0: Magyar Nemzeti Galéria a Vágyott Remek Mű Gruber Béla művészete című kiállításával. A tárlaton a szerkesztőt az alkotó unokahúga vezette végig.
1: Gruber Mária Ildikó vagyok, a Gruber Művészeti Alapítvány kurátora. A kiállítás nagy örömünkre szolgál, mert utoljára 1978-ban volt ebben a patinás gyönyörű palotaépületben Gruber kiállítás, akkor még csak a földszinten, a shop meg a pénztárak helyén, és most ez itt egész más magaslatokban van a kupola alatt.
2: Ennek ellenére ez mégsem egy életmű kiállítás, csak egy válogatás. Gruber Béla mindössze 27 évet élt, tragikusan fiatalon elhunyt. Talán kezdjük azzal, hogy milyen családból, honnan származott, hogyan indult a pályája.
1: A családunk anyai ágon Erdély Szovátáról származik. Szilágyi Amália volt Gruber Béla édesanyja, az én nagyanyám. Szovátán a Hunyadi Mátyás Hotel szálloda tulajdonosa volt a család, ahol Gruber Béla is születhetett volna, ha a trianoni veszteség után a családnak, mivel nem mondott le magyarságáról, menekülnie kellett Pestre, Budára, a Hunyadoromra, ahol együtt lakott a család.
2: Ami a család történetéhez hozzátartozik, hogy itt a fővárosban is nehezen folytatódott a család sorsa, ugye egy 6 gyermekes családról beszélünk, Gruber Béla esetében, akinek az apukáját ráadásul elvitték munkaszolgálatra.
1: Igen, a Málenki-Lovotra szovjetek elvitték, Brassónál agyonlőtték, és özvegyasszonyá vált a nagyanyám. Aznap, mikor elvitték a nagyapát Óbudáról a Timár utca 17 szám alól, aznap egy kézigránát találat is érte a másfél szobás lakást, teljesen kiégett mindenük, úgyhogy attól kezdve Gruber Béla sorsa megpecsételődött, és nagyon hányadhatott iskolákban, vidéken, több helyen, intézetekben, és hát 16 éves korától pedig az óbudai hajógyárban fizikai munkásként, ahol felfigyeltek ügyességére, hogy rajzolt állandóan, és kiemelték a fizikai munkából.
2: Így lett Gruber Béla dekoratőr, de a képzőművész pályafutása én úgy tudom, hogy jóval korábban kezdődött, hiszen a család rengeteg rajzot, festményt őriz tőle, amit jóval korábban készített.
1: Hát első, amit őriz, és az alapítványi tulajdonban van, 13 éves korából, Szűz Mária kis Jézussal, ez egy színezett rajz, és nagy becsben tartjuk. Jóformán levegővétel, és minden helyet, evés, ivás, és boldog gyermekkor helyett többnyire rajzolt, mert abban biztonságra lelt. Azért szeretett focizni is a haverokkal, és az óbudai hajógyárban elég jól keresett a dekoratőri osztályon, hagyták őt nyugodtan, azt csinálhatott, amit akart, és ezért könyveket vásárolt, kezdett szépen öltözni, még anyagilag a családját is támogatta, úgyhogy tulajdonképpen ez sokáig tartott volna, hogyha nem az az álma lett volna, hogy kerüljön a főiskolára, és azért ő mindent megtett, hogy ő oda bekerüljön.
2: Zseniális tehetsége ellenére a képzőművészeti főiskolára csak 3. alkalommal vették föl, 1956-ban, ahol aztán olyan pályatársai lettek, akik néhány évvel később már ódákat zengtek róla. Például Gyulai Livius, Kőpál, Dein Pál, Váli Dezső.
1: Váli Dezső pár nappal ezelőtt nyilatkozott, találkoztam is vele, itt volt. Aki sajnos elhunyt, az Dein Pál, és Kőpali, aki szobrász lévén mégis tanította, folyamatosan ismertette a Bélával kapcsolatos emlékeit a tanítványainak, de most az évfolyamtársak helyett szerintem beszéljünk az első szeretett tisztelt mesteréről, Kmeti Jánosról. Egy évig volt a tanítványa, szinte apa-fiúi kapcsolatban álltak egymással, és amikor Kmeti nyugdíjba vonult, akkor Gruber Bélának adott 100 forintot, mert a főiskolán már korán sem volt olyan jó az anyagi helyzete, mint korábban dolgozóként, ezért a Metitől kapott 100 forintosát nagy szeretettel sokáig, mint emléktárgyat őrizgette, és nem költötte el, pedig nagy szüksége lett volna festékre és pénzre, de ez olyan nagy becsben volt sokáig, hogy nem költötte el. A második tanárával a viszonya hát bizony nem volt valami rózsás, de csak a jóra emlékezzünk, inkább a harmadik és utolsó mestere, Bernát Aurél, aki, ha nem is volt felhőtlen a kapcsolatuk és viszonyuk, az évfolyamtársak elmondása szerint Bernát, ha bejött korrigálni a rajzterembe, akkor Béla kiment, mert eléggé öntörvényű volt. Nem szerette, ha megmondják neki, hogy mit csináljon, mert a főiskolára ő már majdnem kész művészként érkezett, és nagyon komoly elképzelései voltak. Például a kollázs műfajában Bernát lebeszélte volna róla, de Béla annál többet készített ezekből, és ennek a kiállításnak is a meghívóján az egyik ilyen ikonikus kollázs szerepel, fecske cigarettával, korabeli csoki papírokkal, és az festékkezelése roppanós, alma vastagon traktálva, szinte háromdimenziós a kép, törekedett a teljességre.
2: Itt most a kiállításban valóban egy válogatást látunk, hiszen mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, láttam egy albumot, amiben 1500 képe volt összegyűjtve. Itt nyilván ennek csak a töredéke jelenik meg. Az első teremben vagyunk, itt portrékat látunk, nem is tudom, melyiket emeljük ki.
1: Van grafika, színezet, rajz, pasztel, olajkép, minden műfajban, de inkább az az érdekes, hogy a rövid élete alatt ezeket a lelkiállapotokat, amiket a fiatal Derüsttől az idősebb korában, hát ami 27 éves kora, az már drámaibb és nagyobb fajsúlyú nagyképekig széles a paletta.
2: Azt gondolom, hogy a színek, illetve a színek aránya nagyon sok mindent elárul.
1: Igen, az első narcképeken a színek vidámak és tüzesek, mint a természete is volt. Piros zek és a narckép is egy ilyen. Két kedvenc képem az nagyon hasonlít egymásra az ő narcképek közül, de hát a rádióhallgatóknak az a helyzet, hogy ennek a két narcképnek a modernsége és fiatalos lendülete és zsenialitása az lenyűgöző.
2: Megelőzte a korát, és iskolateremtővé vált.
1: Igen, Tánk Laci többször leírta és elmondta, hogy Gruber volt az első és egyetlen mestere. Pácai Mari is leírta a festőnő, hogy Gruber Béla már első éves korában szinte iskolateremtő mesterré vált az évfolyamtársai körébe, mert izgalmasabb volt sokszor, mint a saját mestereik. És művészettörténészeket is sorolhatnánk, de úgy gondolom, hogy Németh Lajosra pont elég hivatkozni.
2: Hát ő talán a legjelentősebb művészettörténésze a kornak.
1: Igen, ugyanakkor ez a katalógus, ami most megjelent a Magyar Nemzeti Galéria kiállításához, ez három olyan új tanulmányt is tartalmaz, ami lényegében ráerősít arra, hogy nem indokolatlanul volt Németh Lajos kedvence Gruber Béla.
2: Menjünk tovább egy teremmel beljebb.
1: Pedig itt már volt jobbról egy Dein Pál fotó, ami nagyon érdekes és szinte életnagyságban mutatja Gruber Béla műtermét.
2: Itt pedig már a csendéletek közé léptünk.
1: Ezek a csendéletek benne vannak a nagy diploma munkájában is, és az önarcképpel együtt ezek a csendéletek lényegében elemei a nagy műnek, ami hát az utolsó terem. A csendéletek a klasszikus Cézanne olaj vászon képtől egészen a Bernát által kritizált kollázsokig széles palettát mutatnak. Vannak itt nagyon szép bársonyos, tüzes színű pasztelek, és nagyméretű, szinte már diplomamunkának is beillő csendélet, ami egyben már egy műterem részlet is.
2: Síkszerűen festett vastag tónusokkal, Talán ebben is rejlik ez az iskola teremtése, hogy nem az árnyékoláson van a hangsúly, hanem a színeken, az arányokon.
1: Igen, a festékkezelése alapszínekre épül. A sárga, a kék, a piros és a fehér, ezek egyből kerülnek a képre, és ott a képen ezeket a színeket már nem keveri össze, és ezeknek a térformáló szerepe óriási. A piros az hátul, a kék közel jön, és hát ezek variációi komoly struktúrákat alkotnak.
2: Ami pedig a témát illeti, hát jó pár képen megjelennek az uszályok, ami nyilván az óbudai hajógyári munkájának köszönhető.
1: Igen, meg ott is lakott és szerette a Dunát. A nagy műterem képen belül tulajdonképpen minden az ő mikrovilágát tükrözi. Egyedül ezek az uszályok azok, amik a nagy diplomamunkából kitekintő képként a világot, a külvilágot és egyfajta álomvilágot is és egy vágyott világot teljesítenek meg.
2: Gyönyörűek ezek az uszályok.
1: És ezek között is vannak kollázsok. Most elérkeztünk a alakos kompozíciókhoz, hiszen a műteremben van 7 nő alak, és itt is mellettünk van 3 jelentős nő alak. A piros ruhás lány Zalában a Túri György Múzeumban, a középső az egy aktkép, a főiskolai tanulmányok közül való, az arca viszont Béla Reménytelen nagyszerelmének az arca. A harmadik kék ruhás hölgy, ez én édesanyám, Szilágyi Máriának az arca, és a hölgyek a nagy diplomamunkán nincsenek arcosítva. Nagyon magányosak, bezárkózott világuk van, viszont ezeken az erőtanulmányokon mindegyiknek van személyisége, komoly arckifejezése és élettörténete, amiről órákig tudnék mesélni.
2: Itt van a kiállításon a diplomamunkája.
1: Sokak ismerik ezt a művet, akik a főiskolán, a könyvtárban, az olvasóteremben találkozhattak a 6 négyzetméteres diplomamunkával. Mielőtt felkerült volna a Magyar Nemzeti Galériába, előtte sok diák megcsodálhatta. Valóban ez a kép egyesíti azt a műtermi világot, ami Bélának álmavágya volt, de egyben bezártságának is az oka, mert 56 után ők békére, nyugalomra ebben a zárt művészi világban leltek. A nőalakok itt, mint említettem, eléggé arctalanok, bezárkózottak. A képen a csendélet elemek, az életén a jelképei, azok a könyvek, amik nagyon fontos szerepet töltenek be életébe, Kmetti mesterének adozva, Van Goghnak, és annak a művészi irodalomnak, ami akkor még az internet útján nem jöhetett el, csak könyv alakba.
2: Szomorú, de szólnunk kell arról is, hogy a zsenie mellett pszichés nehézsége is voltak, talán épp ezért foglalkoztatta Ceyzel Endrét is a munkássága. Lényeg az, hogy Gruber Béla 27 évesen a Hársegyre került, és onnan aztán már nem is tudott kijönni.
1: Igen, de élete utolsó évének, a szanatóriumi ciklusnak talán a legszínesebb parkfestmények, csendéletek, önarcképekből itt nincs a kiállításban, de hogy Gruber Béla felkerült a Sárgaházba, Lipotra, és később a Hárshegyi szanatóriumba, az az ő életének nem kifejezett sajátossága, hanem összefügg azzal a politikai környezettel, ami a zseninek árt. És hát, hogy neki miért kellett a Hárshegyre menni? Hát ennek az előzményeiről szintén sokat tudnék beszélni, de hát öngyilkossági kísérlet után került be a Sárgaházba, igen.
2: És aztán végül is bélcsavarodás okozta a végzetét?
1: Hát a legutolsó orvosi műhiba, amit Ceyze szerint, a genetikus orvos szerint megbocsáthatatlan, hogy fel nem ismert bélcsavarodásba, iszonyú kínok között meghalt. De még utolsó napján is rajzolt, és őrizzük ezt a virágos kompozícióját, ami még optimizmus sugárzó volt, tehát a nap első felében készült, délután a család meglátogatta a kórházba, és este 7 órakor halt meg.
2: Ez egy tragédia, és nagyon szomorú, hogy ez a munkásság nem eléggé közismert. Meddig látható?

0: valahol.
1: A Magyar Nemzeti Galéria a Vágyott Remek Mű Gruber Béla művészete című kiállításán Gruber Ildi, a Gruber Művészeti Alapítvány egyik tagja, az alkotó unokahúga vezetett végig.

0: Július 27-én már hallhattak beszélgetést itt az Akvarelben Csúri Ákossal, a Kőfest megálmodójával és főszervezőjével, az idén 8. alkalommal megrendezendő Balaton felvidéki esemény sorozatról. Most egy különleges tavalyi kiállítással szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a héten augusztus 6-án csütörtökön kezdődik az idei Kőfest, a Nyugalom fesztiválja. Martus Éva képzőművész, a Zsámbék melletti Tökön vezet képzőművészeti műhelyt Szőttes a Vason címmel mutatták be a műhely alkotóinak festett lapátjait, Mindszent Kállán a tavalyi Kőfest keretében. Martus Évát Zsoldos Szilvia kérdezte e különleges tárgyak történetéről.
1: Most éppen Mindszent Kállán vagyunk a Kőfest keretében. Itt nyílt meg Szőttes a Vason címmel egy nagyon érdekes kiállítás, amit senki nem tudna eltalálni, hogy miről is van szó, mik vannak kiállítva.
2: Hát igen, egy kicsit bizarr a történet, mert 85 darab rozsdás lapátot lehet látni, némelyiket nyíllel, némelyiket nyíl nélkül, és festve van rájuk, méghozzá egy nagyon régi technikával, amit időszámításunk előttől használtak már, ez tojás tempera, tulajdonképpen teljesen természetes ásványi anyagok porázúzva, már van szervetlen újonnan készült pigment is, de gyakorlatilag ez egy nagyon régi természetes eljárás, a tojás sárgája, mint emulzió kötőanyag működik, és ezzel van a lapátra festve.
1: Ezt lehet színezni, vagy hogy működik ez a tojás tempera?

0: A tojás tempera lényege az, hogy az összes szín megtalálható, a színes pigmenteket, amik kék, sárga, zöld, piros, fekete, fehér színekben találhatóak, össze lehet keverni, gyakorlatilag tökéletes festőanyag, világ legjobb festőanyaga, egyébként nagyon időálló, és nagyon finoman lehet festeni, tehát tulajdonképpen a középkori táblaképfestészet végig ezt használta, északon alakult ki az olajkép, ott is praktikus okokból, de egyébként a tojástempera időszámításunk előtt óta gyakorlatilag az enkaucika a technikának is az alapja a pigment, azok az ásványi anyagok, amiket a gyerekek is akár játék közben kint a természetben megtalálnak. Okker, vasoxid, stb. Stb.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon időtálló, és a színét is megtartja.
0: Megtartja, nem mindegyik egyformán, de egyébként az érdekesség benne, hogy a Mária színe a kék. Régen a kék volt a legdrágább pigment, a lápisz lazuli kőből porrázúzott kék színű festék, drágább volt, mint az arany, és ezért lett Máriának, Mária ruhájának a színe pontosabban, és csak a vörös volt a második, ugye Jézus színe, ugye a lápisz lazuli ultramarin szín, az például a jelentése ultramare, messze tengeren túlról érkezett festék, és egyébként Egyiptomban is nagyon sok szobor készült belőle, ez egy gyönyörű színű kék, és hát ezek nagyon drágák voltak. Eszméletlenül vigyáztak rá. Na most van olyan, hogy például az indigo, az egy növényi alapú pigment, az például sokkal kevésbé időálló, tehát az például napra nem nagyon előnyös kitenni, mert veszít az erejéből, de hát minden pigmentet tudtak annak idején is, meg mi is azért, hogy rezedából, a sárga virág rezedából is sárga színű festéket nyertek, stb. Tehát izgalmas, erről egy külön előadást lehetne tartani.
1: Minden lapát rozsdás, minden lapát régi, és minden lapáton van egy szőttes minta, illetve egy állat. Hogyan születtek ezek az alkotások?
0: Amikor így kitaláltam, hogy lapátokra kéne festeni, mindenképpen valami növényi minta volt a fejemben, hogy az kerüljön rá, de hogy csak levelek, azt nem szeretném, hogy beterítse a lapátot. Mi az, ami azért hagyja a lapát felületét érvényesülni, mert gyönyörűen megvannak rozsdásod. A kupottság az egy történetet is hordoz, és hát egy izgalmas felület. Tehát, hogy maradjon meg ez a felület is, de legyen rajta egy díszített minta. És hát díszített minta a szőttes, egy sáv szalagszövés vagy kártyaszövés, ez pontosan egy olyan díszítő elem rajtuk, ami föl is dobja a lapátot, és mellé pedig ez, amit kitaláltam, hogy egy olyan állat kerüljön rá, ami Magyarországon honos, és lapátolás ásás közben előkerülhet, előfordulhat.
1: Kik festették ezeket a lapátokat, és mindenki választatott-e állatot, mert ugye többen festették, ez kiderült itt a megnyitón.
0: Óvizsoktól felnőttekig festették a lapátokat, és én azt kötöttem ki, hogy minden állatból csak egy lehet. Na, kikönyörögtek páran egy-egy állatból többet is, de tulajdonképpen a bogaraktól a csíborig, a madaraktól a vakond, sündisznóig, szarvasbogárig,
1: bodobát.
0: Gyíkok is vannak. Egyébként egy lány végül is malacot is festett. Ez nekem volt csak egy gondolatom, hogy legyen most kevésbé házi állatorientált a lapátokra választható állatoknak a száma.
1: Hogyan történt ennyi lapátnak a begyűjtése, illetve mennyi ideig készültek az alkotások?
0: Elkezdtem gyűjtögetni, zenélünk a párommal, és jártunk Ormánságtól kezdve Felvidékig, mindenhol, és egyszerűen kérdezősködtem is itt-ott, hogy van-e rozsdás lapát, és akkor volt, ahol ötöt is kaptam egyszerre. Meg interneten is volt, aki hirdetett rozsdás lapátokat, eladóakat. Egyébként ennél sokkal több, 200 lapátom van otthon, de abból legalább 50 olyan szép, hogy azt nem adom.
1: De ugye az az érdekes, hogy nem új lapátokra festettek.
0: Pontosan ez a történet, ami a lapát mögött van, hogy micsoda verejték és gondolat van a mögött, a monoton munka mögött, amit ha az ember lapátolt és ásott, akkor tudja, hogy több holdponton túl lenni, és közben végigfut az élete az embernek, vagy a közeli, vagy a távoli, és elkezd gondolkodni, hogy mit tett, mit nem tett. Tehát én erre gondoltam.
1: Tehát egy meditatív tevékenység a lapátolás, vagy az ásás?
0: Igen, szerintem abszolút igen. Ki kell próbálni, és akkor mindenkinek beindul ez. Belemélyed az ember az érzelmeibe, a gondolataiba, és mennyi ilyen gondolat lehet egy-két órás ásás mögött, és hány lapát ásó van, és mai napig hasznos a lapát és az ásó. Nem feltétlenül lehet kiváltani modern szerszámokkal.
1: Van egy története annak a kis csészének is, amit a kiállításon, az asztalon látható.
0: Igen, itt a mindszentkálai polgármester úr annyira szépen mondta, hogy kehely, valahonnan szereztem azt a kis kelyhet, és abban homok van, meg föld, amit a lapátokról lekapartunk, ahhoz, hogy ugye egy szép tiszta felületet kaphassunk, és abban gyakorlatilag Magyarország több tájegységéből egy kis összesítés van a földből, ami egyébként szintén szakrális, amin lépünk, amiből indulunk, és amivé válunk, az ott van benne abban a kis kehelyben. Én ettől például abszolút meghatódok, hogy mennyire bele lehet mélyedni és tisztelni lehet a legalapvetőbb dolgot, mint a föld, ami por is lehet, összefüggő, agyagos, bármilyen, de abból vagyunk és azzá leszünk.
1: És egyébként nincs nélküle élet.
0: Így van, hát abból nő a zöldség, amit megeszünk.
1: És a földön élnek ezek az állatok is, amik Igen. itt a lapátokon Igen. vannak. A szőttesekről egy picit, hogy ezeket a mintákat honnan, vagy hogy találta meg, és hogy mennyi támpontot adott a gyerekeknek, akik festették.
0: A műhelyben egyébként nagyon sok mindent csinálunk, részkarc készítéstől kezdve az agyagozásig szövünk is. Egyébként emellett komoly stúdiumok is készülnek felvételire, készítem fel a gyerekeket rajzos irányba, és a szövés is abszolút mindennapos, és egyszerűen volt kártyaszövés, szalagszövés is, és az alapján lehet gyönyörű mintákat találni, és ezeket kinyomtattam, és azt használták fel a gyerekek.
1: Mennyi ideig készültek ezek az alkotások?
0: Van, akinek gyorsabban készült el, van, akinek lassabban. Az érdekesség inkább az, hogy nagyon sok nyeles lapát volt. És hát azért nagyon bűhöjt, de amikor a sok nyeles lapátot festették, nagyon szépen ki kellett logisztikázni, hogy ki közé, hogy fusson a nyél vége, hogy ne egymást vágják kupán, meg ne zavarja a nyél a szembe ülőt. Annyira aranyos fényképek születtek erről, hogy keresztül kasul vannak a lapátok ott, amiközben festik, és nem mozoghattak akárhogy, mert akkor megmoccintják a másik lapátját. Ez így egy érdekesség volt a munka folyamat közben.
1: Hány alkotóról beszélünk összesen?
0: Több mint 80 lapát készült, és van, aki egy-kettőnél többet is festett.
1: Ön is festett?
0: Igen, én is festettem. Egy kiállításra lettem meghívva, és mondom, hát én leadok pár lapátot, és akkor nekem is készültek, és nagyon élveztem egyébként, mert nekem soha nincs időm semmire amúgy.
1: Most egyben van ez az anyag. Mik vele a további tervek?
0: A legközelebb valószínűleg ősszel az orrfői malmokhoz kerülnek. Ez még majd megbeszélés kérdése. Már elindult ez a folyamat. Az lesz az utolsó, mert egy lapát 2-3-4 kiló, és borzasztó körülményes a szállításuk, úgyhogy én szerintem utána a gazdájuknak kiosztom őket.
2: Szőttes a Vason címmel volt látható a tavalyi kőfesten, az a festett lapát kiállítás, amit idén október 24-től a Cidri program keretében az orrfői malmokban nézhetnek majd meg. Martos Éva képzőművésszel, Mincet Kállán, Zsoldos Szilvia beszélgetett.

0: Az akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Az év kiállítása díjra jelölték a Néprajzi Múzeum, Hétköznapi luxus, a Királyné asztalától a Parasztházig című időszaki tárlatát, amely a hazai kemény cserépgyártás csaknem 200 éves történetén keresztül mesél a magyar ízlésről és identitásról. Az Iparművészeti Múzeummal és a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben megvalósult nagyszabású tárlat a Zsolnai, a Holicsi, a Hollóházi, a Fischer és a köznapi kerámiák sosem látott válogatását vonultatja fel az elegáns főúri étkészletektől a parasztházak falai díszítő színes tányérokig. A Hétköznapi luxus című időszaki kiállítás még e hónap 23-áig tekinthető meg a Néprajzi Múzeumban. Tizedszer rendeznek nemzetközi hangszeres mesterkurzust és fesztivált Fehérvárcsurgon, a Károlyi Kastélyban augusztus 9-e és 15-e között. Az EHO nyári akadémia továbbra is sokkal többet kínál, mint egy hagyományos zenei mesterkurzus. Alapítója, Fülei Balázs Liszt Ferenc díjas zongoraművész elképzelése szerint túlmutat a tanórákon és a fellépéseken. A hallgatók és a tanárok is a kastélyban laknak, közösek az étkezések, gyakorolni pedig az épületben szinte bárhol lehet, de gyakran a kastélyparkból is zene szól. Ezen a nyáron is neves oktatók érkeznek nem csak hazánkból, hanem Spanyolországból, Izraelből, Svájcból, az Egyesült Királyságból és Ausztriából. Fehérvárcsurgon, a Károlyi Kastélyban augusztus 9-e és 15-e között minden program és előadás nyilvános, a részletes műsorért és a helyfoglalásért az ehosummeracademy.hu oldalra keressenek rá. Július elején nyílt meg Őrtűz, 40 év a Magyar Népművészet Szolgálatában címmel Józsa Judit életmű kiállítása. A Magyar Arany Érdemrend keresztel kitüntetett magyar örökségdíjas alkotó így írt tárlatáról. Mit jelent az Őrtűz? A székely hegytetőkön a túlélést és a vigyázó hűséget. A kerámikus kemencéjében pedig a pillanat megismételhetetlen csodáját, amely a puha földet múlhatatlan alkotássá égeti. Kiállításom e két gondolat meccéspontjában született. A tárlat végigvezet pályafutásom állomásain, minden alkotói korszakból bemutat egy-egy reprezentatív munkát, a földfestékes, a terrakotta és a mázas kisplasztikáktól kezdve, a domborműveken át egészen a nagyobb kompozíciókig. Eddig az idézet Józsa Judittól. Erdély híres fazekas falujából, Korondról, a Józsa családból származó kerámikus ingyenes tárlatvezetéseket tart e hónapban, saját galériájában, a pesti belvárosban, a Városház utca egy szám alatt, most vasárnap, délután 4 órakor, augusztus 18-án kedden 18 órakor, és augusztus 20-án csütörtökön délelőtt 11 órakor. A kiállított térben álló szobrok miatt a galéria kapacitása limitált, ezért az eseményre regisztrálni kell legkésőbb a tárlatvezetés napja előtt este 6 óráig a Józsa Judit korond kukac@gmail.com e-mail címen. Augusztus 9-én, most vasárnap este 6-kor ünnepi szentmise keretében kerül sor az esztergomi főszékesegyház megújult nagyorgonájának a megáldására és a hangszer liturgikus megszólaltatására. A szentmisét követően koncert keretében kapunk ízelítőt az orgona művészi gazdagságából. A zaklatott történetű és kiemelkedő zenetörténeti jelentőségű hangszer, amelynek nem egy sípja már 1856. augusztus 31-én a felszentelés során is szólt, amikor Liszt Ferenc maga vezényelte az esztergomi misét, az elmúlt évek során teljesen megújult. Az 1970-es évektől kezdve Baróti István karnagy elgondolásából született meg a történelmi értékeket őrző és azokkal organikusan együttfejlődött hangzás, amely már eddig is teljesen egyedivé és nemzetközi hírűvé tette a bazilika nagy orgonáját. Ezt az örökséget most Kovács Péter, Homolya Dávid és Hock Bertalan szakértő felügyelete mellett a pécsi orgonaépítő manufaktúra vitte tovább és juttatta el a befejezésig. Az esztergomi főszékesegyház megújult nagy orgonájának a megáldására és megszólaltatására tehát most vasárnap, az este 6 órai szentmise keretében kerül sor.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk, és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszönni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Johann Strauss Kék Duna keringőjét Rákász Gergely szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Következik a Kultúr Palánták, a Fiatal Művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy igazán különleges mesterség, a sejemfestés világába kalandozunk, annak kiváló művelőjével, Bajkó Bencével, aki egy mára már szinte elfeledett technikát élesztett föl, sok viseletkészítő és néptáncos örömére. A 24 éves ifjú mester jelenleg is a magyar-szerb határhoz közel fekvő Nagybaracskán él és dolgozik, így telefonon kapcsoljuk őt. Nagyon köszönöm neked, hogy ebben a formában is elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nagyon köszönöm is a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Egész pontosan egyébként úgy kellett volna bemutatnom téged, hogy sejemfestő és közgazdász, ugyanis pénzügy számvitel területen szeretnél elhelyezkedni, vagy tudtommal már el is helyezkedtél. Hogyan kapcsolható össze, vagy hogyan egészíti ki egymást az életedben ez a két látszólag teljesen különálló útirány?
4: Igen, én már 6 éve a pénzügyi szakmában dolgozom. Amikor oda került a választás annak idején, én nagyon szerettem volna tanár lenni, matek-fizika szakos, csak akkoriban így a családom meg a barátaim tanácsára inkább egy másik életpályamodellt választottam, ami a közgazdaság lett, és hát én nagyon megszerettem egyébként, és én azt vallom, hogy bár ezt nagyon sokan kérdezik, hogy két teljesen különböző terület, de én mindenben próbálom így az egyensúlyt tartani az életben, és tartózkodni a szélsőségektől, és szerintem ez is ennek egy mintapéldája, hogy én jelenleg 4 napot dolgozom az Ernst & Young tanácsadó Kft-nél, ott multinacionális cégeknek foglalkozunk adótanácsadással, én azon belül így a társasági adóosztályon vagyok, ott heti 4 napot dolgozom, és akkor ezt kiegészítem 3 napot a sejemfestéssel, illetve a saját vállalkozási tevékenységemmel.
3: Bár tényleg két egymástól jelentősen eltérő fajta tevékenységet végzel, mondhatni a bázisod az nagyon is stabil, ugyanis, ha jól tudom, 4. generációs nagybaracskaiként nagyon is fontosak számodra az itteni hagyományok, és azon belül a saját családi örökséged. Na de hogyan vezetett ez téged a sejemfestés különleges világába?
4: Itt az elején egy rövid pontosítást szeretnék. Időközben még kutattuk a családfát, és kiderült, hogy valószínűleg ilyen 10 generációs baracskaiak vagyunk, mert nemrégében például előkerült az én szépszülőmről, tehát az én dédszüleim, nagyszüleiről kép az 1800-as évek végéről, ami azóta már elő van hivatva nagyban itt díszeleg a falon, és ez alapján mondhatni, hogy tényleg így a generációkon át is belém ivódott a baracskai kultúra, a felmenőim között megtalálhatóak néptáncosok, népzenészek, tehát a dédszüleim, akik még mai napig is élnek, és ők is nagyon elhivatott pártolói a kultúrának, illetve ők is szerepet játszottak itt a baracskai néptánc mozgalom elősegítésében, illetve voltak zenészek a felmenőim között, illetve mindig fontos szerepet játszott a kultúra a család életében.
3: És akkor aztán ez hogyan vezetett téged a sejemfestés világába? Hogyan lesz egyáltalán valakiből sejemfestő?
4: Ez úgy vezetett, hogy itt Nagybaracskán egyébként többfajta viselet van, alapvetően így alapanyag tekintetében, tehát van a kasmír, ami egy gyapjanyag, és van a sejem, illetve a bársony, és a sejemnek egy speciális fajtája, az úgynevezett mázolt sejem, ami itt nagyon népszerű volt Bácskában és Sárközben, és mára már nagyon ritka volt, és nekünk nem volt ilyen ruhánk így a családban, ugyanis Baracskán nagyon sok családban még fent vannak a generáció óta öröklődő eredeti ruhadarabok, ami adott esetben akár 100 éves is lehet. Én szerettem volna a hugomnak egy ilyet vásárolni születésnapjára, azonban szembesültem azzal, hogy ez nagyon ritka, és ugye a régiek elpiszkolódtak, a festés kikopott belőlük, és ennek okán így nem találtam olyat, amit megfelelőnek találtam volna egy ajándékba, és akkor egyik reggel úgy keltem fel, hogy hát 100 év meg tudták csinálni, akkor ma én miért ne tudnám megcsinálni. És innen indult el ez az egész, hogy a hugomnak szerettem volna egy mázolt ruhát születésnapjára.
3: És hát azóta most meg már jó pár évvel saját vállalkozásod is van, mint selyemfestő, amit viszont egy nagyon is hosszú és alapos kutatómunka előzött meg, sőt ez tulajdonképpen azóta is zajlik. Mesélj egy kicsit erről, hogy milyen izgalmas kihívásokat tartogatott gyakorlatilag az újrafelfedezése ennek az unikális tevékenységnek, mesterségnek.
4: Igen, hát ugye az volt alapvetően a nehézség, hogy ezt ilyen formában már senki nem művelte az országban, és itt a helyi idős néniktől, más néven adatközlőktől, ugye adatközlőnek nevezzük azokat az embereket egy-egy faluban vagy tájegységben, akik a régi kultúráról nagyon nagy tudással rendelkeznek, és ugye ők tudják számunkra a tudást, az adatot közvetíteni. És én is hasonlóan jártam el, hogy az idős nénikkel beszéltem, hogy tudják-e, hogy ez hogy készült, mint készült, hol készült, mikor készült, van-e még valaki, aki esetleg csinálja, és akkor elmondták, hogy ez a 20. században, először úgy a 30-as, 40-es évek környékén készült Baján, és ennyit tudtak mondani, hogy a Gyöngyösi bácsi már, akik az idősek emlékeztek rá a 60-as évekből, már mondták, hogy akkor idős volt, és hogy ő csinálta, illetve a patyolat, ami egy ruhatisztító üzlet volt, ott festettek még sejmet, de hogy ezek már nem működnek, és hogy tudtukkal jelenleg senki nem csinálja, így ezen az úton indultam el, hogy mondták, hogy szita technológia, ugye ez azt jelenti, hogy a virágot akár a régi típusú falfestésnél színenként hengerelve viszik fel az egyes színárnyalatokat. Tehát ha például egy virágban van zöld, piros és kék, és mindegyiknek három árnyalata, akkor arra kilencszer kell rámenni festékkel, hogy az kiadja a végleges virágot. Tehát először így a technológiát sikerült beazonosítani. Ugye a régi mintákat azt az eredeti ruhadarabokról tudtam levenni, ami szintén egy hosszas eljárás, hogy az pontosan stimmeljenek az arányok, illetve a virágot újra el tudjuk készíteni. Ugye ezt is a régi ruhadarabokat itt a faluban föllelhető számos, illetve a környező településeken, ezeket tanulmányoztam, és ez alapján készítettem el az új mintákat. És hát a legnagyobb kihívást azt a festékanyag jelentette, ugyanis kutatásaim szerint a 30-as években Gyöngyösi bácsi olaj alapú festékkel festett, aminek a hátránya az volt, hogy víz hatására el tud halványodni és elfolyik a festés, a patyolatban pedig mész alapú festékkel festettek, aminek a hátránya az volt, hogy kitörik idővel az anyagról a mész alap. Tehát én ezt mind a kettőt szerettem volna kiküszöbölni, és elkezdtem festékeket kutatni, és végül is egy ruhafestékkel tudtam elérni azt, hogy ugye a selyem textúrájából kifolyólag nagyon körülményes a selyem festés, ugyanis a szálirányt nagyon kell figyelni, hogy merről, milyen irányból hordjuk fel a festéket, hogy az ne folyjon meg a selyemnek a szálán, és kiadja azt az alakzatot, azt a mintát, amit én óhajtok, hogy kialakítson. És így a festék jelentette a legnagyobb kihívást, szerencsére egy másfél hónapos kutatás után sikerült olyat találni, amivel lehet szépen festeni, viszont ennek a hátránya az volt, hogy a régi alapanyagokat sajnos nem tudtam megfesteni, mert az viszkóz alapanyag, ami természetes alakú vegyi szál, fenyőgyantából készül, és az lepergette ezt a festéket, tehát átfolyt a szálak között, így újabb sejmeket kellett keressek, igyekeztem a régiek mintavilágára hasonlót, amit én Párizsból hozatok a mai napig.
3: Igen, pont erről akartam egyébként érdeklődni, hogy bár nem jártál Párizsban, de a párizsi sejemfestésről nagyon is sokat kutattál, és így egy jelentős tudásanyagot szereztél.
4: Igen, a párizsi sejemgyártásról nagyon sokat kutattam. Ugye a párizsi sejemgyártás az egészen a napkirály idejére tendálható, aki annak idején elvárta, hogy az ő udvarában mindenki szépen öltözzen, és ami még fontosabb, hogy ne csak szépen, hanem különbözően is öltözzenek az emberek. És ez lendítette fel nagyon a francia sejemipart, és amikor a napkirály trónra került, abban az időben még nagyon gyenge volt a francia könnyűipar, főleg a textilipar, és úgy importálták az alapanyagokat. Azonban ez nem tetszett a napkirálynak, és ennek okán elrendelte, hogy a könnyűipar, különösen a textilipar fejlődjön, és az ő hatására alakulhatott ki az, hogy rengeteg minta, ugye a barokkos túlzás, a nagyvirágok, a rokokó stílus is meg tudott jelenni, és ugye ennek hatására lett az, hogy ennyire fellendült a sejemgyártás, és ezt követően is Lyonban volt a sejemgyártás egyik nagy központja, ahol a Magyarországon használatos különböző sejem típusokat is gyártották, és onnan a zsidó kereskedők révén juthatott ide. Van ismerősem, aki járt ott a gyárban, a régi gépek megvannak, viszont már nem üzemképesek. Ma is gyártanak Csehországban a régiekhez nagyon hasonlító sejmet, viszont annak is az alapanyagja viszkóz, így azokat sajnos nem tudom használni. Viszont aki nem festett sejmet szeretne, hanem egyszerű, sima hímzett sejmet, azoknak nagyon szívesen készítem ebből az alapanyagból a ruháit.
3: Az eddig elmondottakból azért szerintem már valamennyire kiderült, hogy más népek folklórjában is szívesen merülsz el. Ezt miért tartott fontosnak?
4: Alapvetően én azt vallom, hogy a kultúránkat a Jóistentől kaptuk, legyen az akármilyen is, és mindenben lehet és tudni kell meglátni a párhuzamokat és a szépséget. Tehát, hogy én Bácskában élek, amit más néven ugye ezerarcú Bácskának is neveznek az itt élő nemzetiségek miatt. Tehát itt a Rác, Sokács, Szerb, Bunyevác, Horvát, tehát rengeteg nemzetiség él együtt, békében és szeretetben, és mind annyira más a viselet, és én elég sok nemzetiségi viseletet is készítettem már, tehát a Schwabtól a Bunyevát, a Sokász, tehát most már nagyon sok viselet típust kellett kutatnom, és újra elkészítenem. Tehát ugye, mivel egy helyen éltek az alapanyagok, a díszítmények, alapvetően sok hasonlóságot mutatnak, ugye itt ami meghatározó és ami miatt különbözhet, az főként a vallás, illetve maga az ő etnikai, illetve az ő saját nemzeti, vagyis kisebbségi mentalitásuk. Tehát, hogy annak idején hogyan alakult náluk az öltözködés kultúra. Ugyanakkor hatással is voltak egymásra ezek az együtt élő népcsoportok, el is nagyon hosszasan lehet értekezni, viszont azt tudom mondani, hogy igazából nagyon sok féle fajta már a mi kultúránk is, tehát ugye ha magyar népviseletről beszélünk, akkor is ugye a Magyarország térképet ugye tájegységekre lehet bontani, ugye egy-egy tájegység az, ami hasonló tánc és öltözködési motívumokat mutat az ottani életkörülményekből kifolyólag, és ugye azok is nagyon különbözőek tudnak lenni. Én azt vallom, hogy mindenben tudni kell meglátni a szépet, a hasonlóságot, az összefüggést, és én mindig nyitottan álltam bármi új kihívás elé, tehát bármilyen viseletről volt szó, én mindig érdeklődve hallgattam. A Sokász vonal az különösen közel áll hozzám, mert táncolok a Veszeli Szántovcsani nemzetiségi hagyományőrző együttesben is, Herceg Szántón, ahol ugye főleg szerb és horvát táncokkal foglalkozunk.
3: Igen, és hát konkrétan több néptánc együttesnek is készítesz különféle ruhadarabokat. Mi volt ilyen téren a legizgalmasabb kihívásod?
4: Hát nem is tudom, mit lehetne igazából legizgalmasabb kihívásnak nevezni, mert őszintén, mert elég sűrű életet élek, és nem általában a legtöbb izgalmat egy munka során a határidő nyújtja, mert sokszor van az, hogy megkeresnek viszonylag rövid határidővel, és hát én nem szeretek nevet mondani másoknak, úgyhogy sokszor itt éjszakába nyúlóan dolgozok a megrendeléseken, tehát többször volt olyan, hogy reggel volt ruhátadás, és én az utolsó szálazásokat, vasalásokat hajnalban fejeztem be. Tehát olyan nem fordult még elő, hogy időre ne tudnék elkészíteni valamit, mert mindig igyekszem jól menedzselni az időmet. Vannak egyébként izgalmas kívások, mikor újfajta alapanyagból kell varjak, aminek nem ismerem a viselkedését, vagy éppen újfajta díszítőelemet, vagy mondjuk mutatnak egy olyan régi képet, ugye, ami akár 100 éves is, és nem jól látszanak rajta pontosan a részletek, a dolgok. És azt mondják nekem, hogy Bence, itt van ez a kép, ilyet szeretnénk. De hogy nem látszik rajta minden, és hogy ez felelőssége is az embernek ugyanakkor, hogy van egy kép, ami nem jól kivehető, akkor én mindig végzek plusz háttérkutatást, hogy milyen díszítelmek voltak abban az időben, mit lehet olyat beszerezni, és hogy próbálom a legjobban hasonlító, és ami tényleg, ha ránéz az ember, akkor olyan és azt mutatja, de talán még ez a nagy kívás, tehát hogy folyamatosan abban a dilemmában lenni és élni, hogy amikor egy ilyen ruhát készít el az ember, amiről nem volt tökéletes fotó, hogy van, ezt tényleg jól csináltam, tényleg úgy álltad is, tényleg olyan volt az ujjaszabása, illetve az ilyen apró fifikás, mimikás részletek.
3: Ennek kapcsán tényleg egy érdekes kérdés lehet, hogy milyen fő különbségek vannak a régi és a mai népviselet között, most elsősorban Magyarországra, meg arra a környékre gondolva, ahol te felnőttél.
4: A viselet maga az egy folyamatosan változó dolog, tehát hogy hagyományőrzés az nem feltétlen azt akarja számomra maga alatt, hogy lemásolunk egy táncot tökéletesen, ahogy táncolt a 100 éve egy bácsi vagy néni, vagy az, hogy megvarunk teljesen ugyanolyanra egy ruhát, mint 100 éve volt. Az is a hagyományőrzés egyfajtája, viszont én fontosnak tartom a nyitottságot, mert ha azokhoz a 100 éves ruhadarabokhoz ragaszkodunk, és azokat szorítjuk a keblünkre, akkor egy nap, ha azok szétfoszlanak, akkor üres kézzel fogunk állni. Tehát ez nagyon jól megfigyelhető egyébként több tájegységen, de itt nálunk kifejezetten, hogy a viselet folyamatosan haladt a korral előre. Az új alapanyagok felé nyitottak voltak, az új díszítő elemek felé nyitottak voltak, és a polgáriasodás, tehát a szabás minták a blúzoknál, a hölgyeknél, azok is folyamatosan változtak, és megnyíltak a polgári kultúra felé.
3: Ha már különféle díszítések és minták, ugye, amik tényleg szintén kiemelt jelentőséget kapnak számodra, mik a kedvenceid, amiket mostanság például a leggyakrabban használsz, alkalmazol?
4: Hát ugye a selyemfestést tekintve több mintából dolgozhatunk, ugye egy festett selyem minta, itt a kedves hallgatóknak szeretném mondani, az úgy épül fel, hogy egy egyszínű vagy egy virágmintás anyagra még plusz virágokat festenek. Általában ez úgy néz ki, hogy van egy-három fővirág, és apró kék vagy sárga virágok mellette, illetve levelek, és ez egy csokorban rendezkedik el, és ennek több fajtája van, tehát van a bazsarózsástól kezdve a liliomosig, a sima rózsásig, egy rózsa, két rózsa, három rózsa, tehát ebből is több fajta volt, viszont fontosnak tartom, hogy én új mintát nem tervezek, tehát én a régieket alkotom újra, 1/1, amennyire csak tudom. És ezt nem is szeretném ezen változtatni, mert régen is, tehát több minta volt, most megközelítőleg nekem olyan 10 pár darab mintám van, és nagy részt már amivel találkoztam, azt fel is gyűjtöttem. Ezek közül egyébként nehéz választani, most amit én legtöbbet láttam, ez egy gyönyörű pünkösdi rózsás, egy hatalmas rózsa van benne, illetve kék apró virágok, nekem festés szempontjából az az egyik kedvenc virágom, illetve ha díszítményről beszélünk, akkor pedig az ilyen gyönyörű, míves, antik ezüst díszek, amik ezüsttálból készültek, és ezeket nevezték velencei csipkének vagy perémnek, de hivatalosan egyébként Biedermeier csipke, ez ugye németországi apáca munka, ugye Biedermeierből készültek bútorok is, tehát ez ugye egy olyan márka volt, ami így a barokk stílus, tehát a fényűzést próbálta tükrözni.
3: Körülbelül amúgy mennyit ér manapság egy 100 vagy még több éves népviseleti ruha?
4: Ez a kérdés nagyon relatív, tehát ugye minden annyit ér, amennyit adnak érte, ezt szokták mondani. Itt most egyébként az utóbbi években igencsak elszabadultak az árak a népi piacon, főként a kasmír és az ilyen mázolt selyem ruhák iránt. Alapvetően volt egy idő, amikor ezeket nagyon olcsón be lehetett szerezni, tehát 20-30 éve utána dobták az embernek, tíz tojásé kategória volt. Azonban most már meglehetősen több százezres nagyságrendet képviselnek, tehát nekem is van olyan ruhám, ami kínáltak már 1 millió forintot, és mondtam, hogy ha 5-öt kínál, akkor sem megy ki a házból az a ruha. Tehát tényleg minden annyit ér, amennyit adnak érte, ezt nagyon nehéz behatárolni. Nyilván attól is függ, hogy egy múzeum mennyit adna érte, vagy egy magángyűjtő, vagy egy táncos. Ez nagyon sok mindentől függ, de alapvetően azt tudom mondani, hogy régen azt mondták, hogy egy komplett öltözet az 2 tínó árát éri, vagy 2 ökör árát, ezt ma is tartom. Tehát egy komplett öltözetnek az ára igencsak 500 000 forint fölé tud mutatni.

0: rendszer, csak még egy pár éjszakát töltsé az anyag fölött, és akkor biztos majd lesz belőle valami. És akkor több hónapos kutató munka és próbálkozás előzte ezt meg, és én azt vallom egyébként, hogy mindig javul. Tehát amiket régen festettem, van még egy-két darab itt is, szép, de mindig tanul az ember, és mindig fejlődik. Tehát most, ha visszatekintek az elmúlt évekre, pont számoltam, hogy több mint 5000 virágot festettem meg. Azt még kimondani is sok.
1: Igen.
0: Tehát én azt vallom, hogy nincs két egyforma virág egyébként, ami tény és való, mivel hogy kézzel készül, ugye ebből kifolyólag fizikai lehetetlenség két egyformát készíteni, de ugyanakkor azt is vallom, hogy minden megfestett virággal jobb lesz a munka, és ahogy én formálom a munkámat, ugye a munkám is formál engem.
1: Hogyan látod egyébként, hogy mennyire építhető be a sejemfestés a mai öltözködésbe? Ez például mennyire tartozik akár a céljaid közé, hogy népszerűsítsd ilyen formában is a mesterségedet?
0: Én úgy gondolom, hogy igény lenne rá egyébként. Tehát készítettem már modern ruhadarabokat. Ami a lányok körébe például népszerű volt, az a muszlinra festettem. Ugye a muszlin az egy ilyen vékony, könnyed anyag, arra festettem virágokat, és abból nyári sál készült a hölgyek számára. Azt nagyon kedvelték, itt a táncos lányoknak készítettem egy pár darabot, illetve hát ami nagy szívük vágya, az a mázolt virágos bikini. Tehát mondtam, hogy erre még várjanak egy kicsit. Alapvetően ameddig az autentikus népi ruhák iránt van érdeklődés, és azzal kell foglalkoznom, addig a modern fele nem gondolok nyitni, mert annyi modern ruhatervező van, aki a népiből vesz ihletet. Viszont én maradnék alapvetően a hagyományosnál, nyitott vagyok a modern együttműködésekre. Most pont készítettünk egy modern menyasszonyi ruhát Winkler Borival. Én festettem az anyagot, ő pedig megvarta a ruhát, ami az élő hagyományon régiós díjat kapott, illetve most tovább jutott az országos döntőbe. Annak még várjuk majd az eredményét, ami őszre várható. Tehát, hogy én mindig nyitott voltam a modernre, meg készítem egyébként már modern menyecske ruhát is, viszont alapból én a hagyományos vonalon szeretnék maradni. Nagyon sok ötletem van, hogy hogyan lehetne a modernbe ezt divatba hozni, viszont még egyelőre nem látom azokat a kapacitásokat, hogy én ilyeneket tudjak készíteni.
1: Akinek felkeltettük az érdeklődését a sejemfestői tevékenységed iránt, akkor abba mélyebb betekintést kaphatnak Nagy Baracskán, a Százszoknyás házban, ahol már egy nyilvános magángyűjtemény tekinthető meg a te saját munkáidból.
0: Még nem tekinthető meg, augusztus után lesz megtekinthető. A magángyűjteményem egyébként megtekinthető, hogyha Nagy Baracskán ugyanúgy, tehát bármikor jönnek ügyfelek vagy érdeklődők, én mindig nyitott szívvel fogadom őket. Tehát, hogy eddig is meg lehetett tekinteni a gyűjteményemet, csak eddig olyan formában, hogy eljöttek a műhelyembe, ahol egyébként nagy szekrényekbe el vannak rakva, letárolva a régi darabok, én ezt nagyon szívesen elővettem és megmutattam mindenkinek, aki érdeklődött, viszont az azért nyilván nem az a formája egy gyűjteménynek, ahogyan azt meg kell mutatni, és hát tavaly adódott egy lehetőség, hogy itt Baracskán meg tudtam vásárolni egy nagypolgári ingatlant, ahol helyet fog kapni a gyűjtemény. Már nagyon zajlanak a felújítási munkálatok, és augusztus 20-án lesz a megnyitója. Ennek, ahol megközelítőleg 35-40 garnitúra ruha kerül kiállításra, ez ugye a hely korlátaihoz megfelelően, tehát van még több ruhadarab is, viszont ennyit tudok egyelőre kiállítani, de a többi is természetesen ott lesz majd a múzeumban, illetve nem csak ruha, hanem kiegészítő, tehát hogy a múzeum be fogja mutatni egy 20. századi nagybaracskai hölgy, és ugyanakkor a férfiaknak is, a bölcsőtől a sírig az öltözködés, tehát egy életutat végigkísér, mert ugye ezt tudni kell, hogy a viselet régen megmutatta az embernek az életszakaszát, akár a fejviselet, akár az alapanyagok viselete, vagy mit mivel húztak, hogyan húztak, megmutatta azt, hogy milyen családi állapotú, azt, hogy milyen vallású, azt, hogy milyen életszakaszon megy át éppen, tehát, hogy esetleg gyermeke született már, vagy gyászol éppen, tehát, hogy minden tükrözött a viselet. És én ezt szeretném a múzeumban is bemutatni minél részletesebben, hogy mennyire sokszínű a mi öltözködés kultúránk.
1: Hát akkor ehhez is természetesen nagyon sok sikert kívánunk, ahogy mindenhez, ami ehhez az egyedülálló mesterséghez, vagyis a sejemfestéshez köt téged. Nagyon köszönöm neked, hogy így telefonos formában is megejtettük ezt a tényleg azt gondolom nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és arra buzdítom a kedves hallgatókat, hogyha erre járnak, akkor mindenképpen keressenek fel. Ezt egyébként megtehetik a Facebookon, a 100 szoknyás ház oldalon,

0: garantálják az elérhetőségeimet.
1: Akkor ezt is ajánljuk a hallgatók figyelmébe. Bajkó Bence népi selyemfestővel beszélgettünk, tehát Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel ismerkedhetnek meg. Most arra viszont megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra 30 perc. Következik a dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, van abban valami igen beszédes, hogy minden idők legnépszerűbb szerelmi története, Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiája, mint a műfajban benne van tragédia. Egy tragikus szerelem, a fiatalok szerelme, a hamvas fiatalok lángoló szerelme, a családi viszályok, az örökölt családi viszályok, és talán mondhatjuk, hogy a végzet oltárán lobban ki. Marton Árpád köszönti önöket a dallamében, és ahogy ígértem, augusztusban is Shakespeare által ihletett zenékkel várom önöket kedd délutánonként, visszatérve a Romeo és Júlia szerelmi történetének tragikus, elkerülhetetlen tragikus vonulatára. Hadd idézem Leslie Danton Downer és Alan Riding kiváló Shakespeare kézikönyvét, akik összefoglalva a szakirodalmat a következőképpen fogalmaznak. Több jel arra mutat, hogy az egész történetben a szerelmesek öngyilkossága előre megvan írva a csillagokban. Romeo több álmában is megjelenik a borzalmas vég, és Júlia még szerelmes arcán is baljós jelet vél felfedezni. A családi ellenségeskedés úgy tűnik öröktől tart, a szerelmesek elhatározása szilárd, életüket adják a szerelmüknél is magasabb rendű célért. Annál is inkább megdöbbentő, hogy Shakespeare mindössze 30 év körül járt, amikor ezt a mélyen szántó és nagyon mélyen látó szerelmi tragédiát megírta. Több előzmények közül a legismertebb előzmény egy Arthur Brooke nevezetű költő Romeo és Júlia tragikus története című elbeszélő költeménye, azonban az elemzők összevetve ezt a Shakespeare által világhírűvé tett történettel megdöbbenve írják le, hogy Shakespeare mennyire zseniálisan változtat a szereplők arányán, és irányítja a történetet pontosan az imént elemzett tragédia irányába. A mű nem csak a színpad egyik legnépszerűbb alkotása, de a testvérmúzsák is gyakran fordulnak hozzá. Operát írt belőle Bellini és Gounod musicalt a történet nyomán, ugye a West Side Story révén 1957-ben Leonard Bernstein. A filmváltozatok pedig már a 20-as évektől a film hőskorától sorra követik egymást. A leghíresebbiket Franco Zeffirelli rendezte 1968-ban. A zenekari változatok közül jövő hétre marad még egy Prokofjev-féle történet, ma azonban Csajkovszki változatát hallgatjuk meg egy kiváló fölvételről. Balakirev ösztönzésére írta meg ezt a művet, és az egybefüggő tételek során teljesen pontosan követhető a történet. Figyeljék meg egy meglehetősen szláv, oroszos hangvételű, balladisztikus komor háttér fölvázolása után Csajkovszki drámai erővel érzékelteti a Montagu Capulet család viszályát, majd következik Romeo és Júlia szerelmi témája, amely tulajdonképpen egy balett pas de deux jelenetét idézi. Ebbe az elsöprő, gyönyörű, ártatlan és szenvedélyes szerelembe lopakszanak, hasítanak bele a tragikus feszültség hangjai, míg a végén a zárlatban a szerelmi témai már foszlányaira a sírbolt komor árnyai vetülnek. Ez egy érdekes dolog, hogy ebből a síri sötétségből Csajkovszki a végén mégiscsak egy felmagasztalást, egy apoteózist kovácsol. Állítólag eredetileg ez nem így volt, hanem talán ő maga is rájött arra, amit a bevezetőben idéztem, hogy a tragédia itt a földi halál ellenére a szerelem örök voltának himnuszát zengi. Következzék tehát Csajkovszki Romeo és Júlia című fantáziája a Chicagói szimfonikusok kiváló fölvételéről a zenekar élén Claudio Abbado.

Haydn második D-dur cselló versenyének második tételét Starker János és a Philharmónia zenekar szólaltatta meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Kávéhez című műsorunkat hallják, melyben Bárdos Istvánnal a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével többek között az idei nyaralási lehetőségekről és a magyarok utazási kedvéről is beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Jó vételt, hasznos időtöltést kívánanak nek a műsorvezető Molnár András.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Bárdos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével beszélgetek. Nyári időszakban találkoztunk, természetesen a nyár, akkor utazás. Idén mit is mondhatunk el először általánosságban az utazási kedvel, a nyaralásokkal kapcsolatosan?
7: Hát az látszik, hogy az emberek ki szerettek volna szabadulni, és el is indultak különböző égtájak felé, akár belföldön, akár külföldön. Azt lehet mondani, hogy az idei év ez meg még érdekesebb, mert úgy tűnik, hogy még többen szeretnének kimozdulni.
6: Nagy az utazási kedv? Ezt kijelenthetjük?
7: Igen, azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest is emelkedett az utazási igény. Sokkal többen indulnak el, akár belföldre, akár külföldre, de inkább a külföldi területeket vették célba, és azok közül is azokat, amik árérték arányban nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak. Tehát úgy látszik, rászoktak a magyarok arra, hogyha elmennek nyaralni, akkor ott nem filléreskednek, és a hűtőtáskából viszik magukkal a dolgokat, hanem szeretik, ha valóban kiszolgálják őket, és ez szerintem így is van rendjén, mert ha megdolgozott az ember érte, akkor azt az 1-2 hetet, vagy amennyit éppen tud rá szakítani, akkor azt valóban pihenéssel kellene tölteni. És ezért van az, hogy azokat a szolgáltatásokat keresik elsősorban az utasok, ahol kiszolgálják őket gyakorlatilag. Tehát nem csak egy szállásról van szó, hanem akár egy all-inclusive ellátásról, különböző programokról, tehát hogy ne kelljen foglalkozni semmivel, hanem tényleg csak a nyaralással. Azt kell mondanom, hogy a nyugati társadalomban ez évek óta így van. Mi mostanság érkeztünk el ehhez a történethez, most kezdik észrevenni az emberek, hogy nem feltétlenül az a nyaralás, hogy elmegyek valahová, és ott ugyanúgy kilódok tovább, mint esetleg itthon, és sütök, főzök, és nem pihenek, hanem elsősorban a pihenésre koncentrálnak, és ennek megfelelően keresnek helyeket.
6: Igen, a feleségek és az édesanyák se dolgozzanak, nyaraljanak ők is, akkor erre is törekednek.
7: Hát igen, én úgy gondolom, hogy ha egy család elmegy nyaralni, akkor ott mindenkinek egyenrangúan jár a pihenés, nem pedig az egyik része kiszolgálja a másikat, az egyik pihen, a másik pedig dolgozik. Ezek a úgynevezett all-inclusive nyaralási formulák, ezek a nyugati társadalmak már évekkel ezelőtt kialakultak. Nálunk az utóbbi 5-6-8 évben kezdtek rádöbbenni az emberek arra, hogy egy picit többe kerül, ez kétségtelen, de ugyanakkor egy tényleg felelőtlen nyaralást és pihenést ígér, és én úgy látom, hogy az emberek most már tudják, hogy mit, miért vásárolnak és hova szeretnének menni, és hát nagyon sokan döntenek emellett a szolgáltatás mellett, mert ez valóban az egész család részére egy pihenés.
6: Beszéljünk a szakszavakról, all inclusive, és minden mellett még, hát ön a szakember, majd segít nekem, milyen lehetőségek közül lehet választani idén?
7: Hát a legegyszerűbb nyaralási forma az, ha valamilyen utazási eszközzel apartmanba megy el az ember, és most mindegy, hogy ez autóval, vagy busszal, vagy esetleg repülővel megy. Ennek az a lényege, hogy az apartmanban az önellátásos ellátásra kell berendezkedni, tehát ott nem kapnak a szálláson kívül semmi más szolgáltatást. Ez követi az a fajta szolgáltatási forma, ami csak reggelivel jár. Tehát szállást és reggelit kínálnak, az további étkezéseket magának kell megoldani az utasoknak. Ettől már egy picit kényelmesebb forma, amikor félpanziót kínálnak, ami azt jelenti, hogy reggelit és vacsorát adnak a szállás mellé, és hát a csúcs az az úgynevezett all-inclusive ellátás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itthon hagyhatja az ember a pénztárcáját, mert ott reggeltől 0-tól 24 óráig gyakorlatilag olyan szolgáltatásokat kapnak, 5 alkalommali étkezést, tehát főétkezéseket és közbe étkezéseket, az italok ingyen vannak, a gyerekek, ha 100 fagylaltot szeretnének, akkor 100 fagylaltot kapnak, tehát gyakorlatilag az árban benne van ez a teljes ellátás. Annyi talán a kivétel, hogy a minden ország a saját országában jellegzetes italokat adja, tehát például ezeket a drágább nyugati alkoholokat, azokat nyilván külön pénzért adják, de a saját italokat, tehát a borokat, a söröket, az üdítőket, a fagylaltot, ezek mind ingyen vannak az egész idő alatt, tehát ezért nevezik all inclusive-nak, hogy egy mindent magában foglal.
6: És gondolom a szállodában fogyaszthatja mindezt el a kedves vendég, valamint a szálloda szolgáltatásai közül is válogathat.
7: Hát nem csak a szállodában, hanem a szállodához például tartozik egy tengerparti rész, akkor a tengerparton ugyanúgy van lent büfé, ott is lehet esetleg snacket kapni, ott is az italokat elfogyaszthatja, tehát nem kell visszamenni a szállodába, még akkor se, ha közvetlenül a parton helyezkedik el a szálloda, akkor meg végképp nem, ha egy-kétszáz méterrel odébb van. Tehát a szálloda a szolgáltatásaiban ezeket a plusz dolgokat is nyújtja. Többek között benne van az, hogy akár a medencénél, akár a tengerparton napozóágyak tartoznak díjmentesen a szolgáltatáshoz. Tehát ezért mondjuk azt, hogy szinte minden olyan dolog benne van, amire az ember kényelemre vágyik, és ezért mondtam azt, hogy otthon lehet hagyni a pénztárcát, mert ezekre ott nem kell költeni. Költeni arra kell, hogyha esetleg betévednek az asszonyok a piacra, mert azért bizonyos területeken, akár a görögországi területeken, a török rivieráról nem is beszélve, nagyon sok vásárlási lehetőség kínálkozik, de hát ez már egy más történet, ez már nem a nyaralás kategória, hanem inkább a egyéb felkészülés a család részére vásárlás területén.
6: Törekednek arra is a hotelek és a szállodák, hogy különböző szolgáltatásokkal színesítsék a programkínálatukat? Gondolok itt városnézésre, különböző olyan ismertető programokra, amelyek valóban megismertetik a nyaralóval és a pihenni vágyóval azt a várost és azt a környezetet.
7: Hát ezt szét kell választanunk, mert a szállodai szolgáltatások az egy kategória. De az előbb említetteken kívül például a szállodákban mindenütt vannak színpadok, mindenütt vannak esti programok, szórakoztató programok, filmvetítések, és minden egyéb olyan, például gyerekklub olyan helyeken, ahol ez esetleg várható, hogy több családos vagy gyerekes család érkezik. És a megismerés programjai azok viszont úgynevezett fakultatív programok, ezek nincsenek benne a szállodárba. Tehát amikor megérkezik egy utas egy illető helyre, akkor az idegenvezető tart egy eligazítást, és megmondja, hogy egyrészt ő milyen napokon érhető el ott a szállodában, hogyha bárkinek bármi óhaja, sóhaja van, akkor el tudja írni. Másrészt milyen napokon vannak különböző kirándulások, amiket magyar idegenvezetők kísérnek a ismert helyekre. És ezeket ott pluszba kell rendezni, és a megadott napokon úgynevezett fakultatív programok keretén belül kapják meg az utasok. Tehát megvan a kellemes dolog is, és megvan a látnivaló is.

0: Beszéljünk a konkrétumokról, először a külföldi úti célokról. Melyek azok az országok, amelyek a top 5-ben benne vannak érdeklődés szintjén?
1: Hát azt kell mondanom, hogy az első helyen mindenképpen a török riviéra áll. Tehát olyan minőségű szállodák tömkelege épült, és tucatjával, nem egy-két szálloda, hanem szó szerint százával épülnek a 4-5 csillagos szállodák a tengerparton, amik pontosan az all-inclusive szolgáltatások miatt egyszerűen árérték arányban utolérhetetlenek. Talán a görög területek a következő, ami nagyon népszerű, de az nagyon érdekes, hogy Görögország egy picit megtartotta, egy kicsit konzervatív, megtartotta a régi szokásokat, ott például rengeteg apartmant kínálnak most is önállátással, de a szállodák egy része az most már kezdott is átállni all-inclusive ellátásra, vagy minimum fél panzióra, tehát reggeli vacsorára, hogy ne kelljen az utasnak olyan sokat törődnie vele. Árérték arányban változatlanul ott van az elsők között például Bulgária, ami ugyan az utóbbi 2-3 évben, tehát picit mintha lecsendesült volna, most ismételten visszajött. Nagyon jó minőségű, nagyon sok szálloda van, és az árak is nagyon jók, és hát árarányban még mindig verhetetlenek az egyiptomi és a tunéziai nyaralások. Én például a szezon előtt kint jártam Tunéziában, mert ugye évekkel ezelőtt, a Covid előtt voltunk itt, és nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Hát meglepődve tapasztaltam, hogy bizony nagyon jók a szállodák. Vannak gyengébbek is, azok olcsóbb áruak, de ezeknek a látogatásoknak pont az a célja, hogy tudjuk, hogy melyik milyen. Tehát ha egy olcsóbb szállodát keres valaki, akkor megmondjuk, hogy az attól olcsóbb, és akkor el tudja fogadni, vagy nem tudja elfogadni, és más választ. De gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az egy hét alatt 40 szállodát látogattunk végig, és a 40 szálloda nagy része olyan, ami javasolható a magyaroknak. Sokat felújítottak a Covid ideje alatt, épültek újak, és úgy látom, hogy kezd Tunézia ismét bejönni a képbe, annál is inkább, mert az ára változatlanul nagyon jó. És hát az Egyiptom az meg tulajdonképpen télen-nyáron. Most már szinte csak all-inclusive szolgáltatással rendelkező szállodák vannak. A többi terület közül Ciprus, ami még érdeklődésre tart számot, de nem olcsó. A spanyol tengerpartoknál a Mallorca és a Kanári-szigetek és a spanyol szárazföld az ugyancsak elég sok utast és érdeklődőt vonz. És a régiek közül talán az olaszok olyanok, bármint az olasz kínálatok, amik megmaradtak a régi formába, tehát inkább városlátogatások, egy-két agyon zsúfolt tengerpart, itt Bibion és Jezuló környékén, vagy lejjebb Riminiben, és ismét beindult például Albánia. Előtte nagyon jól ment, aztán megállt a dolog, és most úgy látszik, hogy ismételten elkezdtek utána érdeklődni. A nyaralásokkal és az utazásokkal kapcsolatban nagyon fontos dolog. Az ember vagy vállalja, hogy elutazik saját autóval valahová, egy aránylag közeli országba, hiszen egy Horvátország, ne talán még egy Görögország, vagy Észak-Olaszország, ezek beleférnek 1000 kilométeres távolságon belül. Ha igazán kényelmesen akar utazni az ember, akkor viszont repülőre kell szállni, mert azzal 2-3 óra alatt távoli területeket lehet elérni, olyat, amit egyébként máshogy nem nagyon vállal le be az ember, és hát ott vannak még köztesként a buszos utazások, amik viszont ugye el kell dönteni, hogy egy éjszakát az ember a buszon tölt, mire leér egy olyan helyre, ahová repülő másfél óra alatt leér, vagy pedig választja a kényelmesebb formát. Tehát ezeknek az utazási formáknak a változásában nincs újdonság. Azt kell tudnunk még a repülős utakról, hogy az ismert helyekre úgynevezett charterjáratok járnak.
0: Ez mit jelent?
1: A charterjárat azt jelenti, mint a különjárat az autóbuszoknál. Tehát ez indul minden héten X napon, viszi az utasokat, az a járat hozza vissza az ott lévő utasokat, egy hét múlva viszi innen megint, és tarokkolatilag ide-oda jár egy hetes váltással, hozza vissza az utasokat. Ezek különjáratok, és ilyen számtalan van. Hát a török rivierára hetente, ha jól emlékszem, pontosan 15-20 charterjárat repül. Debrecenből is, és Budapestről is. A másik repülési forma az, amikor menetrendszerinti járatra váltanak az utasok jegyet. Hát ez a lehetőség is megvan, mert a fapadosok, akár a Wizz Air, akár a Ryanair most már repül a különböző földközi tenger üdülőhelyére, itt Korfutól kezdve a török rivieráig. vagy a spanyol területekig, de ott nyilván, miután ez egy olyan légitársaság, ami menetrend szerint közlekedheti a járatait, azoknak az árai változnak, változhatnak és változnak is. Most a chartereknél az a lényeg, hogy ott a programgazda tavasszal leköti a járatot egy fix

0: abból válogathattak, ami éppen maradt. De az utóbbi időben kezdenek most már ráébredni az itteniek is, hogy bizony az előfoglalás az egy nagyon jó dolog, aki megteheti és be tudja már előre határozni a nyarat, hogy körülbelül mikor szeretne menni nyaralni, és jön december, január, februárba foglalni, az lényegesen olcsóbban kapja a jegyet, mintha most szeretne utazni. Illetve az egész nyaralást, mintha most szeretne utazni. Tehát ezek azok a szakmai belső titkok, amiket most már muszáj, hogy a közönség is tudjon, mert ezek nem titkok, de fontos mindenkinek, mindenkinek fontos a pénztárcája, mindenkinek fontos, hogy megfelelően nyaraljon, és ezek a könnyítések, ezek azt a célt szolgálják, hogy előre az ember nyugodtan biztosíthassa a utazását. És akkor még miután most arról beszélünk, hogy hónapokkal előtte foglalok valamit, és bármi az életbe közbeszülhat, ezért vannak az úgynevezett segítő szolgáltatások, és itt a sztornó biztosításra gondolok. Tehát ha valaki az előfoglalás folyamán megvásárol egy nyári nyaralást, és közben egy olyan egészségügyi probléma, akár az utazás előtt egy-két nappal is közbe jön, akkor ez a sztornó biztosítás az biztosítja, hogy nem veszik el a pénzt, hanem a biztosító a 80%-át átvállalja a költségeknek.
1: Tehát, és ezt a sztornó biztosítást az utazás lefoglalásakor kell biztosítanunk?
0: Igen, sajnos akkor lehet csak foglalni. Tehát olyan nincs, hogy én később lefoglaltam valamit, és majd indulás előtt pár héttel akarom bebiztosítani, ez nem működik. Ezek a sztornó biztosítások, ez úgynevezett útlemondási biztosítás magyarul, ezek 1-2-3%-os költséggel járnak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, mint amit egyébként a betegség baleset podgyász biztosításra is mondok, hogy inkább vesszen el az a pár ezer forint, hogyha nincs probléma, mert az a jó, ha nincs probléma, de ha baj van, akkor nagyon nagy baj van. Ezért szoktuk javasolni, hogy ne nagyon induljanak az utasok betegség baleset podgyász biztosítás nélkül, mert bármi olyan probléma történhet, akár egy kinti orvosi kezelés ott többszörösébe kerül, mint Magyarországon, vagy ha elveszik egy csomag, netalán, vagy bármi baleset történik, akkor ezek a biztosítások ezt a célt szolgálják. Az útlemondási pedig azt, hogyha korán lefoglalom, akkor még ha bármi probléma történik, akkor le tudjam mondani.
1: A magyarok utazási kedvére mi jellemző? Jelenleg egy hétre, két hétre mennek el nyaralni? Mi a jellemző?
0: Hát az igazság az, hogy én szakemberként azt mondanám, hogy egy 10 napos nyaralás az, ami már ahol az ember ki tud kapcsolódni. Viszont a charterjáratok csak egy hetes turnusba járnak. Tehát azt jelenti, hogy 8 nap 7 éjszakába kell gondolkodni. Van egy-két terület, ahol nagyon sűrű a járat, ott meg lehet oldani, hogy esetleg egy 10-11 naposra átváltani az utazást. Tehát van ilyen, nem mindenütt, de pár területen kínálkozik ez a lehetőség. Általában azt lehet mondani, hogy a magyarok a 8 nap 7 éjszakát, tehát ezt a jó hosszú hetet választják, de hát azért gondoljunk bele, hogy emberek vagyunk, most fáradtan kimegyünk egy idegen helyre, 1-2 nap kell ahhoz, hogy akklimatizálódjon az ember, utána elkezdődik a felhőtlen nyaralás, és lassan haza kell jönni. Tehát ezek a 8 nap 7 éjszakás utak, ezek talán még arra jók, hogy ez mind beleférjen. Ha egy picit az ember szeretne, akkor vagy 2 hetet választ, vagy ha van esetleg hosszabb turnos lehetőség, akkor meghosszabbítani. A személykocsisoknál is, vagy a buszosoknál is általában ez a jellemző. Tehát ezek az 1 hetek. És az árak is úgy vannak kialakítva nyilván, hogy erre igazából jól illenek.

0: az árakban valóban érezhető a drágulás, hiszen ma a hétköznapi élet is megdrágult. Ha utazási lehetőség után nézünk, erre a megdrágulásra számítanunk kell?
1: Igen. A tavalyi évhez képest azért tapasztalható egy nem jelentős, de egy 10-15% körüli drágulást lehet mondani, és ez abból adódik, hogy egyrészt a légitársaságok árai drágábbak, másrészt a szálloda szolgáltatások és a szállodai ellátások is drágábbak, tehát apránként mindegyikre rakódik egy pici, és ettől van az, de változatlan azt mondom, hogy az ember, ha olcsóban szeretne utazni, akkor foglaljon előfoglalással. Nagyon érdekes egyébként, hogy a korábbi években megszokott last minute-ek elmúltak.
0: Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy mi újság a last minute-ek házatáján?
1: Hát, ha minden telt ház, akkor nincs last minute. Last minute alatt azt kell érteni, hogy utolsó pillanatos értékesítés, tehát, hogy konkrétan, hogy az utasok is értsék. Van egy 180 fős repülőgép, és annak a megfelelő szállás foglalásai kint. Nyilván, ha egy héttel az indulás előtt nem adtak el belőle csak 170 helyet, akkor nem fogják azt mondani, hogy ez a 10 helyen repült, hanem azt fogják mondani, hogy ezt most odaadom last minute-be. Tehát általában arra kell gondolni, hogy ezek a maradék helyek maradnak meg, de ezt a szállásokra is úgy kell érteni, hogy ott sem már a legminőségibbekre lehet ilyenkor gondolni. Olyan is előfordulhat, de nyilván nem feltétlenül. Van last minute most is, nem mondom, hogy nincs. Bizonyos helyekre találhatom még, talán a török rivierára is, pedig hát idén a legnagyobb érdeklődés, itt százával mennek az emberek a török rivierára nyaralni az all inclusive ellátásos szállodákba. De mostanában, hogy nézem, a Tunéziánál található last minute, Bulgáriánál látok last minute-eket, törököknél is előfordul, görögöknél talán kevesebb. Most az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt évek azért megtanították az utazási irodákkal is, hogy óvatosan foglalnak helyet. Amikor egy utazási iroda hozzákezd a következő, mert most már például mi is, meg a többiek is a jövő nyárra dolgozunk. Tehát minimum
0: az idei nyarat már teljesítették valamennyire.
1: Hát igen, de most itt az a feladat, hogy az elkövetkezendő szezon az itt a téli lesz, ezek elsősorban az exkluzív utazások lesznek, de már ott van a következő nyár is. Már most vannak kint árak a következő nyárra. Tehát nyilván ezek kedvező árak, de visszatérve a témához, ahhoz, hogy valamit biztonságosan ugyanazon az áron lehessen eladni, ezért az utaztatók úgynevezett garanciális kötéseket csinálnak. Tehát kimegyek egy szállodába, és azt mondom, hogy ebbe a szállodába nekem 20 darab szoba kell, ezért adok ennyit, és ez akkor is annyibe kerül, ha előszezon van, meg akkor is, ha főszezon van. És gyakorlatilag ebből alakítják ki az árakat. Most ezek a garanciális helyek azok, amiket eladnak last minute-be, vagy el kell adni, mert ha megmarad, akkor az idézőjelbe ráfizetés. És hát az irodák azok már alapja, már előre gondolkodnak. Most vagyunk egy főszezonban, tehát itt már vannak olyan érdeklődések, amik kifejezetten a téli időszakra szólnak, ugyanaz a történet, az előfoglalás. Tehát a telet azt nyáron kell előfoglalni, a nyarat meg télen. És hát azok az exkluzív helyek, amik kínálkoznak, hiszen a téli időszakban az előbb említett földközi-tengeri üdülőhelyeken kívül ugye belépnek majd a nagyok, a Mauritius, a Maldív-szigetek, a Seychelles-szigetek, Tájföld, Zanzibár, Dominika, Dubaj, gyakorlatilag ezek azok, amik majd a téli időszakban, december, január, februárban lesznek aktuálisak. És ezeknek a dolgait most dolgozzák az irodák fel, most készítik elő, most foglalják le helyeket, most adnak hozzá árakat, és gyakorlatilag azok, mikor a nyári szezon általában augusztus végén, szeptember elején véget ér, akkor már onnan megvannak a következő időszaknak a lehetőségei a nyaralásra. De mondom, nyár végén már jövő nyárra is lehet foglalni.
0: És van is igény már a téli nyaralások, ilyen exkluzív nyaralások iránt?
1: Érdekes, hogy minden időszakban egy-egy desztináció felkapott lesz a téliek közül is. És nyilván, ha többen mennek, akkor még az árak is kedvezőbbek. Ugye a korábbi időszakban elérhetetlenek voltak ezek a helyek, hogy Maldív-szigetek, egy luxus hajót például, vagy egy Dominika. Én azt mondom, hogy ma már nem. Nem sokkal drágábbak egyébként, mint egy nyári all-inclusive nyaralás mondjuk egy elegáns helyen. Tehát nyilván a távolságok miatt a repülős árak azok magasabbak, de nem annyi valamennyivel hinné az ember. És hát ugye beléptek azért itt most már kedvezőbb helyek is, például belépett Dubaj rendszeres úti célként a téli időszakra, hiszen ott decemberben is 30 fok van. A Dubaji Riviera lassan felépül ott is, tehát nagyon elegáns helyek vannak. Belépett Zanzibar az érdeklődési körbe, és az tavaly nagyon népszerű volt, de maradhatunk a Dominikánál, vagy a Kubánál, vagy a Karib-szigeteknél, de ugyanúgy megmaradtak ugye a régiek, a Maldív, a Seychelles, Sri Lanka is, ami elég sok érdeklődésre tart számot, és hát azt kell mondanunk, hogy a télen legolcsóbb desztinációja, az pedig Egyiptom. Nyáron ilyenkor Egyiptomban nagyon meleg van, de télen is nagyon jó idő van, ott is 30 fok van a december-januári időszakokban, és azok azért lényegesen kedvező áron érhetők el, tehát azt kell mondanom, hogy ha idézőjelben tömegével utaznak télen az exkluzív helyekre, az utasok az elsősorban Egyiptom.
0: Említette, hogy a közelmúltban Tunéziában járt, legyen olyan kedves az ottani élményeiről még beszéljen nekünk. Szakemberként, turisztikai szakemberként mit tapasztalt?
1: Hát külön kellene választani azt az utast, aki nagyon nézelődik és mindenre kíváncsi, és külön azt, aki nyaralni akar. Ugyanis azt őszintén meg kell vallanom, hogy bizonyos országok, akár mondjuk Egyiptomra is, vagy Tunéziára is gondolok, de távoli helyeken is. Tehát a hétköznapi emberek élete az bizony nem egy nagyszerű dolog. Tehát, hogyha az ember kinyitja a szemét, akkor azt fogja látni, hogy hát itt bizony elég szegényesen élnek az emberek, és akkor megérkezik a szállodába, ott pedig luxus körülmények között nyaralhat, 4-5 csillag, teljes ellátással, all inclusive-val, tengerparton. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a szegényebb országok rájöttek, hogy van egy adottságuk a tengerpart, és van egy adottságuk a turizmus. És ezt a kettőt úgy kapcsolták össze, hogy gyakorlatilag az iparág az egyik vezető iparág lett az országban. Tehát hiába élnek szegényen az emberek, mert az átlagemberek ezekben az országokban azért bizony elég szegényesen élnek, de maga az ország a bevételeivel, a iparágával, a turizmussal nagyon-nagyon sokat profitál, és felvesz rengeteg dolgozót, tehát ott a munkahely lehetőségek szerények, és gyakorlatilag itt például Egyiptomban is látunk olyat, hogy külön embert vesznek fel arra, hogy a lehulló leveleket összeseperje a szálloda udvarán, azért, hogy még ha kevés pénzért is, de dolgozni tudjanak az emberek.
0: Tehát ezek mondjuk nagyon jó példák.
1: Ez egy nagyon hasznos dolog, tehát ezt mindenképpen díjazni kell. Az egy másik történet, és itt a kérdésre visszatérve a Tunéziába is, hogy mikor gyakorlatilag az ember az egyik helyről a másikra utazik, és különböző faluhelyeken megy át, hát látja, hogy itt bizony nem úgy élnek az emberek, ahogy én azt elképzelem a szálloda, kényelmes szállodámban, hanem messze az alatt a szint alatt, de nyilván ezt tudomásul kell venni, hogy különböző népek, különböző szokások, különböző életmódok, és hát aki azért utazik oda, hogy ezt megismerje, az nem nyaralni megy, az menjen és ismerje meg ezt a területet, aki pedig nyaralni megy, az pedig vegye tudomásul, hogy néha szegény országban él jól. Tehát, hogy azok a szállodai szolgáltatások bizony ott messze felülmúlják az ottani életmódot és a színvonalat. De mondom, ezek az országok, most már szinte számtalan ország rájött arra, hogy milyen nagy lehetőség van ebben, ezért épülnek a szállodák. Hát aki nem járt ott, az nem tudja elképzelni, hogy a török rivierán elindul az ember busszal a repülőtérről, és 100-150 kilométeren keresztül csak szállodák végig a tengerparton. Nem úgy, hogy van egy szálloda és egy szünet, és majd megint 10-20 kilométer múlva újabb valami. Egymás hegyén hátán a luxus szállodák. Tehát nem véletlen, hogy oda járnak nagyon sokan, nem csak a magyarok, a nyugat-európaiak is, meg egyéb más országból is, mert ott meg egyszerűen annyira ráébredtek, időben ráébredtek erre a dologra, időben felkészültek, de most is szállodák erdeje épül fel, minden évben új szállodákat kínálnak, hogy ők tényleg valóban rájöttek, hogy ez egy nagyon jó bevétel az országnak, nagyon jó hírnév, mert gyakorlatilag mit gondol az ember, ha a Törökországba utazik? Ugye, aki nem járt korábban, vagy még nem is járt egyáltalán, aki korábban járt, az Isztambulba járt. Hát látott ott egy bazárt, meg látott ott valamiket, érdekes dolgokat, és hát nem is feltétlenül kívánkozik a török tengerpartra, de ennek egy óriási nagy ellentéte a török riviéra. Mondom, olyan minőségű és mennyiségű szállodák, jobbnál jobb szállodák kínálják a szolgáltatást, hogy eszébe nem jut neki a korábban látott Isztambul, vagy annak a környéke. Én tudom, sokan óckodnak attól, hogy Törökország, de higgyék el nekem, hogyha valaki árérték arányban jól akarja magát érezni, akkor pillanatilag ezt kell választani.
0: És hát sokat hallhatunk manapság a török kultúráról, hiszen annyi török sorozatot lehet nézni és látni a televíziókban, hogy Törökország valamilyen szinten már a mindennapjaink részévé vált, így a filmek vagy a sorozatok által.
1: Hát a film és a valóság azért egészen más. Itt a tengerparton nem látni ezeket a szegényesebb területeket. Tehát itt a városok is normálisan néznek ki, nyilván úgy élnek az emberek a maguk módján, ahogy, de nagy a kereskedelem, nagy az idegenforgalom, és nagyon sokan élnek az idegenforgalomból. Tehát az idegenforgalom nem csak a szállodát jelenti, a transzfereket, a kirándulásokat, a hajó kirándulásokat, a városlátogatásokat, a piacozásokat, az éttermeket a szállodákon kívül. Tehát ez egy nagyon összetett kategória, és ők ezt tényleg nagyon jól csinálják. És nagyon érdekes, ha már itt a török oldalról beszélünk, hogy a Törökországnak ugye van egy nyugati oldala, ami Isztambul alatt Izmirtől, tehát a Dardanelláktól húzódik lefelé, egészen addig a görög szigetek vonaláig, tehát Kosrodoszig, ami tulajdonképpen egykoron görög terület volt, tehát ott voltak a híres nagy Trója, meg egyéb városok. És ez a terület, ez korábban is már felkapott volt, de a törökök részéről. Tehát a törökök nem a földközi tengerhez járnak nyaralni, hanem ide lejártak a Dardanellák alá a földközi tengerre. Szembe a görög szigetekkel, tehát ott a látótávolságban vannak a görög szigetek. És most ettől a résztől, ennek az aljától egészen legalul a déli vonalba végig fekszik az a török riviéra, amiről beszélünk, tehát Antáliával kezdődik, Alanya, Szide, Kemer és a többiek, és ezek ott gyakorlatilag Manavgat egymásba vannak épülve az üdülő területek. És végig széles homokos partok vannak, egyes helyeken vannak ugye sziklás kavicsosak, de az inkább a kevesebb, tehát itt gyerekes családok is kitűnően el tudnak lenni. Arról nem is beszélve, hogy a szállodáknak a szolgáltatásaiban olyan csúszdaparkok, akvaparkok állnak, amit itt egyébként külön önállóan építenek meg a különböző országokban, itt meg a szállodákon belül ott van ingyen használható.

0: A gazdasági hírekből egyre többet hallhatunk a távol-kelet jelentőségéről. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, India, Japán, Kína úti cél a magyar emberek számára?
1: Lassan igen. Nekem megvannak minden országban személyes élményeim, és India csücskében lent Sri Lanka az egy rendkívül vonzó, egzotikus hely. Tehát az nem csak egy a fűszer sziget és a fűszer világ, hanem az egész nagyon kellemes tengerpartjaival, nagyon jó szállodáival. Sri Lanka egyébként már felkapott volt egy 10-15 évvel ezelőtt, de most kezd ismét visszajönni. Hát ugye, ami ott évtizedek óta nagyon népszerű, az Thaiföld. Thaiföldnek nem csak a beltenger részei, hanem ugye az indiai óceán felé eső részei, hiszen Phuket és azok a részek ide esnek, de ott most már az egyéb kis szigetek is, tehát Pipi és a többiek is kezdenek felkapottak lenni, és attól a szigetvilágról délre található az indonéz szigetvilág. Vannak olyan helyek, amik a mesébe illőek, most már egy kezdik a magyarok is felfedezni, Langkawi például, sokan nem is hallottak róla, de az tényleg maga a csoda, tehát abszolút egzotikus helyek, és ezek kezdenek most már nagyon népszerűek lenni, és ha még délebbre megyünk, akkor viszont meg ott van Bali. Hát Baliról is csodákat regélnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy Bali az ismertsége kapcsán kerül annyira előtérbe, mint ahogy az előbb említett helyek, hiszen akár Langkawira gondolok, akár Phuketre, Pipire és a többi szigetekre, ezek mind ugyanolyan gyönyörű szépek. Csak valahogy jobban előtérbe tolták a filmekkel, a regényekkel, a sztorikkal, a kedves emberekkel. Egyébként a távol-keletiek nagyon kedvesek. Tehát abszolút egészen más világ, más millió, ha szegények is, de kedvesek. Nyilván azt tudom javasolni, hogy a téli időszakban, miután itt rossz idő van, ott meg nyár van, aki teheti, nyilván az megteszi és ellátogat. De hát ott vannak olyan csodák, Szingapúrral az élen például, amit tényleg nem hiszel az ember, hogy ilyenek léteznek. Például Szingapúr egy városállam. Ott, ha az utcán egy szemetet ledobsz, megfog a rendőr és megbüntet. Tisztaság van, rend van, kedvesek az emberek. Egyszerűen elképzelhetetlen nekünk magyarok számára, hogy sokszor még sokkal rosszabb körülmények között szegényen élő emberek sem követik azt a fajta stílust, amit mi itt Közép-Európába látunk, hogy nem is akarom részletezni, de tényleg irigylésre méltó.
0: És a gazdaságilag vezető országok mennyire népszerűek az utazni vágyók körében? Gondolok itt a nagyhatalmakra, meg hát az európai országokra.
1: Hát, ha nagyon nagy hatalmakra gondolunk, ugye akkor elsősorban USA-ra és a Kínára. Hát én az USA-t szívből szeretem, tehát én éveket éltem kint, nem éveket, de hosszú hónapokat, és hát ha tehettem, akkor mindig kimentem, szétnéztem. Én kedvelem az USA-t, de csak úgy, hogy tudom, hogy mikor jövök haza. És hát az egyébként az USA tengerpartjai nagyon jók, tehát érdekesek a látnivalók, itt akár New Yorkról, akár Floridáról, akár a középső részéről, vagy a túloldaláról beszélünk, ezek mind nagyon izgalmas helyek, ezek elsősorban nem nyaralásra, inkább látnivalókra. Nyaralni a tengeren túl, akkor már inkább a Florida, Bahamai és a Karib-szigeteket lehet javasolni, mert azok valóban tényleg egzotikusak. Kínánál más a helyzet, mert Kínában is inkább a látnivalók dominálnak. De nagy távolságra vannak egymástól, tehát akár egy Peking, akár egy Xi'an, akár egy Shanghai, vagy a többiek, azok távolságra messze vannak egymástól, de most már repülővel vagy vonattal könnyen elérhetők. De most már a kínaiaknak is van olyan területük lent délen, már nyaraló sziget, amire azt mondják, hogy az most már az ő kínai paradicsomuk, és hát azt most már meg is jelent a magyar piacon is egyébként. És hát akkor még ott vannak, nem beszélve a Vietnámról, ami megint egy izgalmas terület. Én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, az egyszer nézze meg ezeket, a közelieket és a távoliakat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, élünk, és csináljuk a dolgunkat, de ha egyáltalán elmegyünk, egy valamit nem vehetnek el tőlünk, azok az élmények és az emlékek. És tulajdonképpen a mi szakmánkban az az irdatlan nagy előny és különlegesek a többiekhez képest, hogy mi élményeket árulunk. Mondhatjuk úgy, hogy élményeket árulnak az utazási irodák, megelőlegezve azokat az élményeket, amikkel a később, a hosszú éveken keresztül az utazó aztán elél, és visszaemlékezik rá, és vágyik vissza.
0: Ha már távolság, akkor Ausztrália is eszünkbe jut. Ausztráliába mennyire utaznak a magyarok?
1: Hát nyaralni nem nagyon, inkább miután nagyon sok magyar él kint, ezért inkább látogatóba járnak ilyen magyarok. Ezek a távolsági repülőjáratok, amik egy vagy két átszállással most már elérhetővé teszik Ausztráliát, ezek nagyon megkönnyítették az utazást. Nem tömegével, de mennek magyarok Ausztráliába. Ez azt jelenti, hogy egy európai átszállással, akár egy szingapúri, akár egy távol-keleti más átszállással Ausztrália ma már könnyedén elérhető, szinte folyamatában, igaz, hogy nem rövid az út, de elérhető, és az Ausztráliától kicsit közelebb eső területek pedig azért egy 10-11-12 órás repülőúttal ma már elérhetőek.
0: És legyünk igazságosak, olyan sokat beszéltünk a külföldi országokról, de egy kérdés erejéig azért beszéljünk a magyar úti célokról is. Mely városok, mely területek a legnépszerűbbek az idei nyáron?
1: Hát ez egy azért furcsa kérdés, mert az utóbbi jó néhány évben, és különösen a Covid után, gyakorlatilag a belföldi turizmus az kiszakadt az utazási irodákból. Ugye belépett számtalan olyan foglalási rendszer, ami lehetővé teszi, hogy magának keresgéljen az utas Magyarországon. Nincs távolság, nincs annyi rizikó benne, mint egy külföldi utazásban, tehát nagyon sokan megpróbálják maguk elintézni a belföldi nyaralásaikat, és ezek történhetnek akár ugye a termálfürdők környékére, akár nyáron a Balatonra. Tehát azt kell mondanom, hogy igazából rálátásunk most már a belföldre nincs. Ezt inkább azok a statisztikai adatok mutatják, amik összegzésként a különböző foglalási rendszerektől bekerülnek a statisztikai hivatalhoz. Az látszik, hogy vannak különböző terminusok, amikor egy-egy terület felkapott, tehát a tavaszi-őszi időszakban a termálfürdők nagyon felkapottak, nyáron a Balaton és a nagyfürdő, amik felkapottak, és ilyenkor egy picit a termálfürdők és a termálszállodák háttérbe szorulnak, és hát ugye a nyáron még azért most már nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy belépett az a belföldi turizmus, ami az ország megismerését jelenti. Most már nem tudsz elmenni az országban olyan kis, apró, pici helyre se, ahol ne tudnál magadnak szállást találni, és akár itt a Mátrától, a Bükkön keresztül, vagy a Zemplénen keresztül, de akár a Dunántúlon is bárhol, bármit szeretnél megismerni, a közelében biztos, hogy találsz elfogadható áru szálláshelyet. Sokan vannak, akik lemondanak egy nagy nyaralásról, és elindulnak inkább megismerni az országnak ezeket a pici területeik. Hát mi, akik itt a közelben lakunk, azt mondhatjuk, hogy irodatlan nagy szerencsével rendelkezik itt ez a borsodi régió elsősorban. Ugye a hevesiekről azért nem beszélek, mert őket már a világ megismerte. De itt van ez a borsodi régió, ahol számtalan, még ismeretlen, vagy alig felkapott hely van, ahová érdemes elmenni, ahol tényleg történelmet, kultúrát, csendet, madárcsicsergést kap az ember, és vannak emberek, akik erre vágynak. Nyilván ezek nem hetekig tartó nyaralások, hiszen akár egy pár napos utazással ezek letudhatók, lejárhatók, de nagyon sokan vannak, akik ezt kedvelik, és sokan vannak olyanok, akik a köztes időszakokban például ezeket a lehetőségeket használják ki. És én örülök neki. Ezt korábban ugye lelkesen elkezdték falusi turizmusnak nevezni, ez nem, szerintem nem falusi turizmus. Ennek a falóhoz csak annyi köze van, hogy oda mennek. De alapjában véve a faluhelyek közelében lévő látnivalókat akarják felfedezni, és a falut pedig magát arra használják, hogy szálláshelyet kapnak benne. Nagyon sok házat átalakítottak szálláshelyé. Én például rendszeres idézőjelben idéglenes lakója vagyok Telki bányának, mert hogy egyrészt szerelmese vagyok, másrészt meg hát egy kicsit köt oda minket a dolog. És hát azt látom, hogy például Telki bánya egy 600 férőhelyes település és 600 szálláshelyet kínál. Tehát egyszerűen rájött itt is a köz és az idegenforgalom, hogy nem feltétlenül török riviéra létezik, ide is el fognak menni, igaz, hogy rövidebb időre, de elmennek. És a települések ezt nagyon-nagyon ügyesen ki is használják most már. Most hát mehetünk bármelyik részébe az országnak. Mindenütt olyan látnivalók vannak, amiket nem ismerünk. Én ehhez az egész történethez, amióta itt beszélgetünk, és gyakran szoktunk beszélgetni, én egy gondolatot szeretnék még elmondani. Személyes dolog, de azért elmondom. Én Miskolcon a legelsők között végeztem, amikor idegenvezetői tanfolyam indult, és én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy nyugodtan beszélhetek a világ bármelyik részéről külföldről, mert én úgy tanultam meg az életet, hogy idegenvezetőként belfölddel jártam. Tehát több éven keresztül, ugye akkor az volt a divat, hogy 2-3-4 napos belföldi buszos utazások voltak. Én hosszú éveken keresztül ezt csináltam gyakorlatilag, akár Pécs környékétől, akár Nógrádig, akár a déli alföldi részektől, akár a Sopron környéki határig. Tehát olyan szervezett túrák voltak, hogy akkor igazából az átkosban nem is lehetett máshova nagyon menni. És én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én úgy ismertem meg az országot, hogy gyakorlatilag utána, amikor kiléptem, akkor azt mondtam, hogy most már ezt is tudom, meg azt is szeretném látni. És hát hál' Istennek sikerült.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Bárdos Istvánnak, az Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjének. További kellemes nyarat kívánok Önnek, és köszönöm szépen a hasznos információkat, amiket megosztott velünk az utazásokkal kapcsolatosan. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm, és mindenkinek kellemes nyarat.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet és Vasvári Bernadett nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Elhangzott a vendégoldal a Szent István.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Mentálhigién és Egyesület egy átfogott pluszos pályázatnak köszönhetően havonta két alkalommal különböző témájú előadásokra és közösségi programokra várja az érdeklődőket. A legutóbbi alkalmon az előadás előtt egy kérdőívet is kitöltöttek a jelenlévők. A mai világ egyik legnagyobb kihívása az elmagányosodás. A Mentálhigién és Egyesület ebből kifolyólag heti több alkalommal szervez olyan foglalkozásokat, ahol az érdeklődők közösségben tudják eltölteni idejüket. Bonyai Sándor intézményvezető kiemelte, a pályázatnak köszönhetően olyan előadók is érkeznek a Békés Mérték közösségi házba, akik különféle társadalmi problémákra tudják felhívni a figyelmet. Napi szinten is találkozhatnak olyannal, aki áldozattá vált. Ilyenkor az egyik legfontosabb, hogy mindig merjenek jelezni és segítséget kérni. A Mentálhigién és Egyesület pont egy olyan szervezet, ahol nem csak kérni, hanem kapni is lehet segítséget, mondta az intézményvezető. Schwertner Józsefné már 10 éve vesz részt a Békés Mérték közösségi ház foglalkozásain. Mint fogalmazott, nagyon szeret odajárni, mert jó a közösség és azok a témák is, amelyekkel minden csütörtökön megismerkednek. Azért is jó, mert az agyukat is egy kicsit megtornáztatják. Ha otthon vannak, akkor ilyen témákkal nem foglalkoznak, mert minden mást is csinálnak. Egy-egy ilyen foglalkozás után azonban elgondolkozik azon, amit hallott, és ez nagyon jó agytorna is egyben, tette hozzá. A Hogyan váljunk áldozatból túlélőkké című előadást megelőzően az érdeklődők egy kérdőívet is kitöltöttek ezzel a témával kapcsolatban. Az idén 30. születésnapját ünnepli Ágota önkéntes közösség újra 10 napos mennyországgal ajándékozta meg a jubileumi 30. Ágota táborba érkező ifjakat. A cél változatlan volt az, hogy mindenki hazavigye magával azt a mosolyt, azt a jókedvet és magabiztosságot, ami az Ágota táborban járta át a szívét. A szervezők és az önkéntesek a nyári esemény utolsó napjaiban is fáradhatatlanul ezen ténykednek. Az Ágota tábor szervezői idén is arra fókuszáltak a Bács-Kiskun megyei Tas alsó Szent Tamáson található Ágota falván, hogy az ország minden részéről érkezett gyermekek, családok, szakemberek és gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok biztonságos környezetben, elfogadó közösségben éljenek át sorsfordító élményeket, a terápiás foglalkozásoknak köszönhetően pedig lelkileg is épüljenek. Különösen fontos ez azon fiatalok számára, akik valamilyen okból kifolyólag kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, életük során számos veszteséget, traumát éltek át, amiért úgy érezhetik, hiányzik számukra a stabil szociális háló, az érzelmi biztonság, a feltétlen bizalom. Itt lenni szolgálat az ideérkezők mosolyáért, öröméért, felszabadultságáért, mondta Bagi Gabriella, az Ágota önkéntes közösség új nemzedékének tagja, aki az idén már a 30. Ágota tábor vezetői feladataiból is kivette részét. Megtisztelő, de felelősségteljes küldetés ez, hiszen 3 vezetőtársával több mint 1000 emberért felelnek. Nincs két egyforma tábor, mindegyik különleges valamiért. Azt érzi, hogy ez az idei mögöttük álló 10 nap is egyedülálló volt. Ehhez olyan élményprogramok is hozzájárultak, mint a Rómaest, az Ágota bál, vagy a Ki mit tud forgataga, ugyanakkor a terápiás kiscsoportos foglalkozások is egyedivé varázsolják az Ágota táborokat. A táborozó fiatalokkal segítő szakemberek, pedagógusok és terapeuták, valamint képzett önkéntesek foglalkoznak. Olyan elhivatott emberekről van szó, akiket az ország határon kívülről is bevonz az Ágota ügye. A nemzeti ünnepen érdemes lesz kilátogatni a bogárzói lóversenypályára. Orosházán ügetőfutamok, sportfogadás, lovasszínház, egésznapos családi programok lesznek. Az ünnepi hétvége kiemelt eseménye lesz az augusztus 20-ai orosházi lovasnap és ügetőverseny. A lovasnapot és a hivatalos futamokat a Kincsenpark közreműködésével szervezik meg, a versenyt a Sporttelevízió élőben közvetíti. A futamokra fogadást lehet kötni. A napokban a program helyszínén a bogárzói pályán tartottak bejárást a szervezők. Szotyori Nagy Ádám, a Kincsem Nemzeti Kft. Ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a Kincsenpark már hosszú évek óta részt vesz a május 1-i és augusztus 20-ai orosházi lovas programok szervezésében. A rendezvény keretében 4 hivatalos ügetőfutamot rendeznek 1800 méteres távon.
Emellett a Nemzeti Lovasszínház előadásával, valamint agrárbemutatóval is várják az érdeklődőket. Dombovári Márk, az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Nemzeti Ménesbirtok Főosztályának vezetője elmondta, hisznek abban, hogy a lóversenyzésnek múltja, jelene, jövője is lesz. Ékes példája ennek Orosháza és az ide köthető hagyományok és versenynapok. Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója kiemelte, az ZRT számára fontos, hogy csatlakozzon ehhez a kiemelt eseményhez. Az ügető futamokra fogadási lehetőséget biztosítanak. Bíznak benne, hogy az orosháziak közül sokan a jövőben is játékosaikká válnak. Raffai János polgármester hangsúlyozta, Orosházán augusztus 20-a a lovasport szempontjából mindig kiemelt jelentőségű volt. Az idei jeles évben olyan rangos ügető futamok érkeznek a városba, amelyek a sporttelevízió figyelmét is felkeltették. A Kincsenpark vezetésének és az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően felejthetetlen program várja az érdeklődőket Bogárzón. Orosháza idén ünnepli várossá nyilvánításának 80. évfordulóját. Augusztus 20-a és 23-a között ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés, lovasnap és ügetőverseny, családi programok, valamint ismert zenekarok koncertjei várják az orosháziakat. Találkozzunk, ünnepeljük együtt városunkat, és töltsük meg különleges élményekkel ezt a különleges hétvégét, emelte ki a polgármester. Kulin Ferenc, az Orosházi Szabadidőpark és Lovasport Egyesület elnöke elmondta, minden idők legnagyobb szabású lovas programját állították össze. A látogatókat 4 futamos ügetőverseny fogadási lehetőséggel, Pinter Tibor lovasszínházi előadása, puszta 10-es bemutató, valamint ingyenes gyermekprogramok várják. Még soha nem volt példa arra, hogy ennyi és ilyen színvonalas lovas programot egyetlen napon kínáljanak. Az egyes programelemek külön-külön már szerepeltek a rendezvényeiken, de ilyen formában egy időben még soha. Ez különleges alkalom lesz az Egyesület és a város életében, fogalmazott Kulik Ferenc. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Megszűnik a szakképzési centrumokban a kancellári munkakör, olvasható a De Híren. A parlamenti honlapon olvasható, a szakképzésről szóló törvény módosítása alapján jövő év január 1-től a szakképzési centrum főigazgatója nem csak a centrum részeként működő szakképző intézmények alapfeladatainak ellátásáért felel majd, hanem a kancellári munkakör megszűnése miatt annak feladatai a szakképzési centrum törvényes és a szakszerű működésért való felelősség is a főigazgatóhoz kerül. Ez vonatkozik a Debreceni Szakképzési Centrumra is. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett előterjesztés azt is tartalmazza, hogy a főigazgatók, valamint a kancellárok megbízatása december 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik. Hogy az új főigazgatók január 1-től munkába állhassanak, a szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meg kell hirdetnie a szakképzésért felelős miniszternek. A 2026-2027-es tanévben több mint 7800 külföldi hallgató folytathatja tanulmányait a Debreceni Egyetemen. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ előzetes adatai szerint az első évfolyamokon és az előkészítő kurzusokon több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Egy részük a Stipendium Hungaricum program keretében érkezik hazánkba, tudatta az egyetem. A 2026-2027-es tanévre több mint 49000 jelentkezést fogadott a Nemzetközi Oktatás Koordináló Központ a meghirdetett több mint 100 különböző angol nyelvű előkészítőre, BSC és MSC képzése, illetve PhD programokra. A rekordszámú regisztrációhoz hozzájárult az is, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramra az előző évi jelentkezésekhez képest több mint 45%-kal többen adták be pályázatukat. A Stipendium Hungaricum program idei tapasztalatait áttekintve megállapítható, hogy továbbra is csökkenés, illetve stagnálás várható az odaítélt ösztöndíjak számában. A központ vezetője szerint a külföldi hallgatók fogadásának egyik legnagyobb korlátját továbbra is a megfelelő számú kollégiumi férőhely és a kiadó albérletek hiánya, valamint a bérleti díjak további emelkedése jelenti. Igazi zenei csemege várja a közönséget a nagy templomban. A világhírű tenor José Cura és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad koncertet augusztus 14-én, adta hírül a De Hír. Az Orgonapont sorozat részeként érkezik a két előadó Debrecenbe. A különlegessége az énekhang és az orgona találkozása is párbeszéde, amely mindenhol az adott templom belső adottságai miatt egy kicsit máshogy szólal meg. A debreceni református nagytemplom hangszere is különleges. A 188 éves, 4258 sípos hangszer Magyarország egyik legszebb hangú és legnagyobb templomi orgonája. Ezen szólalnak majd meg az egyházi zeneirodalom kiemelkedő alkotásai Bachtól Bartókig, kísérve a világ egyik leghíresebb tenorjának énekét. José Cura argentin származású, ezért egy igazi zenei csemegével is készülnek a résztvevők. Az egyik legnépszerűbb zenekar ad ingyenes koncertet augusztus 20-án Debrecenben, olvasható a Haonon. Kovács Ákos egészségügyi okok miatt nem tudja vállalni nyári koncertjeit, így a debreceni virágkarneválon az augusztus 20-i fellépése is elmarad. A szervezők azonban bejelentették, kilép színpadra az államalapítás ünnepének estéjén Debrecenben. Ezek szerint 22 órától a Valmar ad nagyszabású koncertet a Kossuth téren. A virágkarneváli programsorozat már augusztus 18-án elkezdődik a Kossuth téren, ahol több napon át koncertek, látványos felvonulások és családi programok várják az érdeklődőket. Erdélyben jártak a nyírkércsi Boldog Brenner János iskolának a diákjai. A Sóvidék csodái című határtalanul pályázat keretében az iskola 7-es tanulói 5 napot töltöttek Erdélyben, május 10-e és 14-e között, írja a dnyn.hu. A fiatalok az 5 nap alatt kirándultak, megismerkedtek Székelyudvarhelyen a Móra Ferenc általános iskolával. Korondon meglátogattak egy hagyományos módon dolgozó sóvágó műhelyt is. Elmentek a Békás szoroshoz és a Gyilkostóhoz. Csíkszentimre településen ellátogattak a Krausz csokoládé műhelybe. Csíksomjónak kegytemplomban közös imával adtak hálát az útért. Életre kel a vászon, több száz kortárs festmény várja új gazdáját Debrecenben. Kétnapos festményvásárnak és kiállításnak ad otthont a Huszár Gál gimnázium, tudatta a De Hír.
A művészetkedvelők és a lakásukat díszíteni vágyók több száz kortárs alkotás közül válogathatnak ezen a rendezvényen. Az A plusz B galéria szervezésében nagyszabású kiállítást és vásárt tartanak a Civisvárosban, a Diószegi út 21 szám alatt található Huszár Gál gimnázium épületében. A kétnapos esemény augusztus 5-én 11 órakor kezdődik, és egészen augusztus 6-án 17 óráig várja a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a kínálat igazán bőséges lesz, az érdeklődők több mint 300 kortárs festőművész alkotásából válogathatnak. A rendezvény kiváló alkalom mindazok számára, akik szebbé tennék lakókörnyezetüket egy-egy egyedi, értéktartó és esztétikus műalkotással. A festményvásár nyilvános, bárki számára látogatható. Akik előzetesen is tájékozódnának a kínálatról, a galéria hivatalos honlapján találhatnak további részleteket. Újra együtt ünnepel Mike Pércs, ugyanis a tavalyi kamionhúzó versenyhez hasonlóan az idei megmérettetés is emlékezetes pillanatokat ígér a résztvevőknek és a nézőknek, olvasható a Civis Híren. Helyi és határon túli gyermekek műsorai, főzőverseny, kenyérosztás, motoros felvonulás, kamionhúzás, családi programok és esti koncertek várják mindazokat, akik augusztus 15-én Mike Pércsre látogatnak. A település 2026-ban is az új kenyér ünnepe elnevezéssel rendezi meg hagyományos falunapját, amely egyszerre szól a közösségről, a helyi értékekről, az együtt töltött idő öröméről és a településhez való kötődés erősítéséről. A nap középpontjában az új kenyér, a hagyományőrzés és a település közössége áll. Az ünnepi program része lesz a kenyérosztás, az előkészületekből pedig a helyiek is kiveszik a részüket. Visszatérnek a régi közkedvelt programelemek is, megnyílik a munkagép és kamion kiállítás, elindul a motoros felvonulás. A motorok később is a helyszínen maradnak, így közelről is meg lehet majd nézni a járműveket. Lesz kamionhúzóverseny, valamint lovas kocsikázás is, lovas ébresztőt azonban ezúttal nem tartanak. Folytatódik a debreceni nyári estik egyik legkedveltebb programja, az Apolló toronykert. Ezúttal egy dél-koreai thrilleren izgulhatnak a debreceniek, írja a dehir.hu. A legújabb esemény augusztus 4-én kedden 20 óra 45 perckor kezdődik. A Filmvásznon a Nincs más választás című alkotást láthatja a közönség. A mű egy 2025-ös Dél-Koreából származó fekete vígjáték thriller, amely garantáltan a székbe szögezi majd a nézőket, írják a szervezők, akik jóvoltából a vetítése, a belépés ingyenes. A szervezők nem csak a kulturális élményre, hanem a kellemes kikapcsolódásra is gondoltak. Országos bajnokságon remekelt a debreceni tornász, a Deac versenyzője Szilágyi Nikolett az összetettben talajon és a gerendán nyújtott teljesítményével állhatott fel a dobogóra, tudatta a Dehír. Remekül szerepelt a Deac tornásza Szilágyi Nikolett a Budapesten rendezett országos bajnokságon. A Deac kiválósága az egyéni összetett versenyben 49,99 ezret ponttal a második helyen végzett, írta a Deac.hu. A szerenginti döntőkben gerendán 12,733 ezret ponttal ezüst, talajon 12,3 ponttal bronzérmet nyert, így a hétvégi versenyen összesen 3 éremmel gazdagodott. Ez a megmérettetés volt az augusztusban Zágrábban rendezendő Európa-bajnokság előtt az utolsó verseny. Az OB-t követően Draskóczi Imre szövetségi kapitány kihirdette az utazó keretet, amelyben Niki tartalékként szerepel, írják a Deac részéről. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg a Kultúra Animi könyvsorozat, amely olyan fogalmakat jár körül interdisziplináris szemlélettel, mint az együttérzés, az erőszak vagy a szégyen. Minden kötet egy témát ölel fel. A könyvsorozatról Balog László Leventével, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet Politikatudományi Tanszék egyetemi docensével, valamint dr. Valastyán Tamással, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet esztétika és etika nem önálló tanszék egyetemi docensével beszélgettünk.
1: Mikor formálódott ennek a könyvsorozatnak az ötlete, és mondjuk milyen körülmények között?

0: konferenciát szervezünk, és mindenki meghívja az ismerősét, akiről azt feltételezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban van valami értékes mondani valója. Így aztán lényegében talán egy vagy két kivétellel mindenki helyi volt a konferencián. Azt viszont rögtön eldöntöttük, hogy ez egy interdisziplináris konferencia lesz, tehát megpróbáljuk összeszedni a karról, illetve a teológiáról, a Hittudományi Egyetemről azokat a kollégákat, akik ezzel kapcsolatban valamilyen releváns mondani valóval rendelkeznek, és aztán utána, amikor ezt így összeszedtük nagyjából ezt a társaságot, akkor hirtelen egy olyan euforikus érzés vett rajtunk erőt, hogy azt láttuk, hogy itt mindenki nagyon eredeti dolgokat hoz, mindenki mindent belead a konferenciába, mindenki rettenetesen lelkes volt, nagyon-nagyon jó volt a hangulat, nagyon élénkek voltak a viták, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor ezt valamilyen módon dokumentálni kell. És akkor ebből született meg lényegében az első kötetnek az ötlete, illetve az az elképzelés, hogy akkor így elkezdünk különböző témákon végigmenni, és aztán mindig újabb és újabb témákat választunk, amit ugyanebben a körben dolgozunk föl.
1: Akkor is ott miért kínálta magát az áldozat témaként?
0: Nagyon érdekes téma, ugye ez mondjuk akkor, amikor mi ezt kezdtük, azért ez még annyira nem volt jelen, mint manapság. Tehát az, hogy ma mindenki áldozat akar lenni, anélkül persze, hogy egyébként áldozattá válna. Ugye ez egy erkölcsi pozíció, és azt lehet látni, hogy a figyelemért folytatott harcban ez egy nagyon-nagyon erős pozíció, hiszen arról van szó, hogy aki magát hitelesen, vagy nagyjából önmaga számára hitelesen el tudja adni úgy, mint áldozat, annak egy előnyös erkölcsi pozíciója van. Ez aztán a társadalompolitikától kezdve a hétköznapi politikán keresztül szinte minden területre kiterjed, és ugye ennek van egy nagyon érdekes kulturális vonatkozása, ami lényegében magától az emberiségnek a kezdetétől van, hiszen ugye maga az áldozatnak mindig van egy kettős jelentése, ami a magyarban egyébként nincsen meg, de az angol nyelvben ugye nagyon pregnánsan jelen van, ez ugye a sacrifice és a victimnek a megkülönböztetése, ugye a sacrifice, aki föláldoz valamit, a victim pedig, aki elszenved valamit, és ugye ez azért volt különlegesen érdekes, mert addig, amíg mondjuk a 19. századig a sacrifice volt a meghatározó az áldozat értelmében, tehát, hogy valamit föláldozunk, legszebb dolog meghalni a hazáért, önfeláldozóak vagyunk a közösségért, addig lényegében a 20. század második felére sokkal inkább az elszenvedett áldozat került a középpontba, és aztán ezt a kulturális eltolódást megfigyelni, ez borzasztó érdekes volt, és hát nyilvánvalóan itt a teológiai gyökerek adták a kiinduló pontot, hiszen ugye tudjuk, hogy az Ószövetségben ugye az áldozathozatal Ábrahám és Izsák történetétől kezdve, Jeftén keresztül azért nagyon-nagyon erősen jelen van, és aztán utána nyilvánvalóan az új szövetség az Jézus Krisztus áldozata nélkül nyilván nem elképzelhető, és aztán ennek mindenféle módozatai, változatai jöttek elő. Azt próbáltuk igazából föltérképezni, hogy ennek milyen hihetetlenül sok megközelítési lehetősége van, és mennyire sokoldalú a dolog, és igazából erre mi nem reflektálunk a hétköznapokban. Tehát, hogy ez egy nagyon színes jelenség, nagyon sokoldalú jelenség, de lényegében túllépünk ezen.

0: az Azur Blue Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Duna vízszintje már 5 cm-rel emelkedett, az utolsó turbina pedig stabilan termel, írta keddi Facebook bejegyzésében a miniszterelnök a paksi atomerőmű működéséről. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország ismét összefogott, amit szerinte a vártnál alacsonyabb esti áramfogyasztás is mutat. Az országos tiszti főorvos péntek évfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadékfogyasztásra hívták fel a figyelmet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a nyári főszezon első hónapjában, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A helyjegyes balatoni járatok utas forgalma csaknem 5%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszakét. A legnépszerűbb express vonatok a Jégmadár és a Csabai Tekergő express vonatok voltak. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. Azt írták, a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az Egyházmegyei Hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget. Orosz katonák drónnal vadásztak egy zöldség árusra Herszonban, közölte az ukrán rendőrség. A közzétett videón az látható, hogy a drón üldözi a férfit, majd felrobban, amikor a furgon mögé menekül. Az 52 éves árus túlélte a támadást, de repesz sérüléseket szenvedett és sokkos állapotba került. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az eset után ismét nagyobb nemzetközi nyomást sürgetett Oroszországgal szemben. Az alacsony dunai vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a II. Világháborús német hadihajók roncsai a szerbiai Prahovónál, a román határ közelében. A csaknem 80 éve a folyófenekén nyugvó hajótestek nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. Az Európai Unió 2022-ben támogatást adott a roncsok eltávolítására, de a 21 hajóból eddig csak 3-at emeltek ki. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből, a 21-től a 28. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Corelli D-moll szonátájának második tételét Kovács Dénes, Banda Ede és Sebestyén János játszotta. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
2: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
3: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
2: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
1: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Cygnus a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szent Atya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
2: Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leo új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leo által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leo pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkelyének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően Ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan strukturált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának, továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
1: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenek előtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjaztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
2: Szöul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
1: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyerte el Mozambik benső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Manguncéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székesegyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtotta a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Duna vízszintje már 5 cm-rel emelkedett, az utolsó turbina pedig stabilan termel, írta keddi Facebook bejegyzésében a miniszterelnök a paksi atomerőmű működéséről. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország ismét összefogott, amit szerinte a vártnál alacsonyabb esti áramfogyasztás is mutat. Az országos tiszti főorvos péntek évfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadék fogyasztásra hívták fel a figyelmet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a nyári főszezon első hónapjában, közölte közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A helyjegyes balatoni járatok utas forgalma csaknem 5%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszakét. A legnépszerűbb express vonatok a Jégmadár és a Csabai Tekergő express vonatok voltak. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. Azt írták, a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az Egyházmegyei Hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget. Orosz katonák drónnal vadásztak egy zöldségárusra Herszonban, közölte az ukrán rendőrség. A közzétett videón az látható, hogy a drón üldözi a férfit, majd felrobban, amikor a furgon mögé menekül. Az 52 éves árus túlélte a támadást, de repesz sérüléseket szenvedett és sokkos állapotba került. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az eset után ismét nagyobb nemzetközi nyomást sürgetett Oroszországgal. Az alacsony dunai vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborús német hadihajók roncsai a szerbiai Prahovónál, a román határ közelében. A csaknem 80 éve a folyófenekén nyugvó hajótestek nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. Az Európai Unió 2022-ben támogatást adott a roncsok eltávolítására, de a 21 hajóból eddig csak 3-at emeltek ki. Végül az időjárásról. Szerdán napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat 2 filmzenei részlettel folytatjuk. Nino Rota szerzeményeit a Prágai Filharmonikus Zenekar szólaltatja meg.

Nino Rota filmzenéit a Prágai Filharmonikus zenekar adta elő. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

ne vigy minket a kísértésbe. Ismét le akarunk hordani réteget réteg után arról az eleven egészről, amivel ott találkoztunk, hogy így a mélybe leássunk. Olyan gondolatokra fogunk bukkanni, amelyek első tekintetre talán meglepnek bennünket. De a kereszténység nem valami veszélytelen dolog, amivel ott találkoztunk, hogy így a mélybe leássunk. Olyan gondolatokra fogunk bukkanni, amelyek első tekintetre talán meglepnek bennünket. De a kereszténység nem valami veszélytelen dolog. Nem ajánlatos, hogy a nehéz és homályos pontokat takargassuk, mert egyszer mégis föltörnek, csak hogy titokban és mérgezően. Viszont ha a keresztény hit erejében szemünk elé helyezzük a nehézségeket, akkor az Isten szeretetének titka még fényesebben világul belőlük. Ne vigy minket a kísértésbe, mondja a kérés. De mit is jelent ez igazában? Elsősorban úgy érthetné az ember, hogy az Isten ne hozzon bennünket olyan helyzetbe, hogy bűnt kövessünk el. De erről itt nem lehet szó, hiszen állandóan olyan helyzetben élünk, és csoda lenne belőle kiemelődnünk. Mivel Isten a dolgokat úgy teremtette meg, hogy azok készek, erősek az önálló létre és gazdag értelműek, egyszer s mindenkorra megvan rá lehetőség, hogy önmagukért fogadjuk el őket, mintha egyedül önmagukban megokolnák létüket, és elégségesek lennének önmaguknak. És mivel az ember szellemi mi voltának szabad önállóságában arra teremtődött, hogy kilépjen a világba, ott megismerjen, ítéljen, határozzon, egyszer s mindenkorra megvan rá lehetőség, hogy magában akarjon megállni, mert megelégszik önmagával, és magát a dolgokkal egyetemben, a világ egységében egyedülállónak képzeli. Ez lenne a bűn. És a bűn meg is esett az első ember tettében, és mindig újra megesik minden rossz cselekedetünkben. Ezek után a kérés csak azt jelentheti, hogy az Isten engedje meg, hogy ez az elháríthatatlan lehetőség soha tetté ne váljék. Ez bizonyosan benne van a kérésben. De van ott még más is, és ezért tovább kell ásnunk. Így a kérés szem előtt tarthatja azt az esetet, amikor a vétkezés lehetősége, amely benne van magában a létben, szorosan az ember köré tekerődik és közvetlenül fenyeget. Amikor az ember körül a dolgok úgy alakulnak, az események úgy irányulnak, az emberi sors úgy ellene esküszik, hogy a jó és rossz választásának általános lehetősége döntést akar kicsikarni. És most már nem csak egyszerű vagy-vagyról van szó, hanem arról, hogy a rossz veszedelmesen közelbe kerül, hogy a szenvedélynek, a restségnek, a lázadásnak az emberben szunnyadó erői fölébrednek és megvalósulásra törnek. Ez a tulajdonképpeni kísértés. A kísértés pedig szörnyen tud szorongatni. A királyok könyve elmondja Saulról, erről a kiváló, de szenvedélyes és végtelen férfiról, hogyan vezette föl seregét a filiszteusok ellen, és milyen türelmetlenül várta a pillanatot, hogy megütközhessék. De ez nem történhetett meg addig, amíg az ünnepies áldozatot be nem mutatták. Samuel próféta pedig meghagyta, hogy várjanak, amíg ő megérkezik, és azt bemutatja, és nem jött. Az ellenség nyomása egyre hevesebb lett. A nép elvesztette a kedvét, és kezdett szétszéledni, és Sámuel nem jött. Az idő egyre múlott. Akkor Saul parancsot adott az áldozat bemutatására. Még be sem fejezték, amikor megjelent a próféta, és hozta az ítéletet. A próbát nem állta

elbukjunk. Lefokozza az Istent, aki tagadni akarja, hogy ezt megteheti, és pedig isteni módon. Soha egyetlen óra sincs önmagáért. Beleszövődik az élet egész összefüggésébe. A mai nap kísértése abból nő ki, ami tegnap volt, és azelőtt végig egész életünkön. De amit valaha is tettem, vagy elmulasztottam, az itt van, még most is. Behatolt eleven életembe, mint gyöngeség, vagy mint erő, mint oltalom, vagy mint veszedelem. Beásta magát az engem körülvevő valóságba, a dolgokba és az emberekbe, a körülményekbe és a vonatkozásokba. S a jelen pillanat és kísértése abból alakul ki, ami történt. És megeshetik, hogy sok elmúlt óra tagadása, könnyelműsége, engedetlensége, tunyassága, szenvedélye teljesedik ki és bűnhődik egy olyan kísértésben, amely meghaladja erőmet. Veszélyes lenne úgy vélekedni, hogy az nincs így. A kérés tudja, hogy így van, és hogy Isten csak akkor igazságos, ha ezt megengedi. De Istenben arra hivatkozik, ami fölülmúlja igazságosságát, könyörületességére. Így tulajdonképpen az Isten türelmének a kérése ez. Óriási az Isten türelmének gondolata. Csak a mindenható lehet egészen higgadt. Csak az örökkévaló várhat sietség nélkül. Csak az Úr az, akié és akinek engedelmeskedik minden, a király. Csak ő várhatja teremtményét tévelygő utainak minden kereszteződésénél, és állhat minden bolyongásának a végén. Ő újra és újra elfogadhatja a megbocsátás kérését. Őt nem zavarja, nem bontja meg igazságosságának terveit, nem teszi türelmetlenné. Csak önmaga adta alkalom, hogy szentül higgadt szabadságában véghez vigye a megbocsátás és szeretet műveit, amelyek mindenen, amit csak lehetségesnek vagy lehetetlennek, helyesnek vagy helytelennek nyilvánítana az ember, a teremtő diadalmas fönségével átlépnek, át az újba, a kegyelem és a Szentlélek újságába. Isten és Jézus Krisztus atya, aki ez az Úr imája fordul, az embert, aki magától holtpontra jutott, a zsákutcából is hívhatja, hogy kezdjen újra mindent. Megújíthatja a szíved, hogy amikor az elmúlt napok gyengeségeinek és helytelenségeinek az igazságosság szerint kísértéssé kellene sűrűsödniük, erőre kapjon azok legyőzésére.

0: Ebben nézze Granada szerenádját a New Yorki Hárfa együttes adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Jelenleg stabil Magyarország energia ellátása. Meghosszabbította péntek éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról. Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása. A paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó, még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök a paksi erőműnél tett keddi látogatása során. Magyar Péter a Facebook oldalán megosztott videóban közölte, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz abban, ha le kell állítani az utolsó turbinát is. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásának, közölte a kormány a hőségriasztásról szóló napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Hétfőn a csúcsidei villamos energiaterhelés 6438 megawatt volt, ami több mint 560 megawattal maradt el az előrejelzett értéktől. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A 100 halombattai finomítóhoz 6 mobil szivattyút telepítettek és tartanak készenlétben. Közben tovább apadt a Balaton, hétfőn 1 cm-rel lett alacsonyabb a vízszintje, a Velencei tó vízállása 30 cm, amely hétfőn nem változott, ám ez 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál vasárnap 23 órakor 140 cm volt, hőmérséklete 28,5 Celsius fok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleményt adott ki. A legfontosabb tudnivalókat a szerkesztő foglalta össze.
5: Azt írták, a hőség minden szervezetet megterhel, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, igyunk vizet folyamatosan, a szokásosnál nagyobb mennyiséget. A cukros üdítők, az alkohol és a túl sok koffein fokozhatja a folyadékvesztést, hívták fel a figyelmet. Fordítsunk különös figyelmet az egyedül élő idősekre. A hatóságok kérik a hozzátartozókat, hogy naponta többször érdeklődjenek az egyedül élő idősek hogyléte felől, segítsék őket a rendszeres folyadékfogyasztásban, és lehetőség szerint abban is, hogy a nap legmelegebb óráit hűvös környezetben töltsék. Napközben árnyékoljuk a lakást, csak este vagy kora reggel szellőztessünk. A légkondicionálókat úgy használjuk, hogy a kinti és benti hőmérséklet között ne legyen 8-10 foknál nagyobb a különbség. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Viseljünk világos ruhát, fejfedőt, napszemüveget és használjunk magas faktorszámú fényvédőt. Fürödni csak kijelölt helyen ajánlott, felhevült testtel senki se ugorjon a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyjuk felügyelet nélkül. Akik nem tudják lehűteni otthonukat, keressenek fel légkondicionált közösségi helyiségeket, amelyek listája a Katasztrófa Védelem honlapján és a Vész alkalmazásban is elérhető. Gyermekeket, idős vagy mozgásában korlátozott embert, illetve háziállatot még rövid időre se hagyjunk az autóban. Emellett ne dobjunk el égő cigarettákat, ne hagyjunk a napon öngyújtót vagy aeroszolos palackot, és a hőségriasztás idején ne gyújtsunk tüzet a szabadban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a tartós hőség idején fokozottan figyeljen saját egészségére és a környezetében élőkre is.
0: 5000 egyedül élő idős embert keres fel a hőség miatt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Azt írták, munkatársaik az intézményeik vonzás körzetében élő egyedül lakó időseket keresik fel, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban átvészelhetik-e a rendkívüli hőséget. Érdeklődnek egészségi állapotukról, a megfelelő folyadék pótlásról, és arról is, van-e, akihez szükség esetén segítségért fordulhatnak. Átfogó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Pécsi Egyházmegye, tudatta honlapján az Egyházmegye. A közlemény szerint a Pécsi Székesegyház dísz kivilágítását lekapcsolják, és csak a 4 tornyot világítják meg légbiztonsági okokból. Az egyházmegyei hivatalban home office munkarendet vezettek be, leállították a klímaberendezéseket, valamint a püspöki palota locsoló rendszerét és csobogóját is. A takarékossági intézkedésekhez a plébániák is csatlakoznak, saját hatáskörükben csökkentve az energiafelhasználást, közölték. A maffia tisztességtelenül értelmezte a nemrég hozott bírósági döntést, nyilatkozta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a július végén kialakult ceutai migráns roham magyarázataként. A kialakult helyzetről Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját kérdezzük.
6: Nem spontán eseményről van szó, tehát számos tényező hozzájárult ahhoz, hogy ez a válság kialakult. Közvetlen kiváltó a spanyol legfelsőbb bíróság június végi döntése volt, ami arról szólt, hogy akik tengeren keresztül jutnak be Ceutába vagy Melillába, őket nem lehet automatikusan visszadeportálni Marokkóba, hanem le kell folytatni az adminisztratív eljárást. És ugye ez a hír kezdett megjelenni különféle közösségi média felületeken, amik egy részét ugye az ember csempésztek, és különféle hálózatok osztották meg a helyi lakossággal, illetve ugye a részben ott Marokkóban tartózkodó szubszaharai bevándorlókkal, és ez kulminálta aztán a július végi eseményeket. A másik nagyon fontos szál azonban, és ezt is érdemes aláhúzni, tehát hogy itt a marokkói hatóságok nem tettek semmit annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt az átkelést. Mind Ceuta, mind Melilla, külső határ az erősen militarizált zóna. A marokkói hatóságok félrenéztek annak érdekében, hogy ez a tömeg meg tudjon jelenni, és ráadásul azért még egyszer mondom, hogy 50-60 ezer emberről van szó, csak azok, akik bejutottak. Marokkó az egyik lieblingje az Európai Uniónak, Észak-Afrikában, a terrorizmus és a migráció ellen küzdelemben nagyon fontos szerepet játszik különféle stratégiai nyersanyagokban, mint a foszfát kitermelésben és szállításban Európában. Nagyon óvatosak az európai tagállamok, hogy hogyan kritizálják Marokkót. Nem véletlen egyébként, és ugye itt már akkor be is jön egy geopolitikai tényező, Nyugat-Szaharán a feletti marokkói fennhatóságot sorra ismerték el az uniós és nem uniós tagállamok, és Marokkó azt látja, hogy a migrációval, mint fegyverrel, a migráció instrumentalizálásával Spanyolországra, és egyébként az EU egészére tud nyomást gyakorolni. Magas szintű spanyol látogatás történt pár héttel ezelőtt, ugye Algériában, Marokkó legfontosabb stratégiai riválisában. Többek között erre is volt egy jelzés az, ami most Ceutában történt.
0: Marsai Viktorral bővebben a csütörtöki kerengőben beszélget Posgai Nóra. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról Irán és az Egyesült Államok között, jelentette ki Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter. A CNBC-nek adott interjúban azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, és már kedden vagy szerdán megszülethet az egyesség. A megállapodás biztosíthatná a hajózási útvonal szabad használatát, és enyhíthetné az amerikai-iráni feszültséget. Oroszország újabb nagyszabású drón támadást hajtott végre Ukrajna ellen, Nyíri Kata jelenti.
7: Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország augusztus 3-áról 4-ére virradó éjszaka 163 támadó drónt indított Ukrajna ellen. A légvédelem minden drónt megsemmisített vagy hatástalanított, ugyanakkor 13 helyszínen a lehulló roncsok becsapódásait regisztrálták. Az orosz támadások következtében 3 ukrajnai régióban 3 ember meghalt, további 48-an megsérültek. A poltovai területen egy becsapódás miatt veszélyes vegyi anyag szivárgott ki. A hatóságok lezárták az érintett területet és megkezdték a kárelhárítást. Közben az ukrán hadsereg újabb mélységi dróncsapásokat hajtott végre Oroszország területén. A beszámolók szerint találat érte a Whiteberries egyik moszkvai Szentpétervár közelében működő logisztikai központját, valamint tűzütött ki a szamarai területen található szizranyi olajfinomítóban. Az ukrán fél szerint a támadások célja az orosz katonai ellátási és üzemanyagellátási láncok gyengítése volt. A front helyzetről az ukrán vezérkar azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában Oroszország 1240 katonát, továbbá több harckocsit, tüzérségi rendszert és egyéb haditechnikai eszközt veszített. Nemzetközi téren Románia az aszály miatt kieső egyik atomreaktorának pótlására Ukrajnából importál villamos energiát, ami jól mutatja, hogy az ukrán energiarendszer a háborús körülmények ellenére is képes támogatni a térség ellátásbiztonságát.
0: Nagyváradon nem, de Bihar megyében 15 településen már korlátozzák a vízfogyasztást, Gáspár Sándor tudósít.
8: Nagyváradon a vízművek közleményéből tudni, hogy a megyeszékhelyen, illetve a többi általuk ellátott településen idén júliusban több vizet fogyasztottak, mint az elmúlt 3 évben bármikor. Több mint 1.860.000 köbméter vizet tápláltak a hálózatba, ami 77.000 köbméterrel, 4,3%-kal haladja meg a 2025 júliusi mennyiséget. Lucián Kindlea, a vízművek igazgatója szemléltetőbbnek tartja, hogy most naponta 2500 köbméterrel több fogy, mint tavaly ilyenkor. Csúcsra járatják a szivattyúállomásokat. A jelenlegi fogyasztás ugyanakkor egyelőre nem teszi szükségessé a szolgáltatás korlátozását Nagyváradon. Úgy értékelik, a rendelkezésre álló vízkészletek és létesítmények biztosítani tudják a város folyamatos vízellátását, még akkor is, ha a szivattyúállomások a korábbi nyarakhoz képest nagyobb terhelés alatt működnek. Nagyváraddal szemben viszont néhány faluban nem tudják a nap 24 órájában folyamatosan biztosítani a szolgáltatást. Ezekre a településekre tartálykocsikkal szállítanak ivóvizet, és naponta csak néhány órán át biztosítják a vezetékvizet is, hogy a lakosság ne maradjon háztartási víz nélkül, közölte Lucián Kindlea. Úgy véli, a lakosság is megértő, mert ha mindenki a vezetékes vízzel öntözni a kertjét, biztosan nem tudnánk biztosítani a szükséges vízmennyiséget. De a takarékos vízhasználat még a rendkívüli hőség idején is lehetővé tenné a folyamatos szolgáltatást. Egyébként a szárazság miatt Bihar megyében már 15 településen kellett ideiglenesen korlátozni a vízellátást. 10 nappal korábban még csak 8 település volt érintett. A korlátozásokat kiterjesztették a nagyváradi hőszolgáltatóra és a városi útkarban tartó cégre is, ugyanis a Körösök vízügyi igazgatósága által felügyelt szakaszok egyharmadánál már alig van mérhető vízhozam. A fekete-körös vízhozama pedig a megszokott érték 10%-a alá csökkent. A Sebes-Körösön is csökkent a vízhozam, de a város és környéke szükségletét még fedezi.
0: A közösségi oldalak 14 éves kor előtti használata rontja a gyerekek írás és számolási készségét, valamint ezzel összefüggésben iskolai osztályzataikat is, derül ki a Bressai Tudományegyetem és a Társadalomkutatóintézet felméréséből. Szávó Máriát hallják.
5: A vizsgálat szerint a közösségi médiát használó 14 év alatti gyerekek, az úgynevezett korai használók sokkal rosszabbul teljesítenek irodalomból és matematikából. A felmérést több mint 5207 és 16 év közötti észak-olaszországi iskolás körében végezték el. A Marco Gui szociológus vezette kutatócsoport eredményeit elsőként a Nature tudományos folyóirat közölte hétfőn. Az írásbeli és számolási kompetencia szintjét mérték fel a korai és késői közösségi média használók körében. Az utóbbiak a 14 év felettiek, mert az olasz törvények szerint ettől a kortól használhatják önállóan, szülői engedély nélkül a közösségi médiát. A felmérés eredménye szerint a tanulók minél korábban kezdik el használni a közösségi teret, annál súlyosabbak hiányosságaik, mindenekelőtt irodalomból és matematikából. Az angol nyelvtanulásban a két vizsgált csoport nem mutatott jelentős különbséget. A kutatás eredményének ismeretében hangsúlyozzák, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. A kutatócsoport pontosabb irányelvek bevezetését szorgalmazza, és a digitális eszközök használatának megtanítását az oktatási intézményekben nem csak a gyermekeknek, hanem a pedagógusoknak és a szülőknek is.
0: Közlekedési hírek következnek.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert elektromos közművet építenek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár Pesterzsébet és a belváros között, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Siling Zsolt, BKK Info.
10: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Vác-Szobvas útvonalon felső vezetéki hiba miatt 10-20 perces késésekre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben induló járatok, étkezőkocsik, több kerékpárhely várja az utasokat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balatonra. Hétvégente teltházas járatok is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása a keleti pályaudvaron maradt. Megkezdődött a karbantartás a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon. Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Népligetről Dabas felé induló közvetlen volánjáratokat is javasoljuk. Tart a karbantartás a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A Munori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity végállomása a keleti pályaudvarra került át. Még 6 napig tart a karbantartás a H6-os Ráckevei hévvonalán. Addig csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hévszerelvényei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között jövő hét hétfőig a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. A H5-ös Szentendrei hévvonalán is dolgoznak a szakemberek. a Batthyány tér és Kaszásgyűlő között pótlóbusszal kell utazni. Tart a Vámosgyörgy Gyöngyös vasútvonal felújítása, a nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasainkat. Budapest és Gyöngyös között a volánjáratait is javasoljuk. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Az időjárásról. Szerdán napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. Enyhe déli szélre a Dunántúlon számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása. Meghosszabbította péntek éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormozi szoros teljes megnyitásáról. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
11: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
12: 2026. augusztus 5-e szerda van. Isten éltesse Krisztina nevű kedves hallgatóinkat. E női név görög eredetű, a latin közvetítéssel átvett Krisztiánusz név rövid alakja, jelentése krisztusi, Krisztushoz tartozó. A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük ma egyházunkban, Havasboldogasszony emléknapján. A templomot harmadik Sixtus, a 431-es efezusi zsinat után építette, a boldogságos szűz az Isten szülő tiszteletére az eretnekségekkel szemben, s augusztus 5-én szentelték fel. Rómában, Havasboldogasszony napján minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések, változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a Nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Salus Populi Romani, Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján, 2013. március 14-én elzarándokolt. Az élet egy magaslat. Amíg fölfelé kapaszkodik az ember, a csúcsot nézi és boldog, de amikor fölér és letekint, egyszer csak meglátja a lejtőt. Fölfelé hosszú az út, lefelé viszont nagyon is rövid, írta Guy de Maupassant, a világirodalom egyik leglebilincselőbb, legszórakoztatóbb elbeszélője, aki 1850-ben ezen a napon született. Egy pályaindító verseskötet után 19 novellás könyve jelent meg, több mint 300 történettel, írt 6 regényt, és még 3 kötetnyi egyéb prózai írásművet, irodalmi elmélkedéseket, köztük egy remekbe készült rövid Flaubert életrajzot, de van egy kötetnyi színjátéka is. Izgatottan érdekelte a közélet, a polgári tülekedés, amelynek kemény kritikusa volt. 1912-ben ezen a napon született Lyonban Pierre Abbé, francia katolikus pap, a szegényeket és menekülteket támogató Emmaus közösség alapítója. A hajléktalanok atyaként ismert lelkipásztort, különösen is szűkebb hazájában, Franciaországban már életében mítosz övezte. A szociális kirekesztés elleni küzdelem egyik legismertebb harcosa volt. 1949-ben alapította meg az Emmaus közösséget, amely ma több mint 40 országban van jelen, köztük Magyarországon is, mintegy 300 közösséggel az egész világon. 1930-ban ezen a napon született Ohio-ban Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Élete során volt haditengerészeti repülőpilóta, űrhajós, a NASA vezetője, egyetemi tanár és az üzleti élet befolyásos szereplője. Már 16 évesen megszerezte repülőjogosítványát, még mielőtt autóvezetésre szóló jogosítványa lett volna. Iskolai évei alatt aktív cserkész volt, ahol elérte a legmagasabb cserkész kitüntetést kiváló teljesítményéért. Ez az élménye olyan fontos volt számára, hogy később a Holdra is magával vitte cserkész jelvényét. A koreai háborúban vadászpilóta volt, majd 1962-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 1969. júliusában az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek parancsnoka volt. Edwin Aldrinnal együtt 1969. július 20-án szállt le a Holdra. Ekkor hangzott el a gyakran idézett és szálló igévé vált mondata: kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Tiszteletére az 1982 PC aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 kilométer átmérőjű krátert neveztek el róla. Armstrong nevének részletét viseli az Armakolit, egy különleges ásvány, amelyet az első Holdra szállás űrhajósairól neveztek el.
11: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
13: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán diakónus mondja. Orgonán kísért Csanádi Tádé, kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek bennetek, kedves testvérek, Szűz Mária római főtemplomának, Santa Maria Maggiore felszentelésének a emléknapja van, Havas Boldogasszony ünnepe. Úgyhogy a Szűz Anya közbenjárását fogjuk kérni ezen a Szentmisén. És a Szentmisén szándéka: elhunyt Balázs, elhunyt Kinga és elhunyt Vilma. De nem szűk marka a mi Istenünk, tegyétek ti is ide az oltára a szándékaitokat, és imádkozzatok érettük. Most pedig valamennyien nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szepiániát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Könyörögünk. Urunk Istenünk, bocsáss meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeikkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Prófétája által a messiási idők jó hírével vigasztal az Úr. Abban az időben majd népem összes törzseinek istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt ígéri most az Úr. Így szól az Úr, a pusztában vándorló nép, amely a karttól megmenekült, kegyelmet talált. Izrael nyugalma felé tart. A távolból megjelent neki az Úr, és így szólt, örök szeretettel szerettelek téged, magamhoz vontalak, és megkönyörülök rajtad. Ezért ismét felépítelek népem, és te felépülsz majd Izrael szűzi leánya, virulsz majd és ékeskedel, ha dobjaiddal és ünnepi karaiddal kivonulsz. Újra szőlőt ültet Szamaria hegyein, és akik elültetik a szőlőt, azok fogják szüretelni is. Mert eljön majd a nap, amikor így kiáltanak Efraim hegyén az őrök. Jöjjetek, menjünk föl Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Igen, így szól az Úr, vigadjatok, örvendjetek Jákob miatt, csendüljön énekszó, újongjatok e dicső nemzeten. Harsogva hirdessétek, hogy mit tett az Úr. Megszabadította népét, Izrael maradékát. Ez az Isten igéje. Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidón vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványa, és arra kérték, küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony oda jött, és leborult előtte e szavakkal, Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony? Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami leúl gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldott téged, Krisztus!
2: Kedves testvéreim! Még a katolikus hívő között sem tudja mindenki, hogy mit ünneplünk Havas Boldogasszony ünnepén a mai napon. Jó lehet, Mária legnagyobb méltóságának az ünnepe, az ő Isten anyaságának az ünnepe. És ez a nap az 5. századba visz bennünket vissza, 431-ben keleten, Efézusban lezajlott egy egyetemes zsinat, ahol az egyház dogma szintjén fogalmazta meg, hogy Krisztus, a mi megváltónk, Isten fia. Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, az Isten fiát hozta a világra, tehát őt joggal nevezhetjük Isten szülőnek, Teotokosznak. A zsinat ezt kimondta. És keleten akkor már voltak Mária templomok. Az egyház nyugati része, főleg Róma, tartózkodó volt a témában. A pápa felé, aki akkor Liberius volt, elhangzott a kérdés. Szent atyánk, hogy van az, hogy tanítjuk Mária Isten anyaságát, Rómában pedig nincs a boldogságos szűznek temploma? A pápa erre azzal válaszolt, hogy nem építünk templomot Máriának, veszedelmeket rejt a dolog magában. És akkor augusztus elején, ezen a napon, amikor Rómában a legnagyobb a hőség, egyszerre látott álmot a pápa, és egy gazdag ember, akinek a szívében már ott mocorgott a szándék, hogy én fölépítetném a szűzanya templomát, ha lehetne. Az álomban pedig a szűzanya kérte, hogy építsenek neki templomot. És amikor mind a ketten azt kérdezték, hogy hol? A szűzanya így válaszolt, azon a helyen, ahol holnap reggel havat találtok. Hogy Rómában egy augusztus elejé éjszaka után havat lehessen találni valahol, hát ez a természet rendje szerint ez ki van zárva. De azon a reggelen ez a két ember elindult, és ahol ma a Santa Maria Maggiore Bazilika áll, a domb tetején, a domb tetejét hóborította, és felépült a templom a szűzanya tiszteletére. A szűzanyát nagyon, de nagyon tisztelni kell, mert ha valaki nem hiszi, illetve nem próbál elmélyedni abban, hogy a boldogságos szűz Isten anya, nem fogja érteni, de még csak sejteni sem, hogy a tulajdon Isten gyermeksége mit jelent. Ugyanis minden ember, ha még nincs megkeresztelve, mint lehetőséget, ha megvan keresztelve, akkor valóságosan hordozza az Isten gyermekségnek a misztériumát. Ő az Isten gyermeke. Már most, ha valaki számára Mária Isten anyasága idegen, a tulajdon Isten gyermekségét fel nem foghatja, és nem élheti meg. Ha pedig ezt valaki keresztény létére nem éri, akkor olyan állapotban van, mint a szellemileg fogyatékos gyerek, aki embernek született, de nincs meg a képessége, hogy az édesanyját nevén szólítsa. És ennek a mai ünnepnek ez ad súlyt és fényt. Köszöntsük a szűzanyát mondván, Mária, rendkívüli nagy kegyelmeket kaptál, de mindennek, amit van, a szeplőtelen fogantatásodtól kezdve a szűzés hétfájdalmú anyaságodon át, egészen a mennybe viteledig, a forrása az, hogy Isten anyja vagy. Innen fakad minden. S veled együtt, te boldogságos, veled együtt áldjuk az Istent, hogy nem felejtett el minket, és amikor eljött a pillanat, az ígéretek beteljesedhettek. Gábriel főangyal jött, és te a Szentlélek erejéből anya lettél. Ennek a szűzi anyaságnak az előképét látja az egyház Gedeon gyapjában is. Amin érdemes egy kicsit elgondolkodnunk, mert nekünk, embereknek, jelekre van szükségünk ahhoz, hogy merjünk hinni. Amen.

0: Imádkozzunk testvérem boldogságos bizonyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendeltet egyházad anyjává, az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a téveigő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el Balázs, Kinga és Vilma testvérünk, valamint összes elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgass meg kéréseinket. A kész és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Ámen.
0: Adott a mindenség, hogy is

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülőanyjának közbenjárására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága Krisztus, ami Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s ígyatok ebből mindnyájan.

0: hét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel is az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. A kész és pralkodol, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel, engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor békében.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulsz.

0: Jézusom, hiszen vagy jelen, vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret, kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk meg a megváltás művét szolgálni Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Amen. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kározat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán diakónus mondta. Orgonán kísért Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! A Duna vízszintje már 5 cm-rel emelkedett, az utolsó turbina pedig stabilan termel, írta keddi Facebook bejegyzésében a miniszterelnök a Paksi atomerőmű működéséről. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország ismét összefogott, ami szerinte a vártnál alacsonyabb esti áramfogyasztás is mutat. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az egész országra. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt írta, a tartós hőség mindenkit megviselhet, de különösen veszélyezteti az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, a krónikus betegeket és a szabadban dolgozókat. A szakemberek rendszeres folyadékfogyasztásra hívták fel a figyelmet. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a hőség miatt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Közleményükben azt írták, munkatársaik az intézményeik vonzás körzetében élő egyedül lakó időseket keresik fel, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban átvészelhetik-e a rendkívüli hőséget. Érdeklődnek egészségi állapotukról, a megfelelő folyadékpótlásról és arról is, van-e akihez szükség esetén segítségért fordulhatnak. Hangsúlyozták, a mostanihoz hasonló hőségben különösen fontos, hogy az egyedül élő idősek figyelmet, gondoskodást és biztonságérzetet kapjanak, mert ez sokszor többet jelent a tárgyi segítségnél. Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakra, közölte a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a kormány megduplázza a szociális tűzifa programban igényelhető mennyiséget és az erre biztosított keretösszeget a rászoruló családok számára. A miniszter soron kívüli egyeztetést tartott az állami erdőgazdaságok vezetőivel, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Frissült a Központi Statisztikai Hivatal térképes adatbázisa. A hivatal kedden közölte, a TIMEA nevű interaktív felület 53 mutató legfrissebb adataival bővült. A frissítés egyebek mellett a népességre, az egészségügyre, a szociális ellátásra, a keresetekre, az igazságszolgáltatásra és az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat érinti. A magyarul és angolul is elérhető felületen a statisztikák térképes formában is megjeleníthetők és letölthetők. Az alacsony dunai vízállás miatt ismét láthatóvá váltak a II. Világháborús német hadihajók roncsai a szerbiai Prahovónál, a román határ közelében. A csaknem 80 éve a folyó fenekén nyugvó hajótestek nem csak történelmi emlékek, hanem a hajózás biztonságát is veszélyeztetik. Az Európai Unió 2022-ben támogatást adott a roncsok eltávolítására, de a 21 hajóból eddig csak 3-at emeltek ki. A munkát a fedélzeteken és a mederben maradt robbanószerek is nehezítik. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz, a déli szél a Dunántúlon lengedezhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 36 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, jelenleg torlódásra kell készülni a Gyáli úttól a Rákóczi híd felé. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani, a 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Mától a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezeték javítása kezdődött. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Leó pápa aláírta a Vatikán városállam új alaptörvényét, amely a korábbi 2023-ban hatályba lépett szabályozást váltja fel. Az új jogszabály a kormányzás megváltozott igényeihez igazodik, és egyetlen dokumentumban foglalja össze az elmúlt évek fontos reformjait. A legjelentősebb változás, hogy a pápai bizottság elnöki tisztségét már nem kizárólag bíboros töltheti be. Az alaptörvény megerősíti a kormányzóság szerepét, pontosítja a vezetők feladatait, valamint az igazságszolgáltatás működésének kereteit is. A részletekről a Vatikán News számol be. Idén is zarándokok sokaságát vonzotta a Havas Boldogasszony búcsú Szegedre augusztus első hétvégéjén, írja a Magyar Kurír. A perzselő forróság sem tudta eltántorítani a híveket attól, hogy részt vegyenek az alsóvárosi ferences templom legfontosabb ünnepén. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatta be augusztus 2-án. A kétnapos búcsú hálaadó szentmisével zárult, amelyen Kis Efrém ferences szerzetes arra bátorította a jelenlévőket, hogy merjenek közelebb lépni Jézushoz. A tartós energiakorlátozások hosszabb távon már a dolgozók bérét és munkahelyét is veszélyeztetik, írja a Világgazdaság. A Liga szakszervezetek szerint egyelőre nincs szó bércsökkentésről vagy műszakok leépítéséről, mivel a nagyipari vállalatoknál most zajlanak a tervezett nyári karbantartások és leállások. A cégek egy része home office-szal, szabadságok kiadásával vagy a munkaidő átütemezésével próbál energiát megtakarítani. A szakszervezet ugyanakkor figyelmeztet, ha az energiaválság hetekig vagy hónapokig elhúzódik, részmunkaidő, jövedelemcsökkenés, végső esetben pedig elbocsátások is következhetnek. A részleteket a Világgazdaság ismerteti. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. augusztus 5-e szerda van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy elkészült a hazai fiatalok élethelyzetét, értékrendjét és jövőképét vizsgáló legfrissebb felmérés. A Magyar Fiatalok Kutatásról Györgyevics Miklós szociológust Gőbel Ágoston kérdezte. Ebből a beszélgetésből hallanak most egy részletet.
6: A fiatalok esetében azért viszont azt látjuk, hogy a diplomások körében több a vallásos, mint képzettek körében, mint több a vallásos, és a városi, a fővárosi lakosok között is viszonylag több a vallásos, ezen mi is sokat agyaltunk, de erről már más kutatások is beszámolnak, tehát ez nem a mi feltárásunk, nem a mi kutatási eredményünk, de valóban egy elsőre meglepő, közhiedelemmel szembe menő tételek ezek. De az adatok egyre inkább fordítva mutatják ezt más kutatásokban is, tehát, hogy Budapesten magasabb az egyháziasan vallásos fiatalok aránya, teljes mintában 5%, Budapesten 7% mondja magát egyháziasan vallásosnak, szemben a városok, a kisvárosok és községek 4%-ával.
0: 8 óra 22 perckor házunk táján, 8 óra 37 perckor pedig Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor a Földsójában szólunk arról, hogy újjáélett Szent Donát két évszázados székesfehérvári tisztelete az utóbbi időszakban. A hagyománynak megfelelően a kápolnánál Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét. Az eseményen Bertakata kérdezte a főpásztort. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A városok evangelizálásáért imádkozzanak, ezt kéri a hívektől 14. Leó pápa augusztusra. A Szentatya szerint a nagyvárosokban élő emberek gyakran a zaj és a rohanás közepette keresik az élet értelmét, ezért az egyháznak új kreatív módokon kell jelen lennie közöttük. A pápa úgy fogalmaz, a jó pásztor lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kíséri a milliókat. Az ima szándékot a pápa ima világhálója tette közzé, amely világszerte több 10 millió embert kapcsol össze a havi pápai imádságokban. Már semmi nem emlékeztet a múlt heti rongálásokra Medjugorjéban, erről számolt be a Magyar Kurírnak Molnár Tamás, nagymagyari plébános, aki a Mladifest ifjúsági találkozón szolgál. A jelenések hegyén és a Kék Keresztnél okozott károkat gyorsan helyreállították. Az arándok hely ma ismét békés és rendezett. Molnár Tamás szerint a hívek imával és irgalommal válaszoltak a történtekre, és ahogy fogalmazott, bibliai módon felülírják a rosszat a jóval. Idén is több száz zarándok érkezett augusztus első két napján Szeged alsóvárosra, a Havasboldogasszony búcsúra, amelyet immár 500 éve ünnepelnek a ferencesek templomában. A hétvégi eseményen egésznapos gyóntatás, körmenet és éjféli gyertyás mise várta a híveket, akik a nagy hőség ellenére megtöltötték a templomot és a kolostor udvarát. A vasárnap délelőtti ünnepi szentmisén Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök emlékeztette a résztvevőket az 500 éves folytonosságra. A búcsú első napján Bálint Sándorra, a város nagy néprajzkutatójára is emlékeztek, boldoggá avatásáért imádkozva. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet, közölte a kormánya a hőségriasztásról közzétett keddi 16 órás gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás kedd délután két esetben történt. A közlekedésben jelenleg 16 vasútvonalon, illetve 4 hévvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt, tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg a szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. A következő napokban országszerte tovább emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja, különösen a meleg napsütéses délutánokon, közölte a Hungaromet kedden a Facebook oldalán. Azt írták, az ózon szennyezettség izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hőrkurutot és az asztmát, valamint a pollenallergiás betegek tüneteit is. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Magyar fiatalok, kérdések és válaszok fiatalokról, fiataloktól. A Magyar Fiatalok Kutatása hazai fiatalok élethelyzetét, értékrendjét és jövőképét vizsgáló átfogó felmérés, amely 4 évente ad képet a 15 és 34 év közötti korosztály helyzetéről. A legfrissebb felmérést Györgyevics Miklós szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem agyunktusa koordinálta. Az elmúlt hetekben beszámolt a kutatás eredményeiről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának, és több ifjúsági és felnőtt képzési konferencián is ismertette az eredményeket. Az egyik ilyen konferencián beszélt arról, hogy az adatok alapján megváltozni látszik a vallásos vidék, vallástalan főváros sztereotípiája. De miről is van szó pontosan? Göbel Ágoston kérdezte Györgyevics Miklóst.
1: Sokszor az idősebbeket, alacsonyabban képzetteket és a falusi lakosságot tekintjük vallásosabbnak, és hogyha egy sima keresztáblás adatot nézünk egy teljes lakossági, felnőtt lakossági mintán felvett kérdőívre, akkor valóban elsőre ezt látjuk, de alapvetően itt egy kohorszhatásról van szó, az idősebbeket eleve vallásosabban nevelték régen. Tehát nagyon-nagyon régen még a személyigazolványban is benne volt, hogy melyik felekezethez tartozol. Tehát ez nem volt megkérdőjelezhető a hit. És eleve akkor még nem volt a felsőoktatás expanziója, tehát viszonylag alacsonyabban képzettek. Nem indult be annyira az urbanizáció, ezért többnyire ők a falun éltek, meg máig falun élnek sokan ezek közül. Tehát, hogy alapvetően nem a falusiasság, nem az idősödés és nem az alacsony képzettség okoz vallásosságot, hanem ez egy demográfiai hatás, hogy őket eleve vallásosabbnak nevelték. A fiatalok esetében azért viszont azt látjuk, hogy a diplomások körében több a vallásos, mind képzettek körében, mind több a vallásos, és a városi, a fővárosi lakosok között is viszonylag több a vallásos, ezen mi is sokat agyaltunk, de erről már más kutatások is beszámolnak, tehát ez nem a mi feltárásunk, nem a mi kutatási eredményünk, de valóban egy elsőre meglepő, közhiedelemmel szembe menő tételek ezek. De az adatok egyre inkább fordítva mutatják ezt más kutatásokban is, tehát, hogy Budapesten magasabb az egyháziasan vallásos fiatalok aránya, teljes mintában 5%, Budapesten 7% mondja magát egyháziasan vallásosnak, szemben a városok, a kisvárosok és községek 4%-ával. Budapesten a legalacsonyabb a vallástalanoknak a hányada is, nagyjából 20%, miközben a megyeszékhelyeken, meg a falvakban ez 35-40%. Szóval, hogy lehet ez? Elsőre talán egy szelektív elvándorlásra gondolhatunk, hogy nem a tőzsgyökeres fővárosiakról van itt szó elsősorban, hanem a vidék vallásilag aktív, jól szocializált, kicsit tehetősebb fiataljai elmentek egyetemre Budapestre, akiket könnyen fel is szívnak, mint egyetemi lelkészségek, egyetemi közösségek, vagy éppen dolgozni jöttek a fővárosba, így tehát a főváros kvázi felszívja és koncentrálja az elkötelezett vallásos fiatalságot, a vidék pedig veszít az utánpótlásából. Ez pasztorálisan akár két feladatot is indukál, tehát hogy a fogadó városi egyháznak el kell érnie ezeket a kicsit talán gyökértelenné is váló fiatalokat, akár az egyetemi lelkészségek révén, és ez történik is, tehát látjuk, hogy a magasabban képzettek, magasabb arányban vallásosak, magasabb arányban járnak templomba. És a vidéki egyházaknak pedig egy elvékonyodó bázissal kell számolniuk, és őket kell valahogy megtartaniuk. És egy másik érdekesség itt, mi szintén szemben megy talán a sztereotípiákkal, ugye ez a képzettség, hogy az iskolai végzettség mentén is sokaknak furán hangzik, hogy az egyetemisták körében, vagy az egyetemet végzettek körében magasabb a vallásosság. A diplomás fiatalok között több mint 10%, még a szakmunkás fiatalok között, akik érettség nélküli szakképzésben végzett fiatalok, mindössze 3,5% azok aránya, akik magukat egyháziasan tekintik vallásosnak. A katolikusoknál pedig még nagyobb ez a különbség, mert a diplomásoknál ott 18%, a katolikus diplomások 18%-a mondja magát egyháziasan vallásosnak, a katolikus szakmunkások viszont mindössze 5%-a mondja magát egyháziasan vallásosnak. Tehát a hit nálunk, mintha elpolgárosodna. Egyre inkább a képzett városi mobilis fiataloknak lesz a vallása ez, miközben az egyház lába alól kicsúsznak a szakmunkás vagy fizikai munkát végző rétegek. Szóval tök jó, hogy az egyháznak van egyébként jól működő csatornája az értelmiségi fiatalok felé. Tehát ezt mutatja, ez alapvetően egy jó dolog, de a szakképző iskolák és fizikai dolgozó fiatalok felé is ezt meg kellene erősíteni, mert ott szinte alig van, vagy nincs, nem tudom. Ez egy hiányzó missziós terepnek tűnik.
2: Még egy dolgot kiemeltél, ami nekem nagyon fontos volt a konferencián, hogy itt inkább, és most itt a szakmunkás fiatalokról nem is elsősorban egy ellenséges hozzáállás van, hanem inkább egy nem értés az egyház felé.
1: Igen, az volt a címe, hogy ateizmus vagy apateizmus az előadásomnak, és valóban ezt látjuk, hogy nem feltétlenül ellenségesen állnak az egyházak felé a nem vallásos fiatalok, hanem inkább egy ilyen közöny. Tehát igazából nekem mindegy, hogy létezik-e Isten, vagy hogy az egyház mit akar. És a nem értésről meg igen, azt mondtam, hogyha belegondolunk, a prédikációk nagy része is, de ez egy egyéni észrevétel csak, hogy a prédikációk jó része az lehet, hogy nem a alacsonyabban képzett fiatalok felé szól, vagy feléjük van felépítve. Tehát én, aki mondjuk diplomás vagyok, doktorit végeztem, adjunktusként dolgozok, egy picit elbóbiskolok egy prédikációnál, már elvesztem a fonalat. Tehát, hogy néha nehezen értelmezhető egy prédikáció, ezen így is el lehet gondolkodni, most ezt csak egyet emeltem ki, de hogy alapvetően azt látom, hogy a vallási szinkretizmus előretör, a vallásos fiatalok körében is, tehát mindazok körében is, akik magukat Isten hívőnek, mennyországban hívőnek tartják, azok körében is, a horoszkóp, a kabala, ezek előre törnek. Ezen sokat gondolkodtam, hogy mi lehet az oka. Alapvetően ezek a világképek, vagy ezek a irányzatok egyfajta kódot mutatnak az élethez, és néha ezek a kódok sokkal egyszerűbbek. Tehát sokkal egyszerűbb végig gondolni azt, hogy én mondjuk egy bika, csillagjegyű ember vagyok, és tetszik egy lány, aki kos, és ez a kettő összeillik-e, az interneten ezt meg tudom nézni, és egy nagyon pontos leírást kapok arról, hogy nekem ez hogy kell viszonyulni. És az ember sokszor az egyszerűbb irány felé fog húzni. Tehát onnan egyértelmű választ kap az élet olyan transzcendens kérdéseire, hogy mi végre vagyok itt, mi a célom az életben, miért van szenvedés a világban, mi lesz velem a halál után, amennyiben az asztrológia, a számmisztika, a keleti vallások, vagy lelkiségek, vagy hogy mondjam, egyházak erre karakteresebb, markánsabb, egyértelmű választ tudnak adni, akkor lehet, hogy afelé fognak húzódni. De mellette ott van egy kulturális háttér, hogy mi egy keresztény gyökerű kultúra vagyunk, van egy Isten képem, hiszek a mennyországban, és nagyon érdekes, ez Rosta Gergőnek az egyik kimutatása volt, hogy megnézte, hogy akik a mennyországban hisznek, azoknak egy nagyon nagy hányada, és ezt most én is megnéztem, egy többsége hisz a reinkarnációban is. A kettő tétel nem összeférhető. Tehát, hogy most vagy mennyország, vagy lélekvándorlás, de mégis interjúk során kifejezetten szoktam találkozni ezzel a lineáris logikával nem összeegyeztethető hozzáállása, hogy így mindenhonnan összeválogatom. És azt is észreveszem a fiatalok körében, hogy akikkel sokat beszélgettek itt az egyetemen is, ahol tanítok, illetve korábban, mint ifjúsági közösségnek a tagja és vezetője, a vallásosság az egy nagyon sokszor nem konzisztens érzület. Tehát, hogy mindenhonnan összeválogatunk dolgokat, és a fiataloknál azt érzem, hogy ez egyre inkább evidens számukra, tehát egy sokkal legitimebben felvállalható, mint azt mondani, hogy én kizárólag a keresztény hittételekben hiszek. Itt az egyetemen is beszélgettem fiatalokkal, akik ezt teljesen nyíltan és mindenféle rezdülés nélkül mondják, hogy hiszek Istenben, meg mondjuk reformátusnak kereszteltek, vagy katolikusnak, de ez a reinkarnáció dolog, ez úgy ilyen igaznak tűnik, meg hát nagyon sűrűn nézem, hogy én milyen csillagjegyű vagyok, és mi az aszcendensem, és ez alapján állítom be az életemet. És ez a kettő nagyon jól megfér náluk egymás mellett. Össze tudják ezt hangolni. Ezt hívjuk szinkretizmusnak, és ez kifejezetten, tehát egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy nem a vallástalanok körében erősebbek az ezoterikus hittételek, hanem eleve a vallásosabb fiatalok körében, akik erre nyitottak. Az ő körükben látjuk azt, hogy erős a mennyország, az Isten és a pokolban való hit, de erős adott esetben a kabalában, a horoszkópban és a lélekvándorlásban való hit. Tehát magam, mint a vizsgáztatok, és hozza macit. a vizsgázó, és nem csak cukiságból, hanem, vagy mert azzal aludt korábban, hanem megkérdeztem, és teljesen nyíltan vállalja, hogy jobban szoktak sikerülni a vizsgák, ha itt van. Ennek valószínűleg van pszichológia oka, tehát, de ő mint erre egy kabala, egy kvázi szentelményre tekint, hogy a macit azt el kell hozni az írásbeli vizsgára. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. És ezt kétféleképpen lehet szerintem olvasni. Az egyik, hogy van egy óriási spirituális éhség a fiatalokban, egy nyitottság, hogy valaki mondja meg, hogy mik az élet végső kérdéseire a válaszok, halálról, betegségről, szenvedésről, csak a válaszokat egyre inkább máshol is keresik, mert az egyház válaszai valahogy mérsékelten jutnak el hozzájuk, vagy nem értik meg ezeket. És azt tapasztalják, hogy az asztrológia sokkal egyértelmű válaszokat ad ezekre a kérdésekre, illetve valahol romantikus, meg izgalmas olyan tanokat is felfedezni, amik nem a mi kultúránk sajátjai. Tehát nagyon érdekes, hogy egy másik kutatásban feltettünk ilyen kérdést, hogy mely egyházak tanításait tudja ön elfogadni szándékosan, nem az, hogy melyik be vagy keresztelve, melyiket tartod magadnak, hanem mely egyházak, felekezetek tanításait tudod elfogadni, és a katolikus mellett 20-valahány% volt a buddhizmus. Tehát van egy buddhista romantika a magyar, teljes magyar társadalomban, és ez a fiataloknál még erősebb. Tehát el tudom fogadni a katolikus és a buddhista tételeket együtt. De ez egy hatalmas lehetőség is, mert van kit megszólítani, akik válaszokat keresnek. Van egy másik olvasata azonban, egy kateketikai olvasata ennek, hogy ha a saját elközettelezett fiataljaink is hisznek a reinkarnációban, a horoszkópban, az azt jelzi, hogy az egyház tanítása nem feltétlenül ér célban náluk. Egy nyitottság igazi lehetőség is, de a feladati módon kettős, egyszerre kell megszólítani a keresőket, és világosabban átadni a hit tartalmát. Szóval az egyháznak megvannak a válaszai ezekre egyébként. A kérdés az, hogy eljutnak-e oda, és úgy jutnak-e el oda, ahol ő ezeket keresik. Közösségekben, a megélt tapasztalatban, és nem csak a dogmák szintjén.
0: A Magyar Fiatalok Ifjúságkutatásról kérdezte Gőbel Ágoston, Györgyovics Miklós szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát.

2025. december 1-én ünnepeltük az évfordulót, de ugye egy évig ünnepelhetjük tulajdonképpen, addig 100 éves még a rádiózás. Itt a Katolikus Rádióban is több műsorral készültünk már arról, hogy mi vezetett ennek a nagy találmánynak az elkészüléséhez, milyen hatása volt a politikára, akár a rádiónak, és a mai műsorban pedig a keresztény-katolikus rádiózásról fogunk beszélgetni. Mikor jelentek meg az első olyan műsorok, amelyek valamilyen vallási témával kapcsolatban készültek el? Hát elárulom, hogy rögtön az elején. Tehát ugye úgy kezdődött, hogy megáldották a katolikus, vagy a rádiózást. A katolikus egyház fontosnak tartotta ezt, hogy rögtön az első napon ott legyen a mikrofon mellett. És úgy kezdődött mindez, hogy a rádióról, a rádiózásról megszólalt egy tanulmányszerű összefoglaló, hogy miért fontos ez a katolikus egyháznak, hogy ott legyen a rádióban és eljusson a hívekhez. Hát a kezdetekről és a történelemről Sávoly Tamás történész, rádiótörténész fog beszélni, aki egyébként a rádiótörténész pályafutását a Magyar Rádióban kezdte el. Ott foglalkozott a különböző dokumentumoknak az összegyűjtésével, és most a Posta Múzeum élén folytatja tovább ezt a munkáját, hiszen a Magyar Rádió, a rádiózás a posta részeként indulhatott el. És hát ebben a történetben aztán meg fogunk érkezni a Magyar Katolikus Rádióhoz is, amely most ugye 20 éves, most már 22, és arról is fogunk beszélgetni, hogy miben folytatja a Katolikus Rádió a hagyományokat, és miért más azért mégis, mint amikor a közszolgálati rádió, a Magyar Állami Rádió része volt egy-egy katolikus műsor. Úgyhogy várom a hallgatókat a házunk tájánnal a 9 órás hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó reggelt kívánok! A városok evangelizálásáért imádkozzanak, ezt kéri a hívektől 14. Leó pápa augusztusra. A Szentatya szerint a nagyvárosokban élő emberek gyakran a zaj és a rohanás közepette keresik az élet értelmét, ezért az egyháznak új kreatív módokon kell jelen lennie közöttük. A pápa úgy fogalmaz, a jó pásztor lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat. Az ima szándékot a pápa ima világhálója tette közzé, amely világszerte több 10 millió embert kapcsol össze a havi pápai imádságokban. Már semmi nem emlékeztet a múlt heti rongálásokra Medjugorjéban. Erről számolt be a Magyar Kurírnak Molnár Tamás nagymagyari plébános, aki a Mladifest ifjúsági találkozón szolgál. A jelenések hegyén és a Kék Keresztnél okozott károkat gyorsan helyreállították. A zarándokhely ma ismét békés és rendezett. Molnár Tamás szerint a hívek imával és irgalommal válaszoltak a történtekre, és ahogy fogalmazott, bibliai módon felülírják a rosszat a jóval. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett keddi 16 órai gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás keddi után két esetben történt. A közlekedésben jelenleg 16 vasútvonalon, illetve 4 hévvonalon van érvényben ideiglenes, magas hőmérséklet miatti sebességkorlátozás. A következő napokban országszerte tovább emelkedhet a talajközeli ózon koncentrációja, különösen a meleg napsütéses délutánokon, közölte a Hungaromet kedden a Facebook oldalán. Azt írták, az ózon szennyezettség izgatja a szemet és a légző szervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hőrkurutot és az asztmát, valamint a pollenallergiás betegek tüneteit. A várható időjárásról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. 8 óra 33 perc. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a belső sávban, illetve az Ecseri úton az Üllői út után a külső sávban lelassult a haladás. Szintén baleset okoz fennakadást a Budafoki úton a Hengermalom útnál befelé, illetve a Hatos út bevezető szakaszán az Építész utcánál. Tart még a helyszínen és a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra készüljenek. Mától a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 6. kerületben az Izabella utcában lezárták a félútpályát az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Leó pápa aláírta a Vatikán városállam új alaptörvényét, amely a korábbi 2023-ban hatályba lépett szabályozást váltja fel. Az új jogszabály a kormányzás megváltozott igényeihez igazodik, és egyetlen dokumentumban foglalja össze az elmúlt évek fontos reformjait. A legjelentősebb változás, hogy a pápai bizottság elnöki tisztségét már nem kizárólag bíboros töltheti be. Az alaptörvény megerősíti a kormányzóság szerepét, pontosítja a vezetők feladatait, valamint az igazságszolgáltatás működésének kereteit is. A részletekről a Vatikán News számol be. Idén is zarándokok sokaságát vonzotta a havas boldogasszony búcsú Szegedre augusztus első hétvégéjén, írja a Magyar Kurír. A perzselő forróság sem tudta eltántorítani a híveket attól, hogy részt vegyenek az alsóvárosi ferences templom legfontosabb ünnepén. A vasárnapi ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatta be augusztus 2-án. A kétnapos búcsú hálaadó szentmisével zárult, amelyen Kis Efrém ferences szerzetes arra bátorította a jelenlévőket, hogy merjenek közelebb lépni Jézushoz. A tartós energiakorlátozások hosszabb távon már a dolgozók bérét és munkahelyét is veszélyeztetik, írja a Világgazdaság. A Liga szakszervezetek szerint egyelőre nincs szó bércsökkentésről vagy műszakok leépítéséről, mivel a nagyipari vállalatoknál most zajlanak a tervezett nyári karbantartások és leállások. A cégek egy része home office-szal, szabadságok kiadásával vagy a munkaidő átütemezésével próbál energiát megtakarítani. A szakszervezet ugyanakkor figyelmeztet, ha az energiaválság hetekig vagy hónapokig elhúzódik, részmunkaidő, jövedelem csökkenés, végső esetben pedig elbocsátások is következhetnek. A részleteket a Világgazdaság ismerteti. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nyolc óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban Kolek Ildikóval, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi tagjával, a művészetről, a közösségről és a reményről is beszélget Fazekas Gyöngyvér. De hallhatnak majd programajánlót is a hétvége eseményeiből. A műsor elején Tóth Zsófia kérdezi Turán István múzeumvezetőt a kiskörösi úttörténeti múzeum kiállításáról. Most ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
6: A kiállítás, mint magángyűjtemény, már tulajdonképpen a 60-as évek közepe óta látogatható volt. Itt Kiskörösön, egy magánháznak a melléképületében, itt helyben ezt úgy nevez Laci konyhában. Lévárd Imre útmester tevékenységét röviden bemutatnám, ő volt a múzeumunknak az alapítója. Ő eredetileg Vágsellyén, a mai Szlovákia területén teljesített szolgálatot, azonban 1945-ben, ugye, amikor a csehszlovák állam újjáalakul, és a Benes dekrétumokat ugye hatályba léptetik, akkor neki nyilatkoznia kellett, hogy vagy elfogadja ugye az új államnak az állampolgárságát, cserébe lemond a magyar állampolgárságról, vagy pedig költözni kényszerül. Hát ő az utóbbit választotta, és ő ekkor már javában gyűjtötte a szakmájának a relikviáit, ezeket magával is hozta, azért el lehet képzelni, hogy a feleségének a legnagyobb örömére, hiszen akkor ugye a kitelepítésnél meg volt határozva, hogy mekkora súlyú, mekkora tömegű csomagokkal érkezhetnek, de hála Istennek áthozta ide Magyarországra. Utána itt Kiskörösön kapott munkát, mint útmester, és a nyugdíjazását követően otthonában rendezte be a gyűjteményt.
7: Tehát az otthona volt ennek a múzeumnak az elődje.
6: Így van, az otthona, ide egy kilométerre található egyébként ez az épület. Na most azt tudni kell, hogy az útmesteri telep, maga ez az útmesteri fogalom, ez az 1960-as évekig működött. A 60-as, 70-es években ugye Magyarországon lezajlik egy motorizációs forradalom, és az útfenntartás, az útüzemeltetés, mint olyan, ez a 70-es éveknek a gyermeke, ez egyébként a mai útfenntartásunknak is az alapja. Szóval ekkor megépül itt Kiskörös határában az új üzemmérnökség, ami végzi az útfenntartási feladatokat, és ez az útmesteri telep, ami a mostani múzeum helyén állt, ez üressé válik. És Lévárd Imre az egyik alkalommal, amikor a kis magángyűjteményét ugye ide-oda vitte bemutatni az országban, Kiskunhalason találkozott Csanádi György, közlekedés és postaügyi miniszterrel, és meggyőzte arról, hogy esetleg ebben az üres útmesteri telepben valamiféle kiállítás berendezhető lenne, és Csanádi rábólintott. Na most nyilván, ha a miniszter rábólint, az megvalósul, úgyhogy hála Istennek így került ide hozzánk ez a kiállítás. kiállítás, és ezért van az, hogy mi nem hagyományos értelemben vett múzeum vagyunk abban a tekintetben, hogy a fenntartónk nem valamelyik önkormányzat, vagy nem valamelyik minisztérium, hanem egy állami társaság, ugye a mindenkori közútkezelő, ez pedig jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Tehát a mi fenntartónk az a szakma.
0: A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum kiállításáról tovább beszélgetünk a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarel című kulturális palettánkban.

0: 8 óra 45 perc, a földsója következik. Szent Donát tisztelete Székesfehérváron is. 18. századi eredetű Öreghegyen, a város középkor óta művelt szőlőhegyének legmagasabb pontján 1733-ban építették a Donát kápolnát a szőlőművelő polgárság kérelmére. A kápolna a II. Világháború végén teljesen megsemmisült, majd 1994-ben újjáépítették, így Szent Donát két évszázados székesfehérvári tisztelete is újjáélett. A hagyománynak megfelelően a kápolnánál Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét és szentbeszédében megemlékezett Szent Donát püspök vértanúról, a szőlőhegyek vihar, villámcsapás és jégeső elleni védelmezőjéről. A földsójában a főpásztort Berta Kata kérdezte.
1: Természetesnek vesszük, hogy mindenünk megvan az asztalunkon, minden megvan az otthonunkban. Szent Donát tisztelete hogyan tanít minket arra, hogy Istentől kapjuk az ő kegyelme által ajándékait?
2: Szent Donátot régóta úgy tisztelik, a hívő emberek úgy tiszteli az egyház, mint aki oltalmazza égi imájával a természeti katasztrófától az emberi munka eredményét, a termést, különösen a szőlőtermést. Úgy gondolom, hogy az Istennek gondja van az emberre, és törődik velünk. Természetesen nem várjuk azt, hogy valamiféle kézi vezérléssel az Isten mindig, ami kedvünk szerint formálja és alakítsa az időjárást, a világrendjét, de azt jó, hogyha meg tudjuk tenni, hogy rábízzuk magunkat az ő gondviselésére, hogyha észre tudjuk venni, hogy az, ami velünk történik, akár az időjáráson keresztül, a világ eseményeink keresztül, a történelem tanításán keresztül, azok valahogyan mind-mind a javunkat is szolgálhatják. Csak nekünk kell ezt meglátni és észrevenni. Adja a Jóisten, hogy Szent Donát ebbe is segítsen bennünket, ne csak a termést védje, hanem védjen bennünket és tanítson meg a léleknek erre a bölcsességére minket. Ahogy az itt szőlőben dolgozó emberek is biztos mondták, tudták, emberi a munka, isteni az áldás. És ezt az áldást biztos megtapasztalták sokszor, és mi is megtapasztaljuk és megtapasztalhatjuk. Felelősség van rajtunk, hogy hogyan imádkozunk, hogy miért imádkozunk, hogy hogyan merjük oda bízni az életünket Istenre, és hogyan vagyunk készek elfogadni az Istentől mindazt, amit az Isten nekünk adni akar. Sokat tehet egyetlen igaz embernek az imádsága, és sokat tehet ennyi embernek, ennyi jóra törekvő, igazságot kereső, szeretetben élni akaró, a jót az emberi kapcsolatokban, a szeretetet megélni és megmutatni akaró szívnek a jó szándéka imádsága sokat tehet ebben a világban. Adja az Úr, hogy mindannyian megtapasztaljuk Isten szeretetét és közelségét, mindannyian megtapasztaljuk Isten kegyelmét, és legyen a mi életünk mindig hálával teli Istennek.
1: Püspök úr, Szent Donát történelmi személye igazából a legendák világába vész, viszont maga a tisztelet megőrződött, sőt, minthogyha fel is élénkült volna. A keresztény emberek szeretik a hétköznapi dolgaikra is az áldást kérni.
2: A vallási életben nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az emberben ott él egy belső igény, amelyet szeretne megélni az Istennel, amelyen keresztül az Istent is talán szeretné a mindennapi életébe is belevonni, a mindennapi élet részesévé akarja tenni. Szent Donát tisztelete is talán erre is példa lehet, hiszen Szent Donát tisztelete alkalmából hálát is adunk, könyörgünk is, kérünk is Istentől. Kérjük, hogy mindaz, amit az életünk részeként akarunk tartani, mindaz, amire szükségünk van a mindennapi élet fönntartásában, azon legyen az Úr bőséges áldása, hogy a föld teremjen bőven, a szőlőtőkén legyen bőven gyümölcs, bőven teremjen a szőlő, és az ember azt is beismeri ezzel a tisztelettel, hogy nem mi vagyunk a világ urai, nem mi vagyunk azok, akik mindent pontosan előre ki tudunk számolni, meg tudunk határozni, hanem nagyon is rászorulunk arra, hogy a Jóisten áldása rajtunk legyen, mert az életünk az Istentől függ. Az Isten pedig persze, hogy szeretettel fordul, szeretettel tekint az emberre, de olyan jól esik időnként a bizalmunk jeleként ezt el is mondani Istennek. Hát ezt tesszük itt a Donát hegyen is, ezen a búcsú alkalmából.
1: Püspök úr, Szent Donát személye segít bennünket arra, hogy a borra nem mint részegítő nedűre gondoljunk, hanem a borra, mint a megtisztító erőre.
2: A bor egy csodálatos ajándéka az Istennek, amivel természetesen, mint mindennel, vissza is lehet élni. Az embernek ez a hatalma megvan, és szinte kivétel nélkül a világban, amit látunk, amit használunk, ami körülvesz bennünket, az mind olyan, hogy lehet áldás is, és lehet átok is, élhetünk vele, és vissza is élhetünk vele. Ha a borral élünk, akkor a bor az megvidámítja az ember szívét, hogy a zsoltárok között imádkozzuk. Egy boldogságot, egy fölszabadultságot, nem bódultságot, hanem egy örömet tud adni az embernek. Nem egyedül szokott az ember borozni, hanem hozzátartozik egy baráti társaság, egy meghitt hangulat, egy piciny idő, amikor nem az idő szorításában és nem a feladatok sürgető sodrásában vagyunk, hanem tudunk egymásra figyelni. És azon túl a bor azért is különleges helyet foglal el az emberiség életében, mert a bor az az ital, amelyet Jézus az utolsó vacsorán átváltoztatott. A bor fölött mondta el a szavakat, ez az én vérem. És azóta is ez a bor, amely fölött a pap elmondja az átváltoztatás igéit, amely már nem bor, hanem Krisztus vére a hívő ember számára. Ez a krisztusi vér, ez megtisztít, ez megújít, ez megerősít, ez az emberi életet gyógyítja és teljessé teszi, hiszen azt a szeretetet állítja elénk, azt hozza el közénk, amelyről azt mondjuk, hogy saját életét adta értünk, saját vérét ontotta értünk, és ugyancsak Jézus szavaiból tudjuk, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Aki meg tudja tapasztalni azt a szeretetet, a hitnek, ezt a nagy ajándékát, amely minden nap fölkínált ajándék minden ember számára valójában, azt hiszem, egy nagy kincset talál az életében.
0: A Földsója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Boldoggá avatták Beirutban első Hoyek maronita pátriárkát, a szegények védelmezőjét és a modern libanoni állam egyik megteremtőjét, írta a Magyar Kurír. A szertartáson egyházi vezetők és hívek ezrei emlékeztek a 20. század elejé egyházi főre, aki egész életében a rászorulók támogatását tartotta elsődlegesnek. Hoyek pátriárka kulcs szerepet játszott Libanon függetlenségének előmozdításában és a keresztény közösségek jogainak védelmében. Az egyház szerint alakja ma is példa lehet, különösen a különböző közösségek békés együttélésében. Első alkalommal érkezett halálának 800. évfordulóján Szent Ferenc csonterekéje Romániába, írta a Magyar Kurír. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú ereklye tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 2-áig Nagyvárad, 4-éig Kolozsvár volt a befogadó, majd 5-én, 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-éig Nagybánya, végül 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely még októberben is az országban marad. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli Facebook posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. A kánikula elhúzódik, ezért meghosszabbították a hőségriasztást. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport keddi napi értékelésében, amelyet a kormány.hu oldalon tettek közzé. A közleményben azt írták, a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját maga és környezete egészségére, fogyasszon elég folyadékot és ne tartózkodjon húzamosabb ideig a tűző napon. Megdőlt az országos napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord kedden is, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Közleményükben azt írták, Újpesten kedden az új rekord 40,3 Celsius fok volt, a korábbi 2017-es 39,8 Celsius fokhoz képest. Kedden hajnalban a Baranya vármegyei Bodán 26,8 Celsius fokot, a fővárosban pedig a Jánoshegyen 26,1 Celsius fokot mértek. Mindkét érték megdöntötte a korábbi napi minimum rekordot. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság kedden a honlapján. Azt írták, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt szükség a tűzoltók munkájára. Végül az időjárásról. Nagy rész derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
3: Kilenc óra négy perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Legalább 100 éve szól a rádió, és szól a rádióban a katolikus tartalom, az Isten hangja, az egyház hangja is a Magyar Rádió a rádiózás történetének kezdetétől. Azért mondtam így, hogy legalább 100 éve, mert ugyan a rádió születésnapja december 1-én, tavaly december 1-én volt, de azért tudjuk, hogy 1923 tavaszától elkezdték a kísérleti adás közvetítést, adásszórást, tehát már volt előtte is alkalom arra, hogy egyszer-egyszer a szerencsések, akiknek volt hozzá készülékek, hallhattak ilyen tartalmat, elcsíphették a kísérleti adásokat. Mai műsorunk vendége Sávoly Tamás történész, rádiótörténész, a Magyar Rádió egykori levéltárosa, most éppen a Posta Múzeumban képviseli a rádiótörténet ügyét, aki a Magyar Rádió vallási katolikus keresztény tartalmairól fog ma nekem beszélni. Miért, vagy hogyan jutott egyáltalán az egyháznak a tudomására az, hogy van, vagy lesz egy olyan lehetősége, a rádió adhat egy olyan lehetőséget, hogy nem csak a templomokon keresztül szólhat a hívekhez, hanem egy ilyen új találmány, ugye 100 éve új találmány segítségével nagyon messzire eljuttathatja az igét.
1: Köszöntök mindenkit. Igazából a rádiózásnak az első futára mindjárt a rádiózás feltalálásában is rejlik, és a katolikus egyháznak az összefonódása. Ugyanis az oktatás nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az egyházak életében. És volt egy ember, akit nem máshogy hívtak, mint Károly Irénausz József, aki premontrei szerzetesként a nagyváradi líceumban tanított, és olvasta a fizikai szaklapokat, és az volt a gondolata, hogy meg kell osztani a gyerekekkel a legújabb találmányokat. Akkor, amikor tulajdonképpen Popov, Marconi elkészítette az első rádiókészülékeket, ez a szerzetesünk is elkészítette az első rádiókészüléket, ez egy cikra távíró berendezés volt, és mert hogy fontosnak tartotta, hogy az üzenet a leggyorsabban jusson el az emberek szívéhez. Ugye ez még morzekódok segítségével működött, és gondolják el, megelőztük a világot, vagy legalábbis ott voltunk az élvonalban, ezeknek a szerzeteseknek köszönhetően. Ugye korábban Jedlik Ányos, most pedig ugye Károly Irénausz József. Ez a nagyváradi szerzetes be is mutatta ezt a találmányát 1895-ben a Szentszéknek, és a korabeli lapok ezt meg is írták. Ő volt az első egyébként, aki a röntgen találmányán felbuzdulva, olvasva ezt, elutazott Röntgenhez, és megnézte a laboratóriumát, majd hazautazott Nagyváradra, és egy év alatt összeszedte a pénzt a Röntgen laboratóriumra. Ez azért is volt érdekes, mert ő volt az első, aki biofizikai vizsgálatokra használta a Röntgen sugarat. De a gyerekeknek az oktatásánál még fontosabb volt az, hogy az egyház kövesse a legújabb trendeket. Ha megnézzük, ugye Magyarországon 1925. december 1-én indul meg a rádiózás. Ugye a postának az volt a célja, hogy Trianont követően mindenhova eljusson a magyar szó. Az egyház követte ezt a fajta trendet, és 1924-ben a korabeli lapokat lapozva olvashatjuk, hogy a piarista szerzetesek bevezették a rádiót az egyes rendházaikban és a rendházaikat kiszolgáló egyes épületekben. Tehát így a gyerekek mindjárt ott megtapasztalhatták, hogy milyen is ez a rádió jelenség. Azt tudnivaló, hogy ugye a katolikus egyház nem igazán volt ennek az új jelenségnek a közvetlen támogatója, hiszen, mármint a Szentszékről beszélek, hiszen Amerikában már korábban a Puskás Tivadar által feltalált telefonhírmondóban használtak lelkészek hasonló prédikációiknál hasonló eszközöket. Ám ez a minőséget nem megütve ronthatta volna magának az igének az erejét, az igehirdetés erejét. Ezért a Vatikán nem támogatta ezt. Banga Béla, aki egy jezsuita szerzetes volt, több levelet is írt egyébként ezzel kapcsolatban, hogy minél előbb megtörténjen ez a fajta átalakulás, hogyha megindul a Magyar Rádió, akkor hát a katolikus egyház is ott legyen ennek sorában. Három nagyon fontos fősodrot mondott. Először is ugye a minőségi szórakoztatás az egyház zene segítségével nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsön az új közszolgálati rádióban, ami majd meg fog indulni Magyarországon. Másodszorban nagyon fontos a hívek erősítése. Ugye ezek az igehirdetések, ezek a szentbeszédek arra irányultak, hogy ez egy tökéletes rendszer legyen, amelyik igazából, mint a katolikus egyház meghosszabbított karja él el a hívőkhöz a lakásukba. És a harmadik dolog, ami ennél sokkal fontosabb, az pedig a missziós lehetőségek, amit maga a rádió jelentett. Erről is fogunk ma beszélgetni, úgy tudom.
0: 1925. december 1-én hangzott el, tehát az első műsor szórási napon hangzott el Vas József kanonok beszéde, aki népjóléti miniszterként indította el a rádiózást, a Magyar Rádió műsorát, és ugye elmondta, hogy a magyar szó ennek segítségével a határok ellenére is eljuthat azokhoz a magyarokhoz, akik messze-messze laknak, és így a zenén, a kulturális tartalmakon keresztül csatlakozhatnak egymáshoz. Vajon a katolikus egyháznak ezek a tudós papjai, akik feltalálóként, akár fizikusként, tehát a találmány ismerőjeként is jól tudták, hogy hogyan működik a rádió. Hogy képzelték el a Magyar Rádióban a katolikus műsorokat? Tehát ők a tartalomról is gondolkodtak, vagy csak azt látták, hogy na van egy találmány, egy technikai eszköz, ami az egyház szolgálatába léphet?
1: Az egri érseki levéltárban kutattam, amikor a kezembe akadt egy brosúra, ami a Katolikus Rádió Bizottságról szól. A Magyar Katolikus Egyház eléggé felvilágosult volt ebben a kérdésben, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta, ha már egyszer megérkezik a Magyar Rádió, akkor ebben a Magyar Rádióban neki szerepe van. A Magyar Rádió feladata ugyanis a magyar kultúra szolgálata a határon innen is túl, minden politika és gazdasági érdeken felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapvetése a közszolgálati rádiónak, és ezért úgy gondolták, hogy nem véletlen, ugye Vas miniszter úrnak a szavai is ezt erősítették. Az volt a cél, hogy az elveszített reményt, ami a határon túli magyaroknál jelentkezik, ezt valahogy segítsük, hiszen a lelki táplálás is nagyon fontos ezeken a területeken, és ezért ugye egy rádiós katolikus bizottságot szerveztek, ez a bizottság pedig szorosan együttműködött a rádió vezetésével, magában a bizottságban is bekerültek rádiós személyiségek, például Havel Béla vagy Szőcsernő, és betöltött itt tisztségeket, aminek az volt a lényege, hogy megkonstruálják azt, hogy hogyan is jelenjen meg mondjuk egy Isten tisztelet, annak is a közvetítése, hiszen hivatalosan ekkor még nem volt az Isten tisztelet elfogadható, hogy mondjuk valaki rádión keresztül hallgatva veszi magához a szentbeszéd tartalmát, és ebből fakadólag igazából csak egyházi műsornak tekintette maga a Vatikán ezt a dolgot, aminek minőségének kellett lennie. Na most, amikor kijelölték az egyes atyákat, akik ugye a szentbeszédeket mondják, ugye minden hétre terveztek egy-egy megszólalást, egy-egy misét, általában vasárnapra. Ugye 1925-ben 6 ilyen alkalom volt, és az első ilyen személy, aki a mikrofon elé lépett, Tóth Tihamér volt, aki több könyvet is írt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is vezessük az embereket. Ugye milyen célok voltak, amik vezették az embereket? Hát nem más, mint ugye a az Isten hit felé vezetés, a tiszta erkölcsre nevelés, a krisztusi szeretet éreztetése, és a szociális igazságosságnak a megmutatása. Tehát ez mind-mind ezekbe a beszédekbe belesűrített, és hát ugye a nemzetközi szolidaritás hirdetője, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Tehát, hogy figyeljünk oda az elesett emberekre, próbáljunk meg segíteni, próbáljunk meg kezet nyújtani. Tehát a katolikus püspöki kar fontosnak tartotta, hogy ezt a fajta missziót ellássa a rádión keresztül.
0: Tehát már akkor is cél volt, ugye, hogyha a misét közvetítik, akkor eljussanak a beteg ágyban fekvőkhöz, vagy olyan tanyákon, településeken élő emberekhez, akik nem juthatnak el mondjuk a Szent Misére egy templomba, de akkor ezek szerint még nem fogadták el misének a Szent Mise hallgatást rádión keresztül. Vajon Sávoly Tamás tudja, hogy mikortól fogadta el az egyház?
1: 31-től nálunk Magyarországon, tehát 31-től hivatalosan már ugye ezek bevett szentmiséknek számítanak, és ezért mondom, tehát az egyház nagyon figyel arra, hogy ezek a kikerülő szövegek egyrészt lektorálásra kerüljenek, másrészt olyan hitszónokok által kerüljenek ismertetésre, akik ismertek a világban. Kikről beszélünk?
0: Ugye? Bocsánat, akkor még egy templomból közvetítették, hogy történhetett a legelején a rádiózás kezdetén ez, hogy egy misét közvetít a rádió.
1: Ugye az első időszakban érdekes volt, mert ugye Tóth Tihamér bement a rádióba, ugye először a Rákóczi útra, és
0: ott misézett ott a stúdióban.
1: Nem, ott szentbeszédet mondott, tehát igazából egyházi tartalmú beszédet mondott, és ezt követte mondjuk egy zene közvetítése, ami mondjuk a belvárosi templomból szólt. Ugye egy reformátustól indul el, de mégis hozzánk inkább kötődik, tehát katolikusokhoz inkább kötődik a harang szavának a megjelenítése. Ugye ez is nagyon fontos dolog, hogy hogyan is jutunk el idáig, hiszen a misére hívó jel, az maga a harang. És ez a jel, ez ott kell, hogy legyen abban, hogy teljes értékű legyen ez az egész szertartás. Ugye maguk a püspökök is kivették a részüket, ugye a székesfehérvári püspök, ugye akit aranyszájúnak is hívtak, hát nem véletlenül, ugye Prohászka Ottokáról beszélek, szerette a rádiókészüléket, és szerette ezt a fajta lehetőséget, hiszen azok a gondolatok sok százezer emberhez jutottak el, detektoros rádión keresztül, tehát nem tudjuk mérni, hogy hányan hallgatták, de mégis hallgatták ezeket a szentbeszédeket, és hány embert vezettek Jézushoz és a hithez. Ez nagyon-nagyon fontos dolog volt ekkoriban.
0: Tehát akkor még a papok vagy püspökök jártak be a rádió stúdióba, ott mondták el ezeket a beszédeket, és mondjuk a katolikus rádióbizottságon keresztül a magyar egyháznak a vezetői ráláttak arra, hogy milyen tartalom, milyen beszédek hangozhatnak el. Ezen túl, hogy beszédek, szentbeszédek születhettek a rádióra, hiszen ezeket odaírták ezek a papok, hogy kezdődött meg másfajta rádiós vallási tartalom. Hát mondjuk mikor beszélgettek riportszerűen akár az egyház életéről, vagy mondjuk mikor hangozhattak el olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy mi történik a magyar katolikus egyházban. Ezek mikor jelentek meg először?
1: Ugye, ha megnézzük, akkor ez sokkal előbb történik, mint ahogy a rádiózás megindul. Mert hogy 1924-ben az első katolikus nagygyűlésről már van filmhíradó. A filmhíradó ugye a Magyar Távirati Irodában is megjelenik. Ugye a katolikus püspöki kar fontosnak tartotta, hogy a legújabb hírekről a hívek értesüljenek, ezért az MT-nek ezeket megküldte, az MT pedig közzétette. Tulajdonképpen, ha így nézzük, akkor ugye mi megelőztük a világot avval, hogy ugye a telefonhírmondót 25 évvel előtte bevezettük, és ezek a hírek már a telefonhírmondóban megjelennek. Tehát, hogy milyen egyházi változások, mikor lesznek a temetés, és mondjuk egy egyházi méltóságnak a temetéséről beszámoltak, így a hívek értesültek róla, el tudtak menni. A misehallgatás tekintetében, a lelkek felajánlása tekintetében is nagyon-nagyon fontos volt, hogy a legfontosabb ünnepekről értesüljenek. Ezt mind-mind ugye a korabeli lapoknak is megküldték, a Magyar Táviratirodának is megküldték, ugye a korabeli lapok az MTI-ből értesültek erről, tehát a Magyar Táviratirodából, és a Magyar Rádióból is, tehát mindjárt az első hírek során ez megjelenik. Mi a feladat? Ugye az a feladat, ugye a Magyar Táviratirodának az volt a feladata, hogy a legpontosabban hiteles hírszolgálatot folytasson. Ezért nagyon fontos volt a közvetlen kapcsolat a titkárságokkal, ahonnan azonnal beszerezték ezeket az információkat. Püspökváltás esetén, sőt, még a vidéki plébániák esetéről is beszámoltak, tehát ez az élet, ez nem csak a műsorkészítés szintjén jelent meg, hanem a hírkészítés szintjén is.
0: Kik voltak azok a jelentős személyiségek, akiknek akár a rádióarchívumán keresztül a mai napig őriztük például így a hangját? Mert azért ez is egy érdekes kérdés, hogy ezek a hangok vagy az arcok egy film híradók segítségével másképp jutnak már most el hozzánk, mint akikről mondjuk csak festmény van, vagy akinek a szembeszédeit csak írott formában láthatjuk, hát, olvashatjuk.
1: Ugye például ugye az esztergomi érsekek, ugye 1931-től van a Bazilikából mise közvetítés, ugye hangdokumentum tekintetében még nem értem a végére, hogy mik a konkrét megmaradt hangdokumentumok, de nagy valószínűséggel ugye a nagy beiktatások, főleg a 45 utáni időszakból maradtak fent, így például ugye Mincentinek a pappá szentelése, tehát ami a filmhíradóban megjelenik, az megjelenik a rádióműsoraiban is, hiszen fordítva történik, először megcsinálják a rádióműsort, és utána vagy abban az időben a filmhíradót is. Tehát az alámondást is maguk a bemondók, tehát a rádió bemondói csinálják. Ez azért történhet így, és ezért érdekes a dolog, mert az egyház részt vesz a stúdiópalota kialakításában, a Magyar Rádió stúdiópalotájának a kialakításában. Miről beszélek? 1928-ban döntés születik, hogy a Magyar Rádió Rákóczi útról átköltözik a Bródy Sándor utcába. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Miért a Bródy Sándor utcában?

0: ott áll föl a katonazenekar, a másik oldalon pedig az egyházi kórus. És ugye azt próbálják meg, hogy milyen akusztikai körülmények vannak kint az udvarában ennek a stúdiópalotának, amit megépítettek, majd ugyanez a közösség bevonul a nagy egyes stúdióba, és ugyanezt a fajta hatást próbálja elérni. És úgy alakítják akkor a függönyözést, meg az egyéb ilyen dolgokat, hogy a legtökéletesebb hangzást tudják elérni. Hiszen nagyon fontos az, hogy eljusson a szívükig az az ének, amit ezek az emberek ott énekelnek. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az egyház részt vesz ebben a folyamatban. Mint amikor 2004-ben megalakítja a Magyar Katolikus Rádiót, ugyanez a dolog vezérli szerintem, tehát nem különbözött ettől, részese akart válni a hívőnek, tehát egyfajta éteri kapcsolatot létesíteni.
1: Most szerintem hallgassunk meg egy harangszót, ha már emlegettük a harangszót, és utána tovább beszélgetünk még erről, akár a harangszóról is, mert a rádió történetnek van egy ilyen átívelő, vagy hosszantartó momentum, ez a déri harangszó, ami szerintem mindannyiunknak az életében egy gyerekkori emlék lehet, hogy a rádión keresztül halljuk.

0: Mikor hallhattunk először harangszót a rádióból?
1: 1928. április 1-én hangzott el, ez az egyetemi templomnak a harangja volt. Az érdekesség egyébként, hogy ezt rögzítették is mindjárt. Tehát az első bemikrofonozott terem az a belvárosi templom volt, ahol az első istentisztelet hangzott el, és az első harangszó is ebből a belvárosi templomból hangzott fel. Tehát tulajdonképpen tényleg élen jár a katolikus egyház ebben a fajta rádiós fejlesztésben, hiszen a cél nem csak ez, ugye nem véletlen, hogy Tutti Amir azt mondja, hogy ez valamennyire az életmentő szó. Mert az az ember, aki mondjuk a tanyán él, nem biztos, hogy bejut a városba egy templomban. De azáltal, hogy hallja a harangot, lehet, hogy bekapcsolja a kis detektoros rádióját ott a tanyán, miután elvégezte a mezőgazdasági teendőket, és ez az áltatosság, ez sokat segít abban, hogy a hitét meg tudja élni. Az életmentő szón kívül nagyon-nagyon fontos az az egyház zenei műveltségre való hajtás, ami ugye a korabeli egyházi ünnepek mellett a régmúltra mutat vissza. Bemutassuk azt a történelmi múltat, amit a magyar katolikus egyház bejárt. Ilyen volt például, amikor a Szent Benedek rend ünnepéről egy teljes műsorhetet készítettek, a Szent Imre év, amiben részt vett 1931-ben a Magyar Katolikus Egyház, hogy ezt tökéletesen tudják tükröztetni a rádió műsoraiban. Ezt követte a Szent Erzsébet év, és ilyen volt a Szent Évnek a bevezetése. A Magyar Rádió egyébként közreműködött a Vatikáni Rádiónak a létrehozásában, hiszen a posta főmérnökei voltak azok, akik segítették Marconit abban, hogy tökéletes Vatikáni Rádió jöjjön létre 1931-ben. Rövid hullámok segítségével körbeérték a földet, és mindenhova eljutott az apostoli szó. Ugye maga a pápának a hangját is közvetítették, tehát tulajdonképpen a pápát hoztuk közelebb a hívőkhöz. Ugye mindenki csak Rómára figyel, de így most már az éteri hullámok tekintetében is Rómára figyelhetett. És nem véletlen az, hogy a katolikus egyház közbenjárására a 34. eukarisztikus kongresszus Budapestre kerül, és ott kerül kialakításra, hiszen a 34. eukarisztikus kongresszus lelkeket termelt. Egyfajta misszió volt, egyfajta hitnyilatkozat volt, és Pacelli bíboros, aki legátusként jött ide Magyarországra, egy új templomot avatott. És ez nem volt más, mint a Bródy Sándor utcai stúdiópalota.

0: Ugyanis a búcsúbeszédét az eső miatt onnan volt kénytelen elmondani a világnak, ezt ha valaki a filmhíradóra rámegy, akkor meg is nézheti, majd amikor kijött, összehívták az összes Bródy Sándor utcában dolgozó embert, és megáldotta az épületet, a helyet. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy azok az egyházi emberek, és azok az emberek, akik belépnek ebbe a stúdióba, a stúdiókba, azok érezzék ezt a szakrális teret. Mert ez a szakrális tér, ez az, ami segítheti, most például ugye a Katolikus Rádióban vagyunk, bizonyos értelemben ez is egy szakrális tér. Hiszen ha beszélünk, akkor odafigyelünk arra, hogy mit mondunk, azt is, hogy mit akarunk mondani. És a katolikus egyház mindig akart valamit mondani, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy addig, amíg van mondani valónk, akkor fejezzük ki az összes csatornán, amint lehet.
1: Most a hallgatók is, hogyha felsétálnának ide a stúdióba, akkor a Katolikus Rádiónak a falain láthatnák, hogy minden pápa elküldte az áldását a Magyar Katolikus Rádióra. Ugye itt nem csak úgy jelenik meg az egyházi tartalom, hogy a rádiónak a zászlaja ott lebeg a szélben a rádió épülete előtt, hanem hogy a katolikus egyházzal a rendszeres kapcsolatunk révén tényleg minden rezdülését az egyháznak követhetik itt a hívek a rádión keresztül. Vajon a többi egyház is fontosnak tartotta a rádióban való megjelenést? Mikor, hogy jelentek meg a keresztény, és nem csak a keresztény, hanem például a zsidó egyházi közösség, az izraelita közösség műsorai a rádióban, a magyar rádióban?
0: Ugye itt kicsit a másik oldalt is megjeleníteném. Tehát a Magyar Rádió fontosnak tartotta, hogy a bevett vallások mindenképpen szerepet kapjanak, vagy hát, hogy legalábbis megnyilatkozzanak a rádióban, és a rádió közösségéhez tartozzanak, hiszen a magyar kultúra részei voltak, a magyar kultúrközösség részei voltak. Ebből fakadólag, ugye szinte azonos időben, ugye a református egyház volt az, aki ugye Ravasz László segítségével és prédikációi segítségével mindjárt a katolikus egyház mellé lépett ebben a kérdésben, és mindjárt 1925. december 24-én, 25-én egy-egy prédikációt tartott ebben kapcsolatban, igehirdetést tartott. Ehhez később 1928-ban csatlakozott az unitárius egyház és a görög-katolikus egyház. Ezek a fél órák ugye váltották egymást, ami több mint fél óra volt, hiszen vasárnaponként ezek az egyházi közösségek folyamatos rotációban voltak egymással. Csináltam egy mini statisztikát, hogy körülbelül hogyan is ez nézett ez ki. Hát képzeljék el, hogy ugye 1926-ban még csak 74 hát kvázi istentisztelet és igehirdetés volt. Még ugye a leggyakoribb időszak az a 144, az 1936-ra mondható. A háborús
1: tehát egy
0: idő
1: év alatt,
0: alatt
1: akkor ennyi istentiszteletet közvetített a Magyar
0: van,
1: Rádió.
0: Így van, és a két világháború, vagy a második világháborúban megnő ez a szám, ez elég nagyot ugrik, hiszen 176 ra lép föl, 1939-ben ez a szám. Nagyon fontos az, hogy ugye a rádiónak kapcsolatot kell tartani a fronton harcolókkal és az itt élőkkel, és az egyházak ezt belátták, hogy nagy szerepe van abban, hogy a lelkeket ápolni kell, megnyugtatni kell, és hazavezetni, hogy így mondjam, hogyha esetleg is sérülten hazatér valaki, akkor is megmaradjon a hite, erősödjön a hite. És ebben nagy szerepe volt, mondom, akár a 34. eukarisztikus kongresszusnak, amelyik a háború előtt tulajdonképpen Magyarországot a béke szigetének nevezi, ugye a francia újságírók így nevezik egyébként az eukarisztikus kongresszus után.
1: 1938-ban.
0: 38-ban, így van. És nem is gondolt, azt mondja a párizsi újságíró 1943-ban, nem is gondolta volna, hogy Budapest még 43-ban is ugyanazt a fajta lelkületet adta, amikor megérkezett Párizsból Budapestre. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy ez a lelkiség, ez több éven keresztül tartott, de ez egy fölépített rendszer volt, ahogyan fölépítette a katolikus egyház, és ehhez csatlakozott ugye a református egyház is, a református nagygyűlésekkel, egyházról nem is szóltam, pedig nagyon fontos, az az evangélikus egyház. Hiszen az evangélikus egyház tulajdonképpen a katolikus egyházzal közösen dolgozta ki ezeket az ige hirdetéseket, tehát volt kommunikáció két egyház irányzat között. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. A református és a katolikusok között volt villongás, hogy kinek hány ige hirdetése és szentbeszéde hangozhat el, de végül ezen megegyeztek, és igazából a hívők nyertek ebben a kérdésben, hogy így mondjam. De ami még nagyon fontos, amit nem mondtam el, az pedig a népművelő előadások, amik elhangzottak. Tehát amikor például Pannonhalmának évfordulója volt, amikor mondjuk a Ferenceslennek évfordulója volt, akkor erről beszámolt a rádió, sőt műsort készített az egyes templomokról, templomtörténetet tartott, végigvitte, tulajdonképpen egy történelmi előadásba ágyazta bele a katolikus egyházat. Azok az üzenetek, amik például Seredi Justiniannak a karácsonyi üzenetei, azok mind-mind ugye Esztergomból hangzottak el. Ha megnézzük a korabeli rádióiságot, akkor leközli a főpásztornak az üzenetét, és mögötte ott van Esztergom története, és a főszékes egyház története. Nagyon fontos az, hogy a hívők kötődjenek az épületekhez is, hiszen tudják, hogy milyen történelmi sorsfordulók vezettek oda, ahova eljutottunk.
1: Ez a fajta tartalom, ugye, hogy nem csak a történetét, nem csak az egyház történetét, nem csak a lelki beszédeket tartotta fontosnak, akár ez a katolikus rádióbizottság, hanem azt is, hogy a magyar történelemből, meg a magyar kultúrából milyen tartalom készülhet, hangozhat el, milyen minőségű az a tartalom, az abban is utolérhető, hogy amikor a műsor struktúra készült, az egyes műsorokat, a műsorrendet megállapították, akkor ott elsődleges kérdés volt az, hogy minőségi tartalom jusson el. Tehát úgy tekintették a rádiót, mint egy szűrőt, hogy a legértékesebb hang, a legértékesebb üzenet juthasson el a hallgatókhoz is. Egyébként az irodalomban is, ugye az írók, költők megszólalásaiban is, ugye ezt utolérhetjük, és most majd hamarosan meghallgatjuk Babits hangját a rádióból. Babits Mihály volt a nyugatosok közül, ugye az, aki igazából egyedül szinte a keresztény tartalmat, vagy a keresztény hitet vállalva, a kereszténységét vállalva a rádió elé is lépett ezzel, és ő ugye az egyháznak is így követelett az irodalomban.
2: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretett himnuszai. Babits Mihály előadás
3: Vallás és költészet között titkos, mély rokonság van. Ezt tudták már a régi idők naív barbárjai, akik között a pap és a költő egy személy és azonos fogalom volt. De tudják a mi kiművelt korunk tudós irodalmárai és pszichológiai is. Egy új francia író szerint az igazi költemény ugyanabból a lelkiállapotból születik, amiből az ima és az ihlet azonos az áhítattal. Hisz a vers is fölemelkedés és lelkiismeret vizsgálás, szembenézés az Istennel és önmagunkkal. És ahogy a nagy költészet mindig ima és Isten tisztelet, épp oly bizonyos az is, hogy az imában és Isten tiszteletben mindig volt valami nagy költészet is. Líra és dráma.

0: Amikor a Magyar Katolikus Rádióban most a házunk táján van Sávai Tamással beszélgetünk a Magyar Katolikus Rádiózás 100 éves történetéről, akkor ugye azt úgy indítottuk el, amikor a katolikus egyház még része lehetett a műsor alkotásnak. De hát utána, mondjuk a II. Világháború után, akkor már ez nem lehetett ilyen közvetlen. Gondolom az egyháznak egy külön diplomáciai feladata volt az, hogy így megmaradhasson a rádióban a szocializmus, meg az államszocializmus időszakában.
1: Hát nagyon érdekes, mert hogy 1945-ben, amikor ugye újra elindul a Magyar Rádió, akkor Ortutai Gyula, amikor átveszi a rádiót, ugyanarra a hagyományra épít, és ebből fakadólag mindjárt 1946-ban az az első, hogy elindulnak az egyházi műsorok, és az egyházi szentbeszédek is, egyházi negyed óra, egyházi fél óra, egész szentmiséket közvetítenek. Bár Söpflin Gyula a műsorigazgató, és vannak összetűzések ebben a kapcsolatban, hogy mi is hangozhat el. Mégis, ugye mivel 6-7-es műsorrendben dolgozik még akkor is a rádió, ebből fakadólag a bekért szövegeket nem lektorálják, hanem maga a katolikus egyház kezdi el a lektorálását, Badalik Bertalan révén, és ez valamiféle nagyon érdekes dolog, tehát egy szuper lektorátust alakít ki, ami azt jelenti, hogy Badalik Bertalant például a Magyar Rádió alkalmazásába veszi, mint lektort. Ő egy szerzetes volt, és a feladata igazából az volt, hogy minden szentbeszédet át kellett olvasnia, ami beérkezett a rádióba, amit ugye ugyanaz a bizottság küldött, és ugyanaz a bizottság már láttamozott, ami korábban. És hát igazából, ha megnézzük az adott kéziratokat, amik beérkeztek, ugye ez hangban nem maradt meg, de írásban megmaradt, akkor látjuk, hogy már ekkor egyfajta belső egyházi cenzúráról beszélhetünk. 1948-ban ez a műsor borítékokban fogható nyomon, és az elhangzott, mert hogy minden elhangzott művet leírtak. 1945 és 48 között egyfajta építési időszak van, amikor is fölépül a rádió, és fölépülnek az adók. Ugye az a fajta gondolkodás az továbbra is megmarad, hogy mindenhova eljuttassuk a magyar szót és a magyar kultúrát. Nem véletlen, hogy 1948-ban az Európai Rádió Unió a Magyar Rádiót a legirodalmibb és legkultúrabb rádióval választja. 1948-ban. Ám 48-ban történik valami. Ugye ez a történés, ugye ez a választás éve. És egyszer csak a katolikus egyház ellenségképként jelenik meg a továbbiakban, a klerikális reakcióval lehet ezt jellemezni, 1948-tól kezdve, Tiszaeszlár után, tulajdonképpen a püspöki karral a püspökökkel szemben egy nagyfokú, hát ugye koncepciós per hálózat indul el. Elsőként ugye a Mincenti József ellen, aki ugye hát ugye mint hercegprímás ugye támadható, majd utána Grősz József ellen is indítanak egy hasonló pert 51-ben. A katolikus műsorok tulajdonképpen ugyanígy tűnnek el a rádióból. Ugye a kommunista rádió, amiről beszélünk, nem tűri el az egyházakat, ami egyébként nem teljesen igaz, mert például a református egyház is kiegyezik a hatalommal, és ebből fakadólag református istentiszteletek, vagy református negyedóra továbbra is van a Magyar Rádióban. Nem úgy az evangélikusok, akik ugyanúgy a katolikusok példájára kerülnek, ordaspüspök hasonlóképpen kirekesztetté válik, és hát ugye börtönbe kerül, és el kell, hogy hagyja a hivatalát. Ugyanígy, ahogy Mincenti Józsefnek is, vagy Grősz Józsefnek is. Még korábban ugye a püspöki esketéseknél, ugye a Seridi Justinian, amikor három új püspököt szentelt 1944-ben, vagy a Bazilikában, amikor Mindszenty József első főpásztori miséjét közvetíti a Magyar Rádió, és beiktatják ugye Mindszenty Józsefet, ugye még közvetítik Tildy Zoltán miniszterelnök unokájának keresztelését is, a Szent Jobb körmenetet, a Mária Besnyői zarándoklatokat. Tehát ezek mind-mind részei ennek a rendszernek. Ez 1949-től kezdve megszűnik. Érdekesség egyébként, hogy az akkori alkotmány rendelkezik erről. Ugye az alkotmány 6. paragrafus azt mondja ki, hogy a rádió a népé. De valahogy kirekesztik a népet ezáltal, hiszen megfosztják őt a szellemiségüktől, a lelkiségnek a lehetőségétől. Ugye a Kossuth és a Petőfi rádiók, azok a propaganda rádiójává válnak, és maga az egyház pedig a klerikális reakció címkéjét kapja.
0: De ez azt jelenti, hogy akkor mindenféle vallási tartalom megszűnik, vagy azért megmaradnak például az Isten tiszteletek, vagy korlátozott időben, de megmarad valamiféle ilyen akár kirakatként felmutatható vallási tartalom a rádióban?
1: Hát van egy kirakat, de ez igazából nem jelenik meg. Tehát az emberek keresik még az első időben, rengeteg levél érkezik, hogy erre vágynak. Majd egyszer csak ez megszűnik, ez a fajta igény. Hát, vagy az igény az igazából befelé fordul, mert jobban félnek attól, hogy esetleg retorzióban lesz részük. Tehát itt már ugye a személyi szabadságról van szó. Ugye a Mindszenty per élő egyenes adásban első koncepciós perként, amelyik ugye egy megkonstruált per volt, bekerül a rádió archívumában, és a hangos újságban közvetítik. A Grőszpert ugyanezt a szerepet tölti be 1951-ben. Ugye ő a kalocsai érsek volt, tehát ebből fakadólag ugye a második méltóságtól második méltóságát veszti el a katolikus püspöki kar. Elindul egyfajta békepapi mozgalom, ami a református egyházat, az evangélikus egyházat és a katolikus egyházat is érinti, akik ugye szembe mennek Rómával, és szembe mennek igazából azokkal az értékekkel, amit a katolikus egyház hordozott 1000 éven keresztül. És ezek a békepapok azok, akik átveszik tulajdonképpen ezeket a helyeket, és beülnek ezekbe a helyekbe. Ha megnézzük az 1956-os forradalmi szabadságharc megjelenését, vagy hát legalábbis, hogy hogyan is történik ez. Október 24-e az első, amikor is Horváth Riárd a katolikus szó főszerkesztője megszólal, és azt mondja, bízzatok Nagy Imre szavaiban, akinek személye és múltja is garancia, és bízzatok új vezetőiteknek, féltő jó akaratában, és mindenütt tegyétek is le a fegyvert, mely drága értéket ott vegyétek fel az alkotó munka eszközeit, mindannyiunk jólétéért és az életünkért. Hitről nincs szó. Tehát igazából azt érezzük, hogy egyfajta nyugtatás van, de igazából nem érezni benne azt a fajta erőt, ami mondjuk változást jelenten a hívők körében. Nem sokkal később megszólal Grősz érsek is, aki a következőt mondja, a katolikus egyház álláspontja nyílt és világos. Mi elítéljük az öldöklést és a pusztítást, híveink tudják ezt, ezért bizton remélem, hogy híveink ilyen üzelmekben nem vesznek részt, hanem példát adnak a rend, a nyugalom megőrzésére, és békés munkával igyekeznek biztosítani a magyar jövőt. Tehát itt már lehet látni, hogy egy megtört püspökről beszélünk, aki igazából mégis ott van benne a szellemiség, hogy egyfajta béketeremtő vágy jelenik meg a szavaiban, és Hombos Endre csanádi püspök szavai október 25-én, aki ugye akkor az esztergomi főegyházmegye apostoli adminisztrátorának számít, Felhívom főpapjaimat, hogy ezekben a mozgalmas napokban szeretettel és nyomatékkal óvják híveiket minden erőszakos lépéstől és zenzavarástól. Ne hagyjuk magunkat felizgatni, hanem hivatási munkájuk szavartalan végzésével szolgálják a hazát, bízva jogos kívánságaink békés megvalósításában. Tehát itt még mindig egy keményvonalas békepapi rend mozgalmat láthatunk, ami nem jelenik meg is. 1956. október 28-án elindul egyfajta változás. Azok a papok, akik egyébként addig háttérben szorultak, továbbra is háttérben vannak, de menekítik azokat az embereket, akiket üldöznek, mert az emberi élet a legfontosabb, és ami a legfontosabb, ugye az állami egyházügyi előadókat maguk az egyház bújtatja, azok az emberek, akiket korábban ugyanezek az előadók üldöztek. Tehát, hogy egy ilyen nagyon, nagyon érdekes visszacsatolás van, és talán a megtisztulás is megtörténik, hiszen Mindszenty József kiszabadul, és miután kiszabadul, utána már egy kicsit jobb lehetőségei vannak az egyháznak. De ő is azt mondja, hogy először tájékozódom, ugye? Tehát nagyon nehéz dolog volt hirtelenjében a forradalmi, a Szabad Kossuth rádióban megszólalni. Nem tudta, hogy mifelé megy el ez a rádió, mik a céljai. És ugye Virág Ferenc pécsi püspök szavai is nagyon-nagyon fontosak, hiszen egy pásztorlevelet bocsájt ki ezzel kapcsolatban. A béke és a megbékélésre hirdet. Ez nagyon-nagyon fontos ebben az időszakban, egy forradalom és egy szabadságharcban. És Mindszentynek a beszéde az igazából, bár a forradalom elbukik, de ott marad a magyar állam vezetőiben. 1957-ben gondolja el, egy teljesen új rendszert kell fölépíteni, és a bizalmat vissza kell szerezni, mert nem hallgatják a rádiót, ha nincs bizalom benne. Ezért mi az első között a intézkedése a kádári rendszernek? 1957. május 26-án visszajön a római katolikus istentisztelet és a szent beszéd a magyar rádióba. És a papok, akik megszólalnak, Takács Nándor, Fehér László, Körmendi Béla, Bádi Ferenc, Vitányi György, Paskai László, ők igazából ebben az esetben ugye mind egy-egy szentbeszédet mondanak, de őket már az állami egyházügyi hivatal ellenőrzi. Nem a rádió és nem a katolikus rádióbizottság az, aki megszabja ezt a feltételt. Tehát a békjó ott van, az állam békjója. És tulajdonképpen a rádióban is ott van a békjó, akárhogy nézzük, hiszen azok a fajta mozgalmak, azok a fajta dolgok, amelyek korábban jellemezték, tehát 45 előtt jellemezték, hogy kapcsolatot tartunk a nyugattal, csak 1975-ben jön be újra, amikor is megindul ugye a vatikáni rádióadás, a magyar adása, Örüljetek az Úrban szüntelenül. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy 75-ben ezt elindítja a kvázi kommunista rádió, tehát hogy hozzáférést ad ehhez a lehetőséghez. És a vallási krónikáknak a megjelenése, amiről beszéltünk, és most elértünk oda arra a pontra, amit mondott, 1991-ig kell várni arra, hogy megszülessen újra a rádión belül a vallási főszerkesztőség. Ugye köszönhetően azért Rapcsányi Lászlónak és Holakovszki Istvánnak az egyháztörténeti és az egyházi vonatkozások ebben az időszakban is azért megjelennek, és a Biblia magyarázatok nagyon-nagyon fontosak lesznek. Tehát tulajdonképpen bújtatva, de megjelenik a szellemiség, a lelkiség, és megjelenik az a fajta megszólítás, ami az egyházak tekintetében van. A hírekben beszámolnak az első bítmisékről. Tehát igazából érezni, hogy folyamatosan nyílik a lehetőség, és 91-ig ez szép lassan épül fel, és alakul ki, és 91-ben, amikor megalakul a vallási szerkesztőség, akkor a rádión belül, akkor egyfajta föllélegzés van, hiszen tulajdonképpen mit is lehet csinálni ezzel? Hogyan lehet, hogyan szólítom meg a híveket? Egy 25 éves pauza volt, több mint 25 éves pauza volt, amit ugye be kell valahogy hoznom. És ez ami nagyon nehéz, és ez az, amit a Katolikus Rádió 2004-ben megad. Hiszen azáltal, hogy létrejön a Katolikus Rádió, tulajdonképpen a közszolgálati rádiónak lesz egy mankója. És ez a mankó a minőséget visszahozza a rádió életébe, azáltal, hogy műsorokat készít a Katolikus Rádió a Magyar Rádiónak, vagy hát közösen készítik ezeket a műsorokat, ami nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is, hiszen a minőségi műsorkészítésből nem maradhatnak ki az egyházak, a lelkiség és az a fajta gondolkodás, az hozzátartozik a kultúránkhoz, és a jövőbeli gondolkodásnál ez egy meghatározó dolog.
0: Tehát egészen 1991-ig kellett várni arra, hogy az egyházak újra hivatalosan részei lehessenek a vallási tartalom készítésének a Magyar Rádióban, és ugye, amit Sávoly Tamás említett, amit nem biztos, hogy a hallgatók tudnak, hogy most a Magyar Közszolgálati Rádióban hallható katolikus fél óra, az nem a Közszolgálati Rádióban készül, hanem ugye a Magyar Katolikus Rádió készíti ezt a tartalmat a Közszolgálati Rádió számára. Tehát így újra az egyházé lehetett a rádiónak a szellemisége, magáénak érezhette ezt a fajta közszolgálati tartalmat az egyház. Hogyha most visszagondolunk erre a 100 éves történetre, és a 100 éves történetben a Magyar Katolikus Egyház szerepére, akkor mit gondol, hogy mit változtatott meg, vagy miért volt jelentős a Magyar Rádió történetében az, hogy az egyházak, a katolikus egyház is szerepet kapott ebben. Miben befolyásolta ez a rádió történetet?
1: Tehát igazából ugye, mivel a magyar kultúrához hozzátartozik a szellem és az emberi lelkeknek a nevelése, ez nem elválasztható a kettő egymástól. Ha hiteles rádióról, közszolgálati rádióról beszélünk, ez ugyanúgy a részét kell, hogy képezze a jövőben is, és most is. Nagyon-nagyon fontos ez, főleg ebben a digitális korban, amikor is nagyon sokan keresnek, és a keresésnek az egyik lehetősége, hogy olyan csatornákat biztosítok, ahol találhat az ember. Ez nagyon-nagyon fontos, akár a generációk összekötésénél, akár pedig az egyes gondolatok közlésénél. Azt gondolom, minél több fóruma van valakinek, annál nagyobb lehetősége van, hogy eljuttassuk azt a fajta üzenetet, amit a hit jelent, és ez a hit, ez ugye az egyházban van. Tehát az egyháznak igenis, hogy kötelessége ezekkel az eszközökkel élni.
0: A Magyar Katolikus Egyház története a magyar történelem től elválaszthatatlan. A magyar kultúra része az egyház, és a magyar kultúra része a vallásosság is. Tehát ilyen módon a magyar rádió története is elválaszthatatlan ettől a vallástól, a katolikus vallástól, a kereszténységtől. Köszönöm szépen Sávoly Tamás történésznek, rádió történésznek, hogy eljött ide a Magyar Katolikus Rádióba, és morzsázott ebből a 100 éves történetből, amely a magyar történelemben, a magyar rádió történetében a katolikus tartalom volt. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Bixel Leventei, Szabó Csilla. Viszont hallásra!

0: elhangzott a házunk táján.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Videóüzenetben fordult a Ruandában augusztus 3-a és augusztus 8-a között zajló Signis világkonferencia résztvevőihez 14. Leó pápa, közölte a vatikáni média. A Szentatya arra buzdította a katolikus média munkásokat, hogy a digitális térben is hitelesen közvetítsék a keresztény értékeket, különösen a békét, a közösséget és az emberi méltóság tiszteletét. Hangsúlyozta, a kommunikáció kultúrát formál, ezért a médiának az igazságot és a közjót kell szolgálnia. A pápa imáiról biztosította a résztvevőket és apostoli áldását küldte számukra. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége római székhelye. 3 napos lelki gyakorlatot tartanak Budapesten a Városmajori templomban. Az igazság, aki Jézus Krisztus címmel augusztus 18-a és 20-a között, írta a Magyar Kurír. A programot Fábri Kornél segédpüspök és a horvát misszionárius Mio Barada vezeti. A résztvevőket elmélkedések, szentmise és gyónási lehetőség várja. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Meghosszabbította a 3-fokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját maga és környezete egészségére, fogyasszon elég folyadékot és ne tartózkodjon húzamosabb ideig a tűző napon. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli Facebook posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Több mint 2300 embert érintő vízhiány lépett fel a Pest vármegyei Tápió szerén víztermelési probléma miatt, közölte a kormánya a hőségriasztásról közzétett keddi 20 órai gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a fővárosi 11. kerületi gazdagréti téren viszont megszűnt a vízhiány, a javítással éjszaka végeztek. Egy hét után reggel újra megnyitották Keszthelyen a Helikon strandot, erről a város önkormányzata adott hírt szerdán a közösségi oldalán. A május 1-én ingyenessé vált keszthelyi fürdőhelyen múlt szerdán rendelt el ideiglenes fürdési tilalmat az vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, miután a rendszeres vízminőség vizsgálat során vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. Felhasználta a rendelkezésére álló precíziós rakétakészletek jelentős részét az Egyesült Államok az iráni konfliktus elmúlt 5 hónapja során, derül ki a Reuters hírügynökség hivatalos forrásokat idéző, kedden megjelent összefoglalójából. A Reuters által készített összeállítás szerint a középső parancsnoksága a közel-keletért felelős amerikai katonai irányítótörzs jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket. Végül az időjárásról. Nagy részt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. A Magyar Fejlesztési Bank múlt hét kedden nyilvánosságra hozott sajtóközleménye értelmében az egyeztetések és a pályázati értékelés eredményeként a Demián Sándor tőkeprogram keretösszegét a feltételeknek teljes körűen megfelelő vállalkozások számához igazítják. Ezzel megkezdődhet a program tőkebefektetéseinek végrehajtása. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az MKIK tőkealapkezelő ZRT alapítójaként határozott iránymutatást adott az alapkezelőnek, hogy a Magyar Fejlesztési Bank írásbeli értesítésének készhezvételét követően azonnali hatállyal folytassa le a szükséges eljárásokat a jogszabályi és szabályozási előírások maradéktalan betartása mellett. A cél, hogy a sikeresen kiválasztott vállalkozások a legrövidebb időn belül hozzájussanak a számukra megítélt tőkeforrásokhoz. Az alapkezelő az egyes ügyletek előkészítettségétől függően megindítja a tőkebefektetések folyósítását, ahol pedig szükséges, lefolytatja a szerződéskötési folyamatokat. Elkötelezett amellett is, hogy a program végrehajtása a lehető leghatékonyabban történjen meg. Az érintett vállalkozásokat a következő lépésekről közvetlenül is tájékoztatja. Elhangzott a kamarai percek.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: 10 óra 8 perc. Július 20-a és 25-e között szervezte meg hagyományos Irka táborát a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség. A program célja 3 évtizede töretlen, fejleszteni a szórványban élő magyar gyermekek anyanyelvi készségeit, valamint erősíteni nemzeti identitásukat. Nyíri Kata összeállítása.
1: Tudjátok, hogy régen nem lehetett megvenni, csak a boltba a szőnyeget.
2: Az Irka táborba Kárpátalja különböző szórványvidékeiről mintegy 40, 6 és 15 év közötti gyermek érkezett. Az idei hét középpontjában a magyar nemzeti értékek álltak, amelyekkel a résztvevők változatos programokon keresztül ismerkedhettek meg. Takács Mária, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szórványprogramjának felelőse.
3: Az idei Irka tábor körülbelül számításaink szerint a 30. Irka tábor, amelyet a Pedagógus Szövetség azzal a céllal szervez, hogy a szórványban élő, vasárnap iskolákban tanuló gyerekek egy hétig magyar környezetben legyenek, és a magyar identitásukat, a magyar nyelvtudásukat erősítsék. Ezen a héten kitaláltuk, hogy a hungarikumokkal fogunk foglalkozni, hogy minél közelebb hozzuk a hagyományokhoz, a magyar néphagyományokhoz a gyerekeket, és ezzel a céllal kézműveskedtünk. Például megismertettük őket a matyóhímzéssel, tányérokat festettük, bemutattuk nekik a porcelánokat, keresztszemes hímzést készítettünk, vannak külön magyar, mint idegen nyelv foglalkozásaink, népi játék, néptáncot tanultunk. Továbbá tegnap volt egy nagyon érdekes kirándulásunk fent itt a Zardai hegyen, azt is a gyerekek nagyon élvezték, egy kis-kicsi közösségépítés. Mivel a gyerekek nagyon messzi helyekről érkeztek, jöttek Szolyváról, Királyházáról, Buscsaházáról, és minden éven vannak magyar iskolásaink is, akik igazi magyar gyökerekkel rendelkeznek. Most Técsőről jöttek 4 a táborba, a szórvány gyerekek közé. Egy nagyon jó kis csapatépítő dolgunk volt, kirándulásunk volt a hegyen, és holnap pedig Tiszacsomára készülünk, mert úgy gondoljuk, hogy a Tiszacsomai Honfoglalás Emlékpark nagyon jó hely, és minden egyes, minden magyar gyereknek, minden szórványban élő gyereknek ezt meg kell ismernie.
4: Lábbal érints meg lábbal a kék szint.
2: A többnapos esemény fontos részét képezték a magyar, mint idegen nyelv foglalkozások. Ezek azonban nem a megszokott iskolai tanórák mintájára zajlottak, hanem játékos feladatokra épültek. Szokolova Henrietta, pedagógus.
5: Engem az a megtiszteltetésért, hogy már több éve magyar, mint idegen nyelv foglalkozásokat vezetek az Irka táborban. Közkedvelt ez a foglalkozás, nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat. A gyerekeknek lehetőségük van gyakorolni a magyar nyelvet, ami az otthoni környezetben ez nekik nehezebb. Otthon, ukrán környezetben vannak, a szüleikkel nem gyakorolhatják a nyelvet, mert többnyire ukrán házasságból érkeznek a gyerekek, és ez az Irka tábor egy segítséget és lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy a magyar nyelvet ápolják és gazdagítják. Igyekszek tulajdonképpen csak játékos foglalkozásokat bevinni ezekre a foglalkozásokra, mivel a gyerekek a játék segítségével, a játékok alkalmával könnyebben elsajátítják a magyar nyelvet. Még inkább azokat a feladatokat szeretik, vagy azokat a játékokat, amelyekhez valamilyen mozgás is társul. Mindazt, amit a hét folyamán, akár a magyar, mint idegen nyelv foglalkozásokon, vagy a többi foglalkozásokon is tanulnak a gyerekek, a kézműves foglalkozások alatt készült dolgokat bemutatjuk a Ki mit tudon kiállítás keretében, vagy tanulunk magyar népdalokat, azt is bemutatják, előadják a gyerekek, illetve sok olyan szót is, amit például a magyar, mint idegen nyelv foglalkozások tanulták meg a gyerekek a hét folyamán, azt is, tehát elmondják, hogy milyen új szavakat tanultak meg. Szerintem sokat gazdagodik a szókincsük a hét folyamán is.
1: Felül!
2: A táborban a nyelvgyakorlás nem csak a közös tevékenységek, hanem a mindennapi beszélgetések során is szerepet kapott.
6: A nevem Pluszkina Ksenia, Szolyváról jöttem. Nagyon tetszik a tábor.
7: Az én nevem Packan Polino, Buscsaháza lakom, másodszor vagyok itt. Én szeretek Irka tábor, és sok barátom van itt.
2: Szuhai Vivien visszatérő résztvevője az Irka tábornak, aki támogatta társait a magyar természetesebb, magabiztosabb használatában.
8: Nekem nagyon tetszik a kézműveskedés, a magyar nyelvóra, mert ott játszunk és tanulunk nyelvet, és a többieknek az nagyon jó. Én segítek azoknak a gyerekeknek, akiknek nehezebben megy a magyar nyelv, és fordítok nekik
2: ukránt. A programnak ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézete adott otthont.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: A diplomácia érdekes szakma, sok gyakorlója szerint nem is szakma, inkább művészet, amelynek a jogon és a hivatalos formákon kívül számos egyéb eszköze van. Ilyen a kultúra, ilyen a gasztronómia. Sok minden dől el a fehér asztal mellett, szokták mondani, de miért is olyan fontos a diplomáciában a gasztronómia?
2: A gasztronómiai diplomáciának két fajtája van. Van az, amit a legelején ön is megemlített, ugye a fehér asztal melletti döntések megszületése, tehát tradicionális módon, vagy az ilyen nagyon konzervatív felfogásban valóban az eredeti gasztrodiplomácia az arról szólt, hogy amikor mondjuk egy fontos megbeszélés van, akkor a nagykövet vendégül látja az adott országban a fontos partnereit, leülnek egy fehér abroszos csodás asztal mellé, és magyar ételeket végig kóstolva, magyar borokat fogyasztva, egy kicsit oldottabb hangulatban tudnak beszélgetni a világpolitikai dolgokról, és így talán kicsit könnyedebben tudnak egymással tárgyalni, mint hogyha egy egyszerű tárgyalóasztal mellé ülnének le, és természetesen ezek a fogások, ezek szimbolikus jelentőséggel is bírnak. Ugyanakkor, ugye az elmúlt néhány évben nagyon sok ország felfedezte azt, hogy magának a gasztronómiának, mint területnek nagyon fontos nemzetgazdasági jelentősége van. Tehát

0: megerősíti a saját gasztronómiáját külföldön, tehát akár legyen szó a kulturális intézeteiknek a működéséről, vagy akár a gazdasági támogatásról azért, hogy külföldön ilyen jellegű éttermek nyíljanak. Tehát ezt nem lehet azonnali számokban kifejezni, hogy most, hogyha megnyitok egy éttermet, akkor annak milyen nemzetgazdasági haszna lesz. Viszont, hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor belegondolhatunk abba, hogy oké, lehet, hogy elkezdjük a kimcsit népszerűsíteni, de elképzelhető, hogy 5 év múlva egész Európa kimcsilázban fog égni, és mindenki ezt akarja majd importálni.
1: Kedves hallgatóink, a mai Kerengőben erről a látszólag könnyed, ám semmiképpen sem komolytalan témáról beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban Tóth Ági, kulturális diplomata, a török kultúra és gasztronómia szakértője, szabadúszó séf, aki dolgozott a Külügyminisztériumnak, a Budapesti Török Kulturális Intézetben és az Isztambuli Magyar Kulturális Központ program szervezőjeként, ahol a magyar-török gasztro kapcsolatok fejlesztésével foglalkozott.
0: Törökország nincs annyira fényes gazdasági helyzetben ugye az elmúlt években, ez még Isztambulban is érződött. Ugyanakkor azt láttam, hogy azok az emberek, akik áldoznak rá, és kíváncsiak, és nyitottak egy másik kultúrára, ők nagyon szívesen jöttek, és kóstoltak, és meglepődtek, és érdeklődtek. Azt viszont ki kell hangsúlyoznom, hogy én azt mindig fontosnak tartottam, hogy ne egyszerűen csak ételt adjak, hanem egy sztorit is mögé, és hogy ez egy komplexebb élmény legyen, mint simán egyszerűen egy étkezés. Úgyhogy minden egyes vacsoraest, amit kint tartottunk, vagy főzős workshop, mindegyik valamilyen tematika köré épült.
1: Milyen ez a török társadalom, amit megismert, és milyen képük van rólunk, magyarokról?
0: Amikor én 20 évvel ezelőtt először kint voltam, akkor Isztambulban is az volt a jellemző, hogy akárkivel megálltam beszélgetni, legyen ez egy árus, vagy az utcán bárki, végtelenül kedvesen azonnal segíteni akartak, és maguknak, a törököknek van egy rendkívül erős vendégszerető és segítőkész kulturális adottságuk, hogyha mondhatjuk így, vagy örökségük. Tehát pláne, hogyha a vidékre elmegy az ember, akkor az nem ritka, hogy ha mellette a kávézóba ül valaki, és elkezdenek beszélgetni, akkor lehet, hogy este már nála fog vacsorázni a családjával. Ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mi Európában szerintem el se tudunk képzelni, és hogy ezek végtelenül meglepő dolgok voltak nekem. Nem beszélve arról, hogy Törökországban kicsit másképp tanulják a történelmet, mint mi. Ők úgy tanulják, hogy ugye mi Közép-Ázsiából együtt indultunk, közösek a gyökereink, csak ők megálltak Anatóliában, mi meg egy kicsit tovább sétáltunk.
2: A Kerengőben tehát török-magyar gasztronómiai kapcsolatokról lesz szó. Pozsgai Nóra szerkesztő 17:30-től számít a figyelmükre.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 10. rész. Elég későn ébredt fel. Füle már megszokta a kakaskukorékolást, a korai vonatok zakatolását és egyéb zajokat, és nem zavarták álmát. De most valami ismeretlen fügyszó rezzentette föl, amely egészen közelről jött, és valahogy így hangzott. Hiú, fiú, hiú, hiú a fiú. Aztán közben éles károgásszerű krrrr. Kidugta fejét a kabát alól, és kileselkedett a házából. De onnan nem látta a hanggazdáját. Nagyot ásított, nyújtózkodott, aztán letette a fejét, és szunyókálni akart. A füttyöngetés azonban nem hagyta pihenni. Hol innen, hol onnan hangzott föl, de nem is egy, hanem két-három irányból egyszerre. Olyan zenebona támadt, hogy a fekete rigó trillái, a fecskék csivitelése, verebek perpatvara egészen háttérbe szorult. Nagy testek gyors röpködése, szárnyak suhogása hallatszott, aztán a fák koronájában galjacskák tördelése, mintha összeverekedtek volna. Ezt már meg kell néznem, gondolta Füstös. Miféle madarak lehetnek ezek? Kiugrott házából, és a gyümölcsfák felé tartott. Onnan hallatszott a nagy hancúrozás. Most megpillantotta őket. Egyik éppen felette repült. Kiterjesztett szárnyai olyan nagyok voltak, hogy elfogták a napfényt, és az egész test aranyszínben tündökölt. Hiú, fiú! Hiú, fiú! Hiú a fiú! Tilinkózta, és letelepedett az egyik fa ágára egy kis pihenőre. Ha? Hiszen ilyen madarat láttam már a múltkor, de olyan gyorsan elrepült, hogy nem nézhettem meg jól, gondolta Füstös. Milyen gyönyörű! Ha? Mintha aranyból volna! Nem tudom, hajlandó-e szóba állni velem. A kiskutya bámészan ült a fűben, és le nem vette szemét a madárról. Most, hogy összecsukta szárnyát, kisebbnek látszott, mert a szárnyakat felül szürke tollak borították. Akkora volt, mint egy galamb. Kitartó nézésére a madár is figyelmes lett a kiskutyára. Meglebbentette szárnyait, mintha el akarna repülni, de aztán meggondolta magát, és újból visszatelepedett az ágra. Hiú, fiú! Hiú a fiú! Szaladt ki a füttya csőrén. Mit nézel rám, te kis tökmag? Füstös egészen izgalomba jött a megtiszteltetéstől, hogy a madár megszólította. De azért nézlek, mert olyan szép vagy, bökte ki nagy hirtelen. Ilyen gyönyörű aranymadár, mint te vagy, talán nincs is több a világon. Hogy hívnak, és honnan jöttél? Én vagyok az aranymálinkó, de sokan sárga rigónak hívnak, felelte a szép madár. Azt kérdezed, hogy honnan jötte? Hát, bizony nagyon messziről, te el sem tudod képzelni, milyen messziről. Én is messziről jöttem, dicsekedett Füstös. Engem Gödöllőről hoztak, villamoson, autóbuszon utaztattak egy szatyorban. Igazán? Érdeklődött a sárga rigó. Hát ez szép, hogy ennyi mindent kitapasztaltál már, de én még messzebbről jöttem. Erdőkön, mezőkön, hegyeken, völgyeken, tengeren átrepültem ide. Olyan országból jöttem, ahol soha sincs tél, mindig meleg van. Ott csak száraz és esős időszak váltogatja egymást. Na de ilyet, csodálkozott Füstös. Mi minden van a világon? De hát miért jöttél ide, ha ott mindig meleg van, és sohasem kell fázni? Talán nem találtál elég ennivalót? Dehogy nem. Talán még többet is, mint itt. De ez már ősi szokás nálunk, hogy barangolunk a világban. Két hazánk van. Az egyik itt, ahol tojást is rakunk, és felneveljük a fiókákat. A másik pedig ott, ahol mindig meleg van, és amit úgy hívnak, Afrika. Mikor jöttél, és meddig maradsz itt? Mindig ilyenkor szoktunk jönni, amikor itt tavasz van. Amint megérkezünk, hamarosan fészket építünk, lerakjuk tojásainkat, kiköltjük, és mire a fiókák felnőnek és jól tudnak repülni, elmegyünk vissza Afrikába. Ekkora utazás alatt nem fáradtok el? És a fiaitok bírják a sok repülést? Mire elindulunk, a fiaink már erősek lesznek és bírják az utazást. Nem olyan nagyon fáradtságos az, mert útközben megmegállunk, pihenünk, élelmet keresünk. Csak akkor nehéz, ha viharba kerülünk.
De ezt legtöbbször előre megérezzük, és elbújunk előle. És ha éppen víz felett ér a vihar, akkor mit csináltok? Hát, bizony az elég nagy baj. Mert ha éppen tenger felett repülünk, akkor nincs hová leszálljunk. Ilyenkor minden erőnket össze kell szednünk, hogy kikerüljünk a viharból, és bizony, aki gyengébb és kifárad, az elpusztul. Még szerencse, ha ilyenkor hajóra akadunk, amelyre leszállhatunk. Hajóra? Csodálkozott Füstös. De hiszen a hajón emberek utaznak. Nem bántanak benneteket a hajón? Nem, az még nem fordult elő, hogy bántottak volna. Inkább segítséget nyújtanak, adnak enni-inni. S mikor kipihentünk magunkat, és a vihar elvonult, akkor mi is tovább utazunk. Sokszor az emberek is bajba kerülnek, ha nagy a vihar. Az emberek? Hiszen azok olyan hatalmasak és olyan okosak. Annyi csodálatos eszközük van, amivel segíthetnek magukon. És azt mondod mégis, hogy bajba kerülhetnek? Bizony ilyesmi is előfordulhat, ha a vihar tönkreteszi a hajót, és elrongálja a csodálatos eszközöket. Te magad is láttál ilyen hajót? Láttam, de azon már nem voltak emberek. Lehet, hogy más hajó felszedte őket, de az is lehet, hogy belefulladtak a tengerbe. A hajónak már csak a fele volt kint a vízből, de senki sem volt rajta. Jaj, az borzasztó lehetett, szörnyűködött Füstös. Aztán megkérdezte. Meddig maradtok még itt? Van már fészketek, és raktatok már tojást? Emberi időszámítás szerint 3-4 hónapig maradunk itt. Most kezdünk majd fészket rakni, és ha készen van, akkor jönnek a tojások. Mi volt az a nagy röbdösés, amit ma reggel véghez vittetek? Most választottunk párt, és most határoztuk el, hogy melyikünknek hol lesz a vadászterülete. Vadászterülete? Hát nem vadászhat mindenki mindenhol? Nem bizony. Csak ott vadászhat, ahol a saját vadászterülete van. Máséba átmenni nem szabad senkinek, mert a tulajdonos kiveri onnan az idegent. Ez törvény nálunk. Mondd, mire vadásztok? Mit esztek? Van elég ennivalótok? Van bőven. A fiókáknak is jut. Lepkékre, hernyókra, bogarakra vadászunk. Aztán majd, ha érik a gyümölcs, abból is csipegetünk. A gazdák nem haragusznak érte? Nagyobb fösvény gazda az, aki ilyesmiért haragszik, hiszen talán nekünk is jár egy kis gyümölcs azért, hogy megszabadítjuk a fáikat a hernyóktól. Nem igaz? Marad még nekik is elég. Az én gazdim és asszonykám biztosan nem haragszik érte. Ők nem, felelte a sárgarigó. Ők szeretnek minket, és szívesen hallgatják a dalunkat. Nem zavarják fészkünket sem. Igaz, hogy jó magasra rakjuk, de ők azért le tudnák venni, ha akarnák. De nem akarják, sőt, a tavalyi fészkeinket is mindig meghagyják. Ilyen helyen szeretünk lenni. Milyen érdekeseket mesélsz. Köszönöm, hogy szóba álltál velem. Már olyan kíváncsi voltam rád, de nem mertelek megszólítani. Kár, hogy ilyen rövid ideig lesztek itt. De mindenki azt teszi, ami a legmegfelelőbb neki. Ez igaz, felelte a sárgarigó. Na, most már kipihentem magam, és kezdek éhes lenni. Még megnézem ezt a fát, talán akad rajta valami jó falat. Minden jót, kiskutya. Minden jót neked is, felelte Füstös, és szemmel kísérte a sárgarigót mindaddig, amíg el nem tűnt a fa koronája.

Elgondolkodva ballagott visszafelé az úton, és egyszer csak alig pár lépéssel előtte hangos szánsóhogással két kis madár szállt le az útra. Úgy hasonlítottak egymáshoz, mint két tojás. Kecses mozdulatokkal hangtalanul siklottak tova, szorosan egymás mellett, piros lábacskájuk minden lépésnél meg-megvillant, és ugyanakkor hosszú, karcsú nyakukon ülő gömbölyű fejecskéjük kedvesen bólogatott. Halvány drap tollazatuk hamvasan simult formás testükhöz, nyakukat, szárny és fark tollaikat sötétebb csíkok díszítették. Olyan bájos és megragadó látvány volt a nagykert kora reggeli ünnepélyes pompájában, a magas fák alatt andalogva sétálgató két kis madár, hogy Füstös alig tudta levenni róluk tekintetét. Óvatosan osont utánuk, nehogy megriadjanak és elrepüljenek. Már többször látta röpködésüket, hallotta turbékolásukat is, de ilyen közelről még sohasem figyelhette meg őket. Szeretett volna szólni hozzájuk, de nem tudta, hogyan fogjon hozzá. Félt, hogy első szóra azonnal szányra kapnak, és faképnél hagyják. Gondolt egyet, és halkan, óvatosan, jó messzire elébük került, ott leheveredett, és onnan egészen halkan, de azért úgy, hogy megérthessék, beszélni kezdett hozzájuk. Jó reggelt, kis madarak! Kérlek, ne ijedjetek meg, és ne hagyjatok itt. Szeretnék beszélgetni veletek. Ha féltek, ne jöjjetek közelebb, onnan is meghallom a szavatokat. A madárkák az első hangra emelgetni kezdték szárnyukat, de belátták, hogy nem fenyegeti őket veszedelem, ezért nyugodtan végighallgatták Füstöst. Mit akarsz mondani nekünk? Kérdezte a bátrabbik. Csak azt felelte Füstös, hogy mennyire gyönyörködöm bennetek, mert olyan szépek vagytok. Már régóta ismerem hangotokat és figyelem repülésteket, amint szárnyatok meg-megvillan a napfényben. Szeretném tudni, kik vagytok, és azt is szeretném, ha mesélnétek magatokról. Igazán nagyon kedves vagy, hogy érdeklődsz utánunk. Szívesen beszélünk magunkról, ha kíváncsi vagy ránk. De ne haragudj, nem állhatunk itt az úton, mert valami macska még elkapna bennünket. Majd felszállunk arra az ágra, ami a fejed fölött van. Jó lesz? Há, persze, hogy jó, örvendezett Füstös. A madarak nagy szánsóhogással felemelkedtek a levegőbe, és rászálltak az almafa egyik ágára, egészen közel Füstöshöz. Mikor jól elhelyezkedtek, így szólt az egyik. Hát, mit akarsz tudni rólunk? Csak annyit, hogy honnan jöttetek, mi a nevetek, és mit csináltok egész nap. Mi vagyunk a gerlék. Balkáni gerléknek is neveznek bennünket. Itt lakunk télen-nyáron, csak az idén húzottunk délebre, kissé melegebb tájakra, mert nagyon hideg volt, és féltünk, hogy elpusztulunk. Ti ketten mindig együtt jártok? Kíváncsiskodott Füstös. Igen, felelte a Gerle. Én vagyok a férj, és ez a feleségem, bólintott fejével a párja felé. Most csak úgy kedvtelésből sétálgattatok? Részben kedvtelésből, de közben azt nézegettük, hol találunk fészeképítéshez való anyagokat, mert már hozzá kell látnunk, nem sokára jönnek a tojások. Hová rakjátok a fészket? Azt hiszem, felelte a Gerle, legjobb lesz az akácfára. Oda nem mászik fel semmilyen állat, mert nagyon tüskés. Tavaly is akácfán volt, és semmi sem zavarta a kotlást. Persze, fenyőfán jobb lenne, de errefelé alig látni fenyőt. Igen, mondta Füstös, erre inkább gyümölcsösök vannak. Szeretitek a gyümölcsöt? Mi nem élünk vele. Legfeljebb a gyümölcsök apró magját esszük meg, s a cukorborsót is nagyon szeretjük. Azt én nem tudom milyen. A gyümölcsöt sem ismerem, csak hallomásból, mondta Füstös. Én még nagyon fiatal vagyok, most ismerkedem a világgal. Majd megtanulsz és megismersz mindent, amire szükséged van. Igen, mások is ezt mondják, ezért ne haragudj, hogy így kifaggattalak. Olyan kíváncsi vagyok mindenre, és annyi érdekes dolgot hallok tőletek. Néha szeretnék én is elcsatangolni, de nem úgy, hogy gazdi pórázon vezessen, hanem egyedül. Hogy mindent kedvemre megnézhessek, megvizsgálhassak, mindenkivel beszélgethessek. Persze nem mennék olyan messzire, mint ti a télen, hanem csak a környéket járnám be, hogy megismerhessem, aztán mindig hazajönnék. Majd megismered lassanként,
vigasztalta a Gerle. De arra figyelmeztetlek, hogy amíg fel nem nősz, ne menj sehová sem egyedül, mert ismeretlen ellenségek megtámadhatnak. Te még kicsi vagy ahhoz, hogy védekezni tudja felnőttekkel szemben, és pórú járhatsz. Lehetséges az is, hogy soha többé nem kerülsz haza. Mi sem engedjük a fiókákat egyedül barangolni addig, amíg meg nem tanítottuk mindenre, és fel nem nőttek teljesen. Miközben a Gerle beszélt, Füstös hirtelen úgy érezte, hogy Cini itt van a közelben. Hiába jártatta azonban körül a tekintetét, sehol sem látta. Már felemelkedett, hogy figyelmeztesse a Gerléket, amikor megpillantotta a fatörzs közelében a fűben. Éppen ugrásra készülődött, hogy felrohanjon a fára, de Füstös idejében elkapta a farkát, és torka szakadtából kiáltotta. Meneküljetek! Itt van Cini! A Gerlék felröppentek, de nem mentek messzire, hanem a szomszéd körtefa csúcsán helyezkedtek el, hogy láthassák, mit csinál a két ellenség. Cinit elöntötte a pulykaméreg, hogy Füstös miatt elszalasztotta a biztos zsákmányt. Dühében a kutya ellen fordult, és éles karmaival feléje vágott. Füstös azonban ismerte már a keze járását, és ügyesen félre pattant, sőt, még arra is volt ideje, hogy csúfondáros szavakat kiáltson feléje. Na híres, kellene Gerle pecsenye? Ugye jó volna, te utonálló, de abból nem eszel, amíg én itt vagyok? Cini majd megpukkadt mérgében. Nagyokat köpködött, és karmaival egyre vadabbul vagdosott a kutya felé. Füstös azonban olyan higgadtan, ügyesen forgolódott körülötte, hogy nem csak elkerülte a gyilkos karmokat, hanem ráadásul még meg-meghúzigált a Cini vastagra felborzolódott farkát. Kell-e Gerle pecsenye? Kell-e Gerle pecsenye? Ingerkedett. Cini fújt, köpködött, tombolt, s a végén az őrjöngés tetőfokán csúnyán elnyávogta magát, aztán ugorott egyet, és uszgyi, elrohant, mint a szélvész. Füstös egy darabig utána futott, de mikor látta, hogy úgysem éri be, hagyta, szaladjon ki a világból. Csak diadalmas ugatását küldte utána. Aztán visszatért a körtefához, ahol a Gerléket hagyta, de már nem voltak ott. Elrepültek. Biztosan reggeliznek valahol, gondolta magában. És erre neki is megkordult a gyomra. Ugrándozva futott a ház felé, de ott, legnagyobb meglepetésére, néma csend fogadta. A bejárati ajtóhoz kuporodott, hol jobbra, hol balra csapta a pofáját, és erősen figyelt befelé. Nem hallott semmi nezt. Nyüszögni kezdett, ismét semmi. Ennyi, mi ez? Talán még nem keltek föl? Csodálkozott magában. Kicsit várt, aztán elsonfordált a ház felé. A nyitott ablak alá állt és fülelt. Mély csend. Körülnézett. Bundás a kapu melletti bokor alatt horkolt. Ha, hát mindenki alszik. Hogy lehet ez? Nyűszítette. De senki sem felelt neki. Erre ugatni kezdett. Először halkan, bátortalanul, mint egy enyhe figyelmeztetésül, aztán mind hangosabban, követelőzőbben, a végén annyira belevadult, hogy félig ugatva, félig vonítva riadót tutult. Erre Bundás is felpattant, és bár hirtelenében semmi gyanúsat nem látott, mégis erőteljes ugatással csatlakozott Füstös zenebonájához, sőt, még a szomszéd Cézi és a távolabbi kutyák is belekapcsolódtak, hogy minél nagyobb legyen a ribillió. Olyan fülsiketítő lármát csaptak, hogy fölverték az egész környéket. – Füstös, mi bajod? Megbolondultál? – harsant fel hirtelen Gazdi mérges kiáltása. – Hiszen nincs itt senki. Mire való ez? Örvendezett Füstös. Csak hogy megvagytok, csak hogy felébredtetek. Heves fark csóválással szaladt az ablak alá, és ugrándozva igyekezett Gazdihoz felkapaszkodni, de sehogy sem sikerült. Nyüszögve panaszkodott, hogy éhes, követelőzött, hogy keljenek már fel, és adjanak neki valamit enni. Au, au, au! A kertben már mindenki reggelizik, csak nekem nem adtok semmit. Au, au, au! Ne aludjatok, olyan szép a reggel. Hát láttál már ilyen szemtelent? Mondta odabenn Gazdi asszonykának. Mert enni akar kiver bennünket az ágyunkból. Nézze meg az ember. De azért nem sokat tévedett, nem sokára fél hét. Fel lehet kelni. Egész jó időérzéke van ennek a taknyosnak. Na, várj egy kicsit, kiáltott ki az ablakon. Mindjárt jövünk. Füstösnek több sem kellett. Rohant a bejárathoz, nehogy az ajtónyitásról lemaradjon.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A tizedik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Bruno Ferrero, az ösvény.

Volt egy kislány, aki nagy boldogságban élt a szüleivel. Egyszer azonban ostoba bosszúból gonosz emberek elrabolták. Bőköpenybe burkolózva érkeztek, az iskolába vezető úton megállították, és erőszakkal magukkal vitték a kislányt. Fekete lovaikon gyors vágtában távolodtak a falutól, és nem soká rátértek az erdei útra. A sötét és félelmetes erdő örökre elnyelte azokat, akik vezető nélkül merészkedtek fái közé. A kőszívű rablók az erdő legmélyére vitték a kislányt. Azt akarták, hogy örökre oda vesszen. A kislány sírt félelmében, és szinte kiabálva ismételgette az imádságot, amire az édesanyja tanította. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Patakmedreken és szakadékokon keltek át, míg megérkeztek oda, ahol az erdő a legsűrűbb és a legáthatolhatatlanabb volt. Itt magára hagyták a gyermeket. Szegényke egy nagy fa tövébe húzódott, és sírva ismételgette. Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! A könnyein át egyszer csak megpillantott a lába előtt egy rózsaszálat, egy rózsát, gyengét szirmokkal, akár egy simogatás. Nem messze, a fűszálak és lehullott levelek között ott volt egy másik rózsaszál, aztán még egy, meg még egy. Ösvényt mutattak, amely a fák között kanyargott. A kislány elindult egyik rózsától a másikig, először tétovázva, de aztán már szinte repült. Kis idő múlva az erdő szélén találta magát az anyukája és az apukája karjai között. Ők is látták a rózsaösvényt, és elindultak rajta a kislányuk keresésére. Mert a szülők is szüntelenül imádkozták az üdvözlégyet. És ezek az imádságok a szülőké és a kislányé rózsaösvénnyé változtak, ami aztán egymáshoz vezette őket.

Bruno Ferrero, az ösvény. A Mária legendát Pápai Erika olvasta fel. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallott.

0: Grillus Vilmos felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. Szentmisével ünnepelték a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatok 90. évfordulóját a Guatemala városi székesegyházban. A liturgiát Pietro Parolin bíboros vezette. A szentszéki államtitkár homíliájában hangsúlyozta, az ember legmélyebb éhségét csak Isten képes betölteni. A bíboros átadta 14. Leó pápa üdvözletét, és arra buzdította a híveket, hogy nagylelkűen ajánlják fel életük 5 kenyerét és 2 halát, mert Krisztus megsokszorozza az ajándékokat a közösség javára. Több áram- és víztakarékossági intézkedést hoztak a legnagyobb Békés vármegyei fürdők, írta az MTI. A békéscsabai Árpád gyógy- és strandfürdőben többek között csökkentik a medencék pótvíz felhasználását, mérséklik a zuhanyzók vízhozamát. A gyulai várfürdőben, ahol a hétvégén több mint 11 000 vendég volt, hétköznapokon 2 lekapcsolnak az elektromos szaunákból. A gyulai önkormányzat döntött arról is, hogy a fürdő melletti Almási kastélyban péntekig ingyenes klimatizált pihenőtérrel és filmvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. 3 nap alatt többen érkeztek Montenegróba, mint ahányan az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A legforgalmasabb Szerbiával közös határátkelőn több mint 80 000 utas haladt át, de jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a Kotori kikötőben is. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon is. Volt, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, és 10 óránál is többet várakoztak az utazók. Elérhetővé teszik a szerbiai kőolajipari vállalat készleteinek egy részét a piac ellátásának biztosítására az augusztusi megnövekedett kereslet miatt, közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon. A tárcavezető szerint a Duna rekord alacsony vízállása miatt a kőolaj származékok ellátása komoly kihívást jelent, ezért kulcsfontosságú, hogy a pancsovai olajfinomító továbbra is működjön és biztosítsa a piac folyamatos ellátását. Tenger alatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcaya-öbölben, közölte a spanyol villamosenergia hálózat üzemeltetéséért felelős Red Electrica vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig, a villamosenergia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. A következő napokban országszerte tovább emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja, különösen a meleg napsütéses délutánokon, közölte a Hungaromet kedden a Facebook oldalán. Azt írták, az ózon szennyezettség izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hőrkurutot és az asztmát, valamint a pollen allergiás betegek tüneteit. A várható időjárásról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül, a hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. A lélek hangja, a Mária Rádió összeállítása következik.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélget. Arra kérném meg, hogy meséljen a gyerekkoráról, honnan érkezett, hogy alakult a vallás, a hit a mindennapi élete részévé.
1: Először is nagyon megtisztelő, hogy kicsit meg is lepett, amikor azzal kerestek meg, hogy életút interjú. 55 évesen még nem éreztem indokoltnak, hogy az életutamról egy ilyen összegzést készítsek, de jó volt végig gondolni. Elég messziről indulunk, tehát én egy hajdubihari kisfaluban éltem, mellette lévő városban, Hajdúböszörményben születtem, és egy olyan falu, amiről beszélünk, Hajdúvid, ahol nem volt és a mai napig nincs is templom, ez egy szocialista falu, nem is kaptunk öcsémmel vallásos nevelést, ugye szüleink meg voltak keresztelve, de nem tartották a vallásukat. Abban az időszakban ez ilyen nem is nagyon volt divat, vagy inkább féltek. Élték azt a kis embereknek az életét, amit akkor nagyon sokan, hogy a vallás az magánügy. Nagyszüleimnél még láttam ilyen példát, nagymamámnál, illetve a húgánál, de igazándiból ez nekem olyan nagyon távoli volt. Aztán középiskolába bekerültem a városba, ott is kisztagság, tehát nem templomba jártunk, hanem kisgyűlésre. Még elvtársként vonultam be a honvédséghez 88-ba, előfelvételisként, és aztán a villanykar Budapesten. 94-ben diplomáztam, és villamosmérnökként kezdtem meg a pályámat, és még továbbra sem volt semmilyen kapcsolatom, se az Istennel, se a vallással. Kollégiumban néha betévedtek ilyen hittérítők, ilyen Jehova tanúi, és hát néha érdekes, néha kínos beszélgetéseink voltak, de nem keltették fel az érdeklődésemet, tehát nem vonzott az a világ. Aztán, hát a jó Istennek van humorérzéke, 96. február 9-én találkoztam egy lányjal, aki feltűnően vonzó volt, és a beszélgetés közben után derült ki, hogy ő egy görögkatolikus papnak a lánya, mondtam, hogy ilyen az én formám, de hát aztán rá két évre ő a feleségem lett, majd pedig a gyermekeink anyja, és most egyeken élünk, és 6 gyermekünk van, 13 és 26 év közöttiek, 5 vér szerint és egy örökbefogadott feleségem hitoktatóként dolgozik, de kicsit előre szaladtam, mert azért ez nem volt ennyire egyenes ez az út. Tehát megismerkedtünk, elmentem hozzájuk húsvétkor locsolkodni, de hát ugye egy pap családban azért az egyértelmű, hogy akkor a szertartásokon is részt kell venni, és hát én ott nagyon-nagyon idegennek éreztem magam. Azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és jó volt látni azt, hogy húsvérember a pap is, pláne a görög katolikus és családja is van, és nagyon jókat beszélgettünk apósommal, vagy akkor még leendő apósommal. De annyira nem fogott meg, hogy akkor én most megkaptam volna a hitnek az ajándékát. Egy nagyon jó ember, én is azt gondolom, hogy egy jó ember voltam, vagyok, és akkor két jó ember beszélget, és ez így jó is volt. És aztán, amikor komolyabbra fordult a dolog, hogy házasság, jártunk jegyes oktatásra, érdekelt a téma, meg elég könnyen tanulok, vagy tanultam akkor. De ez egy ilyen olyan tudás volt, ami ilyen legyen ön is milliómos szintű, tehát 4 válaszból ki tudom választani talán a helyeset, de igazándiból nem ment mélyebbre, tehát az agyamból a szívemig nem ért le. És amikor eljött az idő, hogy akkor házasságkötés és Isten színe előtt, akkor felmerült a keresztség kérdése, és én mondtam apósomnak, vagy leendő apósomnak, hogy nem szeretnék egy olyan szertartáson részt venni, amit rajtam kívül mindenki más komolyan vesz. És apósom volt annyira megértő, és tudott olyan szeretettel fogadni, hogy elfogadta ezt a döntésemet, és püspöki engedéllyel házasodtunk össze 1998. szeptember 26-án, ami egyébként a szívvilág napja, mint ez utólag kiderült. És hát így indultam el apró lépésekkel, feleségemet elkísértem templomba, néha én is bementem, néha csak megvártam a templom előtt. Nem értettem, nem fogott meg, nem vonzott. Korlátnak éreztem, üresnek, nem volt benne az, amire szükségem lett volna, talán. Nem is tudom, hogy mire volt szükségem. És első gyermekünk nagyon hamar megfogant, majd amikor megszületett 99. július 7-én, két napos korában mondta az egyik ügyeletes orvos, hogy hát látta a gyereknek a örökletes vágott szemét, és hát ez a Dankornak az egyik ismertetőjegye, és mondta, hogy hát ez bizony kivizsgálás az indokolt. És akkor a feleségem nagyon sokat imádkozott, én meg nem, nekem nem volt kapaszkoló, nem tudtam hova fordulni. És talán ekkor léptem kapcsolatba az Istennel, és kötöttem az első üzletet vele, hogy Uram, ha vagy, és elintézed, hogy a gyerekem nem beteg, akkor én is megkeresztelkedem. És akkor 99. augusztus 22-én együtt részesültünk a keresztség szentségében. Annyi, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vizsgálatoknak az eredménye. Így mondhatom, hogy én mondtam be az ólint, és azt mondtam, hogy én most megtettem, amit megígértem, Uram, most eljössz. És akkor szeptember elején behívtak minket a kórházba, és mondták, hogy telefonon nem mondhatják el. És bementünk, és hát nem volt, tehát a vizsgálat igazolta, hogy nem dankóros Eszter lányunk. Azóta most már két diplomája van, három nyelven beszél, és éppen munka lehetőségre nyitott. Most végezte a ELTÉ-n a mester szakon, most kapta meg a diplomáját. Szóval így indult, de aztán nem kerültünk közelebb. Az Isten biztos, hogy keresett. Én meg voltam elégedve azzal, hogy az üzlet megköttetett, mindenki helytált, és ez így rendben van. És aztán eljutottam baráti unszolásra, Mária Pócsra, Gúzióra, 2002. október 24-27 között. Ez egy csütörtöktől vasárnapig tartó, nem szeretem azt mondani, hogy lelki gyakorlat, de végül is nekem akkor lelki gyakorlat volt. És pénteki napon egyik atyához bementem beszélgetni, ugye gyónni még nem, de beszélgetni. És egy elég jó, hosszú beszélgetés sikeredett, elmondtam neki az életemet, hogy mindenben mennyire sikeres vagyok, mennyire jó vagyok, szép feleség, családi ház, céges autó, jó fizetés, és hát ezt mindet természetesen magamnak köszönhetem. És nagyon most így visszagondolva is hálás vagyok a Grunda János atyának azért, hogy nem rót meg, nem kezdte el a fejemre olvasni, hogy hogy lehetsz ennyire öntelt és egoista, és nem tudom, hanem csak így mosolygott, és annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. Én nem tudtam, hogy ez a Szentírásból van ez a kérdés akkor, csak akkor valami, hogy elöntött így egy forróság, és innentől kezdve datálom a megtérésemet. Nem azt mondom, hogy akkor megtértem, hanem akkor kezdődött az az igazi megtérés bennem. És hát ez azóta is tart, most már 23 éve, vagy lassan 23 éve, és azóta én is jobban keresem az Istennek a társaságát, meg azt is megérzem, amikor ő keres engem. És ez így jó. Szóval így indult a dolog, addigra már két gyerekünk volt, akkor már én is mentem templomba. Amikor hazajöttem Pócsról, akkor az egyik itt budapesti atyánál jelentkeztem, hogy készítsem föl az első gyónásra, első áldozásra, bérmálásra, és 13 húsvétján áldoztam először. Nem mondom, hogy egy ilyen nagyon gyors karrier, de így kerültünk kapcsolatba.
0: Említette, hogy azóta is megtérésben van. Hogyan megy ez azóta? Hogyan működik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért nem vetettem le teljesen a korábbi énemet. Tehát a versenyszellem, a tenni akarás, az a megtérésben is ott van mellettem, vagy velem. És nagyon sokszor kapom magam azon, hogy hát én ezt jobban tudom csinálni, ezt én meg akarom javítani, ezt nem jól csinálják. Lehet, hogy évszázadok óta így csinálják, de ez nem jó. És hát ezzel a lendülettel fogtam neki a tanúságtételeimnek is, tehát majd én megmutatom. Én mindent tudok, mindent jobban is tudok. Arra jó volt az is, hogy a velem született lendület, meg erő, az másokat is vitt. És Mária Pócsra jártunk vissza nagyon sokáig Kurzióra, a faluból egyekről, több mint 60-an voltak ott, úgyhogy hogy elhívtuk őket. Római katolikusok, reformátusok, sőt olyanok is, akik keresők voltak, tehát nem is voltak megkeresztelkedve. És hát a Mária Pócs az a csodák helye. És nagyon sok hívő lélek jött onnan vissza. És aztán a közben pont az említett Szabó Tamás elnök úr bábáskodásával a börtönbe is bekerült ez a missziós tevékenység, ez a mozgalom. 2013-14-ben kezdődött el a gondolkodás, még Isten nyugosztalja Gál Jenő atya ötlete alapján, és aztán 2014 őszén volt az első, még nem teljes kurzió, és 15 tavaszán az első teljes háromnapos kurzió, és abban én még nem vettem részt, én még nem voltam ott akkor, viszont Etyekről nagyon, vagy többen is részt vettek, és akkor hát Etyektől nem messze van Baracska, ott is van egy büntetésvégrehajtási intézet, és akkor hát csináljuk meg azt is. És akkor szinte egyszerre indult a Váli, tehát a Székesfehérvári Egyház megyében a kurzió, illetve Baracskán a börtönkurzió. És én így keveredtem bele abba is, és hát óriási, nem jó úgy élmény, de óriási megtapasztalás. Amikor egy fogvatartott, aki még nem számolja, hogy hány éve van vissza, ez még Covid előtt volt, hogy mikor átöleltem, és akkor azt mondta, hogy őt még soha senki nem ölelte meg. És akkor úgy elgondolkodom, hogy azok az emberek ott bent, ha megkapják azt a szeretett morzsát időben, akkor nem ott vannak, ahol most vannak.
0: Hogy kell elképzelni egy börtönkurziót így a sima bentlakásos négynapos kurzióhoz képest?
1: Minden ugyanaz, de mégis minden egy kicsit más. Ugye a kurziónak van egy saját imakönyve, és egyszer kaptam egy olyat, amelyik fordítva lett bekötve. Ami azt jelenti, hogy hátulról kellett visszafelé lapozni. Na, a börtön is valahogy így van, hogy minden ugyanaz, de mégis alkalmazkodni kell a rezsimhez, alkalmazkodni kell a szabályokhoz, bármikor jöhet egy ellenőrzés, egy parancs, egy gyógyszerosztás. Eleve rövidebb az idő, amit rend lehet tölteni a szabadlábi kurzióhoz képest. Tehát reggel beléptetéssel kezdünk 6 óra után valamikor, de ez is intézménye válogatja, és aztán délután 6 körül ki kell jönnünk, és ebbe kell belesűríteni mindent, ami lényeges a kurzióban. Nagyon hamar kialakult az, hogy a tanúságtételek, amik megvannak, hogy nem tudom én, ez 40 perces, ez meg 1 órás, a börtönben ez nem megy. Rövidebbre kell venni, és a tanító rész az nem teljes egészében hangzik el. Aminek ereje van, az a tanúságtétel. Tehát az az 1-2 olyan példa az életünkből, ami hat azokra a srácokra, akik ott vannak bent. Egyik atya szokta őket zsiványoknak nevezni, és ebbe is azért benne van az a kis kedvesség. És hát a zsiványok között azért voltak nehéz fiúk is, de azt gondolom, hogy ha úgy csináljuk a kurziót, ahogyan a szabadlábiban is megvan írva, hogy nem szabad csak a 3 napra koncentrálni, hanem ott az örök 4. nap, tehát vissza kell járni, és gondozni kell őket, és amikor elesnek, akkor segíteni kell nekik felállni, akkor megmaradnak a hitben. Ha csak bemegyünk, fölrázzuk őket, aztán visszaengedjük őket a zárkába, akkor talán még rosszabbat is csináltunk, mint ha nem csináltunk volna semmit.
0: Visszajárások milyen időközönként szoktak lenni náluk?
1: Ez is intézménye válogatja. Baracskán 4 hetente van, és egy elég lelkes kis csapat csinálja, most 5-6-an vannak, nem mindig mindenki tud ott lenni, de nagyon lelkes beszámolókat olvasok, és örülök, hogy ez teljesen önjáró, és már nem kell működtetni, hanem hát nem magától működik, hanem azoktól a lelkes önkéntesektől, akik ezt vállalták és csinálják. Új helybe is bejárnak a barátaim, a testvérek, Balassagyarmat, Vác. Ahol voltunk, oda igyekszünk visszajárni. Kalocsa, a női részt is említsem, mert természetesen itt is van női ága is. Volt Egerben is, de ott megszűnt a női büntetésvégrehajtás. Szóval mindenhova igyekszünk visszajárni. És általában ez a havi ultraja az jön be. A börtönben ez is speciális, mert nem csak azok vesznek részt rajta, akik már voltak kurzión, hanem olyanok is, akik esetleg jönnének. És akkor egy ilyen együttlét és dicsőítés.
0: És volt olyan tapasztalat, hogy szabadulás után megkeresték önöket?
1: Igen, volt, van. És van olyan is, amire büszkék vagyunk, és nagyon jó, és most a 10 éves hálaadó ünnepségünk lesz, és 2 volt fogvatartott, és engedélyt kapott a belépésre, és tanúságot fognak tenni. De sajnos olyan is van, amikor olyanok keresnek meg bennünket, vagy keresték meg a testvéreket szabadulás után, akik csak a pénzre mentek volna rá. Sajnos benne van. Benne van. Ezt megtanuljuk, aki bemegy szolgálni, az egyik aranyszabály, hogy nevet, telefonszámot, címet nem adunk meg, mert sajnos ott is előfordulhat. Hogy utána nem tudjuk azokat az igényeket kielégíteni, amit ők támasztanának esetleg szabadulás után.
0: Persze, tehát hogy személyiséget, szeretetet viszik be, nem így pedig van. Az adatokat.
1: Jézus Krisztust.
0: Így van. Mondta, hogy most lesz az ünnepség, a 10 éves, és utána mi fog történni a kurziós pályafutásával, vagy hogy fog ez tovább menni? Mert beszéltünk itt az interjú előtt, hogy leadta koordinátorságát.
1: A kurzió nem szervezet, de bizonyos fokú szervezettséget maga a mozgalom is megkövetel, és a börtönben végzett misszióhoz pedig, tehát szervezettel tud tárgyalni. Tehát egy büntetés végrehajtás országos parancsnoksága nem tud egy önkéntesekből álló lelkes csapattal tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni az ő munkájukat, meg eredményesebbé tenni a reintegrációt. Ezért szükséges egy szervezet, és kvázi egyházmegyei rangon van a börtönkúziós titkárság, és a titkárságnak van egy 3 főből álló vezető csapata, és ennek voltam én a koordinátora. 3 évre nevezett ki bennünket Berta Tibor dandártábornok és tábori püspök, és most folyik a tisztújítás, illetve abban maradtunk, hogy a 10 éves hálódó ünnepségig még én is aktívan részt veszek a szervezésben, de aztán utána ezt átengedem másoknak. Én főiskolára járok, Nyíregyházán a görögkatolikus teológiára, civil teológus hallgató vagyok, most vagyok túl a felezőbulin, még 2,5 évem van hátra, és szeretnék erre fókuszálni jobban. És hát azért 6-7 vizsga van egy vizsgaidőszakban. A szorgalmi időszakban mondjuk minden második szombat. Vizsgaidőszakban nem tudom másképp osztani, szinte minden szombat van, amikor 2 vizsgám is van. És ha még emellé beteszem a szolgálatokat is, akkor ugyan a gyermekeim már nem kicsik, de azért nem szeretném, hogy kúziós árvák legyenek, vagy a feleségem kúziós özvegy. Tehát meg kell találnom azt, hogy mi az, amire telik az időmből, és mi az, amit el kell engedjek. És most így döntöttem, hogy most a főiskolára szeretnék, a tanulmányaimra szeretnék fókuszálni.
0: Mi a cél a főiskolai végzettséggel?
1: Ezen is csak mosolygok, mert amikor beadtam a jelentkezésemet, egy olyan cégnél dolgoztam, ami ilyen laboratórium vegyészet. És amikor mondtam, hogy beadtam a papíromat és felvettek a teológiára, akkor többen kérdeztek, hogy nem geológia? És akkor ugye adott a vicc, hogy ég és föld a különbség, és akkor mondtam, hogy nem teológia. És akkor, na jó, de hát pap leszel? És akkor nem leszek pap. De hát akkor minek? És igazániból nem tudom. Amikor beadtam, az már egy 10 éves folyamatnak az eredménye volt, hogy én végül jelentkeztem. Egyházjoggal akartam foglalkozni, de egyházjoggal nem lehet csak úgy foglalkozni, hogy nincs teológiai végzettsége valakinek. Hitoktató nem akartam lenni, tehát van ilyen 2 éves képzés, akár a Szapiencián, akár a Pázmányon, akár a Szent Atanázon. És akkor sok beszélgetés után végül az egyik papbarátom mondta azt, hogy hát akkor nincs mese, akkor teológia, és akkor civil teológus. Konkrét, jól fésült célom nincs. Azt érzem, azt látom a céges világban, hogy egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, ez az ESG, most már törvényi, tehát szabályozói oldalról is megérkezik, a cégeknek muszáj jelenteniük, hogy mekkora a karbonlábnyomuk, stb. És olyan, nagyon sokan ilyen novumként gondolnak erre, az egyház meg 2000 éve ezt hirdeti, hogy ezt a földet, ezt nektek teremtettem, mondja az Úr, és legyél jó gazdája. És most azt érzem, hogy erre talán van igény, hogy az egyház még jobban felemelje a hangját, és elmondja, hogy hát gyerekek, ezt tanítjuk 2000 éve. Nem olyan nagy újdonság ez, hogy úgy kéne működjünk, hogy még az unokáink is élvezhessék ennek a teremtett világnak az összes gyümölcsét. És én valami ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni. Nem biztos, hogy ez kell a teológia, de hogy egy még erősebb alapot ad, az biztos. És most meg a nagy héten voltam egy lelki gyakorlaton, amit egy református evangelizátor tartott, Vég Tamás, és nagyon magával ragadott, amikor látszott rajta, hogy kevés az eszköze, hogy kifejezze azt, ami benne van, ami a szívébe van, amit az Úrtól kapott, és amikor így látja, hogy csodálkozva nézünk, de nem értjük esetleg, akkor értitek, hogy ez mekkora dolog, hogy... És akkor hát nyilván a nagyheti szertartásokkal kereszt csodájáról beszélt. Szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy ilyen céges evangelizátorként működjek majd, amikor majd nyugdíjas leszek.
0: A hitélete hogyan fejlődik a főiskolai tanulmányok által? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
1: Olyan szellemi műhely van ott Nyíregyházán. Feltételezem, hogy a többi egyházi egyetemen is, de én nekem ott itt van tapasztalatom, óriási azt megérezni, hogy azok a papok, teológusok, partner

0: ez nagyon nagy dolog.
1: Akkor most már mondhatjuk, hogy összeérte a szív és az ész a vallási ügyekben, a hitbeli ügyekben?
0: Azt gondolom, hogy igen, még folyamatban van, és egyre több minden jön be fönt is, de azért ezt a 30 centit, ami itt között, a kettő között van, ezt azért meg kell ugrani.
1: A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatalos távolságban vannak?
0: Mindenre van példa. Négyen nagykorúak, és mindannyiuknak, amikor nagykorúak lettek, azt mondtuk, hogy nevelésük befejeződött. Adtunk egy példát, és ők döntik el, hogy ebből mit követnek, és mi az, amit, na ezt aztán biztosan nem. Azért most az ünnepe alatt jöttek velünk a szertartásokra, sírbatételen is voltunk, és nagyon örültem, hogy eljöttek, és próbáltak énekelni, hogy még szebb legyen az ünnep. A hitüket az csak a Jóisten ismeri. Én azt gondolom, hogy kaptak egy jó alapot, és aztán majd kiderül, hogy ezzel ők mit kezdenek. Feleségem beleszületett a hitbe, a vallásosságba, és egy csomó dolgot soha nem kérdezett meg, soha nem tette föl azokat a kérdéseket, amiket én föltettem akkor, amikor egyes oktatásra jártunk például. És én azért irigykedem rá, hogy neki gyerekkorában megadatott az, ami nekem nem, ő meg azért irigykedik rám, mert hogy én meg felnőttként kerültem ebből bele, és hogy nem ilyen kész valamiként. A gyerekeink kvázi kész valamiként kapták, és lehet, hogy ki akarják próbálni azt is, hogy milyen az, amikor, na jó, most a saját hitem, mert szeretném kialakítani. Meglátjuk. Ebben is csak segítjük őket, vagy igyekszünk segíteni őket.
1: Tulajdonképpen mindenkinek a saját hitéért meg kell harcolnia, aki beleszületik, az is sokszor újra megtér. Igen.
2: Debreceni Csaba mérnök édesapával Tóth Enikő beszélgetett.

0: Csillag Péter vagyok, diakónus, hadgyermekes édesapa, és foglalkozásomra, hivatásomra nézve idegenvezető, egyben nagyapámnak, Molnár C. Pál festőművész hagyatékát ápoljuk, gondozzuk egy műterem múzeum keretei között, feleségem és családom meg sok-sok külső segítség részvételével. 55-ben születtem, ugye Ratko korszak idején. Gyerekként jártunk misére, sőt, még néha ministráltunk is, de én őszintén szólva nem értettem, hogy mi történik ott. Nem sok emléket őrzök gyerekkoromból, de én mindig vágytam valahol valamiféle találkozásra, kerestem. Azt tudom, hogy nem valamit kerestem, hanem valakit. De nem tudnám kimondani azt, hogy én az Istent kerestem. Szerettem azokat a pillanatokat, amikor egy kicsit félhomályos templomban egyedül vagyok. Olyankor éreztem, hogy ott van valaki, éreztem, hogy egészen különleges, akivel én itt találkozhatom.
1: Mi az, amire vágytál, ami keresésre indított?
0: Én a találkozásra vágytam, nem tudtam, hogy kit keresek. Az egyház nagyon távol volt akkor tőlem. Viszont 5. az Arany János iskolába jártam, az egykori Notre Dame de Sion. Még ott voltak ilyen régi nővérek, takarítónőként szegények, kiesett a kezükből söprő, mikor valami csúnya beszédet hallottak. DNS Józsi bácsi volt a matek tanárunk. Nagyon aranyos, kedves ember volt, és az első Isten élményem tulajdonképpen hozzá kötődik. Ki volt egyszer felelni, és le kellett vezetni egy egyenletet. És én az egyenletnek az első lépéseit tudtam, és eljutottam addig, ameddig tudtam. És fantasztikus módon közbevágott. Kérdezte, hogy hogy van az édesanyám, beszélgetünk. És akkor hát akkor folytassam. És én tudtam, hogy nem tudom a folytatást. És egyszer csak megjött. És akkor én azt éreztem, hogy itt valaki segített rajtam, valaki, aki több, mint ez az emberi lét, nem tudtam én ezt megfogalmazni akkor, hogy ki, de úgy József Attilának annyira szeretem azt a sorát, hogy tetten értem a szívemben. Ott én tetten értem. Az, akit kerestem, tetten értem, hogy ennyire jó, hogy segített nekem. Kamaszkorban, amikor az ember, hogy építi a világát,

0: csodálatos nagymamám segített, hogy legyen sok kérdésünk, és ezekre a kérdéseinkre tőle nagyon bölcs választ kaptunk.
1: Milyen jellegű kérdések voltak ezek?
0: A világ nagy dolgai. Kisebben nem adtam én alá, tehát én meg akartam váltani mindig a világot. Az édesanyám egy szenvedélyes ember volt, ami ügyet csinált, ő azt teljes szenvedélyességgel csinálta. Nagyon tiszta ember volt. Az édesapám templomjáró, nagyon nagy tudású ember volt. Római jogot tanított, amellett, hogy gyakorló jogtanácsos volt. Egy fantasztikus dolgot tett értem. Kapcsolatai révén kint voltam egy egész nyáron Olaszországban a Lilla néniéknél, és megbérmáltak ott kint Rómában. Én a Szent Péter Bazilikába bérmálkoztam 10 éves koromban. Ezt akkor én nem is éreztem, hogy ez mekkora nagy ajándék. Tőle mindig azt őrzöm, hogy az élete utolsó éveiben mindig elsírta magát, mikor úgy az Isten körül hogy beszélgettünk. Tehát én nagy forrásokból táplálkozhattam így, a tisztesség mentén, a tudás mentén, a hithez való kapcsolódás mentén, de hát ezt nem lehet örökön. Mindenkinek magának kell megtalálni az élő Istent. Ehhez nagyon hosszú és szép út vezet az életemben. Ki hozzáteszi azt a magáét, amivel engem lendíthet az úton. A legnagyobb ajándéknak azt tartottam, hogy kezdtem felfigyelni a csodákra, és tudatosan kerestem az életemben, vagy magam körül a kis apró csodákat. Elkezdtem megélni azt, hogy én mennyire kiegészített vagyok. A gondviselő felől jutottam én el ide, hogy az Isten létét úgy megtapasztaltam ilyen módon. A szabadság. És akkor nagyon érdekelt ez a kérdés. Pont a csodák mentén tudtam eljutni odáig, hogy megfogalmaztam egy olyan mondatot, a nagymamámmal történt beszélgetések alapján, hogy a szabadság az tulajdonképpen az őszinteség. Tehát ha én mindig őszinte lehetek, az a szabadságnak egy különös ajándéka. Aztán jöttek fordulatok az életemben, leérettségiztem, hála Istennek nem vettek fel a közgázra, de futballoztam. Én akkor MTK ifjúba játszottam. Aztán másodjára már a jogi egyetemre jelentkeztem, de nem azért, mert hivatást éreztem volna jogfelé, hanem szerettem volna tovább tanulni. Közben édesanyám, aki az idegenforgalomban dolgozott, felfedezte, hogy nekem nagyszerű nyelvérzékem van, és nyaranta ő megteremtette a lehetőséget, hogy barátokon keresztül voltam Németországba, kijutottam Franciaországba, Angliában voltam nyelviskolában, és hát Franciaországban egy mexikói barátom lett, aki révén aztán Mexikóba is eljuthattam. Szóval csodálatos módon a nemzedékemben én nagy kivétel lehettem. Sokszor küzdöttünk mamival, mert én csak futballozni akartam nyáron. Végtelen hálás vagyok neki, mert tényleg ebből élek. Az idegenforgalom, a nyelvek, az idegenvezetői hivatásom, de ennek köszönhető. Aztán lekerültem Szegedre jogra. Nagyon nagy öröm volt, mert akkor NB1-es volt éppen a Seoul. Így tudtam NB1-es lenni, egyszeres NB1-es futballista. Nagyon szép 2 évet töltöttem Szegeden. Onnan aztán fölkerültem Budapestre. És hát közben voltak szerelmeim. Én nagyon szerettem szerelmes lenni, és nagyon fontos volt az életemben. Mindig szerettem, hogyha valakiért tudok úgy lángolni, és úgy álmodozni. Itthon is, külföldön is voltak ilyen nagyon szép kapcsolataim. Nem vesztettem el őket, hanem gazdagabb lettem azzal, ami már mögöttem valami megtörtént. 79 nyarán voltam, 24 évesen Mexikóban. Egy nyarat töltöttem ott, megtanultam spanyolul, úgy éreztem, hogy ez a második hazám. Ott volt egy csodálatos Isten élményem, mégpedig Guadalupe-ben. Több száz méteres kerülete van a bazilikának, ami akkor nem olyan régen készült a régi templom mellett, ahol a kegykép volt. Kín az utcán kezdődött, hosszú-hosszú betonozott kis ösvény vezetett, és az emberek vége láthatatlan sora térden állva lentről az utcáról, ezen az ösvényen keresztül így mentek be a templomba. Engem ez megragadott. Egyszer csak azt éreztem, hogy nekem is ezt meg kell csinálnom. És így jutottam be a bazilikába, és ott a kegykép előtt az áldoztató rácsnál térdeltem órákon keresztül. Mária ott először nagyon megmutatta az ő édesanyai szeretetét. olyan kegyelmi állapotban voltam. Éreztem, hogy itt most valami nagyon, nagyon csodálatos dolog van. Akkor hazajöttem, és elmentem gyónni, biztos, hogy 20 éve nem gyóntam. És hát olyat kért tőlem az atya barátnőmmel kapcsolatban, amit én nem tudtam megígérni. És akkor kijöttem a gyóntatószékből. És elmentem a barátomhoz, a Marcelhez. Nagyon sokat beszélgettünk, én nagyon sokat köszönhetek neki. Ő nem az egyház törvényei felől, hanem az isteni irgalom felől közelített meg, és érezte, hogy bennem nagy dolgok történnek. Én bélmálkozásra készítettem föl sok-sok éven keresztül több generációban fiatalokat, és azt érzem, hogy a legnehezebb falat az egyház. Jézus aránylag nem olyan nehéz. Az Isten az egy picit nehezebb, de az egyház az nagyon nehéz. Pont az emberi vonásai miatt. Tán Isten legnagyobb csodája, hogy én most diakonus vagyok, és nagyon-nagyon szeretem az egyházamat minden esetlegességével együtt, aminek én is részese vagyok, vagy éppen mozgatója, vagy gyengítője, de megajándékozottja is. Hát innen indultam. Meg onnan, hogy még korábban ugye kijöttem, amikor liturgia volt, mert nem értettem. Volt egy barátnőm, aki nagyon hívő volt. Rajta keresztül elkezdtem misére járni. Emlékszem, hogy jártunk sokat a Városmajorban, a Bolberic atya miséjére, hogy nagyon megfogott az, amiket ő mondott. És éreztem, hogy itt van valami, ami úgy nem hagy békén. Aztán a Máriával vége lett a kapcsolatunknak, de most is nagyon nagy hálával gondolok rá. Ezután találkoztam az Évivel, a feleségemmel. Ő akkor már az Ibusznál volt idegenvezető. Én akkor fejeztem be az egyetemet, és tudtam, hogy nem akarok jogász lenni. Édesanyám nagy örömére, édesapám bánatára az idegenforgalomhoz éreztem a vágyat. Azt éreztem, hogy ez az én hivatásom. Nem élveztem az idegenvezetést emberekkel, mindig új emberekkel, mindig új helyzetekben utazni. Aztán ez hozta azt a hivatást, hogy megszerettetni a hazámat. Ezt a különleges kultúrát, ezt a nyelvet olyan kevesen beszéljük, és ez a nyelv egy kultúrát hordoz, amire mondjuk, ha jön egy kíváncsi külföldi, akkor számára ez izgalmas. Kik vagytok ti, akik nem vagytok olyanok, mint Európa többi népei? Valami van itt, valami különlegesség, és az az öröm, hogy valaki megszereti az én népemet, az én országomat, és én ehhez valamit hozzátok segíteni, milyen nagy dolog. Ezt nagyon-nagyon szerettem ebben a hivatásban, és szeretem is továbbadni. De kicsit messzire ugrottunk, 72-ben jöttem az a Mexikóból, Évi meg 80-ban egy csoportot kísért Mexikóba, és éppen akkor találkoztunk, mikor ő erre készült. Akkor ez kiderült, hogy én hoztam rengeteg mindent. Azt mondja nekem az Évi, hogy te vagy az én emberem. Ezt mondta 33 évvel ezelőtt, hogy akkor még csak arra gondolt, hogy na itt valakitől kap egy kis mexikói friss élményt. Aztán hát ennek sokkal mélyebb értelme lett, hiszen azóta kaptunk 6 gyermeket, Peti, Eszti, Zsófi, Andris, Mária, Balázs, sőt, hát egy 7., aki nem született meg, vár bennünket, majd a Mennyországban. Örömmel gondolok rá, hogy még ott is lesz egy gyermekünk. Adtunk neki egy nevet, ő a Teri Feri. Mindig imádkozunk az ő közbenjárásáért. Tényleg csodálatos közös élet bontakozott ki, és úgy tudok hálát adni a megvalósult álmokért, hogy azt látjuk, hogy annyi mindent együtt csinálunk, és ma már az egyház szolgálatában, a hivatásban is annyi sok közös feladatunk van. Évi a patronában járt, nevelt vallásosságban nőtt föl, ami számára sok őszinte odaadottságot is jelentett. Óbudán, a mostani szalézi kápolnában iskola előtt sekrestésként segített, nagyon lelkesen odaadottan. És hát így érkeztünk a házasságba, én még nem voltam misére járó, az életemet nem járta át az, hogy nekem minden vasárnap misére kell mennem. De úgy a gyerekeink, ahogy nőttek föl, úgy egyre több ilyen élmény lett a közös életünkben, de a döntő, és akkor most egészen konkrétan, mint tanúságtevő, mondhatom, hogy van egy pont az életemben a megtérésnek a tudatos megélése, 88-ban találkoztam a Kemenes Gábor atyával, és ő hívott egyszer engem, hogy gyere el oda Szent Családba, 13-án mindig van egy találkozás, van egy Medjugorje nevű hely, gyere el oda, kíváncsiak lettünk, és akkor elmentünk. Kétkedve fogadtam, hogy Mária megjelenik, nem ez mozgatott engem, hanem ez a pap, aki ilyen odaadottan tud valamiről tanúságot tenni, őre én kíváncsi vagyok. És vele együtt akkor kíváncsi vagyok arra is, amiről ő tanúságot tesz. És így jutottunk el Medjugorjébe, Évivel egy közös zarándokutunk volt, óriási vendégszeretet éltünk meg. 40 kilométerre volt a szállásunk, órákig sétáltunk, mire beértünk a templomhoz. Nekem ez az út a megtérés volt. Ez az út, ez csodálatos út volt. Azt kaptuk, hogy legyen az életetekben ez egy jelzőoszlop. Ezt tudatosan éljétek meg. Tulajdonképpen mind a ketten ott értünk meg. Én a keresésből, Évi a nevelt vallásosságból. Az élő Isten megtapasztalása számára is elemi erővel itt ezen az úton történt. És ez egy akkora ajándék, hogy mi ezt együtt élhettük meg.
1: Valahogy szavakba lehetne önteni?
0: Nem tudok neked konkrétat mondani, tehát nem jelent meg előttem se Jézus, se Mária. Úgy együtt, ahogy volt, csodálatos élmény volt. Azóta mindig szeretek oda visszatérni, olyan, mint egy kis megért mennyország forrás.
1: Innen forrásozik az is, hogy diakónus lettél?
0: Egészen határozottan. Mária ma is összeköti az eget és a földet, hiszen erre küldetést kapott. És ennek számos példája ma már része az egyház hivatalosan elismert életének, Fatima, Lourdes. Medjugorje nyilván nagy kérdés, számomra nem kérdés. A második úton tudatosan is megszületett egy közösségünk, ami hát azóta is a nyomaiban még együtt imádkozik minden héten. Valami különleges van. Itt Isten szándéka szerint rengeteg megtérés, sok-sok hivatás született ott, 500 hivatás, vagy valami ilyen. De az egyike az enyém. 2010-ben szentelt föl engem Bell Miklós püspök atya diakonussá. A Veresegyházi templomban szolgálok, ahol egy csodálatos közösség van. Minden héten keddi napon Veresen telik. A Pió otthonban szolgálom az időseket, nagyon-nagyon szeretem őket, mert annyira megajándékozott vagyok minden ilyen beszélgetésből. Meg Molnár Zsolt atya rám bízta ott a Karitásznak is a lelki vezetését, ami szintén egy nagy ajándék, és kapok tőle nagyon szép szolgálatokat a liturgiában is. Úgyhogy Veresen igazán meg tudom élni ezt a gyönyörű ajándékot, a diakonátust.
1: Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, vidékről jöttetek, amint mondtad a Viciánt anyáról, ami a tietek, és azt is említetted, hogy ott lelki gyakorlatokat tartasz időnként.
0: Jó Isten ajándéka ez a hely, szintén egy megvalósult álom az életünkben. 94-95 körül. Évvel úgy határoztunk együtt, vagy inkább hagyatkoztunk rá arra a belső sugallatra, hogy jó lenne, ha ez a ház nem csak a miénk lenne. Jó lenne, ha itt lehetnének lelki gyakorlatok. Némi átalakítással van egy nagy közös tér, a egykori garázs helyén, az most a kápolna. Van ennek a háznak az emeletén két nagy háló, vizes blokkok, fiúknak, lányoknak, gyönyörű kert. Budapesttől 30 kilométer, ott áll meg a vonat 8 percre a háztól. Szóval ideális hely. Ősztől tavaszig, illetve hétvégente a csoportok megkapják tőlünk a kulcsot, és írta jól működik, és nagyon jó érzés, hogy mennyi ajándék, mennyi ima, mennyi kegyelem tölti be. Kis Mennyország ez a hely, nagyon csodálatos béke van ott. Jó így részese lenni az egyháznak, de hát ide is kötődünk a Szent Imre városhoz 1000 szállal, itt az Emmaus kápolnának voltunk a gondnokai 21 néhány éven keresztül, itt elsáldozós csoportokat nevelt az Évi, évtizedek óta én bérmálkozásra készítettem fel sokakat, ő is ő itt tanít továbbra is a Szent Gellért óvodában hittan, egy-két világi óvodát is kapott, sőt nagy kihívásképpen van a Betőintézet, ott is tanít. Közben kis gyerekkönyvfordításuk mellett írt egy Ida Bohatta képekkel illusztrált betlehemes vagy karácsonyi könyvet is. 2007-ben volt a Nemzetközi Városmisszió. Az Évi szívében ott volt a vágy, hogy ahogy külföldön jöjjön ide a kis Szent Teréznek az erekéje, hiszen ő a világmissziók védőszentje, és akkor megszervezte Lizieux-ből ennek az erekének az útját. Elment érte, elhozta, kaptunk egy gyönyörűen megfestve erre az alkalomra egy erekét szállító furgont, egyik oldalán ott volt, hogy a szeretet csodákat tesz, másik oldalon ott volt, hogy a bizalom mindenre képes, és akkor ezzel végigjártuk az országot. Az a hónap, amit így a Szent Erekével töltöttünk, hát döbbenetes volt. És a Merjünk Bízni című műsort csináltuk éveken keresztül szombatonként a Mária Rádióba együtt Évivel. Ez is sok csodálatos találkozást és ajándékot jelentett. Végül mindenkinek üzenem. József Attila halála előtt néhány héttel írta azt, hogy Isten itt állt a hátam mögött, és én körbejártam érte az egész világ. Isten igazából itt van hátam mögött, és segít. És gyönyörű mondat a 139. Zsoltárból, minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet. Ó, jó nekem ezt tudni, észre föl sem éred. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet.
2: Kedves hallgatók, Csillag Péter tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
3: A lélek hangja. A Mária Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach D-moll prelúdium és fugáját Spányi Miklós előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Ma zárul Szöulban az első keresztény konfuciánus kollokvium, amelyre a vallásközi párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hívott össze, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében, számol be a vatikáni média. Az augusztus 4-én és 5-én megrendezett tanácskozáson résztvevők az emberi méltóság, a társadalmi harmónia és a békés együttélés kérdéseit vitatták meg. A tanácskozás célja az volt, hogy hidakat építsen a vallási és kulturális közösségek között. Véget ért az idei Szent Damján tábor, amely július 27-e és augusztus 1-e között rekordszámú 223 résztvevőt fogadott Bodajkon, írta a Magyar Kurír. A görög-katolikus közösség által szervezett táborban imádságok, liturgiák, közösségi és kulturális programok erősítették a fiatalok hitét és összetartozását. A szervezők szerint a hét ismét megmutatta, hogy Isten kegyelme csodálatosan kiegészíti az emberi erőfeszítéseket, és valódi közösséggé formálja a résztvevőket. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A miniszter hozzátette, ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. 629 településen van vízkorlátozás Magyarországon, olvasható a kormány.hu oldalon, a hőségriasztásról készült szerda reggel közzétett jelentésben. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a villamosenergia csúcsidei rendszer terhelése kedden 6800 megawatt volt, amely 300 megawattal kevesebb az előre tervezettnél. A várható bruttó csúcsidei rendszer terhelés szerdán 6900 megawatt lehet, jelezték, hangsúlyozva, hogy mérhető eredménye van a korlátozásnak. Új kollégium építését tervezi Moson-Magyaróváron a Győri Széchenyi István Egyetem. A legfontosabb feladat jelenleg a beruházás finanszírozásának megteremtése, tudatta a felsőoktatási intézmény szerdán az MTI-vel. A tervek szerint a mintegy 5000 négyzetméter nettó alapterületű épület csaknem 270 hallgató elhelyezésére lesz alkalmas. Parkolókat és kerékpártárolókat is kialakítanának majd. A kivitelezés legkorábban 2028 végére fejeződhetne be, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Nagy rész derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 21-től a 27. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
2: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
3: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
2: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
1: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Cygnus a kommunikáció katolikus világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szentatya Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
2: Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leo új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leo által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leo pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkelyének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően Ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan strukturált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának, továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
1: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatok 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenekelőtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat,

0: Augusztus 4-én és 5-én a szöuli Szogáng Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Szogáng Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
1: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyerte el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangunzéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székes egyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtotta a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban Máté Sándor játszik tárogatón.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Zászlóbontással indult el a hivatalos visszaszámlálás éppen egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. A vatikáni média beszámolója szerint a szervezők bemutatták a találkozó hivatalos himnuszát is, a Confidite Ego Vici Mundum című dalt, amelyet 434 pályamű közül választottak ki. Elindult továbbá az Élet lehelete elnevezésű globális faültetési kampány, amelyhez a világ fiataljait hívják csatlakozni. A világtalálkozót 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendezik meg Szöulban több százezer résztvevővel. Közzétették Leó pápa augusztus 6-ai Assisi lelkipásztori látogatásának részletes programját, amely a Ferences jubileumi év kiemelt eseménye lesz. A pápa reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra 30 perckor érkezik Assisibe, ahol egyházi és világi vezetők fogadják. A Santa Maria dei Angeli bazilikánál találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd a téren 3 kérdésre válaszol a fiataloknak. Ezt követően 10 óra 30 perctől szentmisét mutat be a bazilikában, amelynek végén egy fiatal köszönti. Majd 12 óra 45 perckor tér vissza a Vatikánba. A hétvégén ünnepelte első írásos említésének 800. évfordulóját a Vas megyei Nemes Bőd. A jubileumon bemutatták a falu templomáról készült kisfilmet, koncertet adott a Sárvári Vonósok együttese, és szabadtéri kiállítás idézte fel a település múltját. Az ünnepséghez kapcsolódó emléktáblát Székely János megyéspüspök áldotta meg. A szervezők szerint a közösség ereje tette lehetővé, hogy a falu 8 évszázadon át megmaradjon. Felkészültek a szakemberek a szivattyúzási feladat ellátásra Paksnál, azt utasításra szükség szerint meg lehet kezdeni, olvasható a kormány.hu oldalon szerda reggel közzétett jelentésben. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor mínusz 135 cm volt. Hőmérséklete 28,6 Celsius fok, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként, írták a tájékoztatóban. Egy centiméter csökkent kedden a Balaton vízállása, amely átlagosan 54 cm, közölte az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján a kormány.hu oldalon. A Velencei tó vízállása 30 cm, és kedden ez nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. A szervezet Facebook oldalán közölte, a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. A közzétett dokumentum szerint a környéken a Vadnán, a Muhi és a Máitónál valami nyéklátházán működik biztonságos kijelölt természetes fürdőhely. Az időjárásról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 37 és 42, késő este általában 25 és 32 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
3: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi eseményről, a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok fesztiváljáról, valamint egy természetvédelmi táborról szólunk, ami Garbolc mellett volt. A fúvós fesztivál bemondója Krupán és Sebe Gabriella köszöntőjével kezdünk.
5: Tisztelt hölgyeim, kedves vendégeink és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a fúvós zenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiválján. Bevallom őszintén, amikor készültem erre a rendezvényre, nagyon sok emlék jutott eszembe. Hosszú évekkel ezelőtt volt szerencsém évről évre végigkísérni ezt a fesztivált. Láttam a felvonulások izgalmát, a próbák utolsó simításait, a fellépések előtti csendes készülődést, majd azt a pillanatot, amikor megszólalt az első hang, és minden életre kelt. Akkor még talán nem is sejtettem, hogy ezekből az élményekből ennyit viszek majd magammal. Ezért különleges számomra, hogy ennyi év után ismét itt lehetek Önökkel, és újra részese lehetek ennek a csodás hagyománynak. Mert aki egyszer átéli ennek a fesztiválnak a hangulatát, annak a fúvózene ereje, a mazsorettek eleganciája és az a különleges közösségi élmény örökre a szívében marad. A mazsorett és fúvózene kapcsolata különleges. Külön-külön is csodálatosak, de együtt valami egészen más születik. A zene adja a ritmust, a menet a lendületét, a mazsorettek pedig mozdulataikkal láthatóvá teszik azt, amit a hangszerek mesélnek. Mintha a dallam egyszerre csak életre kelne. A fúvós zenekarok évszázados hagyományt őriznek, a mazsorett pedig ezt a hagyományt öltözteti eleganciába, lendületbe és mosolyba. Talán éppen ezért működik ez a párosítás olyan jól. Tiszteli a múltat, miközben minden fellépéssel új élményt ad. Mezőkövesden ennek a fesztiválnak különleges helye van a szívünkben. Évről évre nem csak kiváló zenekarokat és fantasztikus mazsorett csoportokat látunk vendégül, hanem régi barátokat is, akik újra és újra hazatalálnak hozzánk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este együtt köszönhetjük a fesztivál résztvevőit és vendégeit. Kívánok minden fellépőnek sikeres szereplést, a közönségnek pedig felejthetetlen élményeket. Kívánom, hogy a következő órákban töltsenek meg bennünket zenével, mosollyal, látványos koreográfiákkal és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy kik azok a támogatók, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mostani fesztivál. Mezőkövesdváros önkormányzata, Közkincstár Nonprofit Kft., Művelődési Ház dolgozói, Városgazdálkodási ZRT és a Zsóri Fürdő, Közkincstár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesdi Polgárőrség, Danamit Kft., Sallai József és a Miskolci Szakképzési Centrum. Köszönjük szépen közreműködésüket és támogatásukat. És akkor kezdjük. A Darek Band sziléziai koncert és szórakoztató zenekar műsora következik. A Big Band 2000 szeptemberében kezdte működését Darius Brabinski vezetésével. Több hónapos intenzív munka és jazz standardekből, swing darabokból, örökzöldekből, propslágerekből álló repertoár kidolgozása után kezdték el közös színpadi fellépéseiket, és arattak hatalmas sikereket Szilézia szerte és Lengyelországban egyaránt. A Big Band jelenlegi koncertjei során a zenekar számos elismerést kap a hallgatóktól. Ezek kedvesség, az élénk interakció és a lelkes taps olyan teljesítmény, amelyet a zenészek mindenek felett értékelnek, és hálásak minden elismerésért. A színpadon a Darek Band fogadják őket sok-sok szeretettel.

0: Folytatjuk műsorunkat Panyi Zoltán karnaggyal, aki először gyorsan egy újságcikk olvasásával méltatta az eseményt.
1: Szervezőként óriási öröm volt látni, ahogy Mezőkövesd 21. színpadot megtöltötte a zene, a szín és a dinamika. Úgy gondolom, egy igazán emlékezetes, magas színvonalú nemzetközi fesztivált sikerült tető alá hoznunk. A fúzenekar és mazsaret csoportok találkozása mindig hihetetlen energiákat szabadít fel, az és külföldi együttesek elképesztő propagandumokról tettek tanúbizonyságot. A közönség pedig fantasztikus partner volt ebben. A vastag és a perzső hangulat mindenre csak megért számunkra.
0: Ez már egy újságcikk, amit mondasz szinte, tehát le is adható, de egyébként számolgattam magamba, hogy 93 körül kezdődött az első találkozó, illetve fesztivál.
1: 27.
0: Akkor maradtak közben, mert ugye a fesztivállal volt cserébe.
1: Szerintem kimaradtam egy-kettő, igen.
0: Hát Covid gondolom az is hozott egy kimaradást. Igen. Tehát én úgy nagyjából a 30. körül gondoltam, de hát nem, akkor 27. volt. Már ez is úgy szép szám.
1: Igen, ez tekintélyes szám, igen, ez már egy hagyomány.
0: Mindig kapcsolatban voltál a Magyar Fúvózenei Szövetséggel, de már az elejétől kezdve, amikor már megkezdtitek még Kalcsival, attól kezdve úgy nevessé vált. Tehát rögtön, hogy itt van egy fesztivál. Igaz, hogy az a kezdetek voltak, máshol még kevésbé volt ilyen, ugye?
1: Ez így van, hál' Istennek erre az önkormányzat is és a közösségi ház is vevő volt. Ugye meg volt az alap, a fúvózenekar, és akkor így, hogy legyen egy nyári fesztivál, a Matyó Néptánc együttesre alapozott fesztivál mellé még egy másik, hogy jobban kitöltsük a nyári időszakot, így létrehozta azt a fesztivált, és akkor emlékszem rá kezdetén, persze felmentünk, és akkor még Balázs Árpád volt a Fúvózenei Szövetség elnöke, és vele ültünk le, hogy akkor milyen körülmények között, milyen feltételeket tudjuk ezt megcsinálni, és ő le is jött a fesztiválra, és megnyitotta, és onnantól kezdve már tényleg hagyománnyá vált történelmet alkottunk annak idején.
0: Árpád után Dohos László volt, aki szintén olyan kedvel jött ide, mint hogyha hazajött volna mindig, de ez a színvonal egyre növekedett, hiszen egyre inkább jöttek külföldről is, ugye az olaszokat még abban az időben hoztátok, de a zsóri is belépett, a lengyelországi zsóri, meg az összes többi, ahová nektek el kellett menni, vissza kellett adni, amit nem a legkönnyebb eset, ugye?
1: Igen, hál' Istennek voltak ilyen esetek, amikor a olasz zenekart ugye meghívtuk, akkor ők visszahívtak bennünket, és nem is egy ilyen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk is van a Petriolo város fúvózenekara. Tavaly voltunk náluk, most szerettünk volna, hogy ők is eljönnek ebbe az évbe, a fesztivál, de sajnos nem jött össze nekik. De ebből lett ebből a szoros kapcsolatban egy testvérvárosi kapcsolat, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat. Az évek során nagyon sok államból jöttek, Németországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából, Erdélyből és Tajvanról. Volt egy olyan eset, amikor Tajvanból, a fővárosából 2 hétre jöttek Európába, és az egyik állomás Mezőkövesd volt, a másik Pécs, a harmadik Prága. És amikor ez megtörtént, akkor a fesztivál, akkor meghívtuk a tajvani nagykövetséget is, és képviselték a hazájukat. És visszahívtak, amit sajnos még azóta nem tudtunk visszanozni, de majd talán egyszer.
0: Azért Tajpej messze van, no, de tulajdonképpen a fúvósok mellé jönnek majd a mazsorettek is, hogyha jól tudom, 93-ban alakultak, de a lényeg, amikor megtudtam, hogy te már 2024-ben 40 éve vezeted, mondom, hát még meg se születtél jóformán, 20 évesen kezdted el?
1: Hát tulajdonképpen az a 1980-as évek közepén lehetett, amikor a főiskola elvégzése után katonasorba kerültem, és akkor utána Kacsi bácsi meghívott, mert akkor éppen a aktuális karmester már nem tudta tovább vállalni, és akkor én folytattam a zenekar vezetését 1984 óta.
0: Óriási szám, azért akárhogy is nézzük, már 42 éve és ennyi dolog. Tulajdonképpen mi vitt rá arra, hogy vállald? Mert azért ez felelősség tanítani is, meg ugye a zenekart összetartani, ami nem egy 10 fős zenekar, hanem egy akkor 40, majdnem 50 fős is volt. Fiatalon merted vállalni?
1: Hát végül is valószínűleg ez valahol rá kell születni, és én valószínűleg erre alkalmas voltam, mint a tanításra is. És akkor ebből fakadt az, hogy akkor ha már, mert végeztem egy karmesteri tanfolyamot is, nekem van végzettségem, ez is egy szakma, és ezen felbuzdulva, meg az ottani tapasztalatokat beépítve elkezdtem a hozzánekari vezetői pályafutásomat, amit szívesen, teljes szívvel próbálok, mert ez csak így lehet.
0: Ugye olyanokkal dolgoztál, meg dolgozol is, akik hát természetesen mellette nem zenélnek, csak nagyon kevesen oktatnak zenét, mint te, hanem úgy hobbiból, de mellette azért mégis nagy tudással. Mert amikor megszólaltatok, hát megmondom őszintén, meg borzongtam én is, meg mindenki, mert ez már profi szint.
1: Igen, sikerült egy olyan szintet elérni, ami nem egyszerű. Tudnék az, hogy megszólaljon a zenekar, nem elég egy-két évnek a hangszertanulása. Itt 8-10 évekre van szükség alaphangon. És akkor hallatszódik az, hogy milyen minőségű hang szólal meg, milyen minőségben, mennyire együtt délezik a 30-40 zenekari tag, mennyire érzik a lüktetést, a dinamikát, és ebből áll össze igazából az alkotás. És akkor ez a végeredmény, amikor megborzongsz ezt hallgatva.
0: Én a műfázban is hallottam néhányszor a próbátokat, nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam, hogy elkezdik ott fújogatni, állj meg, teljesbe. Szóval ehhez ez szakma is, meg mellette azért, hát szinte majdnem mindenkit tanítottál most már, akit játszik, tehát azért hallgatnak is rád.
1: Persze ez a közös munkának a gyökere. Ha ez nincs meg, akkor fölösleges időtöltés, alkotni kell, minden percben történjen valami, és úgy haladunk előre. Mindig is szem előtt tartottam, hogy a lényeg az apró dolgokban rejlik.
0: Nyomon követem a Facebookon, meg hát a városi hírekben is a tevékenységeteket, mert hát azért nem csak zenekarvezető vagy csak, karmestere ennek a Púvos zenekarnak, hanem oktatsz is, tanítasz is. Azért mondom mind a kettőt, mert embert is nevelsz, tehát nevelsz is, és tanítod őket olyan szinten, hogy versenyeket nyernek, versenyekre mennek. Ugye az fontos egy zenésznek, hogy versenyen mutassa meg magát, az egyéni képességét, ugye?
1: Így van.

0: menjünk már a mazsorettekre is. Kezdetektől veletek dolgoztak, vagy először gépről zenéltek, mert hát meg kell szokni azt is, hogy a fúvós játszik nekik.
1: Kezdete az úgy volt, hogy ugye kezdtek el terjedni Magyarországon már a mazsorettek, és akkor mivel Jutkának volt egy ilyen irányú elképzelése, így akkor belefogtunk ebbe a közös munkába, és akkor hát végül is mi felvettük az anyagot, hogy mire kellene játszani, és akkor ő erre a hanganyagra próbált koreográfiákat csinálni.
0: És a kortól kezdve együtt játszottok akkor, vagy az elején azért még meg kellett a gyerekeknek szokni, mert hát nem nagyok kezdett rögtön, ők sem.
1: Persze, a kicsikkel így van, és akkor a kicsik miután felnőttek, kicsikből lettek nagyok, akkor olyan tapasztalatokat tettek szert, ami már országos szintet is képviselték, és hát a szakma szerint az ország legjobb mazsorett csoportjai közé tartozott, és most is tartozik a Mezőkövesdi Mazsorett együttes.
0: És fúvós, ugye az alapítványon keresztül azért csak rokonok vagytok.
1: Hát hogyne, úgyhogy közös az alapítványunk, ez a biztosítja az anyagi hátteret az utazásokhoz, a hangszer javításhoz, beszerzéshez, ruha javításhoz kell egy ilyen.
0: Ugye ruha kell a mazsoretteknek, mert anélkül aztán akárhogy is nézzük, mutatósabb egy csapat, hogyha megfelelő szép ruhát tud úgy szerezni, az pedig varratni kell, pénz kell.
1: Ez így van, úgyhogy minden évben, amikor tehetjük, a félretett pénzünket új ruhákra költjük, mert kopnak, elhasználódnak, úgyhogy szükség van mindig az új ruhákra, ugyanígy a zenekarnak a pólóira is.
0: Nem csak a pólóira, hanem telefonáltál az előbb a hangszerjavításra is. Emlékszem, amikor veled együtt mentünk még Budapestre hangszerjavítás miatt, meg sok felé a boltokba, hangszerboltokba, most már azért el tudjátok intézni itthon is ezt a lehetőséget. Igen.
1: Persze, most már kialakult az a forma, eljárás, ami alapján ezt helyre tudjuk tenni, akár javítás, akár hangszerbeszerzés. Úgyhogy ez a része is megvan oldva.
0: Támogatók nélkül egy fesztivál, ami most már fesztivál, mert ugye azelőtt találkozónak hívtátok egyik évben, másik évben fesztiválnak, mert hát így volt megegyezve. Egy fesztiválnak a megrendezése azért nem úgy megy, hogy fogom magam és innen elkezdek telefonálgatni, hanem segítség kell, szponzorok kellenek. Nekem a legnagyobb munka mindig a szponzorok megtalálása volt. Neked is?
1: Hát, hogy nem. Tehát, ha a fesztivál csak anyagi alapokon jöhet létre, itt vannak költségek, étkezés, szállás, utazás, egyéb hirdetés, plakát, ami anyagi feltételeket tartalmaz, és akkor ebben az esetben kell szponzor. Most ebben az esetben most a hétvégi rendezvényünkhöz a kormányzat biztosította az anyagi feltételeket, és persze voltak hozzá támogatók, akik hozzájárultak egy kis mértékben, de fontos mértékben a rendezvény megvalósításához.
0: Pénteken, amikor hét után az eső miatt kicsit késve indult a rendezvény, Sebe Gabi azért elmondta a szponzorokat is, mert minden fillér számít. Lehet, hogy egy csoportot éppenséggel nem tudtatok volna vendégül látni, hogyha nem támogatnak, ugye?
1: Így van, tehát itt mindenfajta támogatásra szükség van, akár anyagi, akár fizikai, bármilyen.
0: Zsúriba kerül ki főképpen ugye két nap fellépés, illetve a menettánc és a gála az a szokott helyén, a főutca és a sportcsarnok. Most már azért úgy gondoljátok, hogy jobb lesz a péntek szombat, mert máshol is van vasárnap rendezvény, vagy pedig hát most így jött ki.
1: Nem, ez most már évek óta ezt a formát választottuk. A vasárnap az azért is nem volt annyira jó, mert akkor az, hogy olyan pihenő nap legyen az a közönség, legyen az a zenekari tag. Meg gondoljuk el, hogy befejezzük este 10-kor, és vasárnap este utazik haza, és másnap reggel munkába kell menni, az nem volt túl szerencsés. Itt viszont szombaton 10 órakor befejeztük, hát még ugye Soltról jöttek a zenekar, az 2,5-3 óra út, és másnap azért nem kellett dolgozni menni, nem kellett időbe odaérni valahogy, volt ideig pihenni

0: Az a lényeg, hogy megtalálták a helyét a rendezvényeknek, úgy veszem észre.
1: Igen, a pénteki nap az úgy alakul, hogy ugye jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő. Pénteki nap akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriba van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekari tagoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
0: Szívesen jönnek sok helyről, hiszen bemehetnek a zsúriba utána fürödni. Ugyanez van a bogácsi futásoknál is, meg sok helyen a fürdő az egy vonzerő ott is, meg a közönség is akkor oda megy. Ez annyiből jó, ugye?
1: Igen, ez természetes, tehát ha egy zenekar elmegy valahova, akkor ne csak a szereplés legyen, hanem motiválja a szereplőket, még plusz más lehetőség is, és a fürdés élmény ez még hozzátesz a zené élmény mellé.
0: És akkor a zsúri ligetet, hogy ítéled meg, az megfelelő, jó hely arra, hogy ott szó legyen?
1: Kimondottan. Ez annyira jó felépített, úgyhogy én támogatom, és ezután szívesen megyünk oda, mert ott van tér, rálátás, hely, és szép. Meg van alkotva, zöld terület is van mögöttünk, de ugyanakkor ez a, amik vannak, az nagyon jó együttest képet alkot.
0: Hát köszönöm szépen, Zoli. Többszöri nekifutásra azért csak sikerült befejeznünk egyelőre ezt a beszélgetést. Gratulálok, és hát azért a munka melletti pihenést is. Hát igaz, nyári szüneted is van, de itt a voltadban nincs szünet.
1: Hát ideig volt a munka, most jön majd a, mostantól jön a pihenés része, úgyhogy majd egy kis horgászatot majd bevezetek mostantól kezdve.
0: És akkor mikor zenélsz?
1: Hát hétvégente, amikor, ha hívnak, akkor megyünk zenélni.
0: Ponyi Zoltán a mezőkövesdi fúvózenekari és mazsolett fesztiválról szólt.

0: A következőkben Petrilla Attilát hallják.
1: A Szatmári Nagytájnak az Erdőhát nevű területe, és konkrétan Garbóz településtől vagyunk, olyan másfél kilométer a hármas határ térségében, már bent a tájvédelmi körzetben.
0: És egy gát tövében, hogyha úgy van?
1: Így van, a Kistúrnak a egykori régi gátőrházában vagyunk most.
0: Na most az, hogy én hogy kerültem ide, azt el tudnám mondani, de az nem érdekes. De te, hogy találtad meg ezt a helyet?
1: Hát 30 évvel ezelőtt olyan helyet kerestem, ahol lehetőség szerint több élőhely találkozik, ugye itt rétvízerdő együtt van, a Kistúr folyó nem veszélyes víz, tehát lehet benne nyugodtan fürödni, úgyhogy így kerültünk ide erre a helyre, és akkor először természetvédelmi táborosztatás ment, később, amikor már nagyon sok visszatérő gyerek volt, tehát 3-4-5-ször visszatértek, akkor délelőtt megmaradt a természetvédelmi növény állatismeret, délutánra pedig valamilyen történelmi tematika lett. Így aztán volt honfoglaláskori tábor, török hódoltságkor, a 48-as tábor, betyárokról, pásztorokról, néprajzi tábor, tehát ilyen vegyes dolog. Aztán ugye 4-5 évente ismétlődött az egész, addigra kifutott az a generáció, akik többször visszatértek.

0: Ugye azért ez gyönyörű hely, hogyha a hallgató látná tőlünk úgy egy kicsikét keletebbre a határon túl, már talán, hogyha jól tudom, a nagyszőlősi hegyek látszanak.
1: Igen.
0: Gyönyörű szép táj az is, itt pedig a kis túr partján csend van, nyugalom,
1: hát
0: ugye?
1: Abszolút nyugalom van, nem is volt ez soha másképp. Itt a legnagyobb rendzavarás esetleg lehet, hogy cigarettacsempészek rohangálnak a határőr meg mögötte, de itt hál' Istennek az ebben csempészet az nulla.
0: Tehát a cigit hordják.
1: A cigit hordják, igen, de most már az sem nagyon, mert ugye Ukrajnából jött a cigaretta, de már ott se igen hiszem, hogy nagyon megmeri közelíteni a határt.
0: De nehéz, mert hát ugye határőrizet van, és mellette pedig hát nem engednek senkit, jókor nem most már.
1: Hát
0: mert
1: senkit.
0: Hát ugye a nők nem jönnek, a férfiak pedig már a többség átjött, aki tudott.
1: Hát aki
0: nem, azt meg elfogja.
1: Kint harcol, vagy már fekszik a föld alatt.
0: Hát sajnos gyönyörű tájról van szó, de titeket az kapott meg a táj, nem pedig maga az itteni kulturális örökség, mert a természeti örökség az egy kicsit erőteljesebb.
1: Hát így van, ugye ez határövezet volt a rendszerváltás, igen, most is határövezet, csak rendszerváltás előtt itt nem mászkálhatott senki. Így aztán megmaradtak azok az értékek, amelyeket most meg tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy már megnézhetjük közel mehetünk.
0: Ja igen, a határhoz közel, de oda nem a román határhoz, átjárható, hát most jöttünk át, tehát ott már a sorompót is lebontották. Igaz, hogy még ott van a vasdarab, ami volt régebben sorompó, az utat megcsinálták olyanná, amilyenné lehetett tenni, úgyhogy a két település között nyugodtan lehet sétálgatni, de gyerekeket nem viszitek máshová, itt is nagyon jó, ugye?
1: Hát azért kimozdulunk innen nyilván, tehát minden nap kirándulást teszünk egyszer a rétre, egyszer a vízpartok mellé, egyszer az erdőbe, és akkor ott olyan növényeket, állatokat, meg összefüggéseket próbál megmutatni, ami ott mutatható be.
0: Mondtad, hogy 30 évvel kezdtétek, hát feleségeddel együtt akkor még elkezdtétek, és hát most már két tábor között vagyunk, ugye, és mondod, hogy valószínű, hogy az utolsó tábor lesz, mert beleúttál, vagy pedig már a nyugdíjasként már nem érdemes?
1: Nem valószínű, ez biztos. Tehát már az ingatlan is meg lett hirdetve, eladásra kerül. 30 éve csinálom, meg is öregedtem, nem is nekem való már. Rengeteg már vele az adminisztrációt, most már csak nem is tudom, talán a szomszéd boltosnak nem kell jelenteni naponta online. Már itt ANTS-től kezdve az ENTAK felé minden üvé kellene jelenteni, vagy kell jelenteni.
0: Hát akkor kemény dolog most tábort szervezni most már, pláne annak, aki még a szabadság idejében, mikor szabadon lehetett ezt tenni, mert beleuntál akkor. Meg hát ugye a mindenfajta adminisztráció folyamatosan növekszik. De azért nem fogod sajnálni, 30 év azért.
1: Hát nyilván hiányozni fel, hogy fél életemet itt töltöttem, legalábbis a nyarakat. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyanok fogják megvenni, akik egyébként évek óta itt táboroztak, csak most már felnőttek, és azt mondták, hogy nekik olyan sokat jelent ez a hely, hogy inkább megveszik csak, hogy még jöhessenek ide ilyen baráti összejövetelekre.
0: Tehát ez egy jó pár embert el tud látni, hát mennyi, 30-40-et, simán egy busznyi gyereket,
1: van,
0: ugye?
1: Így van.
0: De hát azért a szervezés akkor is kell, hogyha mindig hasonló iskolák jönnek, ugye, mert mondhatod, hogy két iskolás csoport, akik már évek óta jönnek. Ugye 30 év, hát azok már, nem azt mondom, öreg emberek, de középkorú emberek már, akik itt voltak, 40-50 között
1: hát,
0: vannak.
1: Igen, de most ezt úgy kérdezik, hogy az az iskola, konkrétan Kecskemét, 26 éve jár, nyilván a gyerekanyag cserélődik, a tanárok nem, illetve olyan gyerekek, akik most már 22-23 éves felnőtt dolgozók, azok is eljönnek sokan, de már nem mint táborról, tehát részben táborozók, de inkább úgy, hogy segítenek a gyerekcsoportot hozó tanár, egykori tanároknak itt a programokban.
0: Mennyivel másabb ez, mint egy olyan tábor jelleg, ahol nomád körülmények között élnek? Vagy itt is majdnem ugyanaz, csak hát legalább meleg van, hogyha hideg van kint, hideg van, hogyha meleg van kint, tehát azért a falok védenek, tehát egy kicsikét úgy tűnik, mint hogyha komfortosabb lenne, mint egy olyan nomád tábor.
1: Hát ott a függ, hogy mit tudjuk nomád tábornak, tehát itt már nem sátraznak, itt fürdőszoba van, melegvizes zuhany, angol WC, hát tehát ez inkább nevezném fél nomádnak, mert a nomád az, hogy sátor, aztán bokorvás, egy gödöröt össze oda pakol, tehát ez a nomád, de ez már nem az, hogy nem is lehetne, tehát előírások vannak, hogy miket kell biztosítani.
0: Tehát már a nomád tábort nem is engedne, gondolom.
1: Nem tudom, lehet, hogy igen, én nem csinálok.
0: Jó, én Nagy Mihály, Mező Nagy Mihályon voltam, fél nomád volt az is azért, mert sátrakban, de azért vizet, áramot tudtak. Igen. Itt nektek pedig van minden? Még net is van?
1: Ahogy, de azt kéne még. Isten őriz, hát nem azért jövök el a városból, meg hogy itt internet legyen, szólni is róla. Hál' Istennek még sokszor megfelelő térerő sincs. Úgyhogy itt a nem is nagyon telefonálgattak, itt a gyerekek meg játszanak a telefonon, mert van annyi program, ami leköti őket, a társaság, a esti tábortüzek, a labdajátékok, a kártyázás, a beszélgetés. Igazából itt nem nagyon szerik el a telefon, tehát nincs az, amiről annyit lehet hallani, hogy más se csinálnak, ők csak nyomkodja a kütyüjét.
0: Tehát ez az egyik dolog, hogy távol a várostól, a másik dolog pedig közel a természethez, de nagyon közel, mert gondolom, hogy a gátra kiül valaki, számolgathatja a csillagot, amennyit lát.
1: Így van, hát ugye itt azért nincs fényszennyezés, ha már a csillagról beszéltünk. Itt este egyesül meg tudsz számolni, vagy amikor hélüstökös, ugye itt Magyarország láthatót, akkor itt állt épp a fasor fölött. Tehát csillagászati jellegű programok is vannak, amennyiben olyan tábor van, hogy ezt igénylik, akkor van ilyen alapvető csillagképeknek a bemutatása, egy-két csillagászati fogalom. Itt jól látható minden.
0: Tehát fényszennyezés. Jó, mondjuk állatok vannak körbe-körbe, úgyhogy lehet hallgatni valószínű a teljes vadvilágot, ami itt előfordul, hát a vízparti állatok, a élőlények, erdőt mondtad, mezőt mondtad a legelőtt, tehát...
1: Hát itt van egy juhászat, de bejönnek az őzek, szürkegén volt bent, tegnap itt szaladt egy mezei nyúl a töltéstetőn, tehát ha az ember itt viszonylagosan csendben, akkor sok minden állattal találkozhat. Ha meg kimegyünk, meg mondjuk a madárgyűrűzés kapcsán, mert folyamatosan megy a madárgyűrűzés, akkor olyan érdekességet is meg tudunk fogni, például most tegnap előtt fogtunk jégmadarat, ami a vízparton természetes lenne, de ezt egy bokrosban fogtuk meg, ami abszolút nem az élőhelye. Tehát ez is mutatja, hogy madarat szinte mindent lehet fogni már.

0: Ugye a madárgyűrűzés az azért egy szakmai dolog is, oda kell olyan, mint a feleséget gondolom, hogy ő, aki tudja pontosan, meg hát megvan az igazolványa. Fel van húzva valahol a háló, mert én nem láttam még.
1: Hát az a jó, hogy te nem látod, meg a madár se látja, azért repül bele. Egyébként 7 helyen van most háló felhúzva, de van, ahol dupla háló van egymás mellett. Pont ez a lényeg, hogy ne látszódjon, mert olyan helyre húzod, ahol egyébként a madár is mozog, ezt csak ott van a háló, és megfogja. Kiszedjük, gyűrűzés, határozott gyűrűzés. Hát nyilván ezt olyan végezhető, akinek madár gyűrűzési vizsgája van, az sokkal nehezebb, mint egy jogosítványszerző vizsga, egyébként sokkal alaposabb.
0: Hát gondolom, hogy még a kamion sofőr.
1: És nem kerül félmillióba.
0: Hát jó, nem kerül, de hát azért tanulni kell. Legalább 2-3 évet azt mondták,
1: igen,
0: hogy
1: meg, így van.
0: Amíg a vizsgára bocsátható.
1: Ez így van.
0: Mert hát ugye élőlényekről van szó, és néha-néha védett madarakról.
1: Hát kivétel nélkül. Egy-két dolog van, egy-két mondjuk balkáni gerlem, ami nem védett, de a 428-ból mondjuk 420 az védett.
0: Ja, ha kint van a háló, akkor ellenőrizni kell. Óránként ellenőrzitek?
1: Főszabály szerint óránként megy, ha nagy meleg van, akkor fél óránként, vagy egyszer össze is húzzuk, meg ha nagy hideg van mondjuk, és télen gyűrűzünk, bár akkor nincsen tábor, az szintén fél órás ellenőrzés, vagy ha mondom extrém hideg van, ami már itt Magyarországon nem nagyon van, akkor nem is húzzuk szét a hálót, mert nem jó a madárnak túlhűl, másik esetben ugye túl forrósodik.
0: Éjjelre összehúzzátok.
1: Összehúzzuk a háló zsinórra, így van. Utolsó ellenőrzés sötétben megy fejlámpával, éjszak ezek a kis énekesek nem mozognak, de össze is szoktuk húzni, és akkor a hajnalban, amikor pirkad, akkor szét a hálót, mehet bele a madár. És ugye akkor éhesek már egész éjjel nem ettek, úgyhogy a kora reggeli fogás, mondjuk a nap felkeltétől, mondjuk azt megelőzően egy olyan 9-10 óráig akkor a bőséges, meg délután, amikor a vacsorához ülnek le a madarak, vagy vacsorához röpülnek.
0: Tehát újrafogás is van biztosan, de mindegyiket meggyűrűzitek.
1: Igen.
0: Most ezt jegyzőkönyvezni is kezdett, akkor egy ember eljátszadozhat vele.
1: Hát ugye többen mennek ki kiszedni, hogy azért ha van benne 20-30 madár, akkor az gyorsan kikerüljön. Belekerülnek egy kis vászonzacskóba, mert az puha és levegős. Bekerülnek a gyűrűzési pontra, az olyan 100-150 méterre van a hálótól, hogy ne is zavarja, de elég közel is legyen. És akkor mennek egy hivatalos nyomtatott füzetbe, hogy mit fogtál, hol fogtad, ivarra, kora, faja nyilván, megkapja a gyűrűszámot, és rá a gyűrűt, aztán mehet is.
0: Van még olyan madár, ami nincs meggyűrűzve itt a környéken?
1: Hát biztos van, mert azért minden évben a szaporulat, de csak egy része kerül bele. A vándorlók, vonulók is ugye jönnek, sőt most éjszakánként már baglyokat fogunk. Baglyot, nappal, vércsét, egerészövet, ezek különleges anyagból, nagy magasságú, erős hálók, és ugye van benne egy csali madár, egy műanyag bagoly, meg oda teszed hozzá a hangot, és akkor ugye a vándorlásból egy bagoly azt látja, hogy ott ül valaki, akit ő nem szeret, hogy ott üljön, és rávág, de hát előtte ott van a háló, és a hálóba ugyanúgy bele tekeredik, mint egy énekes madár, csak hát itt a lukbőség jó. Nagyobb, mint egy énekes háló.
0: Hát meg erősebb háló.
1: Meg sokkal erősebb. Így van, mert az szétrugja, mint a tejvát.
0: Egyébként mennyire ismert már a gyerekek közt, akik voltak táborban a gyűrűzés, vagy akkor tanulják meg, mert mindig újabb és újabb csapat.
1: Inkább azt mondom, hogy hallottak már róla, részleteket esetleg tudnak, vagy jó, vagy rosszul, de itt mindig elhangzik a új csoportnál egyáltalán, hogy hogyan kezdődött ez a gyűrűzés, hogyan jelölték az első madarakat még Plinius idejébe, aztán ugye, hogy lett a 1900-as elején a Mortensen féle alumínium gyűrűs jelölés, mit, miért, hogyan csinálunk, és itt lát és ott állnak az asztalnál, nézik a madarat, fényképezik, látják, hogy hogy írjuk be. Tehát ha itt figyelt, akkor van egy összetett képe arról, hogy miért gyűrűzik és hogyan gyűrűzik, és milyen adatokat lehet ebből szerezni főleg.
0: Hát gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt volt már egy pár olyan ember, aki utána úgy madarász lett, mert hát végül is a gyakorlatban lehet megszerezni a tudást, nem pedig az elméletben, és akkor az a tudás, amit én fogok elvégezni, és meg tudom tenni. Vannak azért, akik követtek?
1: Hát ugye azért a javarészét nem tudod nyomon követni, hogy mi lett belőle, mert hogy Kecskeméten, Dunakeszi, vagy össze-vissza mi lett, de vannak olyanok, akiket tudom, például a erdészetnél is volt olyan kollégám, aki szakörösön volt, táborba volt, kiváló erdész, kiváló lelkületű hozzáállású vadász lett belőle. Közösen csináltunk ki táborokat is annak idején ezzel a fiúval. Tehát őről a tudom, meg hát néhány másik is. Meg nem is feltétlenül kell, hogy madár lesz egy Isten őrz, hogy mindenki madarat akarjon gyűrűzni, de olyan lelkülettel mondjuk autószerelő, vagy vízgázszerelő, hogy a természet iránt, meg annak a problémája iránt érzékenyen reagál.
0: Tehát fogékonyabbak lesznek bizonyos problémákra, mert aki látta, elengedett egy kis madarat a kezéből, gondolom, hogy évekig fogja még úgy emlékeztetni az, hogyha egy madár volt, egy hasonló madár, meg végül is nektek se az a célotok, hogy mindenki az legyen, mindenki madarász legyen, de hogy a természet kedvelő, szerető, nem azt mondom, hogy őrző, védő, meg ilyenek, csak szerető, mert azok a szavak már kezdenek kikapni, ez az őrzés és a védés, hogy a természetet hagyni kellene a saját maga módján, természetesen az emberrel együtt, mert azért ne legyünk olyanok, hogy olyan zöldek vagyunk, hogy zöldebb a zöldnél, mert a cél mindig az élővilágnak a úgymond sokszínűségét megőrizni. Itt sokszínű, ezen a részen.
1: Így van, tehát jó mondod ezt, hogy élni és élni hagyni, tehát ez lenne a cél. Hát ugyanazok a változások érintik ezt a területet is, mint az országnak általában a többi részét, ez a szárazodás, a klímaváltozás, a időnként megjelenő nagy intenzitású, nagy erejű szélviharral, törésekkel járó viharok, amik fészket sodornak le, madarakat vernek a fákhoz, kiszáradt holtágok, ugye 2022 most is, tehát a vízhez kötődő fajok száma nagyon lecsökkent, a rétnek a madara a faj és egyes száma nagyon lecsökkent, amelyek tartják magukat, és nincs csökkenés, és talán még ha egy minimális növekedés is, az az erdőhöz kötődő madarak. Nem feltétlenül csak azért, hogy az erdőterületek mennyisége ugye növekszik az országba, hanem azért, mert az erdei madarak zömében nem hosszú távú vonulók, tehát vagy itt maradnak Magyarországon, vagy a kontinensen belül minimális észak-déli mozgás végeznek. Nyilván egy fecske, egy gólya, ami 20-30 ezer kilométeres oda-vissza utat tesz meg, az több veszélynek van kitéve, mert olyan országokon megy át, mondjuk olaszok, franciák, aztán Le-Arábia, ahol ölik, vágják, megeszik, lelövik, nyelvét kihúzzák, abocsán konzervet, tehát a művelt franciák például. Tehát majd, hogy úgy nem néz ki, hogy itt közép-kelet-európai országok megvédik azért, hogy nekik legyen mit zabálniuk.

0: a nyugati részeken az erdők, illetve hát a védett területek szinte kipusztultak.
1: Igen.
0: A természetkárosítás termelés miatt. Ha vadászok jönnek, most már itt láthatják azt a fajgazdagságot, ami ők már 2-3-400 éve úgy tönkretettek. Igen. És hát azért van nekünk mit védenünk. Annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy védeni kell, de igazából ezt meg kell őrizni mindenképpen.
1: Mondjuk, hogy hagyd őket is élni.
0: Igen, ezt már megegyeztünk.
1: Jó pár évvel ezelőtt egy német vadász mondta, nagyon okosan egyébként, hogy azt mondja, a mi törvényeink erejével, mert erősebbek voltak akkoriban a természeti törvények, kellene védeni azt, ami még nektek megvan, mert ők már védhetik, de már nem nagyon van mit.
0: Nem nagyon lehet. Hát, pár fajt vissza lehet, hallottam egy-két fajról, ami sikeres volt, de óriási pénz.
1: Hát egy faj nem azért tűnik el, mert úgy döntött, hanem azért, mert nincsen meg az életfeltételei. Annyira szövevényesek ezek a dolgok, hogy azt mondom, hogy át most már ezeknek megvan elég kétséges, illetve megváltoztak a termelési viszonyok, tehát mondjuk betelepítenek egy adott élőlényfajt, amiről kiderül, hogy mondjuk itt konkrétan a hód, hogy persze nagyon jó, hogy van, csak hát termeli le az erdőket, vagy most emlegetik, hogy milyen jó lenne a medve, hát rohadtul nem lenne jó, mert most már nincs neki megfelelő méretű élőhely, biztos, hogy be fognak törni a tanyákra, a kint legeltető állatokra rátámad, az őt védelmező pásztorra, tehát nagyon meg kell ezt fontolni, hogy mit telepítünk be, mert ha az eltűnt innen 1-200 éve, akkor az nem véletlenül tűnt el.
0: Azért a középkor vége felé, amikor ezek a fajok mind-mind együtt éltek az emberekkel, akkor nem volt olyan nagyon nagy a népsűrűsége az embereknek sem. Akkor talán 2 milliárdot sem értük el, most már 8,5-nél tartunk. Tehát az ember szorítja kifelé őket, mert mindenüvé betont tesz már, mindenüvé olyan dolgokat, amit kárnak mond, amikor feltörik a kis vadászházát és kiszedik a hűtőből a medvék, akkor az nem azért van, mert a medve gonosz, hanem azért, mert arra a területre tévedt az ember, hogy foglalta el. Hát ugye most igazából nem itt nálunk az az egy-két megjelenő átcsámborgó medvéről van szó, hanem az erdélyi igen. dolgokról, ahol ott most már igen nagy pusztításhoz, hogyha bekapcsolom esetleg a valamelyik internetes dolgot, akkor már hoz rögtön egy vagy medvetámadást, vagy igen. pedig egy olyan. Ott már nagyobb a sűrűség, az embersűrűség, mint kellene, vagy a medvesűrűség.
1: Hát az biztos, hogy úgy fog járni, mint a lemingek. Tehát olyan mértékben megy a szaporodás, hogy ezt nem fogja bírni a bolygó, és nem mondhatod azt egy bangladesinek, hogy neked nem jár a két kocsi, meg a klimatizált lakás, ez csak a kanadainak jár, vagy a franciának. Ő is van, nekem is jár. Hát most már most sem bírja a bolygó, ahányan vagyunk. Hogyha az igények növekednek, és joga van hozzá, hogy igényei legyenek, azt nem. Tehát minden állatfajnak volt egy felfutási időszak, aztán kipusztult, vagy nagyon minimálisan csökkent a száma, mi sem leszünk kivétel. Csak hát ez nekünk jobban fog fájni, mint amikor a trilobiták pusztultak ki.
0: Hát igen, csak hát addig az embernek észen kellene, vagy észhez kellene térni. Ugye nem csak ez a probléma, hát nem, itt sem leszünk mi ilyen kevesen. Egészen biztos, hogy a migráció azt nem lehet megoldani a mostani módszerek között. Ők pedig azt mondom, akik jönnek, amit mondtál, az igényszintet, azokat felemelik, és azt kielégíteni már nehéz lesz. Hát nem, a politikában nem megyek bele, inkább a természetvédelembe, de a természet része az ember is.
1: Így van. Hát ugye a történelem mutatja, hogy amikor egy társadalom, egy kultúra elpult, akkor azt mindig elsöpörte egy harcosabb, keményebb, szikárok kultúra. Hát most ezt élik meg ugye Nyugat-Európába, hogy bejönnek a harcosok, és az itteni puhányokat el fogják söpörni. Amikor megtelik Németország, vagy megtelik, mit tudom, Kréta, akkor majd jönnek tovább. Ott nem egy-két gyerek van, mint nálunk, vagy egy se, hanem 6-8. Folytassam?
0: Azt hiszem, hogy ezt naponta hallhatjuk, de hát hallhatjuk az ellenkezőt is, hogy joguk van, ugye? Tehát az az oldal, amelyik azt szeretné, hogy őket politikailag támogassák, azok beengedik. De ugye ez így van sajnos, de a természetet én még mindig féltem. azért, mert ők még kevésbé lesznek természetvédők, mint a nyugat-európaiak.
1: Megoldják ezt az európaiak is egyébként a élővilág kipusztítását, ha mással, nem a kemikáliákkal. Ugye nyilván ennyi embernek bár olyan termelési módszerek kellenek, hogy legkevésbé sem érdekli őt, hogy mi van a természettel, mert neki meg kell termelni a 8,5 milliárd embernek a ennivalóját, mire befejezzük ezt az interjút, már 9 milliárd, mire te hazamész, már 9,2, na hát erről van szó.
0: Most már termelés nem folyik, hanem gyártás folyik. Élelmiszert gyártanak. Épp Balogh Péterrel beszélgettem, hogy ő is úgy van vele, hogy rengeteg dolgot kell ahhoz bevinni, hogy úgy tűnjön, hogy az a termelés gazdaságos. Na de az infrastruktúrát megoldani, üzletektől kezdve, feldolgozóipar, adnak épületek, energia, stb. És akkor a végén ott vagyunk, hogy az a sima legeltető, ami itt van, ugye épp a hátunk mögött a juhokat, a legeltető állattartással tartják, úgy nem érné meg, dehogy nem éri meg. Úgy nem éri meg, hogy nagy tömegben rengetegért, hogyha a fajlagos költséget hozzászámoljuk, sokkal több lesz, mint itt legeltetni, ugye?
1: Hát én ezt nem értek, mert ebben nem nagyon akarok nyilatkozni.
0: Hát azért látod.
1: Azt el kell felejteni, amit sokszor lehet hallani, vagy akár írásban is adják a hülyeségüket, hogy hát a régi emberek azok, hogy megbecsülték meg a természeti népek, nem, ugyanúgy nem becsülték meg a környezetet, csak nem volt lehetőségük elpusztítani, mert a termelésük nem állt olyan szinten. Nem volt traktoruk, ekéjük, hogy pusztítsák. Tehát amíg vadászott, akkor is volt, hogy többet vadászott, mint kellett volna, de nem volt a kezében olyan eszköz, hogy tönkretegye a környezetét, ahogy megkapta, meg is tette. Ott van Afrika, ott van Dél-Kelet-Ázsia. Amikor a technika, a technológia már a rendelkezésre állt, nagy évet tettek arra, hogy annyit fogunk használni, amennyire felejtsük el. Hát a haszonszerzés az mindent felülír. Mindegy, hogy ázsiai, afrikai, európai, teljesen mindegy.
0: Hát ugye mindig itt kötünk ki a végén a pénz, a pénz, a pénz. Ugye azért vadászik többet, azért viszel több elefánt agyarat, vagy bármi vízilót, ami éppen kapós, ugye amiért pénzt adnak. Mert hát mindenki, legalábbis a többség a pénzre hajt, mert hát a világot ki irányítja. Kik irányítja? Nem is kéne beszélgetni.
1: Mindig is az irányította, csak hol hatalomnak hívják, hol pénznek mondják, hol dominanciának, de a fő mozgatórugó mindig az ott, hogy én, az ego, én legyek az, aki majd megmondja, hogy mi lesz.
0: Hát igen, ugye a nemzetek is hasonlóképpen működnek, mert mint az többi ember, hogy pénz, és akkor nekem pénz, és akkor én akarok több fegyvert gyártani, többet eladni, stb. De ezeket inkább a madárhangokat jobb hallgatni, mint néha-néha ezt.
1: Mint akár minket most, mert
0: persze,
1: csak az elkeseredést fogja
0: hallgatni. Nem vagyok elkeseredve egyébként, mert amíg vannak ilyen emberek, akik itt vannak, majd és amikor, majd jönnek.
1: Majd amikor 8,5 milliárd ilyen ember lesz, akik így beszél, akkor lehet optimizmus okunk, addig nem.
0: Petrilla Attilát hallották a keleti végekről, egy táborról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Kovács Krisztina nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A
7: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
7: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
9: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Szent misével ünnepelték a Szent Szék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatok 90. évfordulóját a Guatemala városi székesegyházban. A liturgiát Pietro Parolin bíboros vezette. A szentszéki államtitkár homíliájában hangsúlyozta, az ember legmélyebb éhségét csak Isten képes betölteni. A bíboros átadta 14. Leó pápa üdvözletét, és arra buzdította a híveket, hogy nagy lelkűen ajánlják föl életük 5 kenyerét és 2 halát, mert Krisztus megsokszorozza az ajándékokat a közösség javára. Együtt növekszünk mottóval rendezték meg Kolozsváron július 27-e és augusztus 2-a között a piarista közösségek találkozóját, adta hírül a Magyar Kurír. Az eseményen több mint 250 fiatal vett részt 6 országból. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, az zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni. A találkozó jelentőségéről nyilatkozva Zsódi Viktor piarista tartományfőnök örömét fejezte ki, hogy a nemzetközi ifjúsági találkozónak idén Kolozsvár adhatott otthont. A tartományfőnök szerint ez egyfajta visszaigazolása annak a munkának, amelyet a helyi piarista közösség az elmúlt 4 évben végzett a városban. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán. Lannert Judit kiemelte bejegyzésében, hogy az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is meg kell újítani. Hozzátette, a nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről, és fontosnak tartják, hogy a végleges szabályozás a pedagógusok és a szakmai szervezetek tapasztalataira is épüljön. Az oktatási tárca tervei szerint az új, átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé, olvasható a bejegyzésben. A kerékpársávok lekerülnek a járdáról a fővárosi József körút egy szakaszán, jelentette be Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester azt írta, hogy miközben dolgoznak a nagy körút átfogó 2029-ig megvalósuló megújításán, egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Megjegyezte, hogy a mostani átalakítás egy fontos teszt is. Kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a nagykörút teljes megújulásának alapját jelenthetik. A következő napokban országszerte tovább emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja, különösen a meleg napsütéses délutánokon, közölte a Hungaromet kedden a közösségi oldalán. Azt írták, az ózon szennyezettség izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, köhögést és fejfájást okoz, súlyosbítja a krónikus betegségeket, elsősorban a hörghurutot és az asztmát, valamint a pollenallergiás betegek tüneteit. 3 nap alatt többen érkeztek Montenegróba, mint ahányan az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A legforgalmasabb Szerbiával közös határátkelőkön több mint 80 ezer utas haladt át, de jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a Kotori kikötőben is. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon is. Volt, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, és 10 óránál is többet várakoztak az utazók. Az időjárásról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítani. A maximum hőmérséklet döntően 39 és 40 Celsius fok között alakul. Késő este általában 25-32 fok lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
3: 14 óra 4 perc. A Hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúcs Judit.
10: A Sziget Fesztivál vasárnap augusztus 9-én nyitja kapuit, méghozzá egy igen sokszínű, főként a hazai közönségnek szóló mínusz egyedik nappal, melynek során mintegy fél száz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt. A Bródy dalok napján fellép többek között Szörényi Levente, Koncs Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Charlie, Földes László Hobó, Lovasi András, a Csík zenekar, Töröcsik Franciska, Betonhofi, Dzsudló, Azaria, a Karszonkóma és még sokan mások. Felcsendülnek majd a legnagyobb slágerek. Az Illéstől és a Fonográftól kezdve az István a király dalain és Bródy szóló karrierjének szerzeményein át azokig a dalokig, melyeket más ismert előadóknak írt. Gerendai Károlyban, a Sziget alapítójában akkor fogalmazódott meg ennek a napnak az ötlete, mikor Bródy János azt nyilatkozta évelején, hogy megérlelődött benne az elhatározás, hogy miután a 80. életévét is betölti, a költészet napján április 11-én befejezetnek tekinti a zenei életben való nagyszínpados előadói közreműködését. A bejelentés után az fogalmazódott meg bennem, hogy ezt a fantasztikus életművet nem engedhetjük el csak úgy. Jó lenne méltó módon megünnepelni azokkal az előadókkal együtt, akik részesei voltak Bródy pályájának, és bevonni azokat a fiatalabb generációkat is, akik számára ma is inspirációt jelent, vagy akár példaképként szolgál, mondta el a Bródy dalok napjának sajtótájékoztatóján Gerendai Károly. Bródy a magyar kultúra egyik emblematikus alakja, a magyar nyelvű beatzene megteremtője. Zeneileg aktív pályafutásának 60 plusz évében született dalaiban, dalszövegeiben ott tükröződik az elmúlt több mint fél évszázad történelmének minden jelentős fordulata. Metaforákba burkolt gondolatai a szabadságról és a hatalom visszásságairól nemzedékek sokaságának nyitották fel a szemét. Ugyanígy meg annyi korosztály lelkében élnek dalai, amelyek az emberi kapcsolatok mélységét, örömét és törékenységét, az összetartozás érzését szólaltatják meg. Bródy János a dalokat a legősibb művészeti formának tartja, úgy gondolja, hogy az énekelt ritmusos szöveg minden másnál jobban rögződik az emberi lélekben. Számára minden dalban az üzenet a lényeges. Augusztus 9-én, a Sziget mínusz egyedik napján Bródy János életműve előtt tisztelegnek tehát. A szerző több mint 800 szerzeményéből válogatnak olyan dalokat, melyek együtt éneklésre vagy együtt gondolkodásra késztetnek minket. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez nem egy megemlékezés, hanem egy közös ünnep, ahol ugyanúgy jelen lesznek Bródy János korosztályának jelentős előadói, mint a magyar pop-rock kultúra azóta kiemelkedő művészei, valamint a mostani fiatalok kedvelt zenekarai és énekesei. A meghívott előadók sorának természetesen limitet kellett szabni, de még így is egy 5-6 órás folyamatos műsorra lehet számítani. A felkért előadók közül páran egyéb elfoglaltságuk okán nem tudnak majd jelen lenni, ők videóüzenet formájában lesznek részesei az ünneplésnek. Az est fináléjában pedig Bródy János is elvállalta, hogy a közönség elé lép majd. A Bródy dalok napjának rendezője Novák Péter, aki elárulta, hogy nagy örömmel kértek fel jeles színészeket is erre a napra, akik a különböző előadói megközelítéseken keresztül új árnyalatokat és személyes értelmezéseket adnak ezeknek az ikonikus daloknak. Az est zenei producere Závodi Gábor a program zenei sokszínűségét emelte ki. A Bródy dalok napjával kezdődik tehát az idei Sziget Fesztivál vasárnap. A fellépő pontos névsorát és minden egyéb fontos információt a Sziget honlapján és közösségi oldalain lehet megtalálni. A Hangárium hátralévő részében a tematikus nap fellépői közül Szörényi Levente, a Bagosi Brothers Company, Lovasi András, a Csík zenekar, Paja Bea és Koncs Zsuzsa felvételeiből válogatunk. Maradjanak velünk!

0: Elhangzott a hangárium, melyben a Sziget mínusz egyedik napján zajló Bródi dalok napjára hívta fel a figyelmünket a szerkesztő Csúcs Judit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Móra Ferenc. Hannibál feltámasztása. Harmadik rész.

Amikor a tanári kinevezésem megjelent a hivatalos lapban, Bierhuber úr kikerített a kapuban, és kért, hogy legyen szerencséje hozzám estére a három dudásban. Más nevet mondott, de azt nem hozhatom nyilvánosságra, magasabb érdekből. Egy kis ünneplés a hazáért meg nem árt. Nagyon szépen megköszöntem

0: kedves figyelmet és őszinte sajnálatomat fejeztem ki, hogy én ezt nem tehetem. Ja, ja, tehetem, ragyogott fel a Bierhuber úr vérbe borult szeme. Nem a vérszomj vendő gyanúba, hanem a sörszomj.
1: Én is tehetem, te is tehetem, Kriszti Gottbruder.
0: És akárhogy kapkodtam vissza a kezem, el nem eresztette addig, míg külön-külön végig nem ropogtatta minden percét az öt ujjamnak. Ez a rituális újropogtatás érette föl velem ésszel, hogy alig, hanem a vérszövetség titkaiba vagyok belecsöppenőben. A töhötömöt torontáli vándorméhész dialektusban úgy mondják, hogy tehetem. S Bierhuber testvér ezen az alapon gondolja, hogy én is olyan szittyatáltos vagyok, mint ő. Elmagyaráztam neki, hogy szerény közpolgár vagyok én, nem ünneplésre való, s amúgy is nagy akadálya van annak, hogy én a testvéresülésen megjelenhessek. Tisztelet, becsület töhötöm apánknak, de a Netumák bácsi 150 kilója se kutya ám. A hun ivadék rám vigyorodott, és szamárfüleket mutatott. Úgy látszik, ez is olyan jel, amiről a szövetség tagjai megismerik egymást. Micsoda gondolat az, hogy engem akarnak ünnepelni. Ő, Anton Bierhuber lesz az est hőse, akit ma avatnak Kánná, mert eddig csak Mirza volt. 77-en vannak a Mirzák, és 7-en a Kánok. Ő soron kívüli Kán lesz, mert soron kívül szerzett rá érdemet. Kidolgozta Magyarország felszabadításának egyetlen keresztül vihető tervét. Pszt! Erről egy szót se, mert mindenütt kémek vannak. Tudom-e én azt, mi az egy méh? Ja, ja, eine Biene. De nem egy méh kell ide, hanem 10 000 000 millió méh. Minden családba legalább egy kaptár. Ha jön az ántánt és megkérdezi, hogy minek nekünk az a sok méh, azt mondjuk, hogy nagyon szeretjük a mézes kenyeret. Na, mi lesz ebből? Az lesz, hogy mikor minden családba be van vezetve a kaptár, akkor hajrá, neki a rácnak, neki a csenek, neki az olának a méhekkel. A méh az szurony, az repülőgép, az minden. Akinek az megcsípi az orrát, az kiszalad a világból. Aki a méh, az éj a jövő. És nem kell hozzá más, csak egy energikus szakember, egy lelkes Bienenvater. Az csak megérdemli azt a rongyos kis napidíjat, mi? Majd estére a többi függő kérdéssel együtt megtárgyalják azt a Kánok, csak én is ott legyek. Legkésőbb 8-ra, mert akkor lesz a pajzsra emelés. Holnap ilyenkor pedig már a Dunatisza közén szervezi Anton Bierhuber a nemzet megméhesítését. És mi lesz a lakással? Kérdeztem dobogó szívvel. Belátom, cudarság volt ilyen csiribiri dologra gondolni, mikor a hazám jövőjéről volt szó, de hát esendő az ember.
1: Ja, azt ad még nem tudok,
0: vont vállat a Bienenvater.
1: Arról gél kontos katyá, motyor kodmány.
0: Én ezt a lakást értettem.
1: Ezted,
0: köpött a küszöbre a soron kívüli Kán.
1: Ezted így hagyok neked, mint tehetemnek. Egy bátriód méldó a bártfogásra.
0: De bizony lettem volna én ezért akár akkora patrióta, mint Tonuzoba. Egy valóságos szobáért, amelynek igazi ajtaja van, és azt igazi kilincsel lehet csukni, nyitni. Az ablakon reggel besüt a nap, és este betartja a lámpást a hold. Mindjárt el is határoztam, hogy bővítjük a műsort, és színre hozzuk Endymiont és Dianát. Csak hogy olyan Endymiont, akit fel lehet ébreszteni, és olyan Dianát, aki ráakasztja az övét a holt szarvára. Holtig hálás leszek, testvér. De van itt még egy megoldandó jogi kérdés. Hát Netumák hova menjen?
1: Méd Netumák? Azt nem érzi, ami motyor fájdulmunk. Azt fán egy spion a csehek dől. Gel edet kidobni.
0: No, A netumák kidobásához sok mirza kell, gondoltam magamban. Majd szót értünk velük estére. De hát menni se kellett értük, mert alkonyatkor a helyünkbe jött két mirza. Igen, főmirzák lehettek, mert nagyon keresztbe állt a szemük, és különben is kegyetlen tatár nevük volt. Az egyiket Hírhágernek hívták, a másikat Vidrozsilnak. Megtört szívvel jelentették, hogy Anton Birhuber nem fog többet hazajönni, mert elvitte a turulmadár. Délutáni sörözés közben lefordult a székről, már be is szállították a bonctani intézetbe. Őket azért küldte ki a szövetség, hogy az asztal fiából elvigyék az elhunyt hazafi politikai hagyatékát, amint azt az alapszabályok előírják. El is vittek egy méhész állarcot, meg egy proklamáció tervezetet, amely méhész kerületek szervezésére hívta fel az Alföld hazafiasan gondolkozó népét. Így dőlt sírba a haza felszabadításának reménye, és így lettem én rövid úton másodalbérlője teramamának, aki a gyászeset alkalmából tízszeresre emelte a lakbért. Nézze, nagyságám! Adta elő az indoklást a házi kincstárt kezelő diának. Maguk meg úgy adják ki az alsó helyiséget az öreg tatának, ahogy akarják. Egy kicsit felhőztem tőle, hogy az öreg tata nagyon a szívére fogja venni menekült társa halálát, de kiderült, hogy észak és dél közt nagy ellentétek lappangnak.
2: Szerb spion volt ez a Birhuber, kérem.
0: Tért napirendre a nemzeti gyász felett Netumák bácsi, és sokkal nagyobb érdeklődést tanúsított az iránt a kérdés iránt, hogy hol fogja ő ezentúl kinyugodni a nap fáradalmait. Fölajánlottuk neki a kubikulumot, de Netumák bácsi tám még a zsupánságtól se ijedt meg annyira, mint ettől. Azt mondta, hogy először is nem felel meg a társadalmi állásának, másodszor nagyon nehéz bele lemenni. Harmadszor fölbírjuk-e őt onnan húzni reggelenként? Tekintettel a kettőnk három kezére ezt nem mertük vállalni. És így Netumák bácsi kiesett az életközösségünkből. Egy hétig még fölfölijedtünk rá éjszakánként, hogy nem halljuk a horkolását, de az ember lassanként mindent megszokik. Még azt is, hogy a felesége szíve dobogásán aludjon el, Héfáisztosz fújtatója helyett.

Pár hónap alatt gyönyörűen elbokrosodott a pletykafű az ablakunkban, és éppen annak a szárazát csipkedtem ki, mikor Dia egyszerre csak elneveti magát krumplitisztítás közben. Hát te, fordulok oda hozzá. Tán az angyalodat látod? Nem is képzeled, mit álmodtam az éjszaka. Lermontov térdelt előttem a bachcsiszerái forrásnál. A költők akkor is veszélyes vetélytársak, ha 100 évvel ezelőtt meghaltak. Ajánlatosnak éreztem odaülni az asszony mellé a kis székre. Az ám, de... Ej, nem kötök én neked mindent az orrodra? Egész bátran. Nem vagyok féltékeny mindenféle zöldfülű muszkakadétra. Nem is ajánlom, ölelt át Dia a félkarjával. Én még álmomban is hű vagyok hozzád. Az ilyen asszony megérdemli, hogy az ember az ölébe vegye. Még akkor is, ha a krumpli mind kigurul a kötőjéből. Hát aztán, hogy volt az azzal a Lermontovval? Képzeld, meg akarta csókolni a térdemet. Ennyi tarka-szarka-farka! Ezt Dia valami klasszikus káromkodásnak gondolta. De csak nem engedted meg neki. Te csacsi, hát hogy engedtem volna, mikor nem volt harisnya a lábamon? Az ilyen szemérmes asszony megérdemli, hogy a valóság kárpótolja az álomért. De eltaszította a fejemet. Sicc te! De tudod, mit mondott arra Lermontov? Azt mondta, hogy te egy kőszívű kis majom vagy, olyan, amilyent a kínaiak faragnak Nefritből. Ó, nem. Gavallér ember volt az a dámákhoz. Azt mondta, hogy ha legközelebb megint vele álmodok, akkor hoz egy pár sejem harisnyát a fő utcából. De most már nagyon komoly káromkodást eresztettem meg. Hű, az allelujáját az alelölülőnek! Majd lesz gondom rá máskor, hogy ne olvas elalvás előtt orosz költőket. Hérodotoszt hozom én neked haza a tanári könyvtárból. Abból megláthatod, hogy éppen a te hazádban milyen egyszerű toalettekben jártak a puritán szarmata hitvesek. Fölugrott az ölemből, és csípőjére rakta a két kezét, összeráncolta a szemöldökét. De azért csak Afrodité volt ő Pallasz Athénének is. No, csak az kellene még, hogy azt a vén pópát is idehozd. Nem elég az az egy, akit éjszaka a fejed alatt tartasz? Csupa nagy szakállú pópának képzelte a drága a klasszikusokat, és nagyon irtózott tőlük, mert csak a mitológiát tartotta szépnek az egész antik világból. Mindig keresztet vetett, ha a reggeli ágyazáskora Livius kiesett a vánkosom alul. Mert ezt tartogattam a fejem alatt, noha nem sok eredménnyel. A punháborúk háttérbe szorultak a mitológiai stúdiumok mellett. Elébem térdelt, és komoly aggodalommal nézett a szemembe. Tudod, hogy megijesztettél az éjszaka? Nagyon kínosan nyöszörögtél. Mi volt az? Rosszat álmodtam. Megjelent előttem Hannibál, és szíven akart szúrni a lándzsájával. A szívemre borult, és betakart széthulló haja aranyzuhatagával. Csúnya álom, rosszat jelent, féltelek, emberkém. Sose félts engem, asszonykám, hajtottam bele fejemet az aranyfolyóba. Ha még egyszer eljön Hannibál, megmondom neki, hogy menjen a felsőbb hatóságokhoz a jegyzeteimért. Én velem nem állnak szóba, ő katona, tán jobban imponál nekik, különösen, ha táborszer nagyi ruhát vesz magára. Ezerrel kezd a csókot, arra százat, még ezret és még százra nyújtsd a szádat, s ha még ezer és még száz ahhoz adva, végül hibásan lenne összeadva. Addig kell újra kezdenünk, míg a hibára nem lelünk. Innen-onnan 2000 esztendeje, hogy Catullus ezt a receptet csinálta az asszonyok megnyugtatására, de azóta se igen találtak ki hatásosabbat a doktorok. Dia már majdnem teljesen megnyugodott, mikor fölkrákogott bennünket Menyus, az iskolaszolga.
A méltóságos igazgató úr kéreti a tekintetes tanár urat, hogy azonnal tessék hozzá fölfáradni az irodába. Ez a csókaszemű ember, ez a menyus mindig idegessétett a sunyi nézésével. A rómaiaknál bizonyosan haruspex lett volna belőle. Azt hiszem, azoknak is így el volt görbülve a szemük a sok bélbenézéstől. Aztán az igazgató is mi a szözt akar tőlem vasárnap? Hát még ilyenkor is elvillanyosozzam az ebédre valót. Látod, az álmod, mondtam, ugye? Súgta a fülembe Dia, míg nyakkendőkötés örve alatt megölelt. Álom, esős idő, haraptam meg a fülecimpáját súgás örve alatt. Hát, ha egy kis előléptetés van a hivatalos labban. Nézd, menyus rá is tüsszentett. Menyus csak ugyan tüsszentett, de azt horkantásnak is lehetett venni, és hozzá még ki is tátotta a száját. Mindegy, no, lesz, ami lesz. Azért, hogy méltóságos úr, derékember az én igazgatóm, nem kell nekem attól félni. Azzal fogadott, hogy kényes ügyben akar velem bizalmasan beszélni. Azért hívatott vasárnap délelőtt, mert ilyenkor nincs bent senki. Zavartalanul beszélgethetünk. Tessék parancsolni. Kérlek, alásson, te, hogy is mondjam, hát igen, ugyebár te katolikus vagy, mert a hivatalos irataid szerint az vagy, vagy legalábbis az voltál. Persze, az vagyok én most is. Ha parancsolod, elmondom az egész katekizmust, még a 9 idegen bűnt is. Ó, kérlek. De talán a kedves nejed ő nagysága. Vagy az se zsidó? Az én feleségem? Archimandrita vagy mi a mándruc volt a nagybátyja. Akkor aranykereszt lógott a nyakában, hogy azzal verték agyon a bolsik is, te nyugtassa szegényt. A jó embernek felderült az arca. Mind a két kezével megszorította az egy kezemet. Nagyon örül. Gratulálok. Már nem a kedves nagybátyátok halála miatt, ne érts félre, őszinte részvéttel vagyok, hanem, hogy alaptalanul megrágalmaztak benneteket. De mondj csak, mi az ördögért szoktatok ti otthon zsidóul imádkozni? Akkorára tátottam a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Mink? Egy ősöm volt, aki szombatos volt az apafi Mihály idejében, legfeljebb az imádkozhatott volna zsidóul, de azt hiszem, az egyáltalán nem imádkozott sehogy se, mert lovasok hadnagya volt. Nem értem, csóválta a fejét a direktor. Pedig a menyus a saját szemivel látta, amikor a minap valami körözvényt vitt hozzátok. Te keresztben ültél a széken, a nyakadban volt a talesz, a fejeden valami kapele, a nejedőnagysága előolvasott valami héber imát, te pedig utána morogtad, és még a fejed is billegtetted hozzá. Azt mondja, a menyus nagyon megijedtetek, mikor ő benyitott, és te olyan mérgesen néztél rá, hogy attól félt, megharapod. Hát, amit a filológiában homérika cajnak neveznek, az félénk mosolygás volt ahhoz képest, amit én véghez vittem. Egyre recsegett alattam a kanapé, míg előadtam a tényállást. Szóról szóra úgy volt, ahogy a menyus jelentette. Keresztbe ültem a széken, mert én azt mindig úgy szoktam, mikor a tükör előtt borotválkozom. Igaz, hogy akkor már túl voltam rajta, de a szalvéta még mindig a nyakamban lógott. Az volt a talesz. A fejemet is mostam, látod, milyen tüskés sertém van, ezt szelidítettem le a feleségem rossz fekete sejemkendőjével, ez volt a kapele. A feleségem is csak ugyan előimádkozott, az ábrázoló geometriából olvasta fel a kúpszeletek törvényeit, amik nekem valóban zsidóul vannak, mert már a fél osztályt beszekundáztattam belőlük, mégse értem őket. Az asszonynak az a nagyszerű gondolata támadt, hogy tán énekelve könnyebben beszedném őket, azért ő beállt elődúdolónak, én pedig utána morogtam, és a fejemmel vertem hozzá a taktust. De itt már velem együtt prüsztiha házott a direktor is. Azt hiszem, méltóságos úr korában nem is nevetett még ekkorát. Mikor aztán letörülgette a könnyeit,
megint visszaméltóságosodott, de most is majd sírva fakadt. Látod, fiam, ilyen világot élünk. Ez a menyus telekürtölte vele az egész iskolát, hogy a te feleséged a jeruzsálemi főrabbinak a lánya, és a tanárok egyre maceráltak, hogy helyeztesselek el innen. Na hát, most már majd megmondom nekik a magukét. Bennem emberükre találnak. Hanem azért az ajtóból visszaintett, és a lelkemre kötötte, hogy a menyustól óvakodjam. Tudod, fiam, az a legnagyobb tolvaj az egész kerületben. Még a sógorának a keresztkomája is az iskola szenével fűt, de nem tehetek ellene semmit, mert nagyon befolyásos ember a pártban. Tudod, olyan főbizalmi féle, az volt már a kommun alatt is. Megtanultam én azt még a muszkák közt, hogy a negyedik parancsolatnak van egy kodicillusa is, amely azt mondja. Tiszteld a főbizalmit, hogy hosszú életű lehess a földön. Nagyon tiszteltem menyust, és ennek kifejezést is adtam minden tőlem telhető módon. Előre köszöntem neki, s mindig megkuckuztam azt a lépcső alján mászkáló kis varasbékát, akihez atyai jogokat formált, s akit az egész iskola főigazgatónak hívott. Tudnillik, ha a földszinten ordított is, fölhallatszott a második emeletre. Még azt is megtettem, hogy a szivarvégeket menyusnak adtam, holott otthon, pipában magamat is delektálhattam volna velük. Még ez se ért semmit. Már nem tudom, azért-e, mert menyus kátói jellem volt, vagy azért, mert a szivarvégek csak rövid szivaroktól vették eredetüket. Menyus csóka szeme egyre élesebben fúródott veséimbe, és a kollégák egyre kínosabb csöndbe dermedtek, ha hirtelen betoppantam közéjük. Azért kezdődő asztmámra támaszkodva rendesen már a folyosón fullasztó köhögési rohamokat produkáltam, mert nem szeretem zavarba hozni embertársaimat, s talán örömet is szereztem nekik, amikor konstatálhatták rólam, hogy na, ebből is ugat már a halál kutyája. Az élet mindig ad rá alkalmat az embernek, hogy jót tegyen a környezetével. Hanem akárhogy igyekeztem jóba foglalni magamat, az igazgatóm egyre kapta a névtelen leveleket, amelyek részben előttem is ismeretlen adatokat szolgáltattak életrajzomhoz. Még az is kitudódott, hogy hol én hordom a feleségem szalmakalapját, hol a feleségem mén a vásárcsarnokba az én szvetteremben, ami világos bizonyítéka annak, hogy mi a kommunizmus alaptételeit a gyakorlatban is megvalósítjuk. A direktorom rendesen eldobálta a névtelen leveleket, matematikus volt, és a logaritmus örök törvényei bizonyos erkölcsi bátorságot adnak az embernek ideig, óráig. Ezt az egyet azonban megmutatta. Nézd csak! Ez nőírás. Az, de férfi diktandóra készült. Látod, itt dolgozatjavításhoz szokott férfi kéz rakott bele helyesírási hibákat, hogy olyan legyen, mint egy spontán elhatározásból született női levél. Végre is férfi kéz vágta el a nyakamat asszonyi segítséggel. Hannibál szövetkezett az elbuktatásomra emese anyánkkal. Világos, hogy ha Ázsia és Afrika összefog, akkor el kell bukni Európának.

Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Szergej Rachmaninov 6. F-moll vonós négyesének 4. tételét a Cherubini Kvartett előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony ünnepén 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, közölte a Vatican News. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta helyzetben az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója, megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában. Buzdította a megjelenteket 14. Leó pápa. Minden ima óra a remény cselekedete. Földi zarándoklatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta katekézisét a Szent Atya. A szervezők egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos főcímdalt, adta hírül a Vatican News. A himnusz címét egy Szent János evangéliumából átvett idézet adja, bízzatok, én legyőztem a világot. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A szöuli ifjúsági világtalálkozón való részvételt regisztrációhoz kötik a szervezők. Az előzetes online regisztrációs felület 2026. októberében nyílik meg, tudatták a szervezők. A Magyar Szakszervezeti Szövetség a kánikulai krízishelyzetben felerősödött munkavédelmi problémák közös megoldását szorgalmazza. A témában a szövetség aláírásgyűjtési akciót indított a Facebookon, közölte az érdekképviselet az MTI-vel. Zlati Róbert, a szövetség elnöke a közleményben hangsúlyozta, hogy a hatóságok a kánikula idején elsősorban a munkaközi szünetekre és a védőital biztosításának kötelezettségére hívják fel a munkáltatók figyelmét. A gond az elvárható szabályok elégtelenségével van. A közlemény szerint a szövetség szorgalmazza, hogy szabad és zártéri munkahelyre készüljön egy hőmérsékleti protokoll, amely rögzíti azt a határértéket, amit elérve meghatározott időre kell korlátozni, vagy be kell szüntetni a munkavégzést. A Sziget Fesztivál az esemény -1. napján Bródi Dalok napja címmel hirdette meg, adta hírül az MTI. A szervezők ezzel fejezik ki tiszteletüket a 80. születésnapját ünneplő Bródi Jánosnak. A 6 órásra tervezett program 17 órakor kezdődik augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. Több mint 50 előadó Bródi János 70 dalát fogja eljátszani, a fellépők között a fiatalabb generációktól az ünnepelt kortársig széles a spektrum. A program sorozat nagy része Bródi János számára is meglepetés, mondta a dalszerző énekes az MTI-nek. Kína kereskedelmi minisztériuma szerdán bejelentette, hogy 7 amerikai szervezettel szemben üzleti korlátozásokat vezet be, tudatta az MTI. Az Egyesült Államokba irányuló drónok, alkatrészek és kapcsolódó technológiák exportengedélyezését szigorítják. A kínai kormány közlése szerint az intézkedések válaszlépések az Egyesült Államok közelmúltbeli korlátozásaira. A bejelentett intézkedések nem jelentenek általános exporttilalmat, ugyanakkor szigorúbb egyedi engedélyezési eljárást írnak elő az Egyesült Államokba irányuló drónszállítások esetében. Hazánk időjárásáról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítani. A maximum hőmérséklet döntően 39 és 40 fok körül alakul. Késő este általában 25-32 fok lesz. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy különleges múzeumba invitáljuk Önöket, majd egy közelgő fesztiválra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Az útépítés történetét élményszerűen mutatja be a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum állandó kiállítása, amely zárt és szabadtéri környezetbe is várja a látogatókat. Az intézmény elődje vándorkiállításként működött, majd szakgyűjteményé vált, később pedig megkapta a mai múzeumi kereteket. Turán István múzeumvezetővel Tóth Zsófia beszélget elsőként arról, miképp lett állandó helye az úttörténeti múzeumnak.
1: A kiállítás, mint magángyűjtemény már tulajdonképpen a 60-as évek közepe óta látogatható volt. Itt Kiskörösön egy magánháznak a melléképületében, itt helyben ezt úgy nevezik Laci konyhában. Lévárdi Imre útmester tevékenységét röviden bemutatnám, ő volt a múzeumunknak az alapítója. Ő eredetileg Vágsellyén, a mai Szlovákia területén teljesített szolgálatot, azonban 1945-ben, ugye, amikor a csehszlovák állam újjáalakul, és a Benes dekrétumokat ugye hatályba léptetik, akkor neki nyilatkoznia kellett, hogy vagy elfogadja ugye az új államnak az állampolgárságát, cserébe lemond a magyar állampolgárságról, vagy pedig költözni kényszerül. Hát ő az utóbbit választotta, és ő ekkor már javában gyűjtötte a szakmájának a relikviáit, ezeket magával is hozta, azért el lehet képzelni, hogy a feleségének a legnagyobb örömére, hiszen akkor ugye a kitelepítésnél meg volt határozva, hogy mekkora súlyú, mekkora tömegű csomagokkal érkezhetnek, de hála Istennek áthozta ide Magyarországra. Utána itt Kiskörösön kapott munkát, mint útmester, és a nyugdíjazását követően otthonában rendezte be a gyűjteményt.
2: Tehát az otthona volt ennek a múzeumnak az elődje.
1: Így van, az otthona, ide 1 kilométerre található egyébként ez az épület. Na most azt tudni kell, hogy az útmesteri telep, maga ez az útmesteri fogalom, ez az 1960-as évekig működött. A 60-as, 70-es években ugye Magyarországon lezajlik egy motorizációs forradalom, és az útfenntartás, az útüzemeltetés, mint olyan, ez a 70-es éveknek a gyermeke, ez egyébként a mai útfenntartásunknak is az alapja. Szóval ekkor megépül itt Kiskörös határában az új üzemmérnökség, ami végzi az útfenntartási feladatokat, és ez az útmesteri telep, ami a mostani múzeum helyén állt, ez üressé válik. És Lévárd Imre az egyik alkalommal, amikor a kis magángyűjteményét ugye ide-oda vitte bemutatni az országban, Kiskunhalason találkozott Csanádi György, közlekedés és postaügyi miniszterrel, és meggyőzte arról, hogy esetleg ebben az üres útmesteri telepben valamiféle kiállítás berendezhető lenne, és Csanádi rábólintott. Na most nyilván, ha a miniszter rábólint, az megvalósul, úgyhogy hála Istennek így került ide hozzánk ez a kiállítás. És ezért van az, hogy mi nem hagyományos értelemben vett múzeum vagyunk abban a tekintetben, hogy a fenntartónk nem valamelyik önkormányzat, vagy nem valamelyik minisztérium, hanem egy állami társaság, ugye a mindenkori közútkezelő, ez pedig jelen esetben a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Tehát a mi fenntartónk az a szakma.
2: Érdekes, hogy egy vándorkiállításból lett az a múzeum, amiben most állunk, de hát addig nagyon sok minden történt. Milyen eszközök érkeztek, mi volt a kiinduló pont, és azóta mi mindennel gazdagodott a gyűjtemény?
1: Gyakorlatilag az első időkben ugye a Lévárdi féle magángyűjtemény állt egyrészt a szakmának a régi eszközeiből, szerszámaiból, illetve ő maga készített térképeket, tablókat, ruházatot mutatott be, különböző útfenntartási technikákat mutatott be, de hát ezek elfértek egy kisebb épületben, a régi útmesteri telepnek az épületében. Lévárd Imre halála után Tóth László közlekedésmérnök volt az, aki 30 éven keresztül vezette ezt az intézményt, és tulajdonképpen a 70-es évek második, vagy 80-as évek, még a rendszerváltás utáni időszak is hozzá köthető. Itt az útmesteri telep szomszédságában korábban egy szocialista nagyvállalat, a mezőgép vállalat helyezkedett el, és a rendszerváltás után ennek a vállalatnak a területeit fokozatosan kiárusították. Így bővült ugye a maga a múzeumnak a területe. Létrejöhetett itt a 80-as években egy egészen más profil, ugye, hogy be tudjuk mutatni az útépítésnek a gépeit is. Ez azért fontos, mert az útépítésnek a gépei azért nem kicsik. Egészen nagy darabokról van szó, csak hogy a leghíresebb darabunkról egy mondatot ejtsek, ugye ez Józsi úthengere, ami a televíziós sorozatból, a Robog az úthengerből ismert. Ez 16 tonnás úthengerről, gőzúthengerről van szó. Na most van még egy pár jó nagy gépünk, és a terület vásárlások révén ugye bemutatásra kerülhetett majdnem mindegyik.
2: Hát rengeteg úthenger van, de nem csak úthengerek.
1: Az úthenger azért tartozik ugye a fő profilunknak nevezhető talán, hiszen az átlag látogató, aki mondjuk nem ismeri az útépítésnek Lévárnak a szerszámait töviről hegyire, az úthengert biztosan ismeri. Gyerekkortól ez egy olyan munkagép, amivel mindenki találkozott, és egyébként az én elődöm, Szászi András, aki szintén majdnem 30 évig vezette ezt a gyűjteményt, ő kezdte el kifejezetten az úthengereket gyűjteni, minél több típusban, minél nagyobb számban, és hát jelen pillanatban, ha jól emlékszem, azt hiszem 134 darab van. Hozzáteszem, azért a 134 darabnak a nagy része az makett, illetve modell játék úthengerek közül kerül ki, de hát hogyha mondjuk 30 darab eredeti munkagépről beszélünk, az is egy tetemes súly, meg tetemes mennyiség, hogyha úgy nézzük.
2: És hát van egy nyitott külső része is a múzeumnak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozások garmada várja a gyerekeket.
1: Tudni kell rólunk, hogy a mi látogatóinknak a nagy része azért az a gyerekek köréből kerül ki. Ugye Kiskörösre nagyon sok osztály ellátogat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumba, de értelemszerűen csak egy darab múzeumért ellátogatni, de nem biztos, hogy megéri, pláne a mai világba. És rendszeresen keresik ugye a pedagógusok azokat a társintézményeket. Mi is ajánljuk rendszeresen az ide látogatóknak a Petőfi Szülőházat, ők is ajánlanak minket, és általában hozzánk jönnek később. Mert a Petőfi Szülőházban megvan a tárlatvezetés, utána átjönnek hozzánk, nekünk másfél hektáros parkunk van, aszfaltos pályával, itt a gyerekeknek lehet múzeumpedagógián részt venni, rollerezni, gokartot vezetni, szóval elfoglalhatják magukat, és hát a pedagógusok legnagyobb örömére ez egy zárt udvar, tehát attól se kell félni, hogy mondjuk a gyerek kimegy az utcára, és valami történik vele.
2: Két részre oszlik döntően a kiállítás, van egy alsó rész, és van egy emeleti tér. Hogyan különülnek el a funkciók?
1: Ugye az alsó tér az egyben egy közösségi tér is, hiszen itt van egy múzeumpedagógiai foglalkoztatósarok, illetve itt mutatjuk be ugye az útépítés kezdeteit, a római kort, a középkort, egészen a reformkorig, Széchenyi Istvánnak az infrastruktúrát megreformáló koncepciójáig. Az emeleti galérián ott pedig a modern útépítésnek a története, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy bár az emeleti rész kisebbnek tűnik, a mondandó jó része azért ott szokott elhangozni, hiszen 1867-től a kiegyezéstől kezdve felgyorsul mind az útépítés, illetve megnő az infrastruktúrának a szerepe, és ez egészen tart ugye a 20. század végéig. Az utolsó téma, amit jobban körüljárunk, az a gyorsforgalmi úthálózatnak a kérdése. A ma látogatóját leginkább ez a kérdés szokta érdekelni.
2: Vannak érdekes tárgyak is az emeleti térben, például háborús emlékek, amelyek a Dunából kerültek elő.
1: Ugye legutoljára a Lánchíd felújítás volt, ugye, ami a budapesti hidak esetében történt, de például az udvaron a korábbi a Margit híd, illetve a Szabadság hídnak a felújítása során is előkerült emlékek Dunából előkerültek, itt vannak nálunk. Ezek roncsok. Ugye a II. Világháborúban a budapesti Dunahidakat tudja az átlagközön, a közúti hidaknak, hogyha jól emlékszem, 1422 darab hidat robbantottak föl. Na most ebben benne van az utolsó áteresz is, ami ugye egy valamelyik mellékúton található, de jól jelzi a pusztítást. Ugye 1945-öt követően tulajdonképpen 20 éven keresztül az infrastruktúra építés terén nem zajlott más, csak háborús károk helyreállítása. Ez azért egy borzasztó szám.
2: És hát ennek az emlékei is megtalálhatók itt a múzeumban. Gondolom, hogy azért az sem véletlen, hogy ezekre is szeretnék felhívni a látogatók figyelmét.
1: Így van. Nyilván az útépítés és a hídépítés az valamilyen szinten összetartozik. Szóval már a római időkben is, hogyha a római mérnök, illetve az útépítő szembe találkozott mondjuk egy mocsárral vagy egy patakkal, valahogy meg kellett oldani az átkelést. És egyébként azt hozzátenném, mondjuk a rómaiaknál nem volt ilyen, mint nálunk, hogy kanyarok. Ott náluk az út az egyenesnek kellett, hogy legyen, és hogyha ott volt a mocsár, akkor ezt föl kellett tölteni, ha ott volt a vízfolyás, azon meg hidat kellett verni. Ha lehet állandó, nyilván a kisebb vízfolyás esetében lehetett állandó hídról beszélni, nagyobb vízfolyás esetén pedig valamilyen hajóhídról, vagy pontonhídról, vagy ilyen megoldásról. Ez a későbbiekben is megmaradt. Úgyhogy az udvaron, itt benn nálunk is, de az udvaron még inkább, az útépítés mellett igyekszünk minél több hídelemet bemutatni. Ebben benne vannak a nagy hídjaink, szóval itt például mellettem található egy láncszem, az eredeti Széchenyi féle Lánchídból. Ez egy óriási dolog. Ma nem ekkorák a láncszemek, jóval nagyobb dolgokról van szó.
2: Pedig hát ez sem tűnik kicsinek.
1: Igen, de ezt azért például meg tudja egy jobb húsban levő ember mozdítani. Mai láncszemet nem fogja megmozdítani. Kint található például a legkülönfélebb, akár vasbeton hídelemek, akár Margit hídelemek, öntött vas hídelemek. Szóval igyekszünk nem csak magát a hidat, hanem a hídépítés technológiáját is bemutatni. Ugyanúgy az útépítésnél is itt van a római út keresztmetszete fönt, a Ádám út keresztmetszete is látható, és ezeket el is mondjuk a látogatóknak igény esetén.
2: Hát ha már szóba hozta, azért mondjuk el a Makadám útnak a történetét, mert azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes.
1: Hogyha ide hátra nézünk a római kori útnál, ennek az útnak a keresztmetszete minimum 1 méter lefelé a talajba. Nem meglepő, hogy akár napjainkban is, mondjuk akár a Pilisben, akár Nyugat-Magyarországon még vannak olyan szakaszok római kori úthálózatból, amik megmaradtak. Egyrészt fenntartották őket, másrészt rendkívül stabilak voltak. Ez vált az alapjává a modern útépítésnek, de nem lett volna elég költséghatékony, ezért egy skót mérnök Mekedem volt az, aki kitalálta először ezt a 25-30-35 centi vastagságú, nagyobb méretű, majd egyre kisebb méretű kövekből álló utat, viszont Mekedem a keresztmetszetet helyettesítette ugye a tömörítéssel, és azt mondta, hogy úthengerrel le kell tömöríteni, felső rétegét ugye porózusabb mészkővel vagy apró kővel kell teríteni, és a hengerlés, illetve az esővíz hatására ez megköt, egybeköt, és tulajdonképpen a korabeli szekérforgalomnak a lebonyolítására alkalmassá válik. Így jelennek meg egyébként az első úthengerek Magyarországon. A legelső úthengerlés, amit még maga Ferenc József is megtekintett, 1873-ban történik.
2: Mekedem magyar verziója lett a Makadám út.
1: Hát ez ma is létező megoldás, hogyha belegondolunk, szóval ami angol nyelven van, ezeket mi szeretjük magyarosítani, ez a hunglis nyelvünkkel beépítjük a köztudatba, és ez nagyon sokszor így is marad, így volt ez a régi időkben is. És egyébként még annyi, hogy a magyar közúthálózaton ugye nagyon gyakran megszokták figyelni az átlagos utazók, hogy mindig az útpályának a széle az, ami rosszabb állapotban van, mint a közepe. Nyilván a főútnak a közepén ott még ott van az eredeti makadámpálya, amit annak idején megcsináltak, az egy stabil útalap. Azonban a régi makadámpálya 4-4,5 méter széles volt, ugye 70-es évektől a gépkocsi forgalom számára ez nem volt alkalmas. Úgyhogy ki kellett őket szélesíteni, és 6 méter szélességűre kellett megtoldani őket, és a széle már nem olyan stabil, mint az eredeti útpálya, ami ugye középen van, ezért kell mindig a széleket javítani.
2: Mi lehet a legnagyobb vonzereje ennek a kiállításnak vajon a ma embere számára?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magáét. Szóval annak idején mindig a Józsi úthengerével reklámoztuk ugye az intézményt, az volt, amit mindenki ismert ugye a filmsorozatból. De értelemszerűen mondjuk egy mai fiatalnak, egy mai gyereknek ez már csak esetleg hírből ismert, szóval ő már nem nézte ezt a televíziós sorozatot, de példának okáért vannak egyéb olyan gépeink is, amik érdeklődésre tarthatnak számot. A legnagyobb népszerűségnek például egy amerikai Ford F-350-es alapgép felépítményre épített C-130-as csúszás ellenállás mérőgép az, ami népszerűnek bizonyul, hiszen ez egy 6800 köbcentis V8-as motorral rendelkező gépcsoda, működőképes is egyébként, és hát Magyarországon ő az egyetlen ilyen, úgyhogy azt hiszem kuriózumról beszélhetünk.
0: Turán Istvánnal a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum vezetőjével Tóth Zsófia beszélgetett. Az intézményről további információt a múzeum.közút.hu oldalon találnak hallgatóink.

0: 2026-ban jubilál az Ars Sacra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe, amely immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A fesztivál programjai az európai kultúra mélyén nyúvó reményt kívánják megmutatni. A szakrális művészet sokféle formája segít közelebb kerülni az örök értékekhez. Az Ars Sacra Fesztivál nem csak visszatekint az elmúlt 2 évtized gazdag örökségére, hanem új kezdetet is ígér. A művészeten keresztül, a közösségekben egyre szélesebb körben ismerhetjük fel azt a reményt, amely nem csal meg. Kollég Ildikóval, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi tagjával erről is beszélget Fazekas Gyöngyvér.
1: Szinte már-már menetrendszerűen beszélgetünk Kollég Ildikóval az Ars Sacra Fesztivál közelettével, de most még, hogy így mondjam, egy kicsit előzetesen is, hiszen az Ars Sacra Fesztivál már nagyon-nagyon közeleg, de még azért nincs a nyakunkon. Viszont azt érdemes elmondani, hogy ez most már egy 20. alkalom lesz, hogyha jól számolom, vagy legalábbis 20 éve indult a fesztivál még a Városmisszióhoz kapcsolódóan, és úgy tűnik, hogy minden körbeér, mert hogy felidéződött bennem a Városmisszió mottója, amely most az Ars Sacra Fesztiválnak is egy mottójává lesz. Reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás könyvének gondolata, nem lehet véletlen ez a választás.
2: Egyáltalán nem véletlen, ezt már egyszer a 10. is előhoztuk, és úgy gondoltuk, hogy ez a jubileumi év, hogy 20-as, ez egy először is gyönyörű szám. Nem is akarjuk elhinni, hogy ez már a 20. fesztivál, amit szervezünk, és nagyon sok munka van benne. És ez a reményt és jövőt adok nektek, ez egy olyan motto, amit bármikor elő lehetne venni, mert hogy természetesen mindig reméljük azt, hogy van jövő, és hát a remény az egyik legfontosabb dolog az ember életében, mert remény nélkül nagyon nehéz élni. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez szerencsét hoz a 20. fesztiválunknak is.
1: És bízunk benne, hogy még nagyon-nagyon sokan fognak jelentkezni is, hiszen még van idő arra, hogy már most is több száz program van, és hogyha átböngészi az ember a honlapot, akkor igazán abba a édes paradoxonba kerül, hogy nem tud szétszakadni, és mindenütt ott lenni, és mindent megtekinteni, amit szeretne. De azért azt hiszem, hogy mindig van lehetőség keret még tovább bővíteni ezt, és ebből a szempontból talán beszélhetnénk arról is, hogy mi történne akkor, hogyha én nem csak élvezni szeretném az Ars Sacra programjait, hanem akár megalkotni is.
2: Először is azért, hogy most egy előzetes sajtótájékoztatónk van, annak az egyik oka az, ezt kifejtettem a sajtótájékoztatón, hogy tulajdonképpen olyan áldásos helyzetben vagyunk, hogy minimális támogatással kell megvalósítanunk ezt a fesztivált, ami azért jó, mert óriási összefogást tapasztalunk mind a művészek, mind a szervezők, helyszínek, önkéntesek részéről. És akkor azt gondoltuk, mivel nem tudunk idén programfüzetet kiadni, sajnos arra sincs keretünk, hogy ha már ezt nem tudjuk megtenni, akkor jó lenne, ha minél többet beszélnénk a fesztiválról, hogy minél több emberhez eljusson ennek a híre, hogy lesz szeptember 12 és 20 között egy olyan fesztivál, ahol ingyenesen lehet a lehető legkülönlegesebb és legváltozatosabb programokon részt venni, nem csak Budapesten, hanem országos szinten, és kicsit határon túli településeken is. És mivel nem fogunk kiadni egy programfüzetet, tehát nem vagyunk határidőhöz kötve, ezért augusztus 31-ig várjuk a jelentkezéseket. Azt szeretnénk, hogyha az ország minden, a legkisebb településén is meghallanák a felhívásunkat, és meghallanák a hívó szavunkat, hogy gyertek, csatlakozzatok. Ha más nem a nyitott templomok napján egy szentségimádással, egy templom bemutatóval, egy sétával, egy misével, egy ottani művésznek az előadásával, egy orgona zenével, a kórusnak a fellépésével. Majdnem minden helyen vannak olyan művészek, akik annak a helynek a szülöttei biztos szívesen csatlakoznának. Úgyhogy mi nagy örömmel fogadjuk és várjuk őket, mert szeretnénk, hogyha ez a 20. ez egy igazán gazdag programkínálattal jelentkezne.
1: Jó is, hogy megemlítettük a nyitott templomok éjszakáját vagy napját, hiszen ugye minden évben egyébként szinte ezzel indul el a fesztivál. Néha van egy-egy program, ami már picit beelőzi ezt a napot, de tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy inkább csak a vigíliája annak, hogy ilyen egyházi kifejezéseket használjunk, és valóban a nyitott templomok éjszakája vagy napja talán az egyik legsűrűbben átjárható programsorozat, hiszen ott azért tényleg megteheti az ember azt, hogy ha nem egy kis településen, hanem egy nagyobb településen van, akkor még akár sok-sok helyszínre is eljuthat egyetlen nap alatt, és nagyon sokféle módon lehet bemutatni a templomokat, akár csak egy fotósorozat, akár egy vezetés, akár egy történeti ismertetés. Az ember nem is gondolná, hogy sokszor egy-egy kis településnek is, egy falunak is lehet nagyon izgalmas története, és a templomok természetesen ezeknek a történeteknek a középpontjában állnak. Szóval ez egy jó felütés, egy jó kezdet, ami így egy kicsit berántja az embert, hogy ez is milyen érdekes, nem számítottam rá.
2: A templomok az egyik legfontosabb épített örökségünk. Csodálatosan szép templomok vannak az ország minden részén, egészen a románkori templomoktól, barokk templomokig, sőt, hát nagyon sok modernkori templom is van. Erről jut eszembe, hogy az idei építészkonferenciának a témája a modernkori templomépítés lesz, és a modern templomokat a kortárs templomokat fogják az építészeink bemutatni. Dragolics Márta az alapítványunk elnöke, aki belső építész. Ő viseli szívén mindig az építészetet, és az ő ötlete volt ez, hogy most a modernkori. És azt gondolom, hogy csodálatos.

0: És az lenne jó, hogyha nagyon-nagyon sokan megismernék ezeknek a templomoknak a történetét.
1: És az épített történet mellett természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a templomokat nagyon sokszor képzőművészeti dolgokkal is megteltik, nagyon sokszor zenével is megtöltik, és ebből a szempontból aztán ugye az Arszakra Fesztivál tovább lép, hiszen nem csak a templomokban, bár sokszor ott, de az egész bő egy hét alatt, az Arszakra Fesztivál alatt rengeteg zenei eseménnyel fogunk találkozni, rengeteg művészeti eseménnyel fogunk találkozni, reméljük, hogy ez még tovább bővül majd.
0: Ugye napról napra bővül a programunk száma, és per pillanat megnéztem, hogy 110 templomban lesz program így országos szinten, de természetesen nem csak templomokban, hanem profán környezetben is, de profán környezetben szakrális művek vagy szakrális zene fog elhangzani, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit ezekre a programokra. Az lenne jó, ha lehető legtöbb templomban csinálnának valamilyen programot. Mindig vannak olyan példák, amik akár előző évből vagy régebbi fesztiválról, hogy mondjuk egy helyiségnek van, vagy egy településnek van református, evangélikus és katolikus temploma. És akkor meglátogatják egymás templomait, egy sétát terveznek, egy mécseseket raknak ki a templomok között, vagy az evangélikusok énekelnek a katolikusoknál, a katolikusok a reformátusoknál. Igazából ugye ennek a fesztiválnak nem csak az a célja, hogy a szakrális művészetet közelebb vigye az emberekhez, és bemutassa a szépet, az igazat és a jót, hanem az is, hogy közösséget teremtsen, hogy közösséget építsen. És ezek olyan alkalmak, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy megerősödjenek, hogy egyáltalán közösségek alakuljanak ki. Úgyhogy remélem, hogy sok ember nyitott erre a dologra, és csatlakozni fognak a fesztiválhoz.
1: És mint a közösségek legkisebbje, a család is középpontba fog kerülni a fesztiválon, sok művész család fog majd fellépni. Itt van már köztük olyan, akiket már előre tudunk, hogy ott lesznek, és be fognak mutatkozni, de remélhetőleg még többen lesznek. Persze, ha valaki nem családi művészként úgy érzi, hogy szívesen belépne az Arszakra közösségébe, akkor azt is megteheti, tehát karokkal várják őket is.
0: Mindenkit várunk szeretettel, de tényleg Toroszka Ilona művészeti vezetőnknek volt az az ötlete, hogy idén a családokat szólítsuk meg, azokat a művészet családokat, akik már a kezdetettől fogva résztvevője az Arszakra Fesztiválnak, és minden évben fellépnek, és hogy hívják a családtagjaikat is. Ilyen lesz például Bogányi Gergely, aki általában a testvéreivel, esetleg sogornőivel együtt lép fel, nagy valószínűséggel idén is, vagy ott van a Klukon Edith Ránki Dezső házas pár, akik általában Fülöp fiúkkal együtt lép fel, vagy Lackó Jánosnak lesz egy irodalmi estje most a belvárosi templomban, aki a feleségével tanúságot fog tenni a templomban, de ott lesz a lánya, a veje, egy zenész kollégával, aki már olyan régóta dolgoznak együtt, hogy akár családtagnak is lehet őket tartani. Tehát igyekszünk, hogy akik összetartoznak, azok együtt adjanak örömet az Arszakra Fesztivál nézőinek, hallgatóinak, látogatóinak.
1: Legyen így, és reméljük, hogy még több különleges és szép program közül válogathatunk. Rengeteg további művész fog még csatlakozni, sok-sok támogató, helyszín és önkéntes, és mindenki belép ebbe a szerető, most már azt mondhatjuk, hogy nagy családba, közösségbe, és hát várjuk akkor a további híreket az Arszakra házatájáról.
0: És az Arszakra családja várja az összes családnak a támogatását, és jelentkezését, és jelenlétét a fesztiválon.
2: A 20. Arszakra Fesztivál 2026. szeptember 12-e és 20-a között ismét országosan és határon túl is várja azok jelentkezését, akik megnyitják templomaikat, kiállítótereiket, koncerttermeiket és közösségi tereiket. Regisztrálni a www.arszakra.hu oldalon keresztül tudnak a szervezők, és ugyanitt tudják feltölteni a programokat is.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánlni néhányat a figyelmükbe.
1: Augusztus 5-e és 7-e között Egerben a Gárdonyi Géza Emlékház közösségi ház és kertben a Gárdonyi Napok keretében Gárdonyi Mesekertet tartanak. Gárdonyi Géza kertje, ahogyan ő nevezte, falu a városban. Nyugodt, békés, inspiráló alkotói közeg. Csendes sziget, ahol a jó gondolatok és az írói ihlet terem. A kert az író halála óta mit sem veszített hangulatából. A géniusz Loci őrzi azokat az érzéseket, ideákat, amelyeket Gárdonyi épített tudatosan, nagy szeretettel és szívvel. Eger és a Dobó István Vármúzeum azóta is igyekszik éltetni ezen a helyen az emlékeket, a történelmet és a nobilis kultúrát. Gondos gazdaként őrzi az írói hagyatékot, valamint a kert, az alkotóház karakterét. A rendezvényekkel pedig átadja, erősíti azokat a gondolatokat, üzeneteket, amelyeket Gárdonyi fogalmazott meg a nemzet művelődéséért és Egerért. Gárdonyi szerint a család olaj az életlámpásában. Nos, a mesekert is ilyen olaj szeretne lenni szakmai, családi, gyermek programjaival a Gárdonyi Napok során. Megidézik tehát az író alkotói műhelyét a kiállításra kerülő ritkán látott műtárgyakkal, az azokhoz kapcsolódó szakmai programokkal. Gárdonyi mesefiguráit, karaktereit is megelevenítik a kézműves teraszon, a kisállat simogatóban. Minden korosztály számára kínálnak tehát olyan közösségi családi játékokat, ahol lépésről lépésre fedezhetik fel Gárdonyi alkotásait, műveinek üzeneteit. Várják tehát nagy szeretettel az érteklődő családokat, a nagyokat és a kicsiket, hogy együtt tölthessenek az időt, és hogy együtt köthessenek újra barátságot a könyvekkel, az olvasással, az irodalommal, és elmerüljenek a mesék, a nagyívű regények, novellák és apró történetek világában, Gárdonyi közelében. Az augusztus 5-e és 7-e között megrendezett Egri Gárdonyi Géza Emlékház közösségi ház és kertben tartott Gárdonyi mesekertre a belépés ingyenes, és mindenkit nagy szeretettel várnak. Augusztus 6-a és 8-a között pedig egy zenei programra várják a Whitefülűeket, méghozzá Debrecenbe, a Nagyerdőben, a Békástó mellé, a debreceni bor és jazz napok alkalmából. A Nagyerdő szívében újra találkozhatnak a kiváló borok, a jazz dallamai és a felejthetetlen nyáresti hangulat, sőt, tulajdonképpen már a kora délután is. 3 napon át Magyarország legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok és színvonalas jazz koncertek várják a látogatókat Debrecen egyik legszebb és a Nagybelekben valószínűleg legkellemesebb helyszínén. A rendezvény 12 éves kor alatt ingyenesen látogatható, csupán karszalag kiváltása a kötelező. Természetesen a nagyobbaknak már belépőt is kell fizetniük. Színpadra lép többek között a Budapest Jazz Orchestra, a Fusio Group Kertész Erikával, a Coltrane Legacy, a Szigeti Juli Band, a Kotacsa Orchestra, a Voice and Bass, vagy éppen a Szüret utca. A mesterkurzusokra váltható kombinált jegy tartalmazza a bor és jazz napok adott napi belépőjegyét is, valamint a választott mesterkurzuson való részvételt is. Így egyetlen jeggyel élvezhetik a fesztivál programjait és a különleges szakmai borkostolókat is. A különleges zenei és gasztronómiai élvezeteket is nyújtó fesztiválra Debrecenben, a Nagyerdőben, a Békástó közelében kerül sor, méghozzá augusztus 6-a és 8-a között. És Budapesten is különlegességet kínálnak az érdeklődőknek, méghozzá augusztus 7-én 16 óra 30 perckor a Pesti Fal Közösségi Tér és Rendezvényközpontban, ez az 5. kerület Verespálné utca 42 szám alatt található, a Mindenkor Szabad Egyetem keretében. Állatok, vagyis a Puszták Urai címmel. Ha péntek, akkor történelem. Áprilistól nyitotta meg a kapuit a Budapesti Történeti Múzeum Szabad Egyeteme a Mindenkor. A programsorozat keretében ismeretterjesztő kis előadásokon vehetnek részt az érdeklődők, amelyek két hetente minden alkalommal péntek délutánonként kerülnek megrendezésre 5:30-6. A tematikus előadások során a hallgató beutazhatja a történelmet az őskortól egészen a közelmúltig. A sorozatban olyan témák kerülnek nagyító alá, amelyek révén bemutatják kulturális örökségünket. A szakértő kollégák hiteles forrásokra támaszkodva adnak ízelítőt a kutatásaik egy-egy izgalmas szeletéből, és teszik mindezt közérthetően, nem csak a szakmai közönségnek számva, így tehát minden érdeklődőt szívesen várnak és látnak. A népvándorlás kori népek életmódjában például kiemelkedő szerepet játszott az állattartás. Mégis szerény ismeretanyaggal rendelkezünk állataikról, vagy a hozzájuk fűződő kapcsolatukról. A kérdések megválaszolásában segítségünkre lehetnek a történetírók feljegyzései, vagy az ábrázolások. De a leggazdagabb forrásbázist a régészeti leletek jelentik. Ezeknek köszönhetően tudhatjuk, hogy az állatok nem csak megélhetést és segítséget biztosítottak az ember számára, hanem a szakralitásban és a túlvilági életben is fontos szerepet töltöttek be. Nos, erről a témáról fognak egy különleges előadást meghallgatni azok, akik ellátogatnak a Mindenkor Szabad Egyetem következő programjára. Az előadó Mészáros Boglárka régész lesz, az Aquincumi Múzeum munkatársa. A programokon a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amit a vármúzeum.hu oldalon keresztül tehetnek meg, ott is a Szabad Egyetem programjaira kattintva. De lehetőség van támogatói jegy vásárlására is, amelynek a kiváltásával az összes további előadáson külön regisztráció nélkül automatikusan részt vehetnek, valamint egy kedves köszöntő csomagot is kapnak azok, akik ezt megteszik. A következő Mindenkor Szabad Egyetem előadás augusztus 7-én 16 óra 30 perckor kezdődik a Pesti Fal Közösségi Tér és Rendezvényközpontban, a Verespálné utca 42 szám alatt, Budapesten az 5. kerületben.

Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlóműsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Lázár Csaba. Köszönjük figyelmüket!

0: Elhangzott Liszt Ferenc Valsz Empromptüje, előadta zongorán Farkas Gábor. 15 óra 50 perc. A következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
1: A diplomácia érdekes szakma, sok gyakorlója szerint nem is szakma, inkább művészet, amelynek a jogon és a hivatalos formákon kívül számos egyéb eszköze van. Ilyen a kultúra, ilyen a gasztronómia. Sok minden dől el a fehér asztal mellett, szokták mondani, de miért is olyan fontos a diplomáciában a gasztronómia?
2: A gasztronómiai diplomáciának két fajtája van. Van az, amit a legelején ön is megemlített, ugye a fehér asztal melletti döntések megszületése, tehát tradicionális módon, vagy az ilyen nagyon konzervatív felfogásban valóban az eredeti gasztrodiplomácia az arról szólt, hogy amikor mondjuk egy fontos megbeszélés van, akkor a nagykövet vendégül látja az adott országban a fontos partnereit, leülnek egy fehér abroszos csodás asztal mellé, és magyar ételeket végig kóstolva, magyar borokat fogyasztva, egy kicsit oldottabb hangulatban tudnak beszélgetni a világpolitikai dolgokról, és így talán kicsit könnyedebben tudnak egymással tárgyalni, mint hogyha egy egyszerű tárgyalóasztal mellé ülnének le, és természetesen ezek a fogások, ezek szimbolikus jelentőséggel is bírnak. Ugyanakkor, ugye az elmúlt néhány évben nagyon sok ország felfedezte azt, hogy magának a gasztronómiának, mint területnek nagyon fontos nemzetgazdasági jelentősége van. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság mennyire trendi mondjuk kimcsit enni, ami ugye ez az ázsiai fermentált zöldség vagy savanyúság, néhány évvel ezelőtt senkinek fogalma nem volt arról, hogy mi ez a kimcsi.
1: Hát vagy gondoljunk a macsa tejára, hogy nem vagy tudnak annyit gyártani, amennyi a világ piaca fel tudna
2: így
1: venni.
2: Van. Vagy akár a főlevesek, vagy egyéb ázsiai levesek, bármelyik országhoz is kapcsoljuk, vagy a rámenleves. Tehát, hogy ezekről mi nem tudtunk nagyon-nagyon sok ideig, és az, hogy ezek az országok, tehát legyen szó Dél-Koreáról, aki elképesztő professzionalizmussal és elképesztő pénzeket beleölve népszerűsíti a saját gasztronómiáját külföldön, tehát akár legyen szó a kulturális intézeteiknek a működéséről, vagy akár a gazdasági támogatásról azért, hogy külföldön ilyen jellegű éttermek nyíljanak. Tehát ezt nem lehet azonnali számokban kifejezni, hogy most, hogyha megnyitok egy éttermet, akkor annak milyen nemzetgazdasági haszna lesz. Viszont, hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor belegondolhatunk abba, hogy oké, lehet, hogy elkezdjük a kimcsit népszerűsíteni, de elképzelhető, hogy 5 év múlva egész Európa kimcsilázban fog égni, és mindenki ezt akarja majd importálni.
1: Kedves hallgatóink, a mai kerengőben erről a látszólag könnyed, ám semmiképpen sem komolytalan témáról beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban Tóth Ági, kulturális diplomata, a török kultúra és gasztronómia szakértője, szabadúszó séf, aki dolgozott a Külügyminisztériumnak, a Budapesti Török Kulturális Intézetben és az Isztambuli Magyar Kulturális Központ program szervezőjeként, ahol a magyar-török gasztro kapcsolatok fejlesztésével foglalkozott.
2: Törökország nincs annyira fényes gazdasági helyzetben, ugye az elmúlt években. Ez még Isztambulban is érződött. Ugyanakkor azt láttam, hogy azok az emberek, akik áldoznak rá, és kíváncsiak, és nyitottak egy másik kultúrára, ők nagyon szívesen jöttek, és kóstoltak, és meglepődtek, és érdeklődtek. Azt viszont ki kell hangsúlyoznom, hogy én azt mindig fontosnak tartottam, hogy ne egyszerűen csak ételt adjak, hanem egy sztorit is mögé, és hogy ez egy komplexebb élmény legyen, mint simán egyszerűen egy étkezés. Úgyhogy minden egyes vacsoraest, amit kint tartottunk, vagy főzős workshop, mindegyik valamilyen tematika köré épült.
1: Milyen ez a török társadalom, amit megismert, és milyen képük van rólunk magyarokról?
2: Amikor én 20 évvel ezelőtt először kint voltam, akkor Isztambulban is az volt a jellemző, hogy akárkivel megálltam beszélgetni, legyen ez egy árus, vagy az utcán bárki, végtelenül kedvesen azonnal segíteni akartak, és maguknak, a törököknek van egy rendkívül erős vendégszerető és segítőkész kulturális adottságuk, hogyha mondhatjuk így, vagy örökségük. Tehát pláne, hogyha vidékre elmegy az ember, akkor az nem ritka, hogy ha mellette a kávézóba ül valaki, és elkezdenek beszélgetni, akkor lehet, hogy este már nála fog vacsorázni a családjával. Ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mi Európában szerintem el se tudunk képzelni, és hogy ezek végtelenül meglepő dolgok voltak nekem, nem beszélve arról, hogy Törökországban kicsit másképp tanulják a történelmet, mint mi. Ők úgy tanulják, hogy ugye mi Közép-Ázsiából együtt indultunk, közösek a gyökereink, csak ők megálltak Anatóliában, mi meg egy kicsit tovább sétáltunk.
0: A kerengőben tehát török-magyar gasztronómiai kapcsolatokról lesz szó. Pozsgai Nóra szerkesztő 17:30-tól számít a figyelmükre.

0: Pálinkás Gergely gitározott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az egyes országok államfőinek és egyházi vezetőinek meghívására a Szent Atya 14. Leó 2026. november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayba, Argentínába és Peruba. A latin-amerikai látogatásról a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni adott tájékoztatást augusztus 5-én a sajtónak eljuttatott közleményében. Az utazás programját a későbbiekben teszik közzé, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Háromnapos lelki gyakorlatot tartanak Budapesten a Városmajori templomban, az Igazság, aki Jézus Krisztus címmel augusztus 18-a és 20-a között, írta a Magyar Kurír. A programot Fábri Kornél segédpüspök és a horvát misszionárius Mio Barada vezeti. A résztvevőket elmélkedések, szentmise és gyónási lehetőség várja. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a sineket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a közösségi oldalán. A tárcavezető kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét, írta Vitézi Dávid. Szombattól a Magyar Vasúttársaság 282 vágánkilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. A vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A miniszter hozzátette, ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. 629 településen van vízkorlátozás Magyarországon. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült, szerda reggel közzétett jelentésben. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a villamosenergia csúcsidei rendszerterhelése kedden 6800 megawatt volt, amely 300 megawattal kevesebb az előre tervezetnél. A várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés szerdán 6900 megawatt lehet, jelezték, hangsúlyozva, hogy mérhető eredménye van a korlátozásnak. Kreatív alkotó pályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. A vadonleső program év emlőse kezdeményezéséhez kapcsolódóan tájékoztatta az intézet szerdán az MTI-t. A közleményben kiemelték, az idei pályázat középpontjában a Molnár Görény áll. A nevezni kívánt fényképeket kizárólag online lehet feltölteni. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 30-a. Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: A Könyves Kálmán körúton a Remíz utcától a Rákóczi híd felé csak lépésben tudnak haladni a Mester utcáig villamos pályakarbantartása miatt. Mától a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sávban tudnak közlekedni, mert gázvezetéket építenek. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sáv lezárás nehezítheti az előrejutást mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítani, a maximum hőmérséklet döntően 39 és 40 fok körül alakul, késő este általában 25-32 fok lesz. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Embernek maradni.
5: Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, Müller Márk vagyok, és ez pedig az Embernek maradni podcast legújabb adása. 4 hét eltelt, és 4 hét múlva újra találkozunk, most itt vagyunk végre. Dr. Nánai Mihály a mai vendégem, aki férj, családapa, és jelenleg talán a legfontosabb üldetése feladata, hogy egy gimnáziumnak is az igazgatója. Röviden szeretném a szokásokhoz híven bemutatni a vendégemet, aki pontosan, vagy majdnem pontosan 40 éve született Budapesten, és 3 gyerekes családapa egyébként. Több nyelvvizsgával is rendelkezik, de talán amit a leginkább fontos róla tudnunk, hogy egyetemi végzettségét tekintve földrajz és történelem tanár, doktori képzésben is részesült, ahol a történelemtudomány doktori oklevelét nyert el. Több munkahelyet is megjárt már Mihály, mai vendégem. Többek között volt a Terrorháza, a múzeum munkatársa. Nem kevés időt töltött a Szent II. János Pál iskola központban, és már egy idő után akkor is párhuzamosan az Óbudai Árpád gimnáziumban tanított, ahol jelenleg iskola igazgató egy éve tölti be ezt a pozíciót és küldetést. Többek között a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének is vezetője, elnöke 2016 óta, ami már 10 éve tart. Oktatási hivatalban Történelem Érettségi Tételkészítő Bizottság tagja és jelenleg is elnöke. Az EKE Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport szakértő vezetője volt 2017-től 2020-ig. Dolgozott az Oktatás Hivatalban tananyagfejlesztőként, és jelenleg is, immár 5 éve a Rubikon intézetnek tudományos főmunkatársa. Emellett nagyon sok szakmai tevékenység és eredmény is írható az ő neve mellé, csak néhányat így próbaszerűen kiemelek. Nemerkényi Antal országos egyetemi földrajzversenyen 2012-ben első helyezést ért el. Választottak a 20. század magyar történelemben, kurzusa Pesti Bölcsész Akadémián részvevője volt, magyarrá lett Habsburgok, a Habsburgok magyar ága, önálló kötet 2015-ös megjelenések munkatársa, és többek között az MTA köztesületi tagja 2017 óta, valamint az MTA pedagógus kutatói pályadíj 2017-es egyik díjazottja volt. Ezen kívül Magyar Ezüst Érdemkereszt díjban részesült 2017-ben, és amit még itt kiemelnék, a Kosári Domokos Történelmi Versenybizottság elnöke, ha jól tudom, mai napig, de ezt mindjárt megtudjuk a vendégemtől, és még számtalan elismerés és cím írható az ő neve mellé. Vendégemhez fordulok, Nánai Mihályhoz, köszönöm, hogy itt vagy, szervusz Misi, régóta ismerjük egymást, ezért megengeded, akkor a tegező formában lenne ez a beszélgetés.
6: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és hát ezt a hosszas méltatást nem érdemeltem ki, de helytállóak.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy itt még van egy sor, amit nem olvastam föl, és ugye pontosan elküldted nekem még nemrég e-mailben, hogy egyébként NKE, Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori megbízottja is voltál. Ha így jól van. Tudom, ez mit akart, hogy csak
6: a
5: így képben legyünk?
6: Tanárképzés, ugye a Nemeskürti István tanárképző kar az, amelyik tavalyi évben elindult az NKE keretei között, és ennek az előkészítésének, fölállításának a koordinálásában vettem részt, főképpen eleinte sok feladatom volt vele, és aztán, amikor a kar megalakult, meg a saját szervezete fölállt, akkor azzal én nekem is a megbízatásom véget ért, hiszen onnantól kezdve már a létező struktúráról volt szó. Esetleg még érdekes, hogy ezzel párhuzamosan indult el a tanár továbbképzés, ugye a tanár képzés, amikor az egyetemi hallgatókat tanárszakon képzik, és tanárok lesznek, és tanár továbbképzés pedig már diplomás tanároknak a továbbképzése. Ez a tanár továbbképző központ is létrejött ott, és ott is hát kurzus fejlesztőként, meg képzőként vettem részt, ami talán így az utóbbi időkben érdekes feladatnak, megbízatásnak mondható az említettek mellett. Azt hiszem, hogy talán kiderül ebből, hogy van egy ilyen tanári, iskolai énem, meg van egy történelemmel foglalkozó énem. Természetesen földrajzzal is szeretek foglalkozni, de a kettő nehezen választható el egymástól, tehát mondjuk egy ilyen szakmai énem, és akkor ezek tükröződnek vissza a különböző feladatokban, megbizatásokban.
5: Igen, akik ugye nem ismernek, és nyilván vannak a hallgatók között többen, ugye nem tudják, hogy hobbit például a zenélés, hogy te nagyon komolyan és komoly zenész, tehát klasszikus muzsikához is értesz. Erről ha pár szót még mondanál, hogy ez mit jelent neked, honnan jön ez, és mit jelent a gyakorlatban?
6: Hát ugye kisdiákkorom óta tanultam zenét, úgy mint ahogy valaki Magyarországon el akar kezdeni zenét tanulni zeneiskolában, és hát akkor mindig ketté ágaznak a lehetőségek, hogy vagy profi zenész lesz valaki, vagy pedig hát abba hagyja, vagy hát valamilyen módon amatőr zenész lesz belőle. Én amikor ezt a döntést meg kellett hozni, akkor úgy döntöttem, hogy nem hegedűsként szeretném az életemet leélni. Ellenben úgy alakult, hogy egy nagyon jó baráti kör alakult ki. Egyetemista korunkban is tudtuk folytatni a zeneiskolában a zenélést, kialakult a kamara együtteseink, meghívtak egy templomi zenekarba zenélni, ami akkor már az Albert Schweitzer kamarazenekarba egyébként Óbudán, ami nagyon komoly, alapvetően egyházi repertoárt, Mozart, Haydn miséket, Bach klasszikus oratóriumait, stb. Játszották el. Ez egy komoly, tehát ahhoz képest az ember nem egy profi zenész, János Passiót játszani, Bach Magnifikátot játszani, Haydn teremtést nagy játszani, művek. Ilyenekre volt lehetőségem, és aztán végül úgy döntöttünk ezzel a generációval, akivel mi együtt kiöregettünk tulajdonképpen a zeneiskola keretei közül, hogy alapítunk egy saját kamarazenekart, Héje Benedek karmesterünk vezetésével, aki a zeneiskolában vezette a zenekarunkat szintén, és azóta a Budavári Kamarazenekar néven működik ez a formációnk, és hát most már 18 éve talán, eléggé meglepő így belegondolni. Most is egyébként egy keszthelyi táborból jöttem haza, igazából tegnap, vasárnap, és ott zenéltünk. Szóval hát ez egy nagyon fontos dolog, és hát fantasztikus zenéket tud játszani az ember, és egy nagyon jó megerősítést ad. Az egy örökös élettapasztalatom, hogy ugye sokszor van az, hogy az ember nem tudom, miért nem pihen úgy a szó szoros értelmében, de az is egyfajta pihenés, ha valamilyen más jellegű tevékenységet folytat az ember, amiből azért töltődni is tud. Tehát nyilván egy zenekarnak a szervezése, a koncertidőpontok egyeztetése, műsor adott esetben feszültségekkel jár, nem ezt akarjuk játszani, más legyen, így nem jó, úgy nem jó, valaki eljönne egy próbára, most lefelé, fölfelé kell húzni a vonót, ez minden hegedűs között hitviták szintjéig fajulódott. Tehát vannak vele problémák, de mégis egy akkor, amikor lehet, hogy az iskolába vagy a szakmai életbe nehézségek vannak, jól esik azt teljesen ott hagyni, és akkor egy darabig az ember ott zenész, és az egészen kikapcsolja, és hát nem mellékesen ugye a kedves feleségemet is a zenélésnek köszönhetem, bár ővele már ismertük egymást, mielőtt a zenekart megalapítottuk, de azért együtt hoztuk létre a zenekart is, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog szintén, úgyhogy tényleg nagyon szeretem, és hát a zene is egy ilyen fontos alkotó eleme az életemnek. Úgy tartalmilag is koncertekre is járunk, nem azt, hogy a saját koncertjeink, hanem hangversenybérletünk szokott lenni, vagy operába.
5: És ezt hát akartam kérdezni, hogy nem csak műveled, hanem hogy élvezed is. Tehát, hogy van az, hogy te csak leülsz mondjuk a nappaliba, és meghallgatsz egy Haydnt, vagy beraksz egy Bachot?
6: Hát ez lenne az ideális.
5: Tehát lenne rá szükség, vagy vágy.
6: Igény az lenne rá, ahogy szokták mondani.
5: De hát ennyi szervező munka mellett gondolom
6: nehezen szorítok rá időt. Nem tudom, lehet, hogyha talán idősebb leszek, bár ahogy látom az előttem járó generációkat, nekik is ritkán vannak olyan időpillanataik, hogy le tudjanak ülni, pedig hát nagyon szép dolog lenne, és hát tényleg olyan fantasztikus lehetőségek vannak. Még emlékszem arra az időszakra, amikor a Szabó Ervin könyvtárba jártam CD-n kivenni olyan zeneműveket, amiket nem lehetett elérni, és még ugye YouTube, meg Spotify, meg nem léteztek.
5: Kölcsönöztük a CD-t.
6: Ha valami különösebb zene megragad bennem egy Borodin kvintet, sehol. És hogyha mit tudom, a rádió, Bartók rádió szerkesztőinek 10 évig nem jut épp az eszébe, hogy a Borodin kvintetet lejátszak, hát hol? És akkor hát ehhez képest ma olyan lehetőségek vannak, hogy tényleg minden elérhető. Bár nem egészen minden, a reklám helyeként annyit hadd mondjak el, hogy egy Linley nevű zeneszerző, akit méltatlanul, mert nagyon jó zeneszerző, de ha esetleg a hallgatók nem ismerik, akkor nem az ő hibájuk. Mozart kortársa, olyan egy évben született Mozarttal találkoztak is egymás, és angol Mozartként gondoltak rá, csak hát fájdalmasan hamar elhunyt. Néhány mű van fönn az egész YouTube-on tőle, és találtam egy direktőr, kerestem zeneművet, hogy játszunk valami Linlit, mert szeretünk ilyen kevésbé ismert zeneszerzőket, mert most a kisei zenét azt a Liszt Ferenc kamarazenekar jobban eljátsza, mint mi, ha szabad így fogalmazni, de ismeretlenebb szerzőket, azokat be lehet
5: beletozni a köztudatba.
6: Igen, és ezt a Linlit, ez sehol, a Linley bagdadi kádi nyitánya, sehol az interneten nem lehetett elérni felvételt róla, és mi most feltettünk egyet.
5: De ne szaladjunk ennyire előre, vagy így a jelenben vagyunk, mert én általában azzal szoktam kezdeni, ugye ezt már mondtam, hogy bármit jelez vissza, ha nem, akkor most mondom, hogy volt-e valami még, ami kimaradt, és hiányérzeted van, mert tényleg sok mindent felsoroltam, de itt van még legalább 10 tétel. És hogyha így most egy picit itt még megállnánk, hogy mi az, ami itt még neked így beugrik, hogy igen, lehet, hogy fiatal voltam, és most már nem úgy értékelem, de hogy azért az egy nagy dolog volt, hogy akkor megkaptam, elértem bármi eredmény, akár történelmi verseny, akár földrajz területen. Ha csak most egyet-kettőt még kiemelhetnél, hogy így neked mi az, ami így ez egy flow élmény, ez egy nagy öröm.
6: Hát én nagyon sok mindenért hálás vagyok az életnek, gondviselésnek, hogy így alakult.
5: Nyilván most szakmailag értem.
6: Most szakmailag. Hát nem tudom, hogy gondoltál-e véletlenül a pápa kiállításra.
5: Gondoltam. Jó, ez a közös pont, ugye, igen. Az egyik, nem tudják.
6: Óriási dolog volt, tehát, igen. hogy egy, az is egy ilyen tanmese
5: csak
6: jellegű.
5: Csak mondd el kérlek akkor, hogy mi volt ez?
6: Volt egy katolikus ifjúsági csoport, a Mission is Possible névre hallgatott, és ott ismerték a többen is, nem is tudom pontosan, hogyan került a képbe, a II. János Pál pápa személyi fotósát, az Arturo Márit, akinek szuper fényképei voltak, és hát talán neked, Márk, vagy még többeknek, másoknak is eszébe jutott, kéne csinálni egy fotókiállítást, és hát ilyen mai fejjel nézve hihetetlen, hogy voltunk 21-22 éves egyetemisták, és akkor jó, hát hol legyen, Nemzeti Galériába esetleg, vagy a Szép Művészeti Múzeumban. Vagy a Nemzeti Múzeumban, tényleg ott merjünk nagyok lenni, kiállítás. Hát nem, és akkor bementünk egy piaci alapú kiállító helyre, a VAM Designba, ahol a Buddies kiállítás volt, ami akkor ilyen óriási, mindenki arról beszélt.
5: Botránykeltő is volt sokaknak.
6: Igen. És az az érdekes, hogy hát a Nemzeti Galériában, a Nemzeti Múzeumban ott olyan kis, hát úgy, na hát bohókás fiatalok. Itt pedig a tulajdonos, ő komolyan vett minket, és ott hol az üzleti terv, meg hol a projektterv, és akkor mondtuk, hogy projektterv, hogy micsoda, hogy ilyet még nem is láttunk. Mi nekünk a fotóink vannak, azt ki akarjuk állítani, tessék, hát nem olyan nehéz, ki kell nyomtatni, kitesszük, aztán annyi. Hát mondom, nem úgy van az. És akkor végül belekezdtünk ebbe, és valószínűleg tudjuk előre, hogy milyen feladat lehet, hogy el se kezdjük, de valahogy csodával hatás. Nagyon emlékszem akkor egy mondatodra, ha szabad ennyire belső, amikor mondta, hogy fú, te figyelj, már meg van hirdetve, és sehol nem tartunk, és mi lesz, és ez nagyon feszültségterhes íz, és akkor azt mondtad, hogy le kell tenni minden este a jó Isten elé. És akkor amíg alszol, addig legyen az ő gondja rá. és ez örök életemre bevésődött gondolat, hogy le kell tenni jó Isten elé, és hát valószínűleg ez is benne volt. Ez sikerült, elkapta a főnököt, a VAM Design Center vezetőjét, a Flow, igen, ezzel kapcsolatban, de hát olyanok voltak, hogy a titkárától, a Givis Bíborostól, a Castel Gandolfói Pápa Mobil, meg Pápa Szobor, meg minden, a térdeplője János pápának, igen, szóval elképesztő.
5: Csomó személyes tárgyat is el tudtunk hozni, meg tudtunk szerezni,
6: és hát a képek rá is fantasztikusak, sikerült és jól összerendezni, igen, a termeket, olyan egy-egy.
5: És tudod, mi volt még csoda most, hogy mondod, tehát, hogy mennyien ebbe beleálltunk egyébként, tehát nálunk idősebbek is, tehát ott mi voltunk tényleg az zöld fülök, a fiatalok, és akkor voltak a 30 és 40 közti picit tapasztaltam meg, akik aztán fölmentek Krakkóba, elhozták valóban azt hiszem a Pápa Mobilt, ami annak idei Második Jánospál, most már Szent Második Jánospál. Hú, ez jó, hogy felhoztad, igen. És olyan... mennyi 16 ezer ember látta?
6: Valami hasonló, ugye? Igen, óriási volt.
5: Nem volt ilyen kiállítása a Badizon kívül.
6: Igen, ami igen, és főleg, amit úgymond saját erőből szerveztek, tehát nem egy...
5: Igen.
6: És tényleg a lengyel nagykövet jött megnyitni, Bíboros
5: Arturo úr. Arturo Mari, ugye Arturo személyesen Mari, itt volt.
6: Erdő Péter Bíboros úr nyitotta
5: egy meg. Nagyon vicces jelenet, Arturo Mari piros Marlborót szívott, és képzeld el, hogy 2 sluk után elnyomta. És akkor mondom, hogy... De hát, kedves Mari úr, hát miért nyomja el? Hát azért, mert utána már káros. és így szívtam, óriási volt. Piros Marlboro, 2.
6: És még nem tudom, emlékszel a programsorozatra, ami csatlakozott hozzá. Tehát elképesztő programok jöttek.
5: Ja.
6: Sándor Györgytől kezdve, akkor volt Papi Vita fórum, Pál Feri testeológiával.
5: Te kurátor is voltál, tehát kurátori tárlatvezetéseket
6: is tartottam. Szóval óriási élmény volt, és mindez nagyon fiatalon, és egy ilyen komplex feladat, tehát egy örök élettapasztalat volt, ami azért érdekes, mert ugyan én talán mondhatom, hogy egy fél évnyi az életemből, tehát a diplomám az fél évvel csúszott ennek, de soha egy pillanatig se gondoltam arra, hogy ez kár lett volna. Nagyon, nagyon nagy élmény volt, és biztos, hogy nagyon sokat profitált belőle az ember, ezért tényleg, de hát maga az esemény önmagába is úgy érzem, igen, hogy megérte, igen, maximálisan.
5: Igen. Hogy egy ilyen modern környezetbe bevittük ezt, igen, a témát, nekem ez nagyon, és nekem is kuriózum
6: volt. Ahogy a pápa lelkiségén, szellemi, mondani valóan gondolatiságán így végig vezette az ember, tényleg így megfürdött a képeken keresztül, tehát így a 21. századi nyelvezettel, tehát nem is a feliratok, hanem tényleg ott a fotók, és azokon az ember elgondolta.
5: És volt egy rész, ahol volt a térdeplő, és ott konkrétan emlékszem, úgy volt kialakítva a tér, de egy függöny is be volt húzva, hogy picit meg tudtál akár állni, imádkozni.
6: Így van.
5: Egy teljesen, ugye, ezek látszó betonfalak között. Tömjén,
6: nem is tömjén, füst, de tömjént hevített egy mécsesbe.
5: Valami hevített egy kis
6: és tömjént. És akkor az is, igen, még hozzáadta, és szóval a pápa térdeplőjén lehetett
5: imádkozni.
6: Egy kis
5: szakrális sarok.
6: Igen.
5: Nagyon szép, igen, volt. Na, nem, egyébként nem direkt hagytam ki, de jó, hogy kihagytam ezt, mert akkor ez neked egy ilyen élmény, és hogyha olyan, ami mondjuk akár ilyen még fiatalabb gimnáziumba te már, és ez így ez sose kérdeztem meg tőled, hogy gimnáziumba, vagy mikor alakult ki neked ez a történelem? Én hagyd mondjam, most tudom, Isten hívők vagyunk, de történelmi imádat. Szóval te nagyon szereted a történelmet, és a földrajzzal, amit én látok, fantasztikusan szinergiába hozott. Tehát hiszen mindig valahol történnek a dolgok, tehát kikerülhetetlen a föld, de hát én nem láttam olyan történelemtanárt, aki ennyire tudta a földrajzot is mellé tenni, ami egy külön szerintem, na hát egy nagy ajándék szerintem egy diáknak, hogy ennyi szempontot hall egy adott történelmi eseményen. Ez hol indult el neked? Mivel indult? Meg tudod fogni gyerekkorban?
6: Meg, abszolút. Picit azt mondom, hogy haladok előre időbe, úgy látom egyre inkább, hogy ezek a jó Istentől adott kegyelmi ajándékok, az érdeklődés. Tehát persze fontos a pályaorientáció meg egyebek, de alapvetően, mint ahogy kicsit a hit is egy ajándék, vagy egy kegyelem, ugyanaz az érdeklődés is olyan. Tehát, hogy valaki vagy úgy van összerakva, hogy van egyfajta elmélyültebb érdeklődése valami, igen, iránt, vagy nincs. Tehát ez kezdettől fogva megvolt. Arra emlékszem, hogy nyilván valószínűleg a szüleim is, tehát apukám hasonló érdeklődésű, és sokat mesélt ilyen kérdésekről. Gyerekkori mesékre is emlékszem. Társasjátékokra, rizikó, meg egyebek, az ember, igen, világtérképen eligazodjon. Igen. De amikor hetedikesek lettünk nekünk, akkor kezdődött csak a töri, mert 8. osztályos gimibe jártam, és és előtte elolvastam már a Töri könyvet a nyáron. Igen, tehát megkaptam.
5: Te már tudtad, hogy miről lesz szó.
6: Igen. Hát ugye latin órán nagyon sokat foglalkoztunk antik történetekkel, és akkor olvastam a Kertész István ókori, hősök ókori csatákat antik harcmezőkön, és tényleg ezen a Miltiádész, Leonidász hasonlókon nőttem tulajdonképpen fel, és hát ilyen legendásan érdekesek voltak. És aztán egy fél évet tudtam is járni Kertész tanárulhoz az egyetemen, és hát mondtam, hogy vittem neki dedikálni a könyvet, amit ötödikes koromban olvastam, és az ókori hősök ókori csaták megvolt, és hát állj, ez tetszik, rongyosra van olvasva. Mert szabadkoztam, hogy kicsit viseltes, és mondom, az antik harcvezőkön nincs meg, mert költözködés közben elveszett. És akkor várjon egy pillanatot, bement a tanszékre, kihozta a tanszéki könyvtárba, és nekem adta, és aláírta, hogy Kertész István a 178. oldalról, és odalapoztam a 178. oldalra, és ott ilyen numidiai táborban pihenő római katonák voltak megrajzolva, és az egyik katonának ő volt megrajzolva egész pontosan. Úgyhogy ez nekem egy nagyon alapvető dolog. Szerencsére jó törtem tanáraim is voltak az iskolában, Pető Tibor tanárulat mondhatnám, te is ismered őt.
5: Igen.
6: De hát a Sebestyén György tanárul is. Na, nem akarom a nézőket esetleg, ha nem ismerik őket, akkor de nagyon meghatározták az érdeklődést, és mindig azt éreztem, új Perzsa birodalom megdöntötte a valamilyen, tudom én, pártus birodalma. És akkor, de hát erről miért nem tanulunk, vagy kik voltak azok az új perzsák, honnan jöttek, ki volt a legnagyobb királyuk, miért tudták megdönteni, és Misikelnek most nincs itt az ideje, hát nem érünk rá, meg sehol új perzsa birodalmat nem szokták tanítani. De mondom, miért nem? És hogy akkor erről többet kéne tudni. És akkor földrajzból is voltak ugyanilyenek, hogy nagyon vártam már, hogy Észak-Szibériát, meg ott a Kamcsatka félszigetet tanuljuk. És akkor még nem volt internet. Tehát nagyon emlékszem rá, szuper biológia földrajz tanárunk volt, Deák István, akit szintén ismerhetsz. És ő kivágott színes képeket National Geographicből, meg ilyenekből, és akkor oda kell gyűjni az asztala köré, és nagyon szerettük. De hogy az a fajta információ bőség, hogy most akkor végig navigálok az utcáin, nem volt meg, és akkor hát vártam, hogy Petropavlovsk-Kamcsackiról majd szó lesz, hogy ott mi van. És akkor hát az semmilyen szinten nem része a névanyagnak, mert nem kell tudni, hogy mi van Petropavlovsk-Kamcsackiban. Nagyon elszomorodtam, hogy nem tanulunk róla semmit. És oda mentem, hogy mit kell róla erről tudni István Bá, és mondta, hogy hát lakótelep, geotermikus fűtő, melegházak, és mögötte vulkánok. Így képzeld el. És akkor ugye el is képzeltem, és tényleg ilyen is volt, de hogy földrajzból is, meg hogy egyes országokról csak ennyit tanulunk, és nem többet. És igazából azt éreztem, amikor a gimi vége volt, hogy én erről a két dologról így hobbiból is nagyon szívesen tanulnék még mélyebben, és ha van lehetőség, akkor ezt kell csinálnom. Persze beírtam geográfust is, hogyha nem jön össze, akkor csak geográfus, sőt, még gondolkodtam közlekedésmérnök, vagy valami jelen. Hát az is végül is kicsit olyan földrajzi.
5: Igen.
6: Dolog, de hál' Istennek sikerült a földrajztöri, ami nem akarom itt most, csak hogy a hallgatók értsék, hogy ugye ez a kommunista diktatúra évtizedeiben ez egy nagyon utálatos szak volt. Budapesten meg is tiltották, csak Szegeden meg Debrecenben volt földrajztörténelem szak, mert hiszen a két világháború között azért ez volt a főtartó oszlop a revíziós gondolatnak. Kéz a kézben a magyar történelem és a Kárpát-medence földrajza hogyan alapozza meg a revíziós gondolatot. És ezért ez egy revizionista, ha nem is fasiszta, de valami hasonló maga geopolitika gondolat is ilyen kategóriában volt. És hát vadi új dolog volt, hogy Budapesten lehessen az ELTE-n tanulni földrajz történelmet, és hát bődületes jelentkező számok voltak rá, mert egyébként ma is azt láttuk az NKN is, tehát az első évfolyamnak láttuk a számait tavaly, hogy nagyon a földrajz történelem, egyszerűen tényleg egy nagyon összepasszoló terület, és széles kört érdekel ez a téma, és hát nehéz
5: meg
6: volt.
5: Meg elég nagy aktualitása is van. Abszolút, szerintem, mindig ugye, is, de most már különösen ebben
6: és
5: a...
6: Újra azt gondolom, hogy benne van a közvélekedésben.
5: Így van.
6: És hát nagyon fölkészült meg érdeklődő évfolyam társaim is voltak ennek, meg 15 voltunk összesen, és hát ez is egy szerencs, hogy ez a szakpár működött. És hál' Istennek azóta is világéletemben sikerül ugye kettőt együtt művelni, csak egy érdekesség, még amíg nem voltak gyerekeink, kérdezték sokan, hogy de hát, hogy Misi csak így magába elutazgat a barátaival, és akkor nem viszi a feleségét. Hát mi elmegyünk a feleségemmel is nyaralni, de az MSN azt mondta, hogy hát én nekem egy

0: vinni, és hát nagyon élvezem, és ez megint egy olyan terület, ahol ezt lehet kamatoztatni. Igen. Ezt a ismeretanyagot.
1: És hogyha visszamegyünk még kisebb gyermekkorodba, tehát tényleg ott vagyunk a 0-3 és a 12 között, akkor egyébként ott is ez már kirajzolódik? Tehát egyértelműen mondtad, hogy ötödikes, tehát az 10-11 éves lettél. De hogyha visszamegyünk még, akkor neked már, tudom, kirándultatok, és egyébként mondtad, hogy édesapád érdeklődési körébe is ez rendszeresen vagy rendesen benne volt, de hogy volt ilyen, hogy kirándulás? Hát, hogy van az az élményed is egyébként, családilag is hozod ezt? Csak így röviden, mentünk. Hogy volt ilyen? Vagy te egyébként akkor még más iránt, ezt szeretném kérdezni, hogy volt olyan, hogy más iránt érdeklődtél? Kisebb gyerekként? Hogy autótologatáson túl?
0: Alapvetően azt mondom, hogy nem. Tehát, hogyha így a Lego választásra visszaemlékszem, milyen Legókat szerettem, akkor is a középkori lovagvárasat, vagy azt a tengeri hajós kapitányosat.
1: Tehát ott már ott volt a téma.
0: A történelmi Legók tetszettek. Aha. Azt mondhatom talán. Beszédtéma sokszor volt, valószínűleg az olvasmányok is, tehát apukám elég hosszú ideig olvasott föl nekünk, uh-huh. sokszor történelmi volt, hogy Jókainak a klasszikus történelmi regényei, török világ Magyarországon, meg uh-huh. Erdély aranykora, uh-huh. Ilyeneket, persze egri
1: csillagok mellett. Azért ez nem átlagos, szerintem, igen. Hogy valaki Jókait olvas a fiatal gyermekeinek.
0: Igen, hát mondjuk azért sajnos már nem ma volt. De lehet. Tehát, hogy ez is benne volt. Ami érdekes, és mostanában sokszor megfogalmazom magamnak, hogy volt néhány nagyon meghatározó könyv, ahogy most is mondtam, és hogy ugye a mai világ azt állítja, hogy a zsebünkben ott van a minden tudó telefon, és ezért nincs is szükség, hogy a fejünkbe megjegyezzük. És hogy valójában ez ellen én minden fórumon föl szoktam emelni a szavamat, mert az nem az enyém, a Hegedű tanára mondta régen, hogy amíg egy kottából játszod a zeneművet, addig nem zenész, addig igazából egy kottát játszol el. Mm. És kicsit ilyen a kiszervezett tudás is, ami a zsebemben van, és nem a fejemben van. Mm-hmm. És hogy ha elolvasok egy könyvet, lehet, hogy akkor csak annak a könyvnek az információ birtokában vagyok, de lehet, hogy háromszor elolvasom. És azt azért valószínűleg egy szerző alaposan végig gondolta magában, nem csak egy cikk, vagy nem egy cikk folyam, amit éppen ehhezen a héten ehhez volt kedvem, azon a héten ahhoz, és akkor azt összefűzöm egy valamivé, hanem egy átgondolt kötet.
1: Így van.
0: És azt érzem, hogy például volt egy utazás a föld körül, vagy valami hasonló, minden országról szépen egy dupla oldal pár volt, annak az országnak azok olyan mélyen bevésődtek az emberbe, hogy japánok azok ilyenek, a kínaiak uh-huh. meg olyanok, Hollandiában meg fapapucs van, és az ember így szerette azokat a megfogalmazásokat újra és újra olvasni, és azt gondolom, lehet, hogy mennyiségben kevesebb, mint amit az internet tud, de egyfelől mikor mélyed el annyira benne valaki, aki a neten Wikipédiákat googlizgat, mint hogyha elolvasna egy könyvet, odafigyelve, oda koncentrálva, uh-huh. elmélyülve. Uh-huh. Másfelől pedig az egy stabil ismeretanyaggá, tudássá tudott válni. Szemben tényleg ezekkel a mai nagyon rövid impulzusokkal ezeket ugye agykutatók is mondják, hogy nem annyira igen. tudnak megragadni igen. a gondolkodásba.
1: Egyébként ebbe az irányba te kutatsz, vagy próbáltál már egy kicsit ebbe jobban belásni, próbáltad ebbe kicsit jobban belásni magad, hogy most ugye mondtam is neked, hogy így ez az embernek maradni, ez szeretne egy kicsit reagálni arra, hogy itt vagyunk az AI, vagyis magyarul a mesterséges intelligencia korszakában, mindent is, vagy majdnem mindent le akar uralni, vagy irányítani és kontrollálni akar a technológia. És hát végül is tényleg itt van nálam is, ez is technikai eszköztár, ami körülvesz minket, szóval te ez irányban szoktál kutatni hobbi szinten, mint igazgató, és majd erről egy picit kérlek beszéljünk, így át is térnénk majd, de egy kicsit itt maradva, hogyha már behoztad a témát, hogy ez a nagyon tetszik, ahogy fogalmaztál, hogy kiszervezett tudás, ugye ez az outsourcing, ez egy nagyon ilyen bizniszben, meg non-profitban is, tehát hogy szervezed a munkát, ez egy ilyen management fogalom outsourcolni a dolgokat, és hogy hát az MI, az ugye a mesterséges intelligencia, az lehet így is nézni, azt lehet így is értékelni, hogy de hát ez milyen jó, mert akkor megcsinálja azt, amíg én nem tudom, mit csinálok, és akkor nem nekem kell. Hogy vélekedsz erről, mennyi pozitív, mennyi negatív meglátásod van most ezzel a folyamattal, amit így hívunk, hogy EMI?
0: Tehát, hogy kutatásról nem beszélnék, felhasználói szinten úgy érdeklődöm a téma iránt, és azért, ha olyan hozzáértő szakembert hallok, tehát egyszerűen nagyon tényleg megdöbbentő volt, a Frany Tamásnak egy előadását hallgattam, és amikor ő mondja, hogy...
1: Ő agykutató, Frany Tamás az agykutató.
0: Hogy a memória, az emberi memória korcsosul el ezáltal. És

0: végigveszi azt, hogy ahhoz, hogy egy információt megjegyezzünk, és a memóriánkba bekerüljön, annak van egy időbeli mennyisége, ameddig azzal foglalkozni kell. Ki kell váltódnia sok esetben, ha stabilan meg akarjuk jegyezni valamilyen érzelmi reakciónak, és azt nem lehet 3 percenként egy új információval végigfuttatni. Tehát, hogy óhatatlanul felületes marad ez a fajta információszerzés. Tehát, hogy nagyon érdekes dolgok vannak, és ijesztő dolgok is. És a másik, hogy egyszer egyébként az említett földrajztanár ismerősünkkel, Deák Istvánnal beszélgettünk egy bibliai témáról, és ő magyarázta, hogy meg mind vonultak éppen Mózes idején, és akkor egy pillanatra megállt, és hogy mondta nekem, hogy te azt tudod, hogy ezt egyébként így nem tudom senkivel megbeszélni, körülbelül csak veled, mert azt mondom neki, hogy a Jordán, meg a Sínai félsziget, meg ez a hegy, meg az az öböl, és mivel nem tudják, hogy hol van, és általában, ha egy utcán sétálok, nincs nálam egy atlasz, meg nem is fogunk megállni egy telefonon elkezdeni nézegetni a térképet, ezért nem is lehet ezt a kérdést megbeszélni velük érdemben. És mindig oda lyukadok ki, hogy főleg most a mesterség és intelligencia korában olyan mértékig szükséges egy szilárd ténybeli tudás, ami alapján a világot tudom értékelni, hogy ez elmondhatatlan. Én azt gondolom. És tényleg azon tudok gondolkodni, az előbbi példával, hogy Mózes merre felé vonult, ezt mindaddig, ameddig csak egy Google Maps-en nézem, nem tudok rajta gondolkodni, addig csak úgy keresgélem, ha nincsen meg a fejemben. Úgyhogy én mindig ezt szoktam diákoknak is mondani, hogy addig valami nem tudunk gondolkodni, ameddig azt nem tudjuk. És történelmből is egy nagy kísértés azt mondja, hogy na hát a forráselemzés meg egyébek. Persze kell a szöveget érteni, és kell a forrást elemezni, de ahhoz kell egy nagyon erős ténytudás, hogy én értékelni tudjak egy szöveget, hogy az abban szereplő tények, állítások, azok mennyiben vannak meg. És én azt gondolom, hogy ez megspórolhatatlan, és ez egy nagy hazugság, hogy ezt ki lehet kerülni. Tehát azt gondolom, hogy masszívan van szükség. Nem beszélve arról, hogy az identitás kérdés szem, vagy tudjam, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hogy viszonyulni tudjak a környezetemhez, ahhoz nagyon alapvető tudáselemek kellenek. Mitől vagyok én magyar? Azon túl, hogy magyarul beszélek, hogy legyen valami közöm a tokai borvidékhez, vagy a Balaton felvidékhez, vagy a magyar alföldhöz legyen erről egy gondolatom. Szóval ennyit mondjuk úgy, hogy szerintem nem cserélhető le, és nagyon ez abból a szempontból félelmetes is, hogyha ez eltűnik, vagy erodálódik. Maga a mesterség és intelligencia nyilván közhelyszerű, hogy vannak pozitív meg negatív oldalai. Tud segíteni a munkában, tényleg olyan sokkal-sokkal gyorsabban lehet információkat megtalálni. Nagyon élvezem, hogy komplex kérdéseket föl lehet tenni, és tovább folytatni egyfajta vitát is vele. Például legutóbb, amit mondtam, Moldva fejedelemség és havasalföld viszonya kapcsán, és
1: ott te gondolkodtál, vagy beszélgettél, nem szeretem ezt így mondani, van. Mert már megszemélyesített, óvatosan így fogalmaznék.
0: Van. Igen.
1: Promptoltam ezt a számítógépet.
0: Alapvetően az volt a kérdésem, hogy ez a Románia, ez egy mennyire egységes ország, mennyire igaz az, hogy van olyan, hogy román nemzet, és ennek kapcsán azt kezdtem el firtatni, hogy havasalföldi fejedelemség, meg a moldvai fejedelemség között milyen konfliktusok voltak korábban, hogy ők ezt tudták-e magukról annak idején, hogy ők ugyanannak a nemzetnek a része, és hát vannak olyan elemek, ami alapján azért úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez ugyanaz a nemzet. Szóval, hogy ezek rettentő, most a zenekaros táborról beszéltünk, például fölmerült egy kérdés, hogy a Johann Bernhard Bach szvittjének, a nyitányának a form meg kell-e ismételni valamit benne, vagy sem. És akkor pillanatok alatt a francia nyitány stílus elemzését, és akkor lehet-e további kérdéseket, de lassú bevezetőt kell-e, miért nem kell ismételni, és marha érdekes. És hogyha ezeket én elkezdem keresgélni, sokkal hosszabb idő, igen, a klasszikus módon keresem, tehát igen, ezt a részét nagyon élvezem.
1: Egy hagyfajta hatékony. Igen, tehát kicsit gyorsabbá teszi a, hát nem csak információszerzést, hanem a gondolatfolyamat, vagy a gondolkodást. Ez így biztos van. Igaz, igen, én is ezt látom.
0: Ezt a részét nagyon. De mondjuk az, hogy például egy egyetemen, tehát hogy effektíve értelmét veszíti. Én azt gondolom, hogy értelmét veszíti például a leadandó szövegalkotási feladatok, amiket nem kézzel kell írni. Értelmét veszíti. Tehát, hogy nyilván egy nagyon válogatott, nagyon motivált csoportban, ahol tényleg ők belsőleg motiváltak, hogy valamit megismerjenek, ott elképzelhető. Van egy kollégám,
1: Bocsánat, jól értek? Tehát, hogy azt gondolod, hogy elkezdi helyettesíteni, és a diákok munkája munkáját átveszi az AI?
0: 10-ből 9 esetben egy AI dolgozat kerül leadásra.
1: Ezt persze, megteszi gond nélkül?
0: Persze. Persze.
1: Picit fazoníroznak rajta. Ezt most tapasztalatból mondod.
0: Abszolút, meg kollégák elmondása alapján is, hát a 4-5 évvel ezelőtt, igen, még a COVID idején csináltunk az MCC-nek egy nagyon izgalmas online, az volt a címe a kurzus, hogy történelem per írás.
1: És ja, akkor, néztem egy kollégáddal, igen, aki egyébként filológus, ha jött.
0: Valóban görög-latinos, és ilyen témákkal foglalkozik, és akkor én fejlesztettem a kurzust, ő pedig csinálta annak alapján. És a kurzus lényege az volt, hogy hogyan írjunk meg egy ilyen akadémiai jellegű dolgozatot, milyen fázisai vannak, milyen típusú forrásoknak kell utána nézni, és épp a múltkor beszéltem vele, hogy te az elmúlt 3-4 év alatt olyan sokat romlott a munkáknak a színvonala AI irányba, tehát hogy egyre kevesebb van, amit el lehet fogadni, mert mindegyikről kiderül, hogy AI.
1: Sablon, sematika, tehát észre lehet venni, hogy
0: csinálta. Szóval ez például az én területem, előfordult egy ilyen, akkor még persze a ChatGPT butább volt egy 2-3 évvel ezelőtt, hogy kétesre állt egy diák 11-12. Határán, és akkor mondom, hogy jó, akkor a délvidékre mentünk egy tantúrára, Nándorfehérvár, Vaskapu, minden ilyen gyönyörűség. Kérek erről egy élménybeszámoló, vagy jegyzőkönyvszerű beszámolót, ami a saját gondolataid. És akkor visszakaptam egy szöveget, ami feltűnően az én szófordulataim, általam kiosztott tájékoztató anyag szófordulatai köszöntek vissza. Ráadásul, amit a program módosulása keresztül húzott, olyan esemény is le volt benne írva élményként, ellenben olyan meg, ami biztos, hogy élmény volt, de nem volt benne előzetesen, az meg nem, és kiderült, hogy beadta AI-nak, és akkor így adta le.
1: Szerinted, itt álljunk meg egy picit, mert ezt lehet végtelenség példákat mondani, még akár pozitívat is, de szerinted, most így kicsit így megfogva a dolgot, hogy negatív hozadéka ennek a jelenlegi fejlődésnek. Szerinted mi itt a fő probléma ezzel? Ennél a diáknál, akitől kértél egy reflexiót. Ezt hogy írnád le te, aki hát jó tapasztalt tanár vagy, most már igazgató is, meg sok mindent szerveztél, kurzusokat fejlesztettél?
0: Én azt mondanám, tehát, hogy a diákok mindig is próbáltak a könnyebb ellenállás irányába mozdulni, tehát nem mondanaik egy morális ítéletet.
1: Nem is erre gondolok. Nem, egyszerűen szerinted tudás megszerzés, ismerszerzés szempontjából. Tehát, te mint tanár, hogy
0: régen is
1: mit
0: előfordultak
1: látsz?
0: Plagizálások, előfordultak bármi egyéb. Úgyhogy én szerintem hozzá kell szoknunk nekünk ehhez a környezethez, tehát, hogy visszafordítani az idő kerekét nem lehet. És nyilvánvalóan olyan fajta számonkérést, olyanfajta feladatokat kitalálnunk, és én éppen ezért nem tartom ördögtől valónak, ezt a COVID idején is láttam, hogy annak, hogy három dimenzióban fizikailag vagyunk együtt egy teremben, és ott van egy számonkérés, ahol én le tudom korlátozni a hozzáférhető információk körét, az egy fölhasználható, és nem ódivatú, hanem nagyon is hasznos dolog. Természetesen kell adni projektfeladatokat is a diákoknak, amelyekben a mesterséges intelligencia nem, hogy lehet, hanem föl is kell használni. És mondom, csak úgy fogod tudni megcsinálni ezt a projektet, hogyha erre támaszkodsz. Ilyet is kell adni. Nyilván az alapvetően alakítaná át az oktatást, mert ugye néhány érettséginél, például a földrajzból is, most megjelent a projekt érettséginek a lehetősége választható jelleggel, már 1-2 éve. Tehát ez nem most friss dolog. De hát, hogyha most 30 diák projekt érettségit választana, hát nincs olyan tanárkollega, aki ezt tudná mondjuk úgy téma vezetni 30 diákkal. Most képzeljük, hogy legalább egy fél óra hetente leülni, mennyit haladt, mi történt, hogy történt. Szóval, hogy azért ez egy nagyon-nagyon idő és energiaigényes munka, amit heti 24 órában nem lehet csinálni, mint egy klasszikus fősodratú oktatást. Szóval az itt az egyik fő probléma, hogy ha a mesterséges intelligencia által teremtett környezetben akarunk fejlesztést meg feladatokat végrehajtani, akkor az nagyon személyre szabott gondoskodás, személyre szabott odafigyelés, személyre oda szentelt időt igényel a tanárok részéről, tehát ebben látom itt a nehézséget.
1: Mert én arra gondoltam, hogy a diák szempontjából, tehát Az, hogy én ülök egy cetli fölött, vagy legyen az egy A4-es papír, és próbálom összerakni a saját kezemmel leírt, mert én még itt tartok, én grafomán vagyok, hogy leírom a gondolatokat, aztán beviszem gépbe, de legyen egyből gépelés, hogy ott akkor hát forgatnom kell a kerekeket. Tehát,
0: abszolút,
1: tehát hogy ne, én ezt látom egy ilyen nagyon józan paraszézzel az egyik fő problémának, igen. És amikor forgatom magamban ezeket, hogy mi történt, akkor az emlékező tehetségemet használom. Ha le is írom kézzel, használom a finom motorikus, ugye az agynak azon részét, ami a finom motorikára ér fel, hogy kézzel írok, vagy csak begépelem, akkor a 10 ujjat sem, az is egy tudás. Azt, hogy egyáltalán ezek a mondatok egymás után, hogy épp, tehát megfogalmazok. A fogalmazás maga, nem? Tehát, hogy abszolút, ha ez, tehát ha én betáplálom a 100 sort, ami a te szavaid, mert fölvett a hanganyagba, azt rögzít, utána lemásolja, vagy kívásolja ugye szövegformájában, és azt betáplálja az emibe, akkor így mindenki marad, és hogy ugye nekem, ami még eszembe jutott, de nem akarom elvinni a témát teljesen, mert más is szeretnék kérdezni, de hogy ugye te is nem egy dolgozatot írtál, hát van két diplomád, van doktori címed, hát ezeket még azért az AI korszak előtt csináltuk, nekem nincs doktorim, de több diplomám, és akkor mi arra voltunk, arra hagyatkoztunk, és arra voltunk, arra tudtunk támaszkodni, ami könyvek, cikkek, hát online elérhető mondjuk külföldi cikkek formájában volt, és semmi másra. Ebben az esetben nagyon sokszor ugye olyan is volt, hogy lukra futottam, hogy persze. Mentem rossz irányba. De az is fontos része volt az egész folyamatnak, hogy én most itt fölöslegesen olvastam el esetleg 50 oldalt, vagy 150-et. Nem fölöslegesen, csak nem tudtam úgy beépíteni, hogy ezek mind kimaradnak, nem? Ezzel ki tudnak? Tehát el tudunk menni abba az irányba. Erre nektek szerinted, mint vezető szerepben, felelős szerepben levő tanároknak, te most, mint iskolaigazgató, erre nektek kell figyelnetek? Van erre egyébként energia figyelni? Sok felé mozogsz, hogy látod?
0: Hát hosszú távon biztos, hogy kell lenni fog. Tehát, hogy ezt saját ismerősömön elnékszem pontosan kicsit, de talán valamelyik osztálytársam, de figyelj, ez az AI, ez elkényelmesít, mert az ember tényleg hajlamos mindent azonnal beírni neki, hogy mi van. Hol van a pizzéria. És akkor még csak arra se venni a fáradtságot, hogy beírom a keresőbe, és akkor megnézegetem egyenként, hanem hogy mindenre az adja a kész válaszokat. És tényleg, és gondolom, hogy a fiatal generáció, aki meg ebben nő bele, és olyan ez neki egy egészen hétköznapi lehetőség, tényleg az AI-tól azonnal megkérdezni mindent, hogy valóban egy szellemi restségre, egy kényelmesedésre vezet, és nagyon, kimaradnak olyan nagyon fontos, hát ugye a kézírás, ugye a Setényi Jánostól hallottam, hogy ő azt mondta, hogy ő minden nap leír egy oldalt kézzel. Csak azért, hogy szinten tartsa magát, és ez olyan, mint egy edzés a testnek, hogy egy oldalt leírjon. Tehát ez nagyon fontos dolog. Nálunk még ilyen AI stratégia nincsen. Hallottam már olyan iskolákról, vezető, jó nevű iskolákról, ahol már van. Abból a szempontból ez picit szerintem más, mint mondjuk egyetemeken, hogy azért még a köznevelésben, közoktatásban jelentősebb része zajlik az oktatásnak tényleg közvetlenül ott a négy fal között benne egy tanteremben, tanári felügyelet mellett, és ott nem a számítógép előtt, ti feladatokon. Mondjuk egy angol óra, ahol ott élőben kell angolul beszélni, vagy egy matek óra, ahol ott kell megoldani a matek feladatokat. Egyébként pont a matek érettség kapcsán beszélgettünk arról, hogy egy őrületes és valószínűleg terjedő szokás, hogy a matek feladatot, miközben kimegy valaki a mosdóba, és a mosdóba esetleg el van rejtve egy telefon, annak be tudja adni a matek feladatot, és kiadja kész. A végeredményt, és kész is van. Tehát, hogy ha ott van, akkor az onnantól kezdve mindent felülír. Egyelőre egy gimibe, általános iskolába az még egy könnyebbség, hogy ott viszonylag meg lehet határozni valamelyest az igénybe vehető eszközöknek a körét, és azért mesterségesen elő lehet állítani olyan környezetet, hogy nem tud az AI-jal élni valaki, és azt mondjuk, hogy erre már pedig azért van szükség, hogy az alapképességeit, készségeit kialakítsuk. Persze az a felelősség is rajtunk van, hogy hatalmas versenyhátrány, ha az AI-t nem tanulja meg jól használni.
1: Tehát be kell vonni, hogy mondtad egy projektben, akkor az is feladat, hogy használd azt az eszközt.
0: Igen.
1: Bármi legyen is az.
0: És hát ugye itt megjön a generációs probléma, tehát nyilván mindannyian a Gutenberg galaxisban végeztünk, és ugye mi még a mondjuk, hogyha tanárokat veszünk, akkor a közép vagy fiatalabbik felébe tartozunk a populációnak. Uh-huh. Szóval, hogy ez egy fogós, nehéz kérdés, és még egy gondot, hogy örökösen visszavezet ahhoz az alapkérdéshez, ami mondjuk így a tanítással kapcsolatos, vagy oktatással, hogy mi a cél? Az, hogy mondjuk a Pricewaterhouse-nak megfelelő team munkában dolgozni tudó, angolul jól beszélő AI-t és az Excel-t jól irányító munkavállalót termeljünk, uh-huh. vagy mondjuk, tehát legyen egy ezen túlmenő követelmény, hogy hazafias Magyarországhoz hű állampolgárok is legyenek.
1: Megmondom, hogy gondolkodni képes.
0: Gondolkodni
1: mondjuk, kritikai
0: képes.
1: Kritikai gondolkodás, egyebek.
0: Így van, de ezek mondjuk úgy, hogy mind a módszer, tehát a kritikai gondolkodás, uh-huh. teammunka, tehát van-e valami tartalmi elvárásom, hogy igenis, a kékestetőt azt tudni kell, a himnuszt azt tudni kell, a Hunyadi Jánost azt tudni kell. Mert ha igen, akkor ennek is ki kell szorítsuk a helyet. És ugye ez egy örök alapvető kérdés, uh-huh. hogy csak a később piacilag hasznosuló képességekre van szükség, mert akkor tényleg azt lehet mondani, hogy akkor tök felesleges Mátyás királynak a uralkodását kikérdezni tőle, mert nem attól lesz a Pricewaterhouse-nál jobb könyvvizsgáló valaki.
1: Igen.
0: Hanem pusztán csak a képességek, teammunka, nyelvtudás, számítógép, mester, ezek kellenek. De ha azt mondjuk, hogy esetleg azon felül valami tartalmi dolgot is elvárunk, akkor azért nem lehet csak ezzel a szemlélettel.
1: És egy ilyen technikai vagy technokrata szemlélet.
0: Igen, technokrata, mondhatjuk így. Igen. Abszolút.
1: Ugye nagyon gyorsan megy az idő, és én nagyon szerettelek volna megkérdezni, ide kapcsolódik, hogy tulajdonképpen ugye augusztusban megy le ez az adás, és ugye nem sokára ti tanárok, de hogy beszéltük a felvétel előtte már, mint igazgató, és nyilván kollégáid is, hát dolgoztok. Tehát gyakorlatilag az a hiedelem, hogy egy tanár 3 hónapos szabadságon van a nyáron, ezt azért kimondhatjuk, hogy ez nem igaz. Mert hogy legkésőbb 2 héttel, vagy 2,5 héttel a nyári szabadság, vagy augusztus 31 előtti már elkezdtek készülni tanári kar, mindenféle előkészítés zajlik a következő évre, a tankönyvektől a tanterven keresztül mindenig. Hogyan lehet, és ez kicsit ide kapcsolódik, kicsit nem, hogyan lehet ezt emberségesen csinálni, ezt a tanári pályát, hogy ebben, ha most így az egy év vezetői, ugye, és igazgatói visszatekintésedet nézed, hogyan próbálsz, és tudsz-e nekünk most így hallgatóknak nekem mondani egy-két olyan példát, ahol azt érzed, hogy nem csak a feladatot láttuk el, hanem azt úgy emberi módon is láttuk el, és most így kontra AI, tehát hogy nem a technika, hanem az emberekkel való bánásmód. Tudsz-e nekem ilyet mondani?
0: Én azt gondolom, hogy a tanári pálya az egy nagyon sokat, lelkileg sokat adó, sokat igénybe is vevő, de sokat adó pálya is, tehát nyilván senkinek sincsen teljes komplex tudása, tehát nagyon-nagyon sokszínű a magyar oktatási rendszer, gondolom más országoké is, de milyen abszolút régiótól, társadalmi rétegtől, iskolatípustól, stb. Függ, én nyilván picit a magam ismereteiből indulok ki, de általában nagyon lelkes, az iskolával együtt dobbanó kollégákkal dolgozom együtt, akik hát nagyon szeretik a gyerekek társaságát, és szerencsére nekünk egy nagyon elkötelezett, lelkes, okos, motivált diák közegünk van az Árpádban. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy az alap közeget megadja az iskola. Uh-huh. Én nekem, mint az iskola vezetőjének inkább arra kell törekednem, hogy a további feltételeket biztosítsam, hogy tudjanak szárnyalni a uh-huh. kollégák, meg a diákok is az iskolában. Mert alapvetően hál' Istennek ez a pozitív kémia és pozitív közeg megvan. Ugye 2-vel előttem az Árpádban dolgozó igazgató úr, ő mondta mindig az alakuló értekezleten a nyári szünet után, hogy ez a zsibongás, mintha csak egy osztályterembe lépnék be. Ez, amikor kipihent tanárok újra találkoznak egymással, és hogy tényleg van mindig egy ilyen lelkesedés ott augusztus végén, amikor újraindul a tanév, ami aztán fokozatosan apad le a tanév vége felé.
1: Fárad az
0: van
1: ember.
0: Ilyen híres mém is, hogy egy jól fésült bagoly az elején, és teljesen kócos a végén. Szóval, hogy az embernek mit kell ehhez megtenni, tehát hogy az iskolában van egy back office, ez az igazgatóság, a gazdasági, HR ügyek, minden egyéb megy a háttérben, ahhoz, hogy időre megérkezzen az a pénz, megszerveződjön az a program, ami a tanévrendje szerint következik. Ebben van nekünk a legtöbb feladatunk egyik oldalról. A másik oldal pedig a különböző konfliktusoknak az elsimítása. Óhatatlanul konfliktusos hely az iskola diák részről, szülői részről, tanári részről, diákkal, szülővel, akár egymás felé. És hát ez egy örökös heti, napi rendszerességű feladata az iskola vezetésének, és jellegzetesen talán leginkább az igazgatónak, hogy ezekben a folyamatokba beavatkozzon és megpróbálja elegyengetni. Hát az a vezetői tapasztalatom, hogy legtöbbször tényleg a józan belátás és a támogató szándék lendíti előre az ügyeket. Én nem tudom, azok a legendás régi nagy tekintélyű hierarchikus igazgató alakok, akiket így a legendákban meg az iskola történetben olvas, hogy tényleg, hogy őnála mindenki vigyázba állt, és olyan rend volt.
1: Ezek igazak-e?
0: Egyfő igazak-e, meg lehet, hogy az egy másik világ volt, még AI, meg közösségi média, meg mit tudom én mielőtt, de manapság egyre inkább azt érzem, hogy mindenkiben van egy igény a rend, meg kiszámíthatóság, meg egyebek irányában, és erre törekedni is kell, de például a györök konfliktus a programok versus a tanórák szentsége. Mindig van olyan tanár, aki az elmaradó óráit sérelmezi, és van olyan, aki pedig inkább vinné a diákokat külső helyszínre programba. Ebben én nekem azt gondolom, hogy támogatnom kell a programokat, és segítenem kell az elmaradó órát sérelmező kollégát is, hogy ezt el tudja fogadni, fel tudja dolgozni. Tehát ebben nagyon sok feladatunk
1: van. Tehát egy komoly, és ez egy nagyon emberi hozzáállás, meg emberséges, ezt is keressük ebben a műsorban, hogy te mediálsz, tehát sokat mediálsz, meg erről beszélgettünk nem olyan régen, hogy meghallgatnod, nagyon sokat kell meghallgatnod, ami nem könnyű. Tehát van, akinek ez nagyon nagy tehertéte, van, aki nem bír meghallgatni, mert ő csak menni akar, meg mondani, meg csinálni, amit ő gondol, vagy amit ő jónak lát, és hogy neked akkor ebben a szerepben azért ez egy komoly segítség, amit adsz a kollégáidnak, meg a beosztottaidnak, munkatársainak.
0: Ezt most megtanultam idén, hogy ez néha önmagában, ha nem is mondok semmit, csak meghallgatom. Volt ilyen eset szülői panasz esetében
1: is. Az mennyit segít
0: már? Azáltal, hogy elmondta a panaszt, én megértőleg reagáltam rá, és nem is tettem aztán semmit, hanem csak megvilágítottam egy másik oldalról is, és együttérzésemről biztosítottam. Aztán lehet, hogy szóvá tettem persze az adott kollégának, hogy erre máskor figyeljen oda. De kollégával is fordult elő, hogy az, hogy pusztán elmondta, és figyelemmel meghallgattam, már sokat segített. Úgyhogy az egyik igazgatóhelyettes kollégám mindig azt szoktam mondani, hogy ha esetleg egy ilyet sérelmezek, hogy most éppen valami, nem tudom, le kellett volna adnom egy költségvetési tervezetet a fenntartónak, és ehelyett most egy órán keresztül hallgattam egy az én szemszögemből viszonylag kisebb horderejű jelentőségű ügyet. Erről annyit szokott mindig cinikus mosolyal mondani, hogy hát ez is benne van a fizetésedben.
1: Igen.
0: És ez kétségtelenül így van. Még egy utolsó, és ezt a kollégáknak is elmondtam az évzáró értekezet, hogy nagyon sok konfliktus abból fakad, én nem tudok a doktori témámtól elvonatkoztatni a József főhercegtől, ahol már szintén sokszor láttam, hogy ha ő egy hadosztályparancsnok, akkor ő a hadosztályának az arcvonalának az eseményeit látja. És van egy hadseregparancsnok, aki pedig nem csak a hadosztály, az összes hadtest, és az egész hadsereg frontvonalát látja, és igenis látja, hogy lehet, hogy ennek a hadosztálynak vissza kell vonulnia, még akkor is, ha ott éppen jól áll a front, mert éppen a szomszédosnál van valami meggyengülés, és különben ott bekerítés állna föl. És ebből nagyon sok esetben fakad konfliktus, hogy valaki egy döntést az ő saját szemszöge szerint
1: és nem
0: értelmez.
1: Tud fölemelkedni.
0: És mindig azt mondtam, hogy adjátok meg nekünk azt a bizalmat, hogy ezt a döntést, ezt sok más szempont mérleglésével együtt hoztuk meg, és lehet, hogy éppen számotokra sérelmesnek tűnik, de az egész intézmény, aminek ti is a részei vagytok, számára ez az előnyös, és talán nem akkora nagy áldozattal járó intézkedés. Ez egy nagyon tipikus konfliktus, és ez meg a kellemetlenebbik fel, hogy ilyenkor van, hogy néha ebbe az embernek szilárdabb pozíciót kell elfoglalnia, hogy ha ilyen helyzetek vannak. És hát ennek az ideális arányait megtalálni, hogy természetesen mindent tegyünk meg, az volt a programom célja, és tényleg ezt olyan jó érezni, ha ebbe az irányba mozdulunk, hogy mindenki tanár, diák, szülő örömmel és szeretettel menjen be az iskolába. Ez a cél. Ezt kell az igazgatóságnak elérnie, és ebben az ideális arányokat megtalálni, az a művészet része, amit az ember gondolom jó papholtig tanul.
1: Igen. És az a helyzet, hogy ez lesz a végszó, hogy örömmel és szeretettel és jó érzéssel bejárni oda, ahova járunk, legyen az munkahely, iskolai munkahely vagy más munkahely. Úgyhogy ezt üzenjük a nézőknek, és sajnos lejárt a mai műsoridőnk, pedig szerintem tanár úrral, igazgató úrral, Misi barátommal tudnánk itt még beszélgetni akár jó pár órát. Úgyhogy ez volt a mai Embernek Maradni podcast. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszöni a figyelmüket technikai munkatársak nevében és Urbán Péter és Polc Péter nevében Müller Márk. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva. Addig is minden jót.
2: Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat megtalálják a Spotify és az Apple Podcast Embernek Maradni című csatornáján, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még 1/2 évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Crossovers felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Július 31-én Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leópápa aláírta Vatikán államúj alaptörvényét, amely a 2023-as szöveg helyébe lépett, tudatta a Magyar Kurír. Az alaptörvény azonnal hatályba lépett. Az új alaptörvény megerősíti és magában foglalja a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Ahogyan a múltban is, a preambulum az új alaptörvényben is védi a vatikánvárosi értékeket, és az igaz egyházi szellemiséget várja el a kormányzó testülettől. A pécsi egyházmegyei hivatal a rendkívüli időjárási körülmények miatt államilag elrendelt energiatakarékossági irányelvek jegyében átfogó korlátozásokat vezetett be, közölte a Magyar Kurír. Az egyházmegye elkötelezett a teremtésvédelem és a felelős erőforrás gazdálkodás mellett, ezért a korábban megkezdett korszerűsítéseket radikális megtakarítási lépésekkel egészítette ki. A pécsi székesegyház teljes díszkivilágítását lekapcsolják napnyugta után, mely óránként 1 kW villamos energia megtakarítást jelent. Az egyházmegyei hivatal munkatársai számára otthoni munkavégzést rendeltek el. A hivatali épület klímaberendezéseinek leállításával így óránként 15 kW villamos energiát takarít meg az intézmény. A takarékossági kezdeményezéshez az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák is csatlakoznak, saját hatáskörükben csökkentve az energiafelhasználást. Áll a közleményben. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, adta hírül az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek saját maguk és környezetük egészségére, fogyasszanak elég folyadékot és ne tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűző napon. Egyhangulag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a július 21-i ülésen az alapkamat csökkentéséről. Olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntéshozók ennek a gazdasági folyamatnak folytatásáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján fognak dönteni, olvasható a jegyzőkönyvben. Tervszerűen klimatizálják a betegellátó helyiségeket a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert klinikai központjában, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a klinikai központ betegellátó helyiségeinek már 77%-a klimatizált. A betegek és a klinikai dolgozók komfortérzetének növelése érdekében jelenleg is zajlanak munkálatok. A további fejlesztések előfeltétele az 1927-ben épült klinika elektromos hálózatának korszerűsítése, amely mintegy 700 millió forintos beruházást jelent. Az Útinform hírei következnek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópont építés zajlik Lajos Mizse közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeren torlódik a kocsisor. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy defektes kamion áll a Kistarcsa Cinkota csomópont lehajtójánál, így fokozott óvatossággal közlekedjenek. Három személyautó ütközött Biatorbágy belterületén az 1-es főúton, a 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült vagy felhőtlen idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítani. A maximum hőmérséklet döntően 39-40 fok körül alakul, késő este általában 25-32 fok lesz. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: A mai műsor témája a magyar sportdiplomácia, amely mintegy 150 éves múltra tekint vissza. Ez az időtartam 4 korszakra osztható fel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgetünk.
1: Köztudomásul Széchenyi István, ugye Angliába járva hozta haza igazából a modern sport kezdeteit, tehát akár a lóversenyt, meg egyéb ilyen sportokat, ugye a boxot is kipróbálta Angliába, tehát hogy ezeket a modern sportokat, amik elütöttek attól, ami korábban akár a középkorban, vagy utána voltak ezek a vásári játékok, ahhoz képest ezek már kezdtek a professzionalitás irányába menni, mármint hogy rendszeresen űzték és ugyanazt a sportot, de hát nyilván akkoriban még mindenki rengeteg sportot kipróbált, és a 19. század végén lett egy reformkor ebben is, és akkor terjedtek el akár a futball, akár az atlétika, akkor terjedtek el Magyarországon. Ugye ha a sportdiplomáciáról beszélünk, akkor Magyarországon a sport az rögtön a kezdetektől egy nagyon kiemelt szerepet kapott. Ugye az osztrák-magyar monarchia idejében járunk, és minden olyan terület nagyon fontos volt a magyaroknak, ahol meg tudták mutatni azt, hogy ők külön állnak Ausztriától, tehát lehet, hogy van egy közös uralkodó, de Magyarország ettől még egy önálló entitás, és ez a sportban nagyon hamar teret kapott. Elég arra gondolni, hogy amikor az első olimpia, ugye Athénban 1896-ban Kuberten báró ötletéből létrejött, akkor magyarok ragaszkodtak hozzá, hogy külön csapatot indítsanak. Talán a legtöbb hallgató is tudja, hogy Hajós Alfréd nyerte meg az első magyar olimpiai bajnoki aranyat úszásban. Azt hiszem, már kevesebben tudják, hogy amikor vége lett a versenynek, ugye már akkor is szokás volt rögtön a kezdetektől, hogy a győztesek tiszteletére lejátsszák a nemzetüknek a himnuszát. A görögök az osztrák himnuszt, vagy hát a császári himnuszt kezdték el játszani, miközben és akkor a magyarok tiltakoztak, hogy hát nem osztrák himnuszt, hanem a magyar himnuszt kell játszani, és akkor volt ilyen gramofonlemez, és akkor azzal lejátszották a magyar himnuszt. Tehát, hogy ez kezdetektől egy nagyon fontos dolog volt, és mindig figyelték azt, hogy hát a magyar sportnak az eredményei azok felülmúlják-e Ausztriáit, és hát az elején ez abszolút így volt. Az első olimpia megszervezésében ott Keményi Ferenc révén volt egy magyar ember is, és hát nagyon hamar fölmerült az, hogy Budapesten olimpia legyen. Ugye 1920-ban volt egy olyan terv, amit nyilván a világháború megakadályozott, hogy esetleg akkor lehetett volna Budapesten olimpia. De ez az első korszak, az erről szólt, hogy Magyarország nagyon hamar becsatlakozott a modern sportéletbe, erős pozíciókkal rendelkezett, és ez a nemzeti függetlenségnek egy letéteményese, egy mutatója volt. Tehát, és akkor nagyon hamar beindult a futballélet is, a Ferencvárosnak és az MTK-nak a rivalizálása határozta meg az első éveket. Tehát az első világháborúra már egy elég komoly sportélet alakult ki Magyarországon.
0: A sport piaci alapon való működésére a rendszerváltásig kellett várni.
1: Nagyon sok korszaka volt a magyar sportnak, most még ha beszélünk arról, hogy a két háború között ismételten, ahogy korábban Ausztriával szembeni függetlenséget vagy önállóságot lehetett megmutatni, a két háború között a trianoni Magyarországnak a túlélését mutatta meg a sport, és nyilván ezért állami támogatásban részesült, ahol egyébként a világon mindenhol, tehát a sport az nagyon hamar egyfajta egy ilyen versengésé vált, nem csak a sportolók, hanem az országok között is, és hát nyilván az államok ezeket támogatták, hiszen azért ezek viszonylag komoly költséget igényeltek, minél inkább professzionalizálódott a sport, minél inkább egy sportoló úgymond csak egy sportot űzött, persze, ekkoriban még azért általában emellett dolgoztak, meg leszámítva a futballt, ahol már ugye a 20-as években elindult Magyarországon, és a 20-as évek végén a profi sport, a profi labdarúgás, de azért általában dolgoztak, általában volt állásuk, de ez is sokszor egyébként az állami szférában volt, tehát az állam ebben segített.
0: Annyit jegyeznék hozzá, hogy a szocializmusban valójában a tömegsport az ingyenes volt.
1: Igen, de hogy ennek is a gyökerei azért a Horthy korszakban nyúltak vissza olyan szempontból, hogy Horthy korszakban kezdtek ezek a tömeges sportok, ugye voltak munkássportegyesületek, tehát ekkor már azért nem csak a gazdagoknak a kiváltsága volt a sport, ugye a futball maga is már kezdetektől, tehát az még a Horthy korszak előtt is egy nagyon népszerű volt az alsó vagy a középosztály számára, és hiszen nem kellett hozzá sok. A ronyból csináltak egy labdát, leraktak két téglát kapunak, és akkor lehetett futballozni, tehát hogy ott az nagyon hamar terjedt, tehát elindult egy tömegsport. És ugye a Trianon után nagyon fontos volt a nemzeti büszkeség szempontjából és a túlélés szempontjából a sikerek, és hát ebben a sport nagyon erősen jelen volt. Magyarország ezekben az időkben ugye még kevesebb sportág volt az olimpián, de mindig az első 10-ben, vagy volt, hogy az első 6-ban is szerepelt az éremtáblázaton, tehát hogy azért itt nagyon komoly eredményeket értek el. Egy váltás történt ugye a szocializmus alatt, a szocializmus sportja egyrésztről törekedett a tömegsportra, tehát hogy minél többen vegyenek részt, ez sokszor ilyen látványos, ilyen felvonulások keretében és ilyen nagy tornászbemutatók voltak a szocialista ünnepeken, de másik oldalról pedig a rendszernek az ideológiai megalapozottságát, vagy a kapitalizmussal való szembeni felsőbbrendűségét azt hirdette, hogy hát, hogy milyen jól teljesítenek a magyar sportolók, ugye a csúcs ebben Helsinki volt, ugye, ahol 16 aranyat nyertek, és ugye harmadik helyen az éremtáblázaton, tehát abszolút a csúcson volt a magyar sport. Természetesen ennek is voltak árnyoldalai, a legfontosabb árnyoldala az a képmutatás volt, tehát hogy hivatalosan nem voltak profi sportolók, ugye még a futbolistáknak is volt egy fal állása, ahova be se jártak dolgozni, mert hát voltak ilyen történetek, hogy híres futbolista bement oda, honnan a fizetését kapta, és akkor megállt az élet, mert hát mindenki vele akart beszélgetni, őt akarta kikérdezni, és mondták is nekik, hogy inkább ne jöjjenek be. Tehát, hogy voltak ilyen képmutatások, jelen volt a doping is, és hát jelen voltak azok a történetek, hogy politikai okokból léptek föl mondjuk sportolókkal szemben, féltek nagyon a disszidálástól, és hát ha mondjuk futballt nézzük, ugye a futballban az aranycsapatnak a sikersorozata után igazából egy lassú, de folyamatos hanyatlás indult be, még nyugaton ugye a futball egy üzletággá vált, tudománnyá vált, addig nálunk a szakmai szint az nem tartott ezzel lépést, és ugye ez egy idő után az eredményeken is látszott, és hát azért a 80-as évekre pedig már a bundázás és egyéb ilyen dolgok is rányomták a bélyegüket, bár az korábban is jelen volt. Nagyon sokszor azt érezték a futballisták, hogy nincs hova előrelépni, ugye nyugatra nem engedték ki őket, ahol egyre inkább erősödtek ezek a nagy klubcsapatok, ezekkel egy ideig még tudták tartani a lépést, tehát mondjuk a Ferencváros az 3 európai kupadöntőt tudott játszani, egyet megnyert, az Újpest és az MTK is játszott egy-egy kupadöntőt, de aztán a 70-es évektől igazából nemzetközi összevetésben is folyamatosan zuhant a futball. A többi sport az többé-kevésbé tartotta magát, ott is voltak botrányok, voltak gyengébb olimpiai teljesítmények, de azért egészen a rendszerváltásig, különösen ha a nemzeti létszámot vesszük alapul, tehát hogy hányan élünk, ahhoz képest az olimpiai teljesítmény az kiemelkedő volt, és hát ennek megfelelően azért a Magyarország nemzetközi megítélése a sportban a rendszerváltásig is úgy alakult, hogy mindenki tudta, hogy ez egy erős ország, de mint a szocialista blokk része, kevésbé rendelkezett önálló érdekérvényesítéssel, és ez azért olyan sportágokban, ahol pontozásos alapon dőltek el a dolgok, ott azért a nagy országoknak a befolyása, az önálló országok befolyása az mindig erősebb volt, tehát azért Magyarország ilyen szempontból nem rendelkezett erős sportdiplomáciával, miközben magyar sportdiplomaták töltöttek be komoly nemzetközi tisztségeket, azért érezhető volt a versenyeken, hogy nem feltétlenül van a magyarok mögött az a fajta hátszél, ami mondjuk nyilván egy amerikai vagy egy szovjet csapat mögött ott volt.
0: Tehát valójában az Európai Unióhoz való csatlakozás 2004-ben sportdiplomáciai és sportpolitikai szempontból jelentős eredményeket hozott?
1: Igazából csak a szabályozásban változott, ugye a rendszerváltás után Magyarországon nagyon nehéz helyzet következett be, ugye az állam kivonult elsősorban a futballból, de a más sportokból is, És az, az igazság, hogy ez mind a mai napig végig kíséri a magyar sportnak a helyzetét, és egyébként a kultúra más területeit is, hogy, hogy nem igazán alakult ki Magyarországon az a mecénási szemlélet, hogy emberek a saját vagyonukból úgymond sportra vagy kultúrára áldozzanak, még egy-egy ilyen nagy cég, ugye korábban a Postabank, vagy akár az OTP, vagy a MOL részt vesz ebben, de azért ezen a téren mindenképp vannak hiányosságok. Az uniós csatlakozás az elsősorban azt befolyásolta, hogy különböző szabályok érvényesülnek Magyarországon is, például, hogy csak egyet mondjak, ugye a futballban nem lehet, hivatalosan nem lehet tiltani, hogy légiósok pályára lépjenek, ezt most az MLS úgy próbálja kijátszani, hogy ehhez köt támogatást, hogy hány magyar játszik, tehát hogy ezekben a szabályokban jelent meg. Azért azt látni kell, hogy nincs olyan, hogy uniós sport, bár voltak ilyen ötletek, de ezt mindenki nagyon hamar elvetette.
0: De valamilyen szintű modernizáció történt.
1: Modernizáció történt, de ez kevésbé az uniós csatlakozásnak köszönhető. Tehát nem létezik olyan, hogy európai csapat. Vannak ilyen Európa versus Amerika, egy-egy ilyen verseny létezik, de az se általában nem az unió égisze alatt van. A komoly modernizáció ugye 2010-re a magyar sport az kimerítette a tartalékait. Tehát az látszott akár a pekingi olimpiának a kudarcában, ahol csak 3 aranyat sikerült nyerni, az látszott, hogy kimerítette a tartalékait a sport. És aztán 2010-ben történt egy nagy változás, az Orbán kormány a stratégiai ágazatként kezelte a sportot, a létesítmények, amik addigra teljesen elhasználódtak. Nem volt olyan stadion, ahol egy normális válogatott meccset, mondjuk egy futballcsapat lejátszom, vagy normális nemzetközi létesítmény nem volt, és tényleg még a hagyományos sportágak, tehát az úszás, és nagyon méltatlan infrastruktúrális helyzetbe került. És az utána elindult ugye sportfejlesztés, azt sokan kritizálják, de azt nem veszik tekintetbe, hogy egy óriási adót, tehát hogy nyilván, amit 20 évig teljesen elhanyagolnak, arra több pénzt kell számni, mint arra, ahol azért folyamatosan kapnak pénzt. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen szempontból jó dolgok történtek, vannak hiányosságok. A pénzek felhasználásánál azért a hatékonyság az sok esetben megkérdőjelezhető, de ugyanakkor, és erről már korábban is beszéltünk más műsorban, hogy nagyon megváltozott a nemzetközi sport.
0: Közép-Európában vagy Európában?
1: Az egész világon. Tehát az egész világon megváltozott, sokkal nagyobb tömeg, sokkal több ország vesz részt a nemzetközi vetélkedésekben, és sokkal többen vesznek részt egy-egy sportágban is, sokkal több ország indít versenyzőket, ugye kajakkenu föl tudnám hozni példaként, a régen meg volt ez a 4-5 ország, ahol éremesiesek voltak, most ez teljesen kitágul, de ugyanígy, mit tudom, vízilabdába is, más sportágokban is sokkal több olyan ország van, amelyiknek akár a egyéni versenyzője, akár mint csapat odaérhet, de akár a vívás, tehát ezekben a hagyományos magyar sportokban is nagy a verseny, és az, hogy még többé-kevésbé úgymond magyar olimpiai teljesítmény az szinten maradt, tehát ha a nemzetközi versenyt nézzük, ott vagyunk továbbra is az első 10-12-ben, én azt gondolom, hogy a nyári olimpiai játékokon egy óriási teljesítmény a magyar sporttal, tehát ilyen szempontból viszont a befektetett pénz az megtérült. Ami még nehézség, az a tömegsport. Itt ugye mindig elhangzik szinte szlogenszerűen, hogy hát, hogy be kéne vonzani jobban a tömegeket a sportba, de azt látni kell, hogy akár a fiataloknál nagyon visszaesik azoknak az aránya, akik sportolnak. Ennek van egy természetes része, ugye egyrészt a népességfogyás miatt, másrészt pedig 20-30 évvel ezelőtthöz képest sokkal több lehetősége van egy fiatalnak, hogy mit kezdjen az idejével. Megjelentek ezek a különböző technikai helyeztések, amiket úgymond úgy szoktunk hívni, hogy a kütyük, amikkel tudják magukat lefoglalni, akkor most már akár a mesterséges intelligencia segítségével olyan dolgokat tudnak alkotni, vagy olyan dolgok után tudnak érdeklődni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Ez viszont azt eredményezi, hogy sokan nem jutnak el a sporthoz. És hát van még egy tényező, ami szintén ilyen, hát nem csak generációs, de megjelenik ilyen pszichológiai problémaként, az a kudarctűrő képesség. Azért aki sportol, azt tudja, hogy egyrészt nagyon komoly teljesítményt kell beleadni, másrészt viszont nagyon sokszor ez kudarchoz vezet. Van olyan, hogy az ember tökéletesen felkészül, mindent megtesz, mindent belead, de az ellenfele jobb nála. És ezt azért földolgozni, ezt a mai korszakban mindig minden arról szól, hogy de én vagyok a jobb, én számítok, én egyedül, ezt azért sokszor nehéz.
0: Csak nemzetközi tisztség kell ahhoz, hogy valaki sportdiplomata lehessen.
1: Hát nyilván az ennek az egésznek a csúcsa, de hát ugye minden nemzetközi sportdiplomata a hazai sport életbe kezdi, tehát ez általában úgy szokott lenni, hogy valami sportági szakszövetségben vagy egy klubnál emelkedik feljebb. A nemzetközi versenyeken, olimpiákon, VB-ken megismerkedik másokkal, nyilván kialakul róla egy kép, hogy ért ahhoz, amit csinál, és így lehet bekerülni. Azért vannak itt nagyon komoly tényezők.
0: Például a sportdiplomata tulajdonsága, a személyisége.
1: Igen, igen. Egy idő után ez már elválik attól. Természetesen az elején nagyon meghatározó, ki melyik országból érkezik, de később már ez azért kevésbé ezen múlik, hanem hogy tudja magát elfogadtatni, mennyire ért ahhoz, mit csinál, illetve hát itt is vannak nagyon komoly lobbik, és hogy talál-e egy olyan lobbit, vagy egy lobby beáll-e mögé. Tehát itt azért ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye aki a rendszerváltás óta talán a legsikeresebb sportdiplomata volt, az mindenképp Schmidt Pál, aki ugye még a Nobel-elnökségért is eséllyel pályázott, és aztán Nobel-elnök volt. Ő azért ezt nagyon komoly szintre emelte, de hát azért most is különböző sportágokban azért vannak magyar vezetők, és a sportdiplomáciának azért a szerepe, én azt gondolom, hogy minimálisan, de visszaesett, azért mostanában már kevésbé lehet befolyásolni talán a versenyek eredményeit, mint régen, bár azért épp most az amerikai foci VB kapcsán azért fölmerültek ilyen kétségek, amikor úgy az egyik amerikai játékosnak visszavonták az eltiltását, de azért olyan jellegű belenyúlások már sokkal kevésbé, akár a futballban, a videóbíró rendszerrel, aminek szintén megvannak a hátulütői, de az tény, hogy kevésbé lehet úgy belenyúlni, mint ahogy régen. Ahol viszont nagyon komoly szerepe van továbbra is a sportdiplomáciának, az a versenyek, hogy a versenyek helyszínét hogy választják ki. Ott egy irgalmatlan lobbizás van, és abból látszik, hogy azért Magyarország ezenben a szempontból is erősödött, hogy azért az elmúlt időszakban az olimpiát leszámítva minden nagy sportesemény volt Magyarországon.
0: Például júniusban ülésezett az Európai Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága Budapesten.
1: Így van. Részben ezek valóban ilyen nemzetközi szervezeteknek az ideköltözéséről is szóval, vagy akár ilyen tanácskozásairól, de magáról nagy rendezvényekről is, ugye atlétikai VB, volt úszó VB, és volt futballbajnokok ligája döntő. Hát én azt gondolom, hogy még akár ezelőtt 10 évvel is, vagy 15 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy Magyarországon hogy atlétikai VB-t, vagy bajnokok ligája döntőt rendeznek, hát senki nem hitte volna el. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren nagyon komoly előrelépések történtek. Nyilván ott is érdemes azt vizsgálni, hogy ezek milyen hatást generálnak, azért ezek nagyon komoly bevételt jelentenek a turizmus területén is. Ráadásul nem csak egyszeri bevételt, mert nagyon sokszor van az, hogy valaki idejön egy versenyre, elsősorban a sport miatt, és akkor szembesül avval, hogy mondjuk Budapest egy milyen gyönyörű helyszín, és később a családjával, barátaival visszatér. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos lehetőség Magyarországnak, és ahogy látom, ahogy az első nyilatkozatok megtörténtek, az új kormány is úgymond a sportot továbbra is próbálja ilyen kiemelt ágazatként kezelni természetesen.
0: Tehát akkor van szerepe a magyar sport állami irányításának?
1: Természetesen. Ahogy a világon mindenhol, a sport az nem létezik állami támogatás nélkül. Aki azt gondolja, hogy mondjuk a nyugati országokban nem állami támogatás van az olimpiai sportágak mögött, az téved. Tehát, hogy ott is, hogy ezek nem látványsportágok, tehát nehéz eladni, tehát egyértelmű, hogy állami támogatás kell. Ez korábban is meghatározó. Ugye Magyarországon van egy nagyon erős intézmény, ez a Magyar Olimpiai Bizottság, a MOB, amelyik ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy tagszervezete, de más országokhoz képest Magyarországon a MOB-nak nagyon, tehát jelentősebb a szerepe, tehát itt a lényegében összefogja az olimpiai sportágakat, leszámítva a nagy labdásportágakat, tehát én azt gondolom, hogy ez meghatározó. Az kérdés, ugye az elmúlt években ezek a labdásportágak, látványsportágak kiemelt támogatást kaptak, azt meglátjuk, hogy ez mennyire tud fennmaradni, de igazából itt az egész kulturális területen történhet egyfajta átrendeződés, vagy egy újragondolás, hiszen azért mondjuk, ha belegondolunk, hát azért ezek úgymond állami színházak is kiemelt támogatást, tehát milliárdos támogatásokat kapnak, tehát hogy a kultúra minden területén érdemes azt megvizsgálni, hogy ezek a befektetett pénzek, ezek hogy hasznosulnak. Önmagában azt, hogy Magyarországon sport fontos, az embereknek fontos, azt az állami támogatásnak tükröznie kell. Azért Magyarországon, amikor olimpia van, olyanok is, akik egyébként nem foglalkoznak a sporttal, azok odafigyelnek rá. Vannak különböző mérések, hogy Magyarországon igazából az első háromban mindenképp ott van, amikor kérdezik az embereket, hogy mire büszke a magyarságába, vagy mibe érzi azt, hogy a magyarok büszkék lehetnek, ott a sport teljesítmény az egy kiemelkedő helyen van, általában első háromban, négybe, hogy ez mutatja, hogy igenis fontos az embereknek az, hogy a magyar sport az továbbra is erős legyen, nem csak a tömegsport, hanem a versenysport is. Ehhez megfelelő állami háttér, állami támogatás kell. Ennek az alapja az most már biztosított, tehát nem egy lerombolt infrastruktúrájú magyar sport helyzet van, de nyilván minden új irány vagy egy hatékonyabb működés az eredményesebb lehet.
0: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
2: A diplomácia érdekes szakma, sok gyakorlója szerint nem is szakma, inkább művészet, amelynek a jogon és a hivatalos formákon kívül

0: Kulturális intézetben, és nemrégiben egy évet töltött az isztambuli Magyar Kulturális Központ program szervezőjeként, ahol a magyar konyha népszerűsítésével, illetve a magyar-török gasztro kapcsolatok fejlesztésével foglalkozott. Szeretettel köszöntöm, Ági, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na, kicsit hosszúra sikerült bevezetőm után.
1: De nagyon köszönöm, mert tényleg mindent magában foglalt, amit én is elmondanék szívesen.
0: Hát igen, aki sok mindent csinál, annak nagyon hosszú titulusa van, és igazából nem is mondtunk még el mindent. Mielőtt jött, megkérdeztem, hogy megkínálhatom-e egy kávéval, aztán eszembe jutott, hogy amúgy se tudnám olyan kávéval kínálni, amilyet ön iszik. Török kávét iszik?
1: Nem, egyébként otthon én nem szoktam török kávét inni, de egyébként az az érdekes, hogy mindig attól függ, hogy milyen kávét iszom, hogy melyik országban vagyok. Valahogy így a hangulatom is teljesen más tőle, meg hozzá kapcsolódva, mert én itthon nagy szerelmese lettem a specialty kávéknak, viszont amikor Törökországban járok, hiába Isztambulban is elterjedtek most már ezek az új generációs kávézók, de mégis ott valahogy sokkal inkább vágyom a török kávére, és azt iszom minden nap, vagy török teát.
0: Mielőtt a gasztronómia és diplomácia kapcsolatára rátérünk, azért röviden mesélj el, hogy hogyan jött önnek ez a török kultúra szerelme.
1: Hát igazából ez egy utazással indult, még egyetemista voltam, amikor minden nyáron egy diák szervezet által szervezett táborba jártam Európa különböző országaiba, és egyik évben egy Törökországban szervezett program keltette fel az érdeklődésemet, és jelentkeztem rá úgy, hogy akkor igazából még nem sokat tudtam az országról, tehát hogy tényleg a kultúráról, meg a történelemről nagyjából annyit tudtam, amennyit a történelem órán megtanulunk, de hogy nem volt bővebb ismeretem, és nekem az a két hét, amit így a nyugati tengerparti régióban töltöttünk utazgatva, az nekem nagyon meghatározó élmény volt. Egyrészt azért, mert korábban mindig Nyugat-Európában utaztam, és ehhez képest nyilván Törökország egy 1001 éjszaka meséi, és nagyon egzotikus, de ugyanakkor nekem az is meglepő volt, hogy mennyire egyrészt hagyományőrző, de másrészt modern, tehát hogy ehhez hasonlót mondjuk Nyugat-Európában kevésbé lát az ember, azt meg pláne kevésbé látja az ember, hogy mennyire nyitottak az emberek, és mennyire szeretik a magyarokat. Na hát ez volt a végső dolog, ami elkápráztatott. És hát igazából ez indított el az úton, nagyon sokat utaztam utána ki, érdeklődésből, aztán előbb-utóbb már barátok látogatása miatt, később aztán ugye ez már átfordult munkautakká, és ahogy szépen egyre jobban megismerkedtem az országgal, az egyetem utolsó éveiben is az összes létező tantárgyat felvettem az egyetemen, ami Törökországgal, a Közel-Kelettel, az iszlámmal kapcsolatos volt, mert így mindent szerettem volna megtanulni erről a kultúrkörről.
0: Nemzetközi tanulmányokat végzett.
1: Így van, a Corvinuson. Mikor ezt befejeztem, akkor elkezdtem törökül tanulni, és aztán szépen így az élet valahogy alakította, hogy ezen a pályán maradjak.
0: Két dolog ütötte meg a fülemet. Az egyik az, hogy meglepődött, a másik pedig az, hogy amit a történelem órán tanultunk. Na most ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy Törökországról van szó, vagy a törökökről, akkor van egy kis félsz a magyarokban, vagy egy tartózkodás talán, nem? Pont azáltal ez a 150 éves török megszállás, nekünk ilyen képünk van. Szigetváron is jártam, ott megnéztem, hogy csata, Zrínyi, Szulejmáról is nekünk, ugye mi jut eszünk be, Buda elfoglalása, meg tehát egy kicsit ez maradt meg bennünk. Uh-huh. És ön is meglepődött.
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat változott már, és őszintén szólva az elmúlt 20 évben ez nagyon sok tényező miatt meglehetősen erősen formálta az embereknek a gondolkozását. Egyrészt az, hogy megjelentek a török tévésorozatok. Szerintem ezeknek most akármi is a véleményünk róluk, attól függetlenül, hogy milyen értéket képviselnek, vagy nem képviselnek, de hogy az biztos, hogy betekintést engedtek a magyar embereknek abba, hogy kicsit letörjük azokat a sztereotípiákat, amik sokszor a magyarok fejében élnek, mert szerintem nagyon sokan, akik még nem jártak ott, azoknak van egy általános elképzelése a Közel-Keletről, hogy oda nem megy nő egyedül utazni, meg hogy ez biztos nagyon konzervatív, meg valószínűleg sokkal elmaradottabb, mint Európa.

0: Meg nem jó a biztonság, meg nem, jó a biztonság. Meg nem megy nő egyedül, és nem pántos ruciban, amilyenben van most.
1: Igen, és hogy amikor mondjuk belenézünk egy-két sorozatba, akkor nagyjából ezek így meg is dőlnek, ezek a sztereotípiák, mert látni fogjuk, hogy Isztambul az egy elképesztő megapolis, egy világváros, elképesztő modern negyedekkel, ahol a sorozatban szereplő emberek is ugyanúgy öltözködnek, mint ahogy mi, tehát, hogy igazából semmi különbség nincsen köztünk azon kívül, hogy látunk mondjuk az idősebb korosztályban kendős hölgyeket is a sorozatban, de hogy szerintem ez egy nagyon gondolatformáló dolog volt, hogy ezek a sorozatok megjelentek, ez az egyik. A másik, hogy nagyon sokan kezdtek el szerintem Isztambulba utazni azok után, hogy megjelentek az olcsó repjegyek, illetve, hogy Nyugat-Európa egyre drágább lett nekünk magyaroknak, mert hogy egészen az elmúlt egy-két évig Törökország általánosságban egy fantasztikus, olcsó alternatívát jelentett. Akár Isztambulra gondolunk, akár mondjuk a tengerparti részekre, igen, Antáliára és környékére. Úgyhogy ezek biztos változtattak rajta, az is változtatott rajta, hogy bejöttek ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt a török gyors éttermek, most már ugye vannak jobb minőségű török éttermek is, ahol tényleg az autentikus török gasztronómiát meg tudjuk kóstolni. Megnyílt közben a török intézet, ami szintén ad egy extra betekintést ebbe a kultúrába, és hát tényleg nagyon sokan utaznak most már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vagy hát reménykedem abban, hogy most már az emberek nagy többségének nem feltétlenül a 150 éves hódoltság jut eszébe, amikor a törökökről van szó, hanem mondjuk inkább a döner és a baklava.
0: De azért ön meglepődött, azt mondta. Tehát meglepődött, hogy mennyire kedvesek, és hogy mennyire elfogadóak. Milyen ez a török társadalom, amit megismert, és milyen képük van rólunk, magyarokról? Mert hogyha mi féltünk, vagy tartózkodtunk volna tőlük, ezek szerint visszafelé nem így éreznek irántunk.
1: Hát igen, ez egy sokrétű téma, mert hogy Törökországban ez is nagyon sokat változott az elmúlt 20 évben, de ez nyilván leginkább a nagyvárosi létnek köszönhető, idézőjelben, mert amikor én 20 évvel ezelőtt először kint voltam, akkor Isztambulban is az volt a jellemző, hogy akárkivel megálltam beszélgetni, legyen ez egy árus, vagy az utcán bárki, végtelenül kedvesen azonnal segíteni akartak, és hogy alapvetően a török kultúrában, és ez nem feltétlenül, tehát a vallás is nagyon fontos szerepet játszik benne, de maguknak a törököknek is van egy rendkívül erős vendégszerető és segítőkész kulturális adottságuk, hogyha mondhatjuk így, vagy örökségük. Tehát pláne, hogyha a vidékre elmegy az ember, akkor az nem ritka, hogy ha mellette a kávézóba ül valaki, és elkezdenek beszélgetni, akkor lehet, hogy este már nála fog vacsorázni a családjával. Ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mi Európában szerintem el se tudunk képzelni, és hogy ezek végtelenül meglepő dolgok voltak nekem. Nem beszélve arról, amit ugye említettem előbb, hogy Törökországban kicsit másképp tanulják a történelmet, mint mi, és ők abszolút arra koncentrálnak.
0: Boldog együttélés volt itt,
1: hát
0: ugye?
1: Meg igazából nekik fontosabb az, hogy ők úgy tanulják, hogy ugye mi Közép-Ázsiából együtt indultunk, közösek a gyökereink, csak ők megálltak Anatóliában, mi meg egy kicsit tovább sétáltunk.
0: És ők csak rokonlátogatóba jöttek ide 150 évre?
1: Hát jó, most tényleg nem tudom 100%-osan biztosan megmondani, hogy jelenleg mi szerepel a történelemkönyvekben, de hogy nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy sok olyan interpretáció van, amely szerint ők úgy gondolták, hogy mivel ugye mi is a könyv vallása vagyunk, ezért alapvetően ők nem téríteni jöttek, hanem ők Európába akartak tovább menni, és maximum adót szedtek volna tőlünk, és hogy nekik nem Magyarország volt a cél, hanem Bécs, aztán meg Róma, és hogy igazából, hogyha nem álltunk volna itt ellen, akkor ők csak szépen átsétáltak volna, szóval igazából, hogy mit harcoskodtunk, az a mi problémák. Szóval most nyilván ezt egy kicsit elviccelve, de hogy picit máshol vannak a hangsúlyok, és ők sokkal inkább azt tartják észben, hogy nekünk közös a származásunk, és emiatt testvérek vagyunk. És ők így is hívnak minket, hogy kárdes, ami törökül testvért jelent. És akkor ugye még nem beszéltünk az atatürki időszakról, amit kevesebben ismernek részleteiben Törökországban, már mint a magyarországi kapcsolatokat, de ugye a köztársaság megalapítása után az ország újjáépítésében elképesztő sok magyar segített minden területen, szóval igazából az volt a második ilyen virágkora tulajdonképpen a török-magyar kapcsolatoknak.

0: Kedves hallgatóink, Tóth Ági kulturális diplomatával, gasztronómiai szakértővel, Törökország szakértőjével és szerelmesével beszélgetünk. Azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen tapasztalatai vannak arról, hogy a gasztronómia hogyan mozdítja elő az országok kapcsolatát, a népek barátságát. És akkor itt most rátérünk a gasztronómiára. Hogyan élte ezt meg ott Törökországban, amikor ez volt a munkája, hogy a két ország kapcsolatát kulturálisan és a gasztronómia segítségével erősítse?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert alapvetően a törökök nagyon konzervatívak gasztronómiai szempontból. Ez alatt azt értem, hogy nagyon ragaszkodnak a saját fűsztjükhöz, az anyukájuk fűsztjéhez, azokhoz az ételekhez, amik egy gyerekkorukban megszoktak. Szóval ez nagyon látható akár még Isztambulban is, hogyha arányaiban összehasonlítjuk, hogy hány külföldi konyhát bemutató étterem van Isztambulban, mondjuk Budapesthez képest, akkor töredéke. Szóval amennyire nálunk jellemző, hogy olasz és ázsiai, és nem tudom milyen éttermekben járunk.
0: Mindenki pizzázik, meg kebabozik.
1: Meg hamburgerezik, meg minden. Ők csak a saját ételeiket eszik szinte kizárólag. És van néhány nemzet, akiknek az ételeit trendinek gondolják. Most ez lehet akár a hamburger, akár egy mexikói étel, lehet mondjuk valamilyen ázsiai, de az ázsiai éttermek azok általában nem olyan kifőzdék, mint nálunk, ahol viszonylag olcsón be lehet szerezni bármilyen ázsiai levest, hanem ezek általában luxus éttermek. Illetve nyilván vannak az olasz és spanyol éttermek, amik még szintén trendik, de hogy hát én most nem akarom szépíteni a dolgokat, alapvetően azért a magyar konyha nemzetközi szinten nem olyan trendi, mint az olasz. Úgyhogy nyilván egy kicsit nehezebb helyzetből indulunk, és korábban, bár az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet nagyon régóta működik már, és kulturális szempontból, vagy tehát akár történelmi konferenciák szervezése, vagy akár koncertek szervezése szempontjából szerintem már egy nagyon jelentős helyet kivívott magának az isztambuli kulturális életben, de a gasztronómiának nem volt még ilyen jelentős szerepe, nem volt ilyen hangsúly rajta, mielőtt én kimentem. És én azt vettem észre, hogy egyrészt nyilván az embereknek a mindennapi gazdasági helyzete azért nagyon sokat vet alatba, mert ugye amikor spórolnunk kell, akkor miből veszünk vissza először? A szórakozásból, és hát azért Törökország nincs annyira fényes gazdasági helyzetben ugye az elmúlt években, ez még Isztambulban is érződött. Ugyanakkor azt láttam, hogy azok az emberek, akik áldoznak rá, és kíváncsiak, és nyitottak egy másik kultúrára, ők nagyon szívesen jöttek, és kóstoltak, és meglepődtek, és érdeklődtek. Azt viszont ki kell hangsúlyoznom, hogy én azt mindig fontosnak tartottam, hogy ne egyszerűen csak ételt adjak, hanem egy sztorit is mögé, és hogy ez egy komplexebb élmény legyen, mint simán egyszerűen egy étkezés. Úgyhogy minden egyes vacsoraest, amit kint tartottunk, vagy főzős workshop, mindegyik valamilyen tematika köré épült. Ez lehetett karácsonyi menü, lehetett mártonnapi libanapok, volt még olyan is, amikor ehető virágok köré építettem fel a vacsorát.
0: Mindig ismertette ilyenkor az adott népszokást,
1: így van.
0: A libanaphoz, ami tartozik,
1: így
0: a
1: van.
0: Kulturális,
1: így van, igen.
0: Szent Márton, hogy kapcsolódik
1: Magyarországhoz. Pontosan, igen, igen. Mert természetesen az egy szuper dolog, hogyha leteszek egy ételt az emberek elé, és az ízlik nekik, de sokkal többet kapnak, és sokkal emlékezetesebb lesz nekik, és valószínűleg hónapokkal később is emlékezni fognak arra a bizonyos ételre, nem csak annyira, hogy finom volt, hanem arra is, hogy rendben, akkor ezt azért ettük, mert. És akkor, ahogy mondta, akár Szent Mártonnak az életét elmesélve, vagy azt, hogy a karácsonyi ételeink milyen szokásokból állnak össze, hogy vannak olyan dolgok, amik akár még a kereszténység előttre is visszavezethetők, ami az új évet, a napfordulónak a megünneplését jelenti, mi az, amit a kereszténység hozott ebbe az időszakba. Szóval, hogy igyekeztem minél több oldalról körbejárni ezeket.
0: Ilyenkor, bocsánat, esetleg akkor kaptak hozzá népzenét, vagy valamilyen...
1: Igen, mindig próbáltam magyar zenét társítani. szólítani hozzá. Igen, annak nyilván egy picit kevesebb szerepe volt, de mindenképp magyar zenét játszottunk
0: általában. És kik vettek részt ezeken az esteken?
1: Hát nagyon változó volt, ugye ezek alapvetően belépőjegyes események voltak, és mindig különböző éttermekben rendeztük ezeket a pop-up eseményeket, tehát ugye mivel én már nagyon régóta követem az isztambuli, meg általában törökországi gasztronómiai élet folyását, ezért tudom, hogy mik azok az éttermek, amik ismertebbek, melyiknek milyen a profilja, kik azok, akik nyitottak lehetnek egy ilyen együttműködésre, és ugye elkezdtem végigjárni őket, felvetve a különböző tematikus vacsorák ötletét, és akkor valahol befogadó közegre találtunk, valahol kevésbé, de szerintem nagyon jó együttműködések alakultak ki, és ugye akkor egyrészt hirdettük mi is, másrészt meg az adott étterem is, mindig hívtunk újságírókat, influencereket is, tehát általában mondjuk 30-40-50 vendég volt az, akik fizető vendégek voltak, és mondjuk egy 10 VIP vendégünk volt, akik aztán még írtak utólag is magáról az élményről.
0: Ide közbeszúrom, bár nem ez a műsorunk témája, de hogy Ági körbeutazta egész Törökországot, a különböző régiók gasztronómiáját megismerendő, és gyakornokként is dolgozott nem egy étteremben,
1: így van.
0: Igazán expert. Milyen diplomáciai jelentősége van az ételeknek, a gasztronómiának? Tehát ez sokkal több annál, mint amit mi gondolunk.
1: Sokkal, így van. Alapvetően ugye a gasztronómiai diplomáciának két fajtája van. Van az, amit a legelején ön is megemlített, ugye a fehér asztal melletti döntések megszületése. Tehát tradicionális módon, vagy az ilyen nagyon konzervatív felfogásban valóban az eredeti gasztrodiplomácia az arról szólt, hogy amikor mondjuk egy fontos megbeszélés van, akkor a nagykövet vendégül látja az adott országban a fontos partnereit, leülnek egy fehér abroszos csodás asztal mellé, és magyar ételeket végig kóstolva, magyar borokat fogyasztva, egy kicsit oldottabb hangulatban tudnak beszélgetni a világpolitikai dolgokról, és így talán kicsit könnyedebben tudnak egymással tárgyalni, mint hogyha egy egyszerű tárgyalóasztal mellé ülnének le, és természetesen ezek a fogások, ezek szimbolikus jelentőséggel is bírnak. Ugyanakkor, ugye az elmúlt néhány évben nagyon sok ország felfedezte azt, hogy magának a gasztronómiának, mint területnek nagyon fontos nemzetgazdasági jelentősége van. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság mennyire trendi mondjuk kimcsit enni, ami ugye ez az ázsiai fermentált zöld vagy savanyúság. Néhány évvel ezelőtt senkinek fogalma nem volt arról, hogy mi ez a kimcsi.
0: Hát vagy gondoljunk a macsa tejára, hogy nem
1: vagy
0: tudnak annyit gyártani,
1: van,
0: amennyi
1: van.
0: A világ piaca fel tudna
1: így
0: venni.
1: Van, vagy akár a főlevesek, vagy egyéb ázsiai levesek, bármelyik országhoz is kapcsoljuk, vagy a rámenleves, tehát hogy ezekről mi nem tudtunk nagyon-nagyon sok ideig, és az, hogy ezek az országok, tehát legyen szó Dél-Koreáról, aki elképesztő professzionalizmussal és elképesztő pénzeket beleölve népszerűsíti a saját gasztronómiáját külföldön, tehát akár legyen szó a kulturális intézeteiknek a működéséről, vagy akár a gazdasági támogatásról azért, hogy külföldön ilyen jellegű éttermek nyíljanak. Tehát ezt nem lehet azonnali számokban kifejezni, hogy most, hogyha megnyitok egy éttermet, akkor annak milyen nemzetgazdasági haszna lesz. Viszont, hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor belegondolhatunk abba, hogy oké, lehet, hogy elkezdjük a kimcsit népszerűsíteni, de elképzelhető, hogy 5 év múlva egész Európa kimcsilázban fog égni, és mindenki ezt akarja majd importálni, vagy saját maga megcsinálni otthon, tehát hogy ez elképesztő.
0: Ez érdekes, mert ez hozza az országimás emelkedését.
1: Pontosan.
0: És akkor mindenki elkezd akarni
1: így
0: nyelvet
1: van.
0: Tanulni,
1: így
0: ahogy
1: van.
0: Itt Budapesten is látni ezt.
1: Igen.
0: De ehhez hozzájárulnak szintén a koreai sorozatok is, ahogy én is mondta a török sorozatokat, tehát hogy ez lehetne egy irány, akár Magyarország számára is. Mi lehetne az az étel, amit így népszerűsíteni lehetne, magyar étel, a magyar kimcsi, kovászos borka.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ezt valószínűleg nem nekem kéne megmondani, mert én a török gasztronómiában vagyok igazán otthon, és nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb és nagyobb tudással rendelkező magyar gasztronómiát ismerő és képviselő séfek vannak itthon, de azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lenne a turisztikai vagy a turizmus stratégián belül egy gasztronómiai stratégiára is, ami most nincsen, annak érdekében, hogy eldöntsük azt, hogy mit szeretnénk bemutatni. Mert egyébként ez nekem sokkoló volt, amikor elkezdtem ugye kint dolgozni, és megpróbáltam felkeresni és felkutatni minden létező dokumentumot, ami ehhez kapcsolódhat, hogy tulajdonképpen nekünk mi a hivatalos állásfoglalásunk, mi a mai magyar konyha, mi az, amit ebből szeretnénk megmutatni. Mert nyilván nagyon sok séf van, aki ezt valamilyen formában interpretálja, ott vannak a nemzetközi versenyek, mint a Bocuse d'Or például, ahol szintén bemutatjuk valamilyen formában a magyar konyhát, de hogy igazából mit szeretnénk bemutatni, nem beszélve arról, hogy hol szeretnénk ezt bemutatni, mert például ugye a külügyminisztériumnak van egy együttműködése a Metro Gasztroakadémiával, ahol minden évben azoknak a séfeknek, akik egyes nagykövetségeken dolgoznak, nekik tartanak egy továbbképzést, hogy hogyan lehet még csodálatosabban bemutatni külföldön a magyar gasztronómiát. Viszont én végignéztem nagyon sok ilyen képzésnek az anyagát, és a nagy résztük teli van olyan alapanyaggal, amit például én nem tudtam Törökországban használni. Tehát ugye a vallás miatt eleve kiesik a sertéshús, és mindenféle kolbász, és sertészsír, és minden egyéb.
2: Téli szalámi.
1: Tehát nagyon sok minden kiesik. Vannak olyan tejtermékek, amiket nem lehet Törökországban beszerezni, tehát például egy rögös túró, vagy egy tejföl. Vannak hozzá hasonló tejtermékek Törökországban is, van, amit bizonyos recepteknél lehet helyettesíteni, de mondjuk egy túrógombócot nem tudok kint megcsinálni, csak ha itthonról elviszem a túrót. Vagy például egy libamáj, tehát kint nem lehet libamájat kapni, nem lehet kacsamájat kapni, vagy csak csillagászati áron, és nem is olyan minőségben. Tehát ezt vagy elviszi az ember itthonról valamilyen formában, vagy pedig nem készíti. És igen, amikor így végig gondolja az ember, hogy oké, tradicionális magyar konyha, mit tudok ebből megmutatni a törököknek, akkor egyébként elgondolkodható, hogy mennyire limitált, és mi az, ami megmarad, és abból mi az, ami mondjuk a török ízlésnek is megfelelhet.
2: És akkor mi lenne az irány? Akkor nagyon kell ismerni azt a kultúrát is, ahova szeretnénk
1: adni. Így van,
2: adni.
1: Ez nagyon fontos, és mindenképpen szerintem az egy szuper irány, hogy minden magyar kulturális intézeti dolgozónak és vezetőnek ismernie kell az adott kultúrát, ahova megy, beszélnie kell a nyelvet, ez idáig is így volt, remélem, hogy így is marad, mert azt gondolom, hogy csak hogyha ismerjük, hogy hova megyünk, akkor tudjuk megfelelően az ottani embereknek átadni azt, amit mi saját kultúránkból beszeretnénk mutatni.
2: És akkor visszatérve az ön törökországi munkájára. Mennyit lépett előre ez a gasztronómiai diplomácia az ön munkássága révén?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy év alatt nyilván bő egy év alatt nem lehet megváltani a világot, de elkezdtünk valamit. Nagyon-nagyon sok újságban, social media felületen jelentünk meg, nagyon sok újságíró és olvasó ismerkedett meg velünk, és borokkal is, és úgy néz ki, hogy egyébként ennek a borvonalnak most lesz továbbfejlődése is, hál' Istennek, mert a magyar borok még nem találhatóak meg a török piacon, de úgy néz ki, hogy ez hamarosan meg fog változni, aminek nagyon drukkolunk. Szóval, hogy összességében szerintem volt egy nagyon jó kezdés, az emberek elkezdtek már érdeklődni azon, amit csinálunk. Azóta az intézet több fesztiválon szervezett már gasztroprogramot, de hát nyilván ez akkor lenne jó, hogyha ez egy folytatólagos dolog lenne, és rendszeresen lennének ilyen események. Nincs erre természetesen külön költségvetés egyelőre, de remélem, hogy hosszú távon hasonlóan mondjuk Dél-Koreához, vagy Tájföldhöz, vagy Peruhoz, ugye sok ilyen ország van, akik elég nagy büdzsét különítenek el kifejezetten a gasztrodiplomáciára, remélem, hogy előbb-utóbb ez nálunk is így lesz.
2: Kedves hallgatóink, a Kerengőben Tóth Ági kulturális diplomata gasztronómiai szakértő, szabadúszó séf, a Nár Gurme márka alapítója volt a vendégünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő, Pozsgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő közéleti beszélgetések.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Július 31-én, Loyolai Szent Ignác emléknapján, 14. Leó pápa aláírta a Vatikán állam új alaptörvényét, amely a 2023-as szöveg helyébe lépett, tudatta a Magyar Kurír. Az alaptörvény azonnal hatályba lépett. Az új alaptörvény megerősíti és magában foglalja a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Ahogyan a múltban is, a preambulum az új alaptörvényben is védi a Vatikán városi értékeket, és az igaz egyházi szellemiséget várja el a kormányzó testülettől. A Fidesz frakció, a Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt, adta hírül az MTI. Az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. A Fidesz kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyog Tamásnak hívják. Egyhangúlag szavaztak a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjai a július 21-i ülésen az alapkamat csökkentéséről. Olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben. A tanács 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntéshozók ennek a gazdasági folyamatnak folytatásáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján fognak dönteni. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját maga és környezete egészségére, fogyasszon elég folyadékot és ne tartózkodjon huzamosabb ideig a tűző napon. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt, közölte a kormány szerdán. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerdán. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. A teherhajók közül ezért néhány egészen extrém rakománykönnyítéssel tud csak közlekedni. Hazánk időjárásáról. Csapadékra este sem számíthatunk, késő este általában 25-32 Celsius fok lesz. Csütörtökön napos idő várható gomoly felhőkkel, amelyekből délutántól helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 Celsius fok között alakul, délután 36-42 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. A Világegyház következik.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Érszegi Márkkal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával. Minden templomok anyja, lateráni bazilika lesz a beszélgetésünk tárgya. Itt állunk egy július végi forró napon, de nyitva van a fő kapuzat bazilikába, és cserélődik a levegő itt az előtérben, nagyon jó itt megpihenni. És beszélgető társamat különös személyes dolgok is kötik ehhez a bazilikához. Mi történt itt veled ebben a bazilikában, kedves Márk?
5: Számos kedves élmény mellett a leginkább személyes az az, hogy a Szentsír lovagrend tagjává ebben a bazilikában avattak engem 2009-ben. Tudni, hogy a Szentsír lovagrend a közép-olaszországi helytartósága mindig itt Róma székesegyházában, a lateráni bazilikában tartja az éves lovagavatási szertartást. Ugye a Szentsír lovagrend az egy szentszéki háttérintézménynek számít. A szentföldi keresztények, különösen is a jeruzsálemi latin patriarkátus támogatására alakult, és ezt a kizárólagos célt látja el, mióta a 9. Pius pápa az 1800-as évek közepén újjá alakította és megreformálta.
4: Milyen kötelességei vannak egy szentsírlovagnak, különösen is, hogyha a római rendtartomány tagja, mert te az vagy, vagy a közép-olasz rendtartomány tagja?
5: A szentföldi keresztények, egészen konkrétan a jeruzsálemi latin patriarkátus intézményrendszerének, iskoláinak, szemináriumának, plébániáinak az anyagi támogatása az nagy mértékben a jeruzsálemi Szentsír lovagrend világszerte jelenlevő szervezeteinek, tagjainak a feladata. Tehát ez a lovagrend azért lett létrehozva, mai magyar szóval, hogy fundraising hátteret biztosítson a patriarkátusnak, amikor azt ugye 1847-ben 9. Pius újja alakította Jeruzsálembe.
4: És akkor még a Szentföld török uralom alatt van, ugye?
5: Ráadásul, de hát a támogatás az... Hát
4: pont azért kell a támogatás.
5: Akkor is kellett, meg ma is ugyanúgy kell ez a támogatás, tehát nélkülünk nem tudna működni a jeruzsálemi latin patriarkátus, és hát természetesen, mint Krisztus hívők, világi Krisztus hívők társulata, a tagoknak a személyes megszentelődése ugyanúgy feladata és célja ennek a rendnek, amit természetesen itt Rómában is sajátos módon ünneplünk meg, egyrészt ugye az éves lovagavatási szertartással, de bizonyos alkalmakkor részt veszünk a római helyi egyház életében is, például az úrnapi körmeneten, amit a Szent Atya celebrál itt a lateráni bazilikában, vagy előtte, és utána pedig a Santa Maria Maggiore bazilikához vezeti az úrnapi körmenetet, ha éppen Rómában tartózkodik a pápa.
4: Nem kis áldozat ez a szentsírlovagoktól, mert hát nyár elején van úrnapja, és Rómában már akkor igen meleg van, és a szentsírlovagoknak rétegesen kell öltözniük.
5: Bizony a fehér palást az ilyenkor nem segíti a hűsítést, de ezt büszkén viseljük, mert ez...
4: Valamiért,
5: főleg azért, mert ez egy jel, és a rajta levő ötös kereszt, az ugye Jézus öt sebhelyére utal, amire gondolva a kisebb nevű szenvedéseinket is szívesen ajánljuk.
4: Minden templomok anyja és feje. Ahogy az esztergomi minden magyar templomnak anyja és feje, hát itt a Világegyház szívébe vagyunk. Miért pont itt van ez a felirat ezen a templomon?
5: Mert ez a pápa székesegyháza. Tehát egy közkeletű tévedés, hogy a Szent Péter Bazilikáról székesegyházként beszélek, de nem, az nem székesegyház. A Róma székesegyháza, tehát a pápa széktemploma, az a lateráni bazilika. És valóban itt a szentély végében, ott is áll az a kőtrónus, ami egyébként a Szentpéterben nincs is. Tehát a székesegyház azért székesegyház, mert ott a püspöknek a széke. Róma püspökének ez a székhelye. Ez az a városon belüli hely, és ez nagyon fontos, hogy az ókori városfalakon belül, éppen hogy a falak mentén, de belül található hely, amit Konstantin császár az akkori pápának, Szent Szilveszter pápának adományozott. Ugye ez egy császári birtok volt, egy korábbi lovassági laktanya, meg egy császári palota, komplexumot adott át a pápának, aki itt építette fel az első nagy bazilikát. Ugye a bazilika azt jelenti, hogy királyi csarnok, hát egy császári birtoknak az épületei lettek átalakítva királyi csarnokká, de immár Krisztus királynak a tiszteletére, és valóban mi is a lateráni bazilika titulusa?
6: Ugye két János, nem?
5: Lateráni Szent Jánosnak szoktuk nevezni, de a teljes titulusa az, hogy a legszentebb üdvözítő, keresztelő Szent János és Szent János evangélista templom.
6: Három titulusa van, két János.
5: A legszentebb üdvözítő az az elsődleges titulusa, tehát ez a legősibb része. És ez tehát a pápának a székesegyháza, sőt, egy évezreden keresztül, több mint egy évezreden keresztül a pápának a rezidenciája is itt volt.
6: A lateráni palota, ugye?
5: Hát de az a lateráni palota, ami most már nem létezik.
6: Hol volt az?
5: Úgy is hívták akkoriban, hogy patriarchium, tehát pátriárkai palota. Hát a mostani lateráni palota helyén volt a részben, tehát a bazilikától jobbra, de a mostani palota az ugye 16. század végi, 5. Sixtus emeltette. Egyetlen egy kis darabja azonban túlélte az időket. És ezt is sokan ismerik, sokan meg is nézik. Csak nem biztos, hogy tudják, hogy ez a régi pápai palotának egy darabja. Nem másról van szó, mint az Scala Santa, a Szent Lépcső szentélyéről. Most ugye egy forgalmas út választja el a lateráni bazilikától ezt a szentélyt, ezt a kegyhelyet. Amikor fölmenjünk a Szent Lépcsőn, ami ugye sokak számára ismerős is, akkor egy kápolnához jutunk, ahova be lehet kukucskálni a rácsokon keresztül. Az volt a Sancta Sanctorum, a Szentek Szentje, mert ott voltak a legszentebb ereklyéi a római egyháznak. Az a pápának, a pápai palotának a magánkápolnája volt. Hát ez magyarázza a fontosságát. Ott őrizték eredetileg Veronika kendőjét, tehát azt az akeropita ikont, azaz nem emberkész festette ikont, amit aztán később átvittek a Szent Péter Bazilikában, és mind a mai napig, ugye Nagyböjtben egyik szombati napon megmutatják a híveknek ezt a Veronika kendőt, és aminek az eredetie egyébként a hagyomány, de igazából a tudományos vizsgálatok szerint is nem is a Vatikáni Bazilikában van, hanem egy kicsi nyabruzzói faluban, Manopellóban, annak a kapucinus kolostorának az oltárán őrzik, és csodálatos hasonlóságot mutat az azon látható Krisztus arc a torinói lepel Krisztus arcával, azzal a különbséggel, hogy a manopellói szent arc, a Veronika kendő nyitott szemmel ábrázolja Jézus Krisztust, de a tudósok szerint ugyanúgy lehetetlen volna mai eszközökkel reprodukálni azt a képmást, mint a torinói lepelnek a képmását is. Lehetetlen az összes mai legmodernebb tudományos eljárásokkal reprodukálni, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint amilyenekkel rendelkezik. Ez tehát szintén itt ebben a Sancta Sanctorumban volt eredetileg, de mindmáig nagyon sok fontos erekét őriznek, tartanak ott. És az a apszis, amit kívülről is lehet látni,
6: mozaikkal ellátva,
5: az pedig a régi pápai ebédlőnek, a triklíniumnak az apszisa, a maradványa. Tehát effektíve pápai palotának a beltere látszik, a megmaradt egyik tere látszik most itt ennek a épületkomplexumnak a külsején. Ennyi maradt meg a régi pápai palotából. Hát ugye, amikor a 14. században a pápák átköltöztek a pápáknak a avignoni birtokára, ami francia területen volt, de mégis pápai birtok, és hát francia befolyás alá kerültek, akkor ugye 70 éven keresztül, ugye ezt hívjuk ugye avignoni fogságnak, az avignoni fogság egy hosszú egyházszakadásba, belső küzdelembe torkollott, ugye a nagy nyugati egyházszakadás, mire azon túllendült a pápaság, hát itt volt egy romos, elhanyagolt pápai palota, és a pápák nem tudtak beköltözni, akkor választották rezidenciájukul a vatikáni már meglevő kisebb pápai rezidenciát, és kezdték el kiépíteni azt a palota komplexumot, amit ma apostoli palotaként ismerünk. Ugye annak az első jele volt, hogy IV. Sixtus pápa 1475-ben felépítette a Sixtus kápolnát, a palota kápolnát. Ugye a palota kápolna az a pápai palotának az egyik legfontosabb kelléke, a napi szertartásoknak, hivatalos liturgikus szertartásoknak a színhelyeként.
6: Belépünk a bazilikába most.
5: A bazilikának a bronzkapuja, az eredeti római kori bronzkapu, ez a Forum Romanumon álló kúria épület, tehát a szenátus épületének a bronzkapuja, amit ide áthoztak a középkorban, kicsit átalakították, de mind a mai napig látszik rajta, hogy ez egy római kori bronzkapu, és csodálatosan működik, annak ellenére, hogy hát több mint 10 méter magas, ki tudja hány tonna súlyú, egyetlen ember tudja nyitni és csukni. A lateráni bazilikának a főhajója az most már nem igazán, meg a mellékhajók se igazán emlékeztetnek arra, hogy ez egy ókeresztény bazilika, és a bazilika struktúrát ugyan őrzi, de a díszítése az már nem őrzi a középkori, ókori előzményeket, hanem a főhajónak az átalakítását Francesco Borromini végezte, az 1640-es évek második felében. Főhajóba a 12 apostol szobrát egy-egy ilyen ovális edikulában helyezte el, felöltöztette a régi, ókori, középkori márványoszlopokat barokk struktúrákba, és ez számunkra miért releváns?
6: Hát azért, a Via Giulia palotája is Borromini művészi tehetségét dicséri, nem?
5: Pontosan, de ha megnézzük az éveket, hogy mikor dolgozott Borromini a Via Giuliai Falconieri palota kibővítésén és díszítésén, és mikor dolgozott itt a lateráni bazilika átalakításán, akkor látszik, hogy ezt a kettőt párhuzamosan végezte.
6: Két főműve életének.
5: Mondhatjuk.
6: Öt hajós a bazilika, és hát hatalmas, szép, tágas mellékoltárok vannak még a hajók mellett.
5: A jobboldali első mellékhajóban az első emlék az tulajdonképpen 8. Bonifác pápának egyfajta síremléke, ami ő egyébként a vatikáni bazilikában van eltemetve, de ide helyezték át a Borromini féle felújítást követően a régi pápai, lateráni pápai palotának a lodzsáján, áldások lodzsáján található Giotto-féle freskót, ami azt ábrázolja, hogy 8. Bonifác pápa 1300-ban meghirdeti az első szentévet. Tehát itt látható képileg is, amint erről a áldások lodzsájáról Bonifác pápa felolvassa a szentévet meghirdető bulláját, Antiquorum Habet kezdetű bullát, tehát ez a szentéveknek az eredetére utal, és a híres Giotto alkotása.
6: És hogyha tovább megyünk egy oszlopköteggel, ott már otthon érezzük magunkat igazán a szószoros értelemben.
5: A római pápák többnyire a Szent Péter bazilikában temetkeztek. Ugye mindenki Szent Péter, azaz az első pápa nyughelye körül szeretett volna sírhelyet magának, de nem mindegyik pápa temetkezett oda, többen a lateráni bazilikában lettek eltemetve, különösen is ugye a középkor elejéről, akik hát ugye a lateráni palotában laktak. Az első pápa, aki itt a lateráni bazilikában van eltemetve, és magyar szempontból döntő fontosságú, az második Szilveszter pápa. Nem tartozik a szent pápák közé, azonban egy fontos pápa volt, még ha rövid ideig uralkodott is, az első ezredfordulón. Egyrészt, mert ő egy tudós ember volt, egy bencés szerzetes, franciaországi származású, természettudományos műveltsége és tudása az igen híres volt, és harmadik Ottó császárnak barátja volt, nevelője volt. És az pápa és a császár közötti jó viszony tehette lehetővé azt, hogy Szent István király erre építve a pápától kérjen koronát, tehát a pápától kérje azt a nemzetközi elismerést, ami a korabeli Európában, a korabeli nemzetközi közegben Magyarország, mint új keresztény királyságnak a függetlenségét elismerte és biztosította. Mi volt ez az elismerés? Ez volt a híres koronaküldés, hogy Szilveszter pápa koronát küldött István királyunknak. Na most ennek a gesztusnak, ennek az eseménynek a fontossága Magyarország alapítása, a magyar alkotmányos identitás szempontjából döntő fontosságú. Azt lehet mondani, hogy ez hozzá tartozik a Magyarország alkotmányos identitásához, tehát fontos minden magyar számára, tulajdonképpen vallástól függetlenül. Mert ez biztosította, hogy Magyarország létrejöjjön és megmaradjon, erre, ezekre az alapokra épül mind a mai napig a magyar alkotmányos identitás. Azt is mondhatnám, hogy éppen ezért a szentszékkel való kapcsolat az kicsit más. Kicsit másként van jelen mindannyiunknak a tudatában, más fontossággal bír mindannyiunk számára, mint sok más nagyon fontos és releváns diplomáciai kapcsolat szerte a világban, mert a szentszékkel való diplomáciai kapcsolat volt az, ami biztosította Magyarország függetlenségét, ugye Krisztus utáni ezredik évben. Azt is mondhatnánk, hogy rögtön az első magyar szentszéki követküldés, Asztrika pát, aki koronáját jött a pápához, ez egy nagyon sikeres küldetés volt, és milyen hosszú távú kihatásai lehetnek egy ilyen diplomáciai missziónak.
4: És hát ennek állít emléket, ez a művészi alkotásnak is nagyszerűen beillő emlékfal.
5: Tekintettel Szilveszter pápa és a koronaküldés fontosságára Fraknói Vilmos püspök, aki ugye 1894-ben létrehozta a Magyar Történeti Intézetet, 1895-ben megépítette a Fraknói villát, az akkori Történeti Intézet székhelyét, ami most a szentszéki nagykövetségünk székhelye, fontosnak tartotta, hogy második Szilveszternek egy megfelelő sír emléket állítsanak, és ezért a pápának a középkori sír feliratát, ami egy szép nagy márvány tábla, de ábrázolások, szobrok, stb. Nélkül, belefoglaltatta egy nagy ilyen sárga márvány struktúra által keretezett nagyobb síremlékbe, aminek a felső részén elhelyezte pontosan a koronaküldésnek a jelenetét. Ugye Magyarországon legtöbbször azt ábrázolják a művészek, amint Asztrika pát meghozza a koronát és átadja Szent István királynak. Itt Rómában meg értelemszerűen azt ábrázolja a művész, amint Asztrika pát Szilveszter pápa elé járul, és aki átadja számára a láthatólag a Szent Koronáról mintázott koronát. A jelenet hátterében ott a pápa háta mögött álló egyháziak sorában hagyomány szerint magát Fraknói Vilmost lehet felismerni. A jelenet fölötti félkör alakú lunettában pedig ugye a magyarok nagyasszonyát látjuk, szintén a Szent Koronával ábrázolva, két oldalán pedig Szent István és Szent László királyunkkal, amint hódolatukat fejezik ki a szűzanya előtt. Ezt a síremléket, ezt a fehér márványból készített reliefet Damkó József nevű magyar szobrász faragta, 1907-ben került itt elhelyezés, hogy a Damkó József, ő művészeti ösztöndíjasa volt ennek a Fraknói féle intézménynek, mert hogy Fraknói a Történeti Intézet sikerén felbuzdulva, ugye aminek a célja a Vatikáni Levéltárban folytatandó magyar kutatások voltak, létrehozott egy művészházat is, hogy jöjjenek ki a magyar művészek, és alkossanak, merítsenek inspirációt, és Damkó József egyike volt ezeknek a korai magyar ösztöndíjas művészeknek, aki tehát ezt a Szilveszter pápaféle síremléket, műemléket is elkészítette, és itt elhelyezhette. Tegyük hozzá, hogy ugye a Római Magyar Akadémia immár 99 éve fogadja a magyar művészeti ösztöndíjasokat, de ezt megelőzően is jöttek.
4: Létezett, igen,
5: hát ugye a Fraknói féle intézmény, sőt még azt megelőzően is. Tehát már a 19. század második felében is vannak rá adatok, hogy magyar művészek kijöttek Rómába alkotni, tanulni, és általában ezt úgy hozzák az életrajzaik, hogy a nádor támogatásával, ilyen-olyan magyar támogatással. Hát akkor még nem nevezték szervezett ösztöndíjnak, de tulajdonképpen a magyar állam akkori hatóságai támogatták a magyar művészeket, hogy kijöjjenek Rómába inspirálódni, tanuljanak, mint ahogy sok más magyar művész is kijött. És hol laktak ezek a művészek sok esetben? Az akkori szentszéki nagykövetségünk.
4: Tehát Fraknói villájában.
5: Hát nem az volt az akkori szentszéki nagykövetségünk, az akkori szentszéki nagykövetségünk, ugye az osztrák-magyar monarchia szentszéki követsége.
4: A Palazzo Venezia?
5: A Palazzo Venezia volt pontosan, tehát a egy-két művésznek a életrajzából lehet olvasni, hogy ő a Palazzo Venezia toronyszobáiban lakott, és onnan járta a várost. Tehát ez egy régi intézmény, hogy ösztöndíjjal magyar művészek itt kijönnek, és hát hozzájárulnak egyrészt a magyar művészethez, másrészt az olasz-magyar kapcsolatokhoz.
7: Visszatérve ehhez a műemlékhez, hát micsoda beágyazottság kapcsolatrendszer és elismertség kellett áramoljon Fraknói felé, hogy lehetőséget, engedélyt kapjon ehhez a hatalmas és gyönyörű megemlékezéshez, második szilveszter síremléke örvén a magyar államiságnak. De most egy kis emléktábla is, egy vatikáni elhelyezés, hát, micsoda, te ismered ezt, biztosan micsoda diplomáciai munka kell, és nem, nagyon nem volt könnyű, és akkor se lett könnyű, de ez azt jelenti, hogy akkor nagyon komoly tényezők lehettünk.
5: Tapasztalatból tudom, hogy nem könnyű vatikáni közegben, területen elhelyezni bármilyen emléket, mert joggal korlátozzák az ilyen külső megjelenéseket, hiszen boldog-boldog talán hát szeretne igen. egy ilyen emléket, tehát nem egyszerű, viszont való igaz, hogy Fraknói, aki hosszú éveket töltött el itt Rómában, bejáratos volt a Vatikánban, a Vatikán levéltár ürügyén, nagy elismertségnek örvendett, és 13. Leó pápával is jó kapcsolatban volt. De van itt egy másik emlék, amit viszont kevésbé ismerhetünk. Ez pedig a magyar Szent Három Királyok erekjéje. A Lateráni Bazilika kincstárában található egy díszes 19. századi erekje, tartó benne Szent István, Szent Imre és Szent László erekjeivel. És hogy került ide ez az erekjetartó, ennek is van egy szép története. 1867-ben 9. Pius pápa, aki rendes szentévet nem tudott tartani, mert 1850-ben is gondok voltak, ugye 1875-ben már a római kérdés miatt nem is
7: tudott. A pápai állam megszűnt addigra.
5: Nem is tudta megnyitni a Vatikánt, így az ellenőrök előtt. 1867-ben viszont megünnepelte Szent Péter és Pál vértanúságának az 1800. évfordulóját. Ez egy kicsi szentév volt. És a Szent Péter és Pál júniusi ünnepére összehívta a világ püspökeit, és eljött Simor János Magyarország prímása is, aki ráadásul akkor még nem is volt bíborossá kreálva. Tehát több mint esztergomi érsek és Magyarország prímása jött, és ajándékként a pápának elhozta
7: erekjét.
5: Három erekjét, a Lippert János által, az ő kedvenc ötvöse által készített erekjetartóba foglalva, és ezt a pápának átadta, erről Simor maga írja le az utazását és annak a részleteit, és ez az erekjetartó később, ezt még nem sikerült kideríteni, hogy mikor, milyen keretek között, bekerült a Lateráni Bazilika kincstárának az állományába. Könnyen lehet, hogy akkor, amikor ezt az 1980-as években ezt a kincstárat létrehozták és megnyitották a látogatók előtt, tehát azóta itt a Lateráni Bazilikában található ez az erekjetartó, ami azért érdekes, mert ugye ez az esztergomi bazilikából jött, ami a magyar egyháznak a anyatemploma, és most a Lateráni Bazilikában található, ami pedig a világ összes templomának az anyatemploma.
7: És a kincstárban megtekinthető ez a...
5: Megtekinthető, és a magyar egyház és a római egyház, sőt a világegyház közötti szimbolikus lelki kapocsnak egy kiváló tanúságtétele.
7: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Rómában jártunk Érszegi Márkkal, a Magyar Akadémia igazgatójával, a Lateráni Bazilikát, Székesegyházat tekintettük meg. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Világegyház.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 413-as jegyzékszámú G-dur cselló koncertójának harmadik tétele. Előadta Christoph Coin, valamint a The Academy of Ancient Music. Vezényelt Christopher Hogwood.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. augusztus 5-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs, Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden legyen az államfőválasztás. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A Hezbollah alagútjait és fegyverraktárat semmisített meg az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Szerdán Baka András jogtudóssal a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről. Ezt követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott, írta Magyar Péter. Sajtóhírek szerint Baka András volt az a strasbourgi előadó bíró, akinek közreműködésével a testület felülvizsgálta a tatai 1956-os sortűzért elítélt Korbély százados ügyét, és a magyar bíróság ítéletét felülírva járult hozzá a felmentéshez. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A parlament honlapjára felkerült szerdai dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11-e kedd legyen. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Július 19-én a tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Judit Sakk nagymestert kérjék fel államfőnek. Polgár Judit azonban egy nappal később bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A miniszterelnök az ezt követő időszakban Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában találkozott Fülöp Botond ügyvéddel, majd Romsics Ignác Széchenyi díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgetett. Legutóbb pedig szerdán Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolják a köztársasági elnöki tisztségre. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról is beszélt, hogy szeptembertől elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat. Így augusztusban átmeneti időre választanak köztársasági elnököt az új alkotmány elfogadásáig, amelyet népszavazás fog megerősíteni. Azt is jelezte, hogy az alkotmányozási folyamat során kikérik az emberek véleményét, és lehetőség lesz változtatni a köztársasági elnök megválasztásának szabályain is. A Fidesz úgy véli, Súlyog Tamás az utolsó legitim köztársasági elnök. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Erről beszélt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz szerint az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. A Fidesz

0: által legitimnek tartott Súlyog Tamás nemrég maga írta alá azt az alkotmánymódosítást, ami megszüntette a köztársasági elnöki mandátumát. A Tisza pártnak minden esetre egyelőre nincs bejelentett jelöltje. A Fidesz és a KDNP tehát nem vesz részt a folyamatban, az egyetlen köztársasági elnök jelölt jelenleg a Mi Hazánk jelöltje, aki Tóth Máté energiajogász. Magyar Péter Facebook oldalán arról írt, hogy Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája.
1: Augusztus 20-ig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő fő problémáit az Országgyűlés Gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-ig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot. Újabb feljelentés, amit sokan magyar ellenesnek tartanak. Ezúttal a háromszéki székelykapuk ellen tettek feljelentést, ami jelentős többletkiadást okozhat az önkormányzatoknak. Gáspár Sándor tudósít.
2: A falu bejáratnál emelt, az országutat átívelő impozáns székelykapuk kerültek a célkeresztbe Kovászna megyében. Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település, Dálnok, Lemhény, Torja, Gelence, Szent Katolna, Kiskászon, Kézdi Szárazpatak, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Magyar Hermány, Papolc és Uzon bejárataihoz felállított székelykapuk ellenében, ugyanis úgy véli, hogy jogellenesen helyezték el, az nem számít, hogy az alsó Csernáton itt például 18 évvel ezelőtt és eddig senkit sem zavart, de legalábbis építési engedélyek és egyéb jóváhagyások nélkül. Tehát tessék ellenőrizni, és a törvényben előírt büntetéseket alkalmazni is. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, aki nevet és címet is feltüntetett, de ezekről kiderült, hogy hamisak. Nyilván a bukarestiek annak rendje és módja szerint már is kérik az illető székelykapukra vonatkozó igazoló iratokat. Az ezredforduló környékén hirdették meg mozgalomként, hogy minden székelyfalu állítson a bejáratához székelykaput, válaszként, hogy Székelyföld létét ugyancsak hangosan kérdőjelezte meg a román sovinizmus. Ekkor vált tömegessé a kapuállítás a falu bejáratához, bár szorványos példák vannak korábbról is. A kifogások között szerepel, hogy árvízveszélyt is jelentenek, meg forgalmi akadályt, veszélyeztetik a közlekedést. 2023. októberre óta Ungarikum a székelykapu. Állítása is elég költséges, de most az utólagos igazolások 5000 eurójába is kerülhetnek egy-egy önkormányzatnak, bár esetleg többet is fizetni kell a különféle hatósági, központi engedélyekért. Hiába adta helyi jóváhagyását az önkormányzat. Kérdés, sikerül-e azonosítani a feljelentés szerzőjét, akinek elég sok székelyfaluban szeretnének a szemek közé nézni.
1: Oroszország újabb nagyszabású rakéta és dróntámadást hajtott végre Kijev és a kijevi terület ellen, amely jelentős civil áldozatokkal és súlyos infrastrukturális károkkal járt. Nyíri Kata jelenti.
3: A július 4-éről 5-ére virradó éjszaka Oroszország 24 ballisztikus rakétát, 4 Zirkon és Onikosz típusú rakétát, valamint 115 támadó drónt indított Ukrajna ellen. A támadás fő célpontja Kijev és a kijevi terület volt. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a támadás következtében 17 ember meghalt, 44-en megsérültek. A legsúlyosabb csapásokat a kijevi terület szenvedte el, ahol 16 áldozatot követelt a támadás. A rakéták és drónok vasútállomást, civil logisztikai központokat, raktárakat, valamint egy sörgyárat is eltaláltak. A Brovari járásban egy vasútállomást ért csapásban 8 ember vesztette életét. Zelenszkij ismét sürgette a nyugati partnereket, hogy gyorsítsák fel a ballisztikus rakéták elleni elfogó rakéták szállítását Ukrajnának. A támadás következtében megsemmisült a Novaposta szállítmányozó cég egyik kijevi logisztikai központja, valamint egy barkácsáruházlánc logisztikai raktára és egy gyártóüzem is. A károk miatt az ukrán kormány rendkívüli egyeztetéseket kezdett a logisztikai és kereskedelmi vállalatokkal az ellátási láncok fenntartása érdekében. Nemzetközi téren az Európai Bizottság bejelentette kijelentette, hogy újabb 1,4 milliárd eurót biztosít Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonhozamából, a támogatást Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és az ország ellenálló képességének fenntartására fordítják.
1: Donald Trump az Egyesült Államok elnöke szerint kormánya nagyon jó megbeszéléseket folytatott Iránnal a keddi egésznapos tárgyalások során. Az izraeli hadsereg az éjszaka folyamán megsemmisítette a libanoni síta Hezbollah szervezet alagútrendszerét és egy fegyverraktárát is. Dél-Libanonban, a Srebin faluban több tucat méter hosszú alagutakat tártak fel és számoltak fel, amelyek a Hezbollah gerilla harcát szolgálták. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
0: Az olajárak estek, a részvények pedig megugrottak szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street rekord magasságokat ért el, abban a reményben, hogy hamarosan megállapodás születhet a blokád alá került hormuzi szoroson átívelő forgalom helyreállításáról. Az Axios hírügynökség két regionális forrásra és egy amerikai tisztviselőre hivatkozva most arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán közeledik egy ideiglenes megállapodás megkötéséhez a szoros újranyitásáról Omán beleegyezésével, amely a víziút egy részét ellenőrzi. Az iráni állami média azonban azt állította, hogy az Ománnal kötött megállapodás a szorosról, amelyen általában a globális olaj és csepp folyósított földgáz szállítmányok mintegy ötöde folyik, késni fog, amíg az Egyesült Államok továbbra is fenyegeti Iránt. Irán közben leállította a Hormuzon áthaladó forgalom nagy részét, még Washington blokkádot tart fenn az Iránnal kapcsolatos hajózás és kikötők ellen.
1: Szűk többséggel győzött a michigani demokrata előválasztásán a párt radikális baloldali szárnyához sorolt Abdul el-Sayed, a mérsékelt Haley Stevens-szel szemben. Derült ki, a szerdán közölt előzetes végeredményből. Kedden az Egyesült Államok csaknem fél tucatnyi államában tartottak előválasztást a novemberi kongresszusi választások előtti kiélezett politikai versenyben. Michigan mellett Kansas, Washington, Missouri és Virginia államban dönthettek regisztrált demokrata és republikánus választók, hogy kit akarnak jelöltjüknek látni ősszel. A még mindig várakozó illegális bevándorlók között állítólag ismert dzsihadisták is vannak Ceután. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen a határellenőrzések megerősítését és fizikai akadályok felállítását sürgette az EU határainak kritikus pontjain. Ez derül ki abból a levélből, amelyet hétfőn Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöknek küldött. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
0: A még mindig várakozó illegális bevándorlók között állítólag ismert dzsihadisták is vannak Ceután, számolt be róla a Junge Freiheit német lap. A spanyol terrorellenes nyomozók legalább egy tucat szemét azonosítottak, akiket letartóztattak, elítéltek, majd Marokkóba toloncoltak terrorista tevékenységek miatt Spanyolországban. A dzsihadisták jelenlétére a határon található térfigyelő kamerák felvételeinek áttekintése során derült fény az El Español spanyol lap jelentése szerint a spanyol biztonsági erők további az iszlám terrorista szintérhez kötődő személyek azonosítására számítanak. Ceutában káosz alakult ki, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be migránsok Marokkó felől múlt hét csütörtökön. 24 óra leforgása alatt mintegy 60 ezer marokkói és más afrikai migráns érkezett, akik közül több tucatnyian meghaltak, most az is megnehezíti a spanyol exklávé helyzetét, hogy a jelenleg Ceutában tartózkodó több száz kísérő nélküli és állítólag kiskorú migránst nem lehet kitoloncolni. Az Express osztrák lap szerint ez a szám 860 főre tehető. A spanyol törvények értelmében a kiutasítás előtt egyéni átvilágításon kell átesniük. A ceutai regionális kormány már két iskolát nyitott meg a migránsok elszállásolására, Madrid pedig további 25 millió eurót biztosít ellátásukra. Úgy tűnik közben, hogy nem csak a Ceutában történtek világítanak rá a megengedő spanyol migrációs politikával kapcsolatos aggályokra. Az embercsempészek ugyanis egyre gyakrabban visznek migránsokat Nagy-Britániából Franciaországon keresztül Spanyolországba. A brit Telegraph lap kutatása szerint a bűnözői hálózatok akár 1000 fontot is követelnek a veszélyes útért. Az új útvonal egyik fő ösztönzője a spanyolországi legalizációs program. Bizonyos feltétlenül feltételek mellett ez a program lehetővé teszi az érvényes tartózkodási engedélye nem rendelkező személyek számára, hogy kérvényezzék tartózkodásuk legalizálását. Szombaton Olaszország és Dánia kezdeményezésére 22 uniós tagállam vezetője levélben fordult az uniós intézmények vezetőihez Ceuta miatt. Ebben a válságot kiváltó tényezőként említik a nagyvonalú spanyol bevándorláspolitikát, amely akár 1,2 millió illegális migránsnak ad törvényes státuszt. Az EU belügyminiszterei végül Spanyolország mellé álltak.
1: Július 31-én, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta a Vatikán állam új alaptörvényét, amely a 2023-as szöveg helyébe lépett, tudatta a Magyar Kurír. Az alaptörvény azonnal hatályba lépett. Az új alaptörvény megerősíti és magában foglalja a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Ahogyan a múltban is, a preambulum az új alaptörvényben is védi a vatikánvárosi értékeket, és az igaz egyházi szellemiséget várja el a kormányzó testülettől. Az egyes országok államfőinek és egyházi vezetőinek meghívására 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A latin-amerikai látogatásról a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni adott tájékoztatást augusztus 5-én a sajtónak eljuttatott közleményében. Az utazás programját a későbbiekben teszik közzé, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tisztifőorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült szerdai jelentésben. Az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte, hogy a Balaton átlag vízállása 54 cm. A Velencei tó vízállása 30 cm, a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A szivattyúzási feladatellátásra felkészülés megtörtént, azt utasításra szükség szerint megkezdhető. A százhalombattai MOL Dunai finomítónál a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság 6 mobil szivattyú telepítést tart készenlétben. Közben történelmi mélypontra másodpercenként 1400 köbméterre süllyedt a Duna vízhozama a romániai szakasz belépő pontján, Báziásnál, közölte a román vízügyi hatóság szóvívője szerdán. A Duna magyarországi szakacán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerdán. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését.
4: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Újabb romániai város vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, írja a Krónika. Az aradi önkormányzat kedden a prefektus felhívására reagálva úgy döntött, hogy 50%-kal csökkenti a közvilágítás fényerejét azokon az utcákon, ahol ezt a műszaki infrastruktúra lehetővé teszi. Emellett ideiglenesen lekapcsolják a díszkivilágítást is a városban. Arad ezzel már a harmadik nagyváros, amely az országos energiaválság miatt takarékossági intézkedéseket vezet be. Jászvásár önkormányzata már a múlt héten bejelentette, hogy éjfél után lekapcsolja a közvilágítás egy részét, valamint a középületek és műemlékek díszkivilágítását is. Nagyváradon hétfő estétől egy órával később kapcsolják fel a közvilágítást, ami a város számításai szerint naponta mintegy 3,3 megawatt villamos energia megtakarítását eredményezi. Emellett az önkormányzat egyeztetéseket kezdett a nagy energiafogyasztókkal is, hogy a legnagyobb fogyasztást lehetőség szerint a 19 és 23 óra közötti esti csúcsidőszakon kívülre ütemezzék, miközben a városi távhőszolgáltató az esti órákban növeli az országos hálózatba táplált villamos energia mennyiségét. Folytatódik a hőhullám Szerbiában is, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden több helyütt elérte a 40 fokot. A szerbiai RTV hír összefoglalója nyomán a Vajdasági Magyar Szó azt írta, folyamatban vannak a Bezdán melletti Baracska csatorna mélyítésének előkészítő munkálatai. A beavatkozással biztosítanák a víz eljutását a bezdáni szivattyú állomásig, majd annak átemelését a Duna-Tisza-Duna vízrendszerbe. Adriana Meszarovic, gazdasági miniszter, kormányelnök megtekintette a munkálatokat, Instagram bejegyzésében kiemelte, hogy a tárca mindent megtesz a vízgazdálkodási rendszer zavartalan működéséért, valamint azért, hogy a gazdaság hozzájusson a szükséges vízkészletekhez, a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása mellett is. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: Egy sporthír, 78 éves korában elhunyt Melis Zoltán, olimpiai ezüstérmes evezős, aki két ciklusban közel 20 éven keresztül volt szövetségi kapitány. A Magyar Evezős Szövetség közösségi oldalán tette közzé szerdán délután a halálhírt, a magyar evező sport egyik legnagyobb alakjának nevezve az elhunytat. Hazánk időjárásáról. Délelőtt többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden legyen az államfőválasztás. 14. Leópápa november 6-a és 17-e között apostoli utazást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A Hezbollah alagútjait és fegyverraktárat semmisített meg az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
6: 2026. augusztus 5-e szerda van. Isten éltesse Krisztina nevű kedves hallgatóinkat. E női név görög eredetű, a latin közvetítéssel átvett Christianus név rövid alakja, jelentése Krisztusi, Krisztushoz tartozó. A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük ma egyházunkban, Havasboldogasszony emléknapján. A templomot harmadik Sixtus, a 431-es efezusi zsinat után építette, a boldogságos szűz az Isten szülő tiszteletére az eretnekségekkel szemben, s augusztus 5-én szentelték fel. Rómában, Havasboldogasszony napján minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések, változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Salus Populi Romani, Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján, 2013. március 14-én elzarándokolt. Az élet egy magaslat. Amíg fölfelé kapaszkodik az ember, a csúcsot nézi és boldog, de amikor fölér és letekint, egyszer csak meglátja a lejtőt. Fölfelé hosszú az út, lefelé viszont nagyon is rövid. írta Guy de Maupassant, a világirodalom egyik leglebilincselőbb, legszórakoztatóbb elbeszélője, aki 1850-ben ezen a napon született. Egy pályaindító verseskötet után 19 novellás könyve jelent meg, több mint 300 történettel. Írt 6 regényt, és még 3 kötetnyi egyéb prózai írásművet, irodalmi elmélkedéseket, köztük egy remekbe készült rövid Flaubert életrajzot, de van egy kötetnyi színjátéka is. Izgatottan érdekelte a közélet, a polgári tülekedés, amelynek kemény kritikusa volt. 1912-ben ezen a napon született Lyonban Pierre Abbé, francia katolikus pap, a szegényeket és menekülteket támogató Emmaus közösség alapítója. A hajléktalanok atyaként ismert lelkipásztort, különösen is szűkebb hazájában, Franciaországban már életében mítosz övezte. A szociális kirekesztés elleni küzdelem egyik legismertebb harcosa volt. 1949-ben alapította meg az Emmaus közösséget, amely ma több mint 40 országban van jelen, köztük Magyarországon is, mintegy 300 közösséggel az egész világon. 1930-ban ezen a napon született Ohioban Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Élete során volt haditengerészeti repülőpilóta, űrhajós, a NASA vezetője, egyetemi tanár és az üzleti élet befolyásos szereplője. Már 16 évesen megszerezte repülő jogosítványát, még mielőtt autóvezetésre szóló jogosítványa lett volna. Iskolai évei alatt aktív cserkész volt, ahol elérte a legmagasabb cserkész kitüntetést kiváló teljesítményéért. Ez az élménye olyan fontos volt számára, hogy később a Holdra is magával vitte cserkész jelvényét. A koreai háborúban vadászpilóta volt, majd 1962-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 1969. júliusában az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek parancsnoka volt. Edwin Aldrinnal együtt 1969. július 20-án szállt le a Holdra. Ekkor hangzott el a gyakran idézett és szálló igévé vált mondata: kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Tiszteletére az 1982 PC aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 kilométer átmérőjű krátert neveztek el róla. Armstrong nevének részletét viseli az Armakolit, egy különleges ásvány, amelyet az első Holdra szállás űrhajósairól neveztek el.
1: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a gyermekeket váró édesanyákért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk azért, hogy a Magyar Katolikus Rádió sorsa Isten szándéka szerint alakuljon.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékainak meghallgatásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a magyar családok megújulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a súlyos betegségben lévőkért és családjaikért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményben azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról szóló energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerdán. Petícióban kéri a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás, a háromszéki elöljárók és állattartó egyesületek képviselői a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség. A romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyedél, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. Akár 100 hektáros is lehet az a terület, amely a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem szerdán. Több helyen koronaégés alakult ki az Akálc, Fenyő és Tölgyerdőben. A honvédség két helikoptere is bekapcsolódott a tűzoltásba. Hazánk időjárásáról.

Csapadékra este sem számíthatunk, késő este általában 25-32 fok lesz. Csütörtökön napos idő várható, délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 Celsius fok között alakul, délután 36-42 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 10. rész. Elég későn ébredt fel. Füle már megszokta a kakaskukorékolást, a korai vonatok zakatolását és egyéb zajokat, és nem zavarták álmát. De most valami ismeretlen fügyszó rezzentette föl, amely egészen közelről jött, és valahogy így hangzott. Hiú, fiú, hiú, hiú a fiú. Aztán közben éles károgásszerű krrrr. Kidugta fejét a kabát alól, és kileselkedett a házából. De onnan nem látta a hanggazdáját. Nagyot ásított, nyújtózkodott, aztán letette a fejét, és szunyókálni akart. A füttyöngetés azonban nem hagyta pihenni. Hol innen, hol onnan hangzott föl, de nem is egy, hanem két-három irányból egyszerre. Olyan zenebona támadt, hogy a fekete rigó trillái, a fecskék csibitelése, verebek perpatvara egészen háttérbe szorult. Nagy testek gyors röpködése, szárnyak suhogása hallatszott, aztán a fák koronájában gajacskák tördelése, mintha összeverekedtek volna. Ezt már meg kell néznem, gondolta Füstös. Miféle madarak lehetnek ezek? Kiugrott házából, és a gyümölcsfák felé tartott. Onnan hallatszott a nagy hancúrozás. Most megpillantotta őket. Egyik éppen felette repült. Kiterjesztett szárnyai olyan nagyok voltak, hogy elfogták a napfényt, és az egész test aranyszínben tündökölt. Hiú, fiú! Hiú, fiú! Hiú a fiú! Tilinkózta, és letelepedett az egyik fa ágára egy kis pihenőre. Ha? Hiszen ilyen madarat láttam már a múltkor, de olyan gyorsan elrepült, hogy nem nézhettem meg jól, gondolta Füstös. Milyen gyönyörű! Ha? Mintha aranyból volna! Nem tudom, hajlandó-e szóba állni velem. A kiskutya bámészan ült a fűben, és le nem vette szemét a madárról. Most, hogy összecsukta szárnyát, kisebbnek látszott, mert a szárnyakat felül szürke tollak borították. Akkora volt, mint egy galamb. Kitartó nézésére a madár is figyelmes lett a kiskutyára. Meglebbentette szárnyait, mintha el akarna repülni, de aztán meggondolta magát, és újból visszatelepedett az ágra. Hiú, fiú! Hiú a fiú! Szaladt ki a füttya csőrén. Mit nézel rám, te kis tökmag? Füstös egészen izgalomba jött a megtiszteltetéstől, hogy a madár megszólította. De azért nézlek, mert olyan szép vagy, bökte ki nagy hirtelen. Ilyen gyönyörű aranymadár, mint te vagy, talán nincs is több a világon. Hogy hívnak, és honnan jöttél? Én vagyok az aranymálinkó, de sokan sárga rigónak hívnak, felelte a szép madár. Azt kérdezed, hogy honnan jötte? Hát, bizony nagyon messziről, de el sem tudod képzelni, milyen messziről. Én is messziről jöttem, dicsekedett Füstös. Engem Gödöllőről hoztak. Villamoson, autóbuszon utaztattak egy szatyorban. Igazán? Érdeklődött a sárga rigó. Hát ez szép, hogy ennyi mindent kitapasztaltál már. De én még messzebbről jöttem. Erdőkön, mezőkön, hegyeken, völgyeken, tengeren átrepültem ide. Olyan országból jöttem, ahol soha sincs tél, mindig meleg van. Ott csak száraz és esős időszak váltogatja egymást. Na de ilyet, csodálkozott Füstös. Mi minden van a világon? De hát miért jöttél ide, ha ott mindig meleg van, és soha sem kell fázni? Talán nem találtál elég ennivalót? Dehogy nem. Talán még többet is, mint itt. De ez már ősi szokás nálunk, hogy barangolunk a világban. Két hazánk van. Az egyik itt, ahol tojást is rakunk, és felneveljük a fiókákat. A másik pedig ott, ahol mindig meleg van, és amit úgy hívnak, Afrika. Mikor jöttél, és meddig maradsz itt? Mindig ilyenkor szoktunk jönni, amikor itt tavasz van. Amint megérkezünk, hamarosan fészket építünk, lerakjuk tojásainkat, kiköltjük, és mire a fiókák felnőnek és jól tudnak repülni, elmegyünk vissza Afrikába. Ekkora utazás alatt nem fáradtok el? És a fiaitok bírják a sok repülést? Mire elindulunk, a fiaink már erősek lesznek és bírják az utazást. Nem olyan nagyon fáradtságos az, mert útközben megállunk, pihenünk, élelmet keresünk. Csak akkor nehéz, ha viharba kerülünk.
De ezt legtöbbször előre megérezzük, és elbújunk előle. És ha éppen víz felett ér a vihar, akkor mit csináltok? Hát, bizony az elég nagy baj. Mert ha éppen tenger felett repülünk, akkor nincs hová leszálljunk. Ilyenkor minden erőnket össze kell szednünk, hogy kikerüljünk a viharból, és bizony, aki gyengébb és kifárad, az elpusztul. Még szerencse, ha ilyenkor hajóra akadunk, amelyre leszállhatunk. Hajóra? Csodálkozott Füstös. De hiszen a hajón emberek utaznak. Nem bántanak benneteket a hajón? Nem, az még nem fordult elő, hogy bántottak volna. Inkább segítséget nyújtanak, adnak enni-inni. S mikor kipihentük magunkat, és a vihar elvonult, akkor mi is tovább utazunk. Sokszor az emberek is bajba kerülnek, ha nagy a vihar. Az emberek? Hiszen azok olyan hatalmasak és olyan okosak. Annyi csodálatos eszközük van, amivel segíthetnek magukon. És azt mondod mégis, hogy bajba kerülhetnek? Bizony ilyesmi is előfordulhat, ha a vihar tönkreteszi a hajót, és elrongálja a csodálatos eszközöket. Te magad is láttál ilyen hajót? Láttam, de azon már nem voltak emberek. Lehet, hogy más hajó felszedte őket, de az is lehet, hogy belefulladtak a tengerbe. A hajónak már csak a fele volt kint a vízből, de senki sem volt rajta. Jaj, az borzasztó lehetett, szörnyűködött Füstös. Aztán megkérdezte. Meddig maradtok még itt? Van már fészketek, és raktatok már tojást? Emberi időszámítás szerint 3-4 hónapig maradunk itt. Most kezdünk majd fészket rakni, és ha készen van, akkor jönnek a tojások. Mi volt az a nagy röbdösés, amit ma reggel véghez vittetek? Most választottunk párt, és most határoztuk el, hogy melyikünknek hol lesz a vadászterülete. Vadászterülete? Hát nem vadászhat mindenki mindenhol? Nem bizony. Csak ott vadászhat, ahol a saját vadászterülete van. Máséba átmenni nem szabad senkinek, mert a tulajdonos kiveri onnan az idegent. Ez törvény nálunk. Mondd, mire vadásztok? Mit esztek? Van elég ennivalótok? Van bőven. A fiókáknak is jut. Lepkékre, hernyókra, bogarakra vadászunk. Aztán majd, ha érik a gyümölcs, abból is csipegetünk. A gazdák nem haragusznak érte? Nagyobb fösvény gazda az, aki ilyesmiért haragszik, hiszen talán nekünk is jár egy kis gyümölcs azért, hogy megszabadítjuk a fáikat a hernyóktól, nem igaz? Marad még nekik is elég. Az én gazdim és asszonykám biztosan nem haragszik érte. Ők nem, felelte a sárgarigó. Ők szeretnek minket, és szívesen hallgatják a dalunkat. Nem zavarják fészkünket sem. Igaz, hogy jó magasra rakjuk, de ők azért le tudnák venni, ha akarnák. De nem akarják, sőt, a tavalyi fészkeinket is mindig meghagyják. Ilyen helyen szeretünk lenni. Milyen érdekeseket mesélsz. Köszönöm, hogy szóba álltál velem. Már olyan kíváncsi voltam rád, de nem mertelek megszólítani. Kár, hogy ilyen rövid ideig lesztek itt. De mindenki azt teszi, ami a legmegfelelőbb neki. Ez igaz, felelte a sárgarigó. Na, most már kipihentem magam, és kezdek éhes lenni. Még megnézem ezt a fát, talán akad rajta valami jó falat. Minden jót, kiskutya. Minden jót neked is, felelte Füstös, és szemmel kísérte a sárgarigót mindaddig, amíg el nem tűnt a fakoron.

Elgondolkodva ballagott visszafelé az úton, és egyszer csak alig pár lépéssel előtte hangos szánsuhogással két kis madár szállt le az útra. Úgy hasonlítottak egymáshoz, mint két tojás. Kecses mozdulatokkal hangtalanul siklottak tova, szorosan egymás mellett, piros lábacskájuk minden lépésnél meg-megvillant, és ugyanakkor hosszú, karcsú nyakukon ülő gömbölyű fejecskéjük kedvesen bólogatott. Halvány drap tollazatuk hamvasan simult formás testükhöz, nyakukat, szárny és fark tollaikat sötétebb csíkok díszítették. Olyan bájos és megragadó látvány volt a nagykert kora reggeli ünnepélyes pompájában, a magas fák alatt andalogva sétálgató két kis madár, hogy Füstös alig tudta levenni róluk tekintetét. Óvatosan osont utánuk, nehogy megriadjanak és elrepüljenek. Már többször látta röpködésüket, hallotta turbékolásukat is, de ilyen közelről még sohasem figyelhette meg őket. Szeretett volna szólni hozzájuk, de nem tudta, hogyan fogjon hozzá. Félt, hogy első szóra azonnal szányra kapnak és faképnél hagyják. Gondolt egyet, és halkan, óvatosan, jó messzire elébük került, ott leheveredett, és onnan egészen halkan, de azért úgy, hogy megérthessék, beszélni kezdett hozzájuk. Jó reggelt, kis madarak! Kérlek, ne ijedjetek meg, és ne hagyjatok itt. Szeretnék beszélgetni veletek. Ha féltek, ne jöjjetek közelebb, onnan is meghallom a szavatokat. A madárkák az első hangra emelgetni kezdték szárnyukat, de belátták, hogy nem fenyegeti őket veszedelem, ezért nyugodtan végighallgatták Füstöst. Mit akarsz mondani nekünk? Kérdezte a bátrabbik. Csak azt felelte Füstös, hogy mennyire gyönyörködöm bennetek, mert olyan szépek vagytok. Már régóta ismerem hangotokat és figyelem repülésteket, amint szárnyatok meg-megvillan a napfényben. Szeretném tudni, kik vagytok, és azt is szeretném, ha mesélnétek magatokról. Igazán nagyon kedves vagy, hogy érdeklődsz utánunk. Szívesen beszélünk magunkról, ha kíváncsi vagy ránk. De ne haragudj, nem állhatunk itt az úton, mert valami macska még elkapna bennünket. Majd felszállunk arra az ágra, ami a fejed fölött van. Jó lesz? Há, persze, hogy jó, örvendezett Füstös. A madarak nagy szánsuhogással felemelkedtek a levegőbe, és rászálltak az almafa egyik ágára, egészen közel Füstöshöz. Mikor jól elhelyezkedtek, így szólt az egyik. Hát, mit akarsz tudni rólunk? Csak annyit, hogy honnan jöttetek, mi a nevetek, és mit csináltok egész nap. Mi vagyunk a gerlék. Balkáni gerléknek is neveznek bennünket. Itt lakunk télen-nyáron, csak az idén húzottunk délebre, kissé melegebb tájakra, mert nagyon hideg volt, és féltünk, hogy elpusztulunk. Ti ketten mindig együtt jártok? Kíváncsiskodott Füstös. Igen, felelte a gerle. Én vagyok a férj, és ez a feleségem, bólintott fejével a párja felé. Most csak úgy kedvtelésből sétálgattatok? Részben kedvtelésből, de közben azt nézegettük, hol találunk fészeképítéshez való anyagokat, mert már hozzá kell látnunk, nem sokára jönnek a tojások. Hová rakjátok a fészket? Azt hiszem, felelte a gerle, legjobb lesz az akácfára. Oda nem mászik fel semmilyen állat, mert nagyon tüskés. Tavaly is akácfán volt, és semmi sem zavarta a kotlást. Persze, fenyőfán jobb lenne, de erre felé alig látni fenyőt. Igen, mondta Füstös, erre inkább gyümölcsösök vannak. Szeretitek a gyümölcsöt? Mi nem élünk vele. Legfeljebb a gyümölcsök apró magját esszük meg, s a cukorborsót is nagyon szeretjük. Azt én nem tudom milyen. A gyümölcsöt sem ismerem, csak hallomásból, mondta Füstös. Én még nagyon fiatal vagyok, most ismerkedem a világgal. Majd megtanulsz és megismersz mindent, amire szükséged van. Igen, mások is ezt mondják, ezért ne haragudj, hogy így kifaggattalak. Olyan kíváncsi vagyok mindenre, és annyi érdekes dolgot hallok tőletek. Néha szeretnék én is elcsatangolni, de nem úgy, hogy gazdipórázon vezessen, hanem egyedül. Hogy mindent kedvemre megnézhessek, megvizsgálhassak, mindenkivel beszélgethessek. Persze nem mennék olyan messzire, mint ti a télen, hanem csak a környéket járnám be, hogy megismerhessem, aztán mindig hazajönnék. Majd megismered lassanként,
vigasztalta a Gerle. De arra figyelmeztetlek, hogy amíg fel nem nősz, ne menj sehová sem egyedül, mert ismeretlen ellenségek megtámadhatnak. Te még kicsi vagy ahhoz, hogy védekezni tudja felnőttekkel szemben, és pórú járhatsz. Lehetséges az is, hogy soha többé nem kerülsz haza. Mi sem engedjük a fiókákat egyedül barangolni addig, amíg meg nem tanítottuk mindenre, és fel nem nőttek teljesen. Miközben a Gerle beszélt, Füstös hirtelen úgy érezte, hogy Cini itt van a közelben. Hiába jártatta azonban körül a tekintetét, sehol sem látta. Már felemelkedett, hogy figyelmeztesse a Gerléket, amikor megpillantotta a fatörzs közelében a fűben. Éppen ugrásra készülődött, hogy felrohanjon a fára, de Füstös idejében elkapta a farkát, és torka szakadtából kiáltotta. Meneküljetek! Itt van Cini! A Gerlék felröppentek, de nem mentek messzire, hanem a szomszéd körtefa csúcsán helyezkedtek el, hogy láthassák, mit csinál a két ellenség. Cinit elöntötte a pulykaméreg, hogy Füstös miatt elszalasztotta a biztos zsákmányt. Dühében a kutya ellen fordult, és éles karmaival feléje vágott. Füstös azonban ismerte már a keze járását, és ügyesen félre pattant, sőt, még arra is volt ideje, hogy csúfondáros szavakat kiáltson feléje. Na híres, kellene Gerle pecsenye? Ugye jó volna, te utonálló, de abból nem eszel, amíg én itt vagyok? Cini majd megpukkadt mérgében. Nagyokat köpködött, és karmaival egyre vadabbul vagdosott a kutya felé. Füstös azonban olyan higgadtan, ügyesen forgolódott körülötte, hogy nem csak elkerülte a gyilkos karmokat, hanem ráadásul még meg-meghúzigált a Cini vastagra felborzolódott farkát. Kell-e Gerle pecsenye? Kell-e Gerle pecsenye? Ingerkedett. Cini fújt, köpködött, tombolt, s a végén az őrjöngés tetőfokán csúnyán elnyávogta magát, aztán ugorott egyet, és uszgyi, elrohant, mint a szélvész. Füstös egy darabig utána futott, de mikor látta, hogy úgysem éri be, hagyta, szaladjon ki a világból. Csak diadalmas ugatását küldte utána. Aztán visszatért a körtefához, ahol a Gerléket hagyta, de már nem voltak ott. Elrepültek. Biztosan reggeliznek valahol, gondolta magában. És erre neki is megkordult a gyomra. Ugrándozva futott a ház felé, de ott, legnagyobb meglepetésére, néma csend fogadta. A bejárati ajtóhoz kuporodott, hol jobbra, hol balra csapta a pofáját, és erősen figyelt befelé. Nem hallott semmi nezt. Nyüszögni kezdett, ismét semmi. Ennyi, mi ez? Talán még nem keltek föl? Csodálkozott magában. Kicsit várt, aztán elsonfordált a ház felé. A nyitott ablak alá állt és fülelt. Mély csend. Körülnézett. Bundás a kapu melletti bokor alatt horkolt. Ha, hát mindenki alszik. Hogy lehet ez? Nyűszítette. De senki sem felelt neki. Erre ugatni kezdett. Először halkan, bátortalanul, mint egy enyhe figyelmeztetésül, aztán mind hangosabban, követelőzőbben, a végén annyira belevadult, hogy félig ugatva, félig vonítva riadót tutult. Erre Bundás is felpattant, és bár hirtelenében semmi gyanúsat nem látott, mégis erőteljes ugatással csatlakozott Füstös zenebonájához, sőt, még a szomszéd Cézi és a távolabbi kutyák is belekapcsolódtak, hogy minél nagyobb legyen a ribillió. Olyan fülsiketítő lármát csaptak, hogy fölverték az egész környéket. Füstös, mi bajod? Megbolondultál? Harsant fel hirtelen gazdi mérges kiáltása. Hiszen nincs itt senki. Mire való ez? Örvendezett Füstös. Csak hogy megvagytok, csak hogy felébredtetek. Heves fark csóválással szaladt az ablak alá, és ugrándozva igyekezett gazdihoz felkapaszkodni, de sehogy sem sikerült. Nyüszögve panaszkodott, hogy éhes, követelőzött, hogy keljenek már fel, és adjanak neki valamit enni. Au, au, au! A kertben már mindenki reggelizik, csak nekem nem adtok semmit. Au, au, au! Ne aludjatok, olyan szép a reggel. Hát láttál már ilyen szemtelent, mondta odabenn gazdi asszonykának, mert enni akar kiver bennünket az ágyunkból, nézze meg az ember. De azért nem sokat tévedett, nem sokára fél hét, fel lehet kelni. Egész jó időérzéke van ennek a taknyosnak. Na, várj egy kicsit, kiáltott ki az ablakon. Mindjárt jövünk. Füstösnek több sem kellett, rohant a bejárathoz, nehogy az ajtónyitásról lemaradjon.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A tizedik részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Bruno Ferrero, az ösvény.

0: Volt egy kislány, aki nagy boldogságban élt a szüleivel. Egyszer azonban ostoba bosszúból gonosz emberek elrabolták. Bőköpenybe burkolózva érkeztek, az iskolába vezető úton megállították, és erőszakkal magukkal vitték a kislányt. Fekete lovaikon gyors vágtában távolodtak a falutól, és nem soká rátértek az erdei útra. A sötét és félelmetes erdő örökre elnyelte azokat, akik vezető nélkül merészkedtek fái közé. A kőszívű rablók az erdő legmélyére vitték a kislányt. Azt akarták, hogy örökre oda vesszen. A kislány sírt félelmében, és szinte kiabálva ismételgette az imádságot, amire az édesanyja tanította. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Patakmedreken és szakadékokon keltek át, míg megérkeztek oda, ahol az erdő a legsűrűbb és a legáthatolhatatlanabb volt. Itt magára hagyták a gyermeket. Szegényke egy nagy fa tövébe húzódott, és sírva ismételgette. Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! A könnyein át egyszer csak megpillantott a lába előtt egy rózsaszálat, egy rózsát, gyengét szirmokkal, akár egy simogatás. Nem messze, a fűszálak és lehullott levelek között ott volt egy másik rózsaszál, aztán még egy, meg még egy. Ösvényt mutattak, amely a fák között kanyargott. A kislány elindult egyik rózsától a másikig, először tétovázva, de aztán már szinte repült. Kis idő múlva az erdő szélén találta magát az anyukája és az apukája karjai között. Ők is látták a rózsaösvényt, és elindultak rajta a kislányuk keresésére. Mert a szülők is szüntelenül imádkozták az üdvözlégyet. És ezek az imádságok a szülőké és a kislányé rózsaösvénnyé változtak, ami aztán egymáshoz vezette őket.
1: Bruno Ferrero, az ösvény. A Mária legendát Pápa Jerika olvasta fel. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Varga Andrea.

0: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom szívemből te hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
1: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményben azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról szóló energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerdán. Petícióban kéri a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás, a háromszéki elöljárók és állattartó egyesületek képviselői a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség. A romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. Akár 100 hektáros is lehet az a terület, amely a Borsodabaui Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál gyulladt ki, közölte a katasztrófavédelem szerdán. Több helyen koronaégés alakult ki az akác, fenyő és tölgyerdőben. A honvédség két helikoptere is bekapcsolódott a tűzoltásba. Hazánk időjárásáról. Csapadékra este sem számíthatunk, késő este általában 25-32 fok lesz. Csütörtökön napos idő várható, délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 Celsius fok között alakul, délután 36-42 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
4: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. 85 éve, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály. Életének utolsó éveiben már súlyos betegség, a gégerák árnyékában élt. Ebben a történelmi és személyes helyzetben született meg a Jónás könyve, majd annak lezárásaként a Jónás imája. Egy olyan költő vallomása, aki egész életében a kimondott szó erkölcsi felelősségét hordozta. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár, az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből tellik, és ne fáradjak bele estelig, vagy még az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. A vers már az első sorban a nyelv válságát fogalmazza meg. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Ebben a mondatban egyszerre érezhetjük a testi szenvedést, a gégerák miatti némaságot, ugyanakkor a költői lét válságát is. A szavak cserben hagyták a költőt. Azt az embert, aki egész életében a nyelv mestere volt, most azt tapasztalja, hogy a nyelv többé már nem engedelmes eszköze. Ez a kiinduló állapot tehát. Ugyanakkor rögtön a következő sorban hozzáteszi a költő a másik lehetőséget is, hogy talán nem a szavak lettek hűtlenek hozzá, hanem ő maga veszítette el azt a belső rendet, amely a szavakat mederben tartotta. Mintha ezzel azt is mondaná a versben megszólaló én, hogy nem a világ a hibás mindazért, ami történt, hanem inkább az önvizsgálat, ami itt az előtérbe kerül. Ezt a gondolatot bontja ki a vers első nagy képe, a medrét vesztett pataké. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan. A folyó, a patak a bibliai hagyományban az élet jelképe. A medrét vesztett víz már nem éltet, hanem rombol. És mintha ebben a versben a költői szó is ilyen lenne. Önmagában tehát nem képez értéket, csak akkor válik teremtő erővé, ha annak rendje, iránya, célja van. A szétszóródó szavak olyanok, mint az árvíz által elsodort karók és gátak, és mintha azt is mondaná ezzel Babits, hogy az emberi szó önmagában mindig elégtelen marad. Innen érthető meg a vers legfontosabb megszólítása, ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret. A gazdaként megszólított Isten a Bibliában is nagyon fontos metafora. Ebben a megszólításban a bibliai kert képe idéződik meg, hiszen a gazda gondoz, irányít, művel, termővé teszi a kertet. A versben megszólaló én azt kéri, hogy Isten rendezze el szavai áradását, mert a rend nem belőle fakad, hanem ajándék. Ezt erősíti meg a következő sor is, Szent Bibliája lenne verstanom. Nagyon sűrű ez a metafora, hiszen a verstan a költészet mesterségét, szabályait, a technikáját jelenti. Babics azonban itt, mintha azt mondaná, hogy szeretné, ha költészetének végső törvénye a szentírás lenne. Nem bibliai témákról akar írni, hanem azt kívánja, hogy a költészet legbelső rendjét is Isten igéje alakítsa. A vers középpontjában, mint ahogyan a címéből is következik, Jónás alakja áll. De itt a versben nem csak felidéződik ez az ószövetségi próféta, hanem a lírai én azonosul is vele, ki mint Jónás rest szolgája, mondja önmagáról a lírai én. Nem hősként látja magát, hanem egy olyan vonakodó emberként, aki ugyanúgy, mint Jónás, legszívesebben kitérne a feladata elől. A bibliai Jónás sem azért válik prófétává, mert valami különleges bátorság lakozik benne, hanem azért, mert Isten újra és újra megszólítja őt. Babics számára is ugyanilyen a költői hívás. Ezután következik a cet gyomrának a metaforája. A bibliai történetben Jónás 3 napot tölt a hal belsejében. Ez az idő itt a versben végtelenné tágul. Nem 3 napra, de 3 hóra, 3 évre vagy évszázadra. A mérhető idő elvész. A cet gyomra akár jelentheti a beteg testnek a fogságát, a hallgatás kényszerét, a lelki sötétséget és természetesen a halál közelségét is. Ami izgalmas a versben, hogy nem a szabadulást nevezi meg a költő elsőként, hanem azt kéri, hogy megtaláljam a régi hangot. És ez a hang nem valami nosztalgiázás, sokkal inkább annak a belső hangnak a meghallása, amely egykor megszólította őt. Ez eredeti elhívásnak a hangja. És talán ezért is következik utána az a kép, hogy szavaim hibátlan hadsorba állván. Az első részben a szétszóródott szavakból most rendezett sereg válik. Az árvíz sodorta, céltalan szavak rendbe kerülnek. Ez a teremtés képét imitálja, ahogyan a káoszból ismét kozmosz születik. És nem véletlen, hogy a kérés is, mint ősúgja, bátran szólhassak. Azért könyörög, hogy meghallja azt, amit tovább kell adnia. Mondhatjuk akár azt is, hogy Babics ezzel a gondolattal a költészet teológiáját fogalmazza meg, hiszen itt az ember nem birtokosa a szónak, hanem csak sáfára. Megrendítő, ahogy a vers végén egészen konkrétan utal saját betegségére is Babics, mint rossz gégénből telik. De ez a kérés nem az önsajnálat hangján szólal meg, hiszen nem is azt kéri, hogy gyógyuljon meg, hanem azt, hogy ameddig ereje engedi, teljesíthesse a küldetését. A zárósorban ezt olvassuk. Engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Az élet értelme így tehát maga a szolgálat lesz. Ugyanezt fogalmazza meg a Csak posta voltál című verse is Babicsnak. Engedni, hogy általa áramoljon a szó, hogy hírnök legyen az Isten hírnöke. Nemes Nagy Ágnes, a Holt próféta a hegyen című könyvében ezt írja Babicsról. Babics Mihály új tartományokat csatolt a magyar irodalomhoz. Könyvlapjai afféle vitorlaszárnyak, alig kutatott költői földészek szelében. Nem is kell más tennünk, mint újra meg újra vele hajóznunk, hiszen hajózni szükséges. Eljutni a pataktól a tengerig. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek.
1: Mihály Anikót hallották. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Székely Endre, Fantázia koncertante hegedűre és zongorára című művét. 1987-es felvételünkön Kóthi László, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikusok játszanak. Vezényel Lehel György.

Elhangzott Székely Endre Fantázia koncertante hegedűre és zongorára című műve. Előadta Kóté László, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikusok, vezényelt Lehel György. A felvétel 1987-ben készült.

Richard Strauss rózsalovagjának előjátékát és a pantomimjét a bécsi filharmonikusok előadásában hallották Erich Kleiber vezényletével. Most hallgassák meg Verdi a Szicíliai vecsernye című operájának nyitányát. A firenzei opera zenekarát Erich Kleiber vezényli.

Verdi a szicíliai vecsernye nyitányát a firenzei opera zenekara játszotta Erich Kleiber vezényletével. Összeállításunk további részében hallgassák meg Richard Strauss Till Eulenspiegel című darabját. A berlini filharmonikusokat Erich Kleiber vezényli.

0: Richard Strauss Till Eulenspiegel című darabját a berlini filharmonikusok játszották Erich Kleiber vezényletével. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A TISZA frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményben azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást, olvasható a kormány.hu oldalon. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvívő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban szerdán. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A háromszéki települések bejáratainál álló székelykapuk román hatósági ellenőrzését kéri egy ismeretlen, aki Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település Dálnok, Lemhény, Torja, Gelence, Szent Katolna, Kiskászon, Kézdi Szárazpatak, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Magyar Hermány, Papolc és Uzon bejárataihoz felállított székelykapukkal összefüggésben. Ugyanis úgy véli, hogy azokat jogellenesen helyezték el. Számolt be róla szerdán a székelyhon.ro. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, és a székelykapu megnevezést is kifogásolja. A székelység a díszkapukat, diadalíveket, a II. Bécsi döntést 1940. augusztus 30-át követően a bevonuló magyar honvédek üdvözlésére kezdte felállítani, majd az ezredforduló környékén hirdették meg, hogy minden székely falu állítson bejáratához székelykaput. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul. Délutántól északnyugaton északi, északnyugati irányba fordul a szél. Néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: Küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: Nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 21-től a 28. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amennek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálemben született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsolozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a husvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle. És amikor a fiú teste imádkozik, ne válassza el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkánk közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarándokotunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentinába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentina és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentinában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa, mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenekelőtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite ego vici mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik, gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Élet Dikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Tommaso Albinoni G-dur fuvola versenyének első tétele hangzott el. Előadta Hans Martin Linde, valamint a Collegium Musicum Zürich. Vezényelt Paul Zacher.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móra Ferenc, Hannibál feltámasztása. Harmadik rész.

0: és akárhogy kapkodtam vissza a kezem, el nem eresztette addig, míg külön-külön végig nem ropogtatta minden percét az öt ujjamnak. Ez a rituális újropogtatás érette föl velem ésszel, hogy alig, ha nem a vérszövetség titkaiba vagyok belecsöppenőben. A töhötömöt torontáli vándorméhész dialektusban úgy mondják, hogy tehetem. Spírhuber testvér ezen az alapon gondolja, hogy én is olyan szittyatáltos vagyok, mint ő. Elmagyaráztam neki, hogy szerény közpolgár vagyok én, nem ünneplésre való, s amúgy is nagy akadálya van annak, hogy én a testvéresülésen megjelenhessek. Tisztelet, becsület töhötöm apánknak, de a Netumák bácsi 150 kilója se kutya ám. A hun ivadék rám vigyorodott, és szamár füleket mutatott. Úgy látszik, ez is olyan jel, amiről a szövetség tagjai megismerik egymást. Micsoda gondolat az, hogy engem akarnak ünnepelni. Ő, Anton Bierhuber lesz az est hőse, akit ma avatnak Kánná, mert eddig csak Mirza volt. 77-en vannak a Mirzák, és 7-en a Kánok. Ő soron kívüli Kán lesz, mert soron kívül szerzett rá érdemet. Kidolgozta Magyarország felszabadításának egyetlen keresztül vihető tervét. Pszt! Erről egy szót se, mert mindenütt kémek vannak. Tudom-e én azt, mi az egy méh? Ja, eine Biene. De nem egy méh kell ide, hanem 10 000 000 millió méh. Minden családba legalább egy kaptár. Ha jön az ántánt és megkérdezi, hogy minek nekünk az a sok méh, azt mondjuk, hogy nagyon szeretjük a mézes kenyeret. Na, mi lesz ebből? Az lesz, hogy mikor minden családba be van vezetve a kaptár, akkor hajrá, neki a rácnak, neki a csenek, neki az olának a méhekkel. A méh az szurony, az repülőgép, az minden. Akinek az megcsípi az orrát, az kiszalad a világból. Aki a méh, az éj a jövő. És nem kell hozzá más, csak egy energikus szakember, egy lelkes Bienenvater. Az csak megérdemli azt a rongyos kis napidíjat, mi? Majd estére a többi függő kérdéssel együtt megtárgyalják azt a Kánok, csak én is ott legyek. Legkésőbb 8-ra, mert akkor lesz a pajzsra emelés. Holnap ilyenkor pedig már a Dunatisza közén szervezi Anton Bierhuber a nemzet megméhesítését. És mi lesz a lakással? Kérdeztem dobogó szívvel. Belátom, cudarság volt ilyen csiribiri dologra gondolni, mikor a hazám jövőjéről volt szó, de hát esendő az ember.
1: Ja, azt ad még nem tudok,
0: vont vállat a Bienenvater.
1: Arról gél kontos katyá, motyor kormány.
0: Én ezt a lakást értettem.
1: Ezted,
0: köpött a küszöbre a soron kívüli Kán.
1: Ezted így hagyok neked, mint tehetemnek. Egy bátriód méldó a bártfogásra.
0: De bizony lettem volna én ezért akár akkora patrióta, mint Tonuzoba. Egy valóságos szobáért, amelynek igazi ajtaja van, és azt igazi kilincsel lehet csukni, nyitni. Az ablakon reggel besüt a nap, és este betartja a lámpást a hold. Mindjárt el is határoztam, hogy bővítjük a műsort, és színre hozzuk Endymiont és Dianát. Csak hogy olyan Endymiont, akit fel lehet ébreszteni, és olyan Dianát, aki ráakasztja az övét a holt szarvára. Holtig, hálás leszek, testvér. De van itt még egy megoldandó jogi kérdés. Hát Netumák hova menjen?
1: Méd Netumák? Azt nem érzi, ami motyor fájdulmunk. Az fán egy spion a csehek dől. Gel edet kidobni.
0: No, a Netumák kidobásához sok Mirza kell, gondoltam magamban. Majd szót értünk velük estére. De hát menni se kellett értük, mert alkonyatkor a helyünkbe jött két Mirza. Igen, fő Mirzák lehettek, mert nagyon keresztbe állt a szemük, és különben is kegyetlen tatár nevük volt. Az egyiket Hirhágernek hívták, a másikat Vidr.

0: Rozsilnak.
1: Megtört szívvel jelentették, hogy Anton Birhuber nem fog többet hazajönni, mert elvitte a turulmadár. Délutáni sörözés közben lefordult a székről, már be is szállították a bonctani intézetbe. Őket azért küldte ki a szövetség, hogy az asztal fiából elvigyék az elhunyt hazafi politikai hagyatékát, amint azt az alapszabályok előírják. El is vittek egy méhész állarcot, meg egy proklamáció tervezetet, amely méhész kerületek szervezésére hívta fel az Alföld hazafiasan gondolkozó népét. Így dőlt sírba a haza felszabadításának reménye, és így lettem én rövid úton másodalbérlője teramamának, aki a gyászeset alkalmából tízszeresre emelte a lakbért. Nézze, nagyságám! Adta elő az indoklást a házi kincstárt kezelő diának. Maguk meg úgy adják ki az alsó helyiséget az öreg tatának, ahogy akarják. Egy kicsit felhőztem tőle, hogy az öreg tata nagyon a szívére fogja venni menekült társa halálát, de kiderült, hogy észak és dél közt nagy ellentétek lappangnak.
0: Szerb spion volt ez a Birhuber, kérem.
1: Tért napirendre a nemzeti gyász felett Netumák bácsi, és sokkal nagyobb érdeklődést tanúsított az iránt a kérdés iránt, hogy hol fogja ő ezentúl kinyugodni a nap fáradalmait. Fölajánlottuk neki a kubikulumot, de Netumák bácsi tám még a zsupánságtól se ijedt meg annyira, mint ettől. Azt mondta, hogy először is nem felel meg a társadalmi állásának, másodszor nagyon nehéz bele lemenni. Harmadszor fölbírjuk-e őt onnan húzni reggelenként? Tekintettel a kettőnk három kezére ezt nem mertük vállalni. És így Netumák bácsi kiesett az életközösségünkből. Egy hétig még fölfölijedtünk rá éjszakánként, hogy nem halljuk a horkolását, de az ember lassanként mindent megszokik. Még azt is, hogy a felesége szíve dobogásán aludjon el, Héfáisztosz fújtatója helyett.

Pár hónap alatt gyönyörűen elbokrosodott a pletykafű az ablakunkban, és éppen annak a szárazát csipkedtem ki, mikor Dia egyszerre csak elneveti magát krumplitisztítás közben. Hát te, fordulok oda hozzá, tán az angyalodat látod? Nem is képzeled, mit álmodtam az éjszaka. Lermontov térdelt előttem a bachcsiszerái forrásnál. A költők akkor is veszélyes vetélytársak, ha 100 évvel ezelőtt meghaltak. Ajánlatosnak éreztem odaülni az asszony mellé a kis székre. Az ám, de... Ej, nem kötök én neked mindent az orrodra? Egész bátran. Nem vagyok féltékeny mindenféle zöldfülű muszkakadétra. Nem is ajánlom, ölelt át Dia a félkarjával. Én még álmomban is hű vagyok hozzád. Az ilyen asszony megérdemli, hogy az ember az ölébe vegye. Még akkor is, ha a krumpli mind kigurul a kötőjéből. Hát aztán, hogy volt az azzal a Lermontovval? Képzeld, meg akarta csókolni a térdemet. Ejnye, tarka, szarka, farka! Ezt Dia valami klasszikus káromkodásnak gondolta. De csak nem engedted meg neki. Te csacsi, hát hogy engedtem volna, mikor nem volt harisnya a lábamon? Az ilyen szemérmes asszony megérdemli, hogy a valóság kárpótolja az álomért. De eltaszította a fejemet. Sicc te! De tudod, mit mondott arra Lermontov? Azt mondta, hogy te egy kőszívű kis majom vagy, olyan, amilyent a kínaiak faragnak Nefritből. Ó, nem. Gavallér ember volt az a dámákhoz. Azt mondta, hogy ha legközelebb megint vele álmodok, akkor hoz egy pár sejem harisnyát a fő utcából. De most már nagyon komoly káromkodást eresztettem meg. Hű, az allelujáját az alelölülőnek! Majd lesz gondom rá máskor, hogy ne olvas elalvás előtt orosz költőket. Hérodotoszt hozom én neked haza a tanári könyvtárból. Abból megláthatod, hogy éppen a te hazádban milyen egyszerű toalettekben jártak a puritán szarmata hitvesek. Fölugrott az ölemből, és csípőjére rakta a két kezét, összeráncolta a szemöldökét. De azért csak Afrodité volt ő Pallas Athénének is. No, csak az kellene még, hogy azt a vén pópát is idehozd. Nem elég az az egy, akit éjszaka a fejed alatt tartasz? Csupa nagy szakállú pópának képzelte a drága a klasszikusokat, és nagyon irtózott tőlük, mert csak a mitológiát tartotta szépnek az egész antik világból. Mindig keresztet vetett, ha a reggeli ágyazáskor a Livius kiesett a vánkosom alul. Mert ezt tartogattam a fejem alatt, noha nem sok eredménnyel. A punháborúk háttérbe szorultak a mitológiai stúdiumok mellett. Elébem térdelt, és komoly aggodalommal nézett a szemembe. Tudod, hogy megijesztettél az éjszaka? Nagyon kínosan nyöszörögtél. Mi volt az? Rosszat álmodtam. Megjelent előttem Hannibál, és szíven akart szúrni a lándzsájával. A szívemre borult, és betakart széthulló haja aranyzuhatagával. Csúnya álom, rosszat jelent, féltelek, emberkém. Sose félts engem, asszonykám, hajtottam bele fejemet az aranyfolyóba. Ha még egyszer eljön Hannibál, megmondom neki, hogy menjen a felsőbb hatóságokhoz a jegyzeteimért. Én velem nem állnak szóba, ő katona, tán jobban imponál nekik, különösen, ha táborszer nagy ruhát vesz magára. Ezerrel kezd a csókot, arra százat, még ezret és még százra nyújtsd a szádat, s ha még ezer és még száz ahhoz adva, végül hibásan lenne összeadva. Addig kell újra kezdenünk, még a hibára nem lelünk. Innen-onnan 2000 esztendeje, hogy Catullus ezt a receptet csinálta az asszonyok megnyugtatására, de azóta se igen találtak ki hatásosabbat a doktorok. Dia már majdnem teljesen megnyugodott, mikor fölkrákogott bennünket Menyus, az iskolaszolga.
A méltóságos igazgató úr kéreti a tekintetes tanár urat, hogy azonnal tessék hozzá fölfáradni az irodába. Ez a csóka szemű ember, ez a menyus mindig idegesített a Sunyi nézésével. A rómaiaknál bizonyosan haruspex lett volna belőle. Azt hiszem, azoknak is így el volt görbülve a szemük a sok bélbenézéstől. Aztán az igazgató is mi a szözt akar tőlem vasárnap? Hát még ilyenkor is elvillanyosozzam az ebédre valót. Látod, az álmod, mondtam, ugye? Súgta a fülembe Dia, míg nyakkendőkötés örve alatt megölelt. Álom, esős idő, haraptam meg a fülecimpáját súgás örve alatt. Hát, ha egy kis előléptetés van a hivatalos labban. Nézd, menyus rá is tüsszentett. Menyus csak ugyan tüsszentett, de azt horkantásnak is lehetett venni, és hozzá még ki is tátotta a száját. Mindegy, no, lesz, ami lesz. Azért, hogy méltóságos úr, derékember az én igazgatóm, nem kell nekem attól félni. Azzal fogadott, hogy kényes ügyben akar velem bizalmasan beszélni. Azért hívatott vasárnap délelőtt, mert ilyenkor nincs bent senki. Zavartalanul beszélgethetünk. Tessék parancsolni. Kérlek, alásson. Te, hogy is mondjam? Hát igen, ugyebár te katolikus vagy. Mert a hivatalos irataid szerint az vagy. Vagy legalábbis az voltál. Persze, az vagyok én most is. Ha parancsolod, elmondom az egész katekizmust, még a 9 idegen bűnt is. Ó, kérlek. De talán a kedves nejed ő nagysága. Vagy az se zsidó? Az én feleségem? Archimandrita vagy mi a Mándruc volt a nagybátyja? Akkor aranykereszt lógott a nyakában, hogy azzal verték agyon a bolsik isten nyugtassa szegényt. A jó embernek felderült az arca. Mind a két kezével megszorította az egy kezemet. Nagyon örülök. Gratulálok. Már nem a kedves nagybátyátok halála miatt, ne érts félre, őszinte részvéttel vagyok, hanem hogy alaptalanul megrágalmaztak benneteket. De mondj csak, mi az ördögért szoktatok ti otthon zsidóul imádkozni? Akkorára tátottam a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Mink? Egy ősöm volt, aki szombatos volt az apafi Mihály idejében, legfeljebb az imádkozhatott volna zsidóul, de azt hiszem, az egyáltalán nem imádkozott sehogy sem, mert lovasok hadnagya volt. Nem értem, csóválta a fejét a direktor. Pedig a menyus a saját szemivel látta, amikor a minap valami körözvényt vitt hozzátok. Te keresztben ültél a széken, a nyakadban volt a talesz, a fejeden valami kapele, a nejed őnagysága előolvasott valami héber imát, te pedig utána morogtad, és még a fejed is billegtetted hozzá. Azt mondja, a menyus nagyon megijedtetek, mikor ő benyitott, és te olyan mérgesen néztél rá, hogy attól félt, megharapod. Hát, amit a filológiában homéri kacajnak neveznek, az félénk mosolygás volt ahhoz képest, amit én véghez vittem. Egyre recsegett alattam a kanapé, míg előadtam a tényállást. Szóról szóra úgy volt, ahogy a menyus jelentette. Keresztbe ültem a széken, mert én azt mindig úgy szoktam, mikor a tükör előtt borotválkozom. Igaz, hogy akkor már túl voltam rajta, de a szalvéta még mindig a nyakamban lógott. Az volt a talesz. A fejemet is mostam, látod, milyen tüskés sertém van, ezt szelidítettem le a feleségem rossz fekete sejemkendőjével, ez volt a kapele. A feleségem is csak ugyan előimádkozott, az ábrázoló geometriából olvasta fel a kúpszeletek törvényeit, amik nekem valóban zsidóul vannak, mert már a fél osztályt beszekundáztattam belőlük, mégse értem őket. Az asszonynak az a nagyszerű gondolata támadt, hogy tán énekelve könnyebben beszedném őket, azért ő beállt elődúdolónak, én pedig utána morogtam, és a fejemmel vertem hozzá a taktust. De itt már velem együtt prüsztiha házott a direktor is. Azt hiszem, méltóságos úr korában nem is nevetett még ekkorát. Mikor aztán letörülgette a könnyeit,
megint visszaméltóságosodott, de most is majd sírva fakadt. Látod, fiam, ilyen világot élünk. Ez a menyus telekürtölte vele az egész iskolát, hogy a te feleséged a jeruzsálemi főrabbinak a lánya, és a tanárok egyre maceráltak, hogy helyeztesselek el innen. Na hát, most már majd megmondom nekik a magukét. Bennem emberükre találnak. Hanem azért az ajtóból visszaintett, és a lelkemre kötötte, hogy a menyustól óvakodjam. Tudod, fiam, az a legnagyobb tolvaj az egész kerületben. Még a sógorának a keresztkomája is az iskola szenével fűt, de nem tehetek ellene semmit, mert nagyon befolyásos ember a pártban. Tudod, olyan főbizalmi féle, az volt már a kommun alatt is. Megtanultam én azt még a muszkák közt, hogy a negyedik parancsolatnak van egy kodicillusa is, amely azt mondja. Tiszteld a főbizalmit, hogy hosszú életű lehess a földön. Nagyon tiszteltem menyust, és ennek kifejezést is adtam minden tőlem telhető módon. Előre köszöntem neki, s mindig megkuckuztam azt a lépcső alján mászkáló kis varasbékát, akihez atyai jogokat formált, s akit az egész iskola főigazgatónak hívott. Tudnillik, ha a földszinten ordított is, fölhallatszott a második emeletre. Még azt is megtettem, hogy a szivarvégeket menyusnak adtam, holott otthon, pipában magamat is delektálhattam volna velük. Még ez se ért semmit. Már nem tudom azért-e, mert menyus kátói jellem volt, vagy azért, mert a szivarvégek csak rövid szivaroktól vették eredetüket. Menyus csóka szeme egyre élesebben fúródott veséimbe, és a kollégák egyre kínosabb csöndbe dermedtek, ha hirtelen betoppantam közéjük. Azért kezdődő asztmámra támaszkodva rendesen már a folyosón fullasztó köhögési rohamokat produkáltam, mert nem szeretem zavarba hozni embertársaimat, és talán örömet is szereztem nekik, amikor konstatálhatták rólam, hogy na, ebből is ugat már a halál kutyája. Az élet mindig ad rá alkalmat az embernek, hogy jót tegyen a környezetével. Hanem akárhogy igyekeztem jóba foglalni magamat, az igazgatóm egyre kapta a névtelen leveleket, amelyek részben előttem is ismeretlen adatokat szolgáltattak életrajzomhoz. Még az is kitudódott, hogy hol én hordom a feleségem szalmakalapját, hol a feleségem mén a vásárcsarnokba az én szvetteremben, ami világos bizonyítéka annak, hogy mi a kommunizmus alaptételeit a gyakorlatban is megvalósítjuk. A direktorom rendesen eldobálta a névtelen leveleket, matematikus volt, és a logaritmus örök törvényei bizonyos erkölcsi bátorságot adnak az embernek ideig óráig. Ezt az egyet azonban megmutatta. Nézd csak! Ez nőírás. Az, de férfi diktandóra készült. Látod, itt dolgozatjavításhoz szokott férfi kéz rakott bele helyesírási hibákat, hogy olyan legyen, mint egy spontán elhatározásból született női levél. Végre is férfi kéz vágta el a nyakamat asszonyi segítséggel. Hannibál szövetkezett az elbuktatásomra emese anyánkkal. Világos, hogy ha Ázsia és Afrika összefog, akkor el kell bukni Európának.

Móra Ferenc Hannibál feltámasztása. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Szergej Rachmaninov opusz 80-as 6. F-moll vonós négyesének 4. tételét hallották a Cherubini Quartett előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A TISZA frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órától megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményben azt írta, az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülésen energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról energiafejlesztési tervet fogadtak el. A beruházásokat hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. Magyar Péter jelezte, a védelmi munkacsoport is ülést tart. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kedden. Országosan 40, Budapesten 43 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, közölte a kormány szerdán. Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvívő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban szerdán. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 23 órakor 135 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 a parton áll tartalékként. A háromszéki települések bejáratainál álló székelykapuk román hatósági ellenőrzését kéri egy ismeretlen, aki Románia állami építési felügyelőségének e-mailben küldte el kifogásait több háromszéki település: Dálnok, Lemhény, Torja, Gelence, Szent Katolna, Kiskászon, Kézdi Szárazpatak, Kisborosnyó, Nagyborosnyó, Magyar Hermány, Papolc és Uzon bejárataihoz felállított székelykapukkal összefüggésben. Ugyanis úgy véli, hogy azokat jogellenesen helyezték el. Számolt be róla szerdán a székelyhon.ro. Elbontásukat is kéri a beadvány küldője, és a székelykapu megnevezést is kifogásolja. A székelység a díszkapukat, diadalíveket, a II. Bécsi döntést 1940. augusztus 30-át követően a bevonuló magyar honvédek üdvözlésére kezdte felállítani, majd az ezredforduló környékén hirdették meg, hogy minden székely falu állítson bejáratához székelykaput. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön napos idő várható. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul. Délutántól északnyugaton északi-északnyugati irányba fordul a szél. Néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 36-42 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: A mai műsor témája a magyar sportdiplomácia, amely mintegy 150 éves múltra tekint vissza. Ez az időtartam 4 korszakra osztható fel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgetünk.
1: Köztudomásul Széchenyi István, Angliába járva hozta haza igazából a modern sport kezdeteit, tehát akár a lóversenyt, meg egyéb ilyen sportokat, ugye a boxot is kipróbálta Angliába, tehát hogy ezeket a modern sportokat, amik elütöttek attól, ami korábban akár a középkorban, vagy utána voltak ezek a vásári játékok, ahhoz képest ezek már kezdtek a professzionalitás irányába menni, mármint, hogy rendszeresen űzték és ugyanazt a sportot, de nyilván akkoriban még mindenki rengeteg sportot kipróbált, és a 19. század végén lett egy reformkor ebben is, és akkor terjedtek el akár a futball, akár az atlétika, akkor terjedtek el Magyarországon. Ugye ha a sportdiplomáciáról beszélünk, akkor Magyarországon a sport az rögtön a kezdetektől egy nagyon kiemelt szerepet kapott. Ugye az osztrák-magyar monarchia idejében járunk, és minden olyan terület nagyon fontos volt a magyaroknak, ahol meg tudták mutatni azt, hogy ők külön állnak Ausztriától, tehát lehet, hogy van egy közös uralkodó, de Magyarország ettől még egy önálló entitás, és ez a sportban nagyon hamar teret kapott. Elég arra gondolni, hogy amikor az első olimpia, ugye Athénban 1896-ban Kuberten Báró ötletéből létrejött, akkor a magyarok ragaszkodtak hozzá, egy külön csapatot indítsanak. Talán a legtöbb hallgató is tudja, hogy Hajós Alfréd nyerte meg az első magyar olimpiai bajnoki aranyat úszásban. Azt hiszem, már kevesebben tudják, hogy amikor vége lett a versenynek, ugye már akkor is szokás volt rögtön a kezdetektől, hogy a győztesek tiszteletére lejátsszák a nemzetüknek a himnuszát. A görögök az osztrák himnuszt, vagy hát a császári himnuszt kezdték el játszani, miközben és akkor a magyarok tiltakoztak, hogy hát nem osztrák himnuszt, hanem a magyar himnuszt kell játszani, és akkor volt ilyen gramofonlemez, és akkor azzal lejátszották a magyar himnuszt. Tehát, hogy ez kezdetektől egy nagyon fontos dolog volt, és mindig figyelték azt, hogy hát a magyar sportnak az eredményei azok felülmúlják-e Ausztriáit, és hát az elején ez abszolút így volt. Az első olimpia megszervezésében ott Kemény Ferenc révén volt egy magyar ember is, és hát nagyon hamar fölmerült az, hogy Budapesten olimpia legyen. Ugye 1920-ban volt egy olyan terv, amit nyilván a világháború megakadályozott, hogy esetleg akkor lehetett volna Budapesten olimpia. De ez az első korszak, az erről szólt, hogy Magyarország nagyon hamar becsatlakozott a modern sportéletbe, erős pozíciókkal rendelkezett, és ez a nemzeti függetlenségnek egy letéteményese, egy mutatója volt. Tehát, és akkor nagyon hamar beindult a futball élet is, a Ferencvárosnak és az MTK-nak a rivalizálása határozta meg az első éveket. Tehát az első világháborúra már egy elég komoly sportélet alakult ki Magyarországon.
0: A sport piaci alapon való működésére a rendszerváltásig kellett várni.
1: Nagyon sok korszaka volt a magyar sportnak, most még ha beszélünk arról, hogy a két háború között ismételten, ahogy korábban Ausztriával szembeni függetlenséget vagy önállóságot lehetett megmutatni, a két háború között a trianoni Magyarországnak a túlélését mutatta meg a sport, és nyilván ezért állami támogatásban részesült, ahol egyébként a világon mindenhol, tehát a sport az nagyon hamar egyfajta egy ilyen versengésé vált, nem csak a sportolók, hanem az országok között is, és hát nyilván az államok ezeket támogatták, hiszen azért ezek viszonylag komoly költséget igényeltek, minél inkább professzionalizálódott a sport, minél inkább egy sportoló úgymond csak egy sportot űzött, persze, ekkoriban még azért általában emellett dolgoztak, meg leszámítva a futballt, ahol már ugye a 20-as években elindult Magyarországon, és a 20-as évek végén a profi sport, a profi labdarúgás, de azért általában dolgoztak, általában volt állásuk, de ez is sokszor egyébként az állami szférában volt, tehát az állam ebben segített.
0: Annyit jegyeznék hozzá, hogy a szocializmusban valójában a tömegsport az ingyenes volt.
1: Igen, de hogy ennek is a gyökeri azért a Horthy korszakban nyúltak vissza olyan szempontból, hogy a Horthy korszakban kezdtek ezek a tömeges sportok, ugye voltak munkássportegyesületek, tehát ekkor már azért nem csak a gazdagoknak a kiváltsága volt a sport, ugye a futball maga is már kezdetektől, tehát az még a Horthy korszak előtt is egy nagyon népszerű volt az alsó vagy a középosztály számára, és hiszen nem kellett hozzá sok. A rongyból csináltak egy labdát, leraktak két téglát kapunak, és akkor lehetett futballozni, tehát hogy ott az nagyon hamar terjedt, tehát elindult egy tömegsport. És ugye a Trianon után nagyon fontos volt a nemzeti büszkeség szempontjából és a túlélés szempontjából a sikerek, és hát ebben a sport nagyon erősen jelen volt. Magyarország ezekben az időkben ugye még kevesebb sportág volt az olimpián, de mindig az első 10-ben, vagy volt, hogy az első 6-ban is szerepelt az éremtáblázaton, tehát hogy azért itt nagyon komoly eredményeket értek el. Egy váltás történt ugye a szocializmus alatt, a szocializmus sportja egyrésztről törekedett a tömegsportra, tehát hogy minél többen vegyenek részt, ez sokszor ilyen látványos, ilyen felvonulások keretében is ilyen nagy tornászbemutatók voltak a szocialista ünnepeken, de másik oldalról pedig a rendszernek az ideológiai megalapozottságát, vagy a kapitalizmussal való szembeni felsőbbrendűségét azt hirdette, hogy hát, hogy milyen jól teljesítenek a magyar sportolók. Ugye a csúcs ebben Helsinki volt, ugye, ahol 16 aranyat nyertek, és ugye harmadik helyen az éremtáblázaton, tehát egy abszolút a csúcson volt a magyar sport. Természetesen ennek is voltak árnyoldalai, a legfontosabb árnyoldala az a képmutatás volt, tehát hogy hivatalosan nem voltak profi sportolók, ugye még a futbolistáknak is volt egy fal állása, ahova be se jártak dolgozni, mert hát voltak ilyen történetek, hogy híres futbolista bement oda, honnan a fizetését kapta, és akkor megállt az élet, mert hát mindenki vele akart beszélgetni, őt akarta kikérdezni, és mondták is nekik, hogy inkább ne jöjjenek be. Tehát hogy voltak ilyen képmutatások, jelen volt a doping is, és hát jelen voltak azok a történetek, hogy politikai okokból léptek föl mondjuk sportolókkal szemben, féltek nagyon a disszidálástól, és hát ha mondjuk futballt nézzük, ugye a futballban az aranycsapatnak a sikersorozata után igazából egy lassú, de folyamatos hanyatlás indult be, még nyugaton ugye a futball egy üzletággá vált, tudománnyá vált, addig nálunk a szakmai szint az nem tartott ezzel lépést, és ugye ez egy idő után az eredményeken is látszott, és hát azért a 80-as évekre pedig már a bundázás és egyéb ilyen dolgok is rányomták a bélyegüket, bár az korábban is jelen volt. Nagyon sokszor azt érezték a futballisták, hogy nincs hova előrelépni, ugye nyugatra nem engedték ki őket, ahol egyre inkább erősödtek ezek a nagy klubcsapatok, ezekkel egy ideig még tudták tartani a lépést, tehát mondjuk a Ferencváros az 3 európai kupadöntőt tudott játszani, egyet megnyert, az Újpest és az MTK is játszott egy-egy kupadöntőt, de aztán a 70-es évektől igazából nemzetközi összevetésben is folyamatosan zuhant a futball. A többi sport az többé-kevésbé tartotta magát, ott is voltak botrányok, voltak gyengébb olimpiai teljesítmények, de azért egészen a rendszerváltásig, különösen ha a nemzeti létszámot vesszük alapul, tehát hogy hányan élünk, ahhoz képest az olimpiai teljesítmény az kiemelkedő volt, és hát ennek megfelelően azért a Magyarország nemzetközi megítélése a sportban a rendszerváltásig is úgy alakult, hogy mindenki tudta, hogy ez egy erős ország, de mint a szocialista blokk része, kevésbé rendelkezett önálló érdekérvényesítéssel, és ez azért olyan sportágokban, ahol pontozásos alapon dőltek el a dolgok, ott azért a nagy országoknak a befolyása, az önálló országok befolyása az mindig erősebb volt, tehát azért Magyarország ilyen szempontból nem rendelkezett erős sportdiplomáciával, miközben magyar sportdiplomaták töltöttek be komoly nemzetközi tisztségeket, azért érezhető volt a versenyeken, hogy nem feltétlenül van a magyarok mögött az a fajta hátszél, ami mondjuk nyilván egy amerikai vagy egy szovjet csapat mögött ott volt.
0: Tehát valójában az Európai Unióhoz való csatlakozás 2004-ben sportdiplomáciai és sportpolitikai szempontból jelentős eredményeket hozott?
1: Igazából csak a szabályozásban változott, ugye a rendszerváltás után Magyarországon nagyon nehéz helyzet következett be, ugye az állam kivonult elsősorban a futballból, de a más sportokból is, És az igazság, hogy ez mind a mai napig végigkíséri a magyar sportnak a helyzetét, és egyébként a kultúra más területeit is, hogy nem igazán alakult ki Magyarországon az a mecénási szemlélet, hogy emberek a saját vagyonukból úgymond sportra vagy kultúrára áldozzanak, még egy-egy ilyen nagy cég, ugye korábban a Postabank, vagy akár az OTP, vagy a MOL részt vesz ebben, de azért ezen a téren mindenképp vannak hiányosságok. Az uniós csatlakozás az elsősorban azt befolyásolta, hogy különböző szabályok érvényesülnek Magyarországon is, például, hogy csak egyet mondjak, ugye a futballban nem lehet, hivatalosan nem lehet tiltani, hogy légiósok pályára lépjenek, ezt most az MLS úgy próbálja kijátszani, hogy ehhez köt támogatást, hogy hány magyar játszik, tehát hogy ezekben a szabályokban jelent meg. Azért azt látni kell, hogy nincs olyan, hogy uniós sport, bár voltak ilyen ötletek, de ezt mindenki nagyon hamar elvetette.
0: De valamilyen szintű modernizáció történt.
1: Modernizáció történt, de ez kevésbé az uniós csatlakozásnak köszönhető. Tehát nem létezik olyan, hogy európai csapat. Vannak ilyen Európa versus Amerika, egy-egy ilyen verseny létezik, de az se általában nem az unió égisze alatt van. A komoly modernizáció ugye 2010-re a magyar sport az kimerítette a tartalékait. Tehát az látszott akár a pekingi olimpiának a kudarcában, ahol csak 3 aranyat sikerült nyerni, az látszott, hogy kimerítette a tartalékait a sport. És aztán 2010-ben történt egy nagy változás, az Orbán kormány a stratégiai ágazatként kezelte a sportot, a létesítmények, amik addigra teljesen elhasználódtak. Nem volt olyan stadion, ahol egy normális válogatott meccset, mondjuk egy futballcsapat lejátszom, vagy normális nemzetközi létesítmény nem volt, és tényleg még a hagyományos sportágak, tehát az úszás, és nagyon méltatlan infrastruktúrális helyzetbe került, és az utána elindult ugye sportfejlesztés, azt sokan kritizálják, de azt nem veszik tekintetbe, hogy egy óriási adót, tehát hogy nyilván, amit 20 évig teljesen elhanyagolnak, arra több pénzt kell szánni, mint arra, ahol azért folyamatosan kapnak pénzt. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen szempontból jó dolgok történtek, vannak hiányosságok. A pénzek felhasználásánál azért a hatékonyság az sok esetben megkérdőjelezhető, de ugyanakkor, és erről már korábban is beszéltünk más műsorban, hogy nagyon megváltozott a nemzetközi sport.
0: Közép-Európában vagy Európában?
1: Az egész világon. Tehát az egész világon megváltozott, sokkal nagyobb tömeg, sokkal több ország vesz részt a nemzetközi vetélkedésekben, és sokkal többen vesznek részt egy-egy sportágban is, sokkal több ország indít versenyzőket, ugye kajakkenú föl tudnám hozni példaként, a régen megvolt ez a 4-5 ország, ahol éremesélyesek voltak, most ez teljesen kitágult, de ugyanígy, mint a vízilabdában is, más sportágban is sokkal több olyan ország van, amelyiknek akár a egyéni versenyzője, akár mint csapat odaérhet, de akár a vívás, tehát ezekben a hagyományos magyar sportokban is nagy a verseny, és az, hogy még többé-kevésbé úgymond magyar olimpiai teljesítmény az szinten maradt, tehát ha a nemzetközi versenyt nézzük, ott vagyunk továbbra is az első 10-12-ben, én azt gondolom, hogy a nyári olimpiai játékokon egy óriási teljesítmény a magyar sporttal, tehát ilyen szempontból viszont a befektetett pénz az megtérült. Ami még nehézség, az a tömegsport. Itt ugye mindig elhangzik szinte szlogenszerűen, hogy hát, hogy be kéne vonzani jobban a tömegeket a sportba, de azt látni kell, hogy akár a fiataloknál nagyon visszaesik azoknak az aránya, akik sportolnak. Ennek van egy természetes része, ugye egyrészt a népességfogyás miatt, másrészt pedig 20-30 évvel ezelőtthöz képest sokkal több lehetősége van egy fiatalnak, hogy mit kezdjen az idejével. Megjelentek ezek a különböző technikai helyeztések, amiket úgymond úgy szoktunk hívni, hogy a kütyük, amikkel tudják magukat lefoglalni, akkor most már akár a mesterséges intelligencia segítségével olyan dolgokat tudnak alkotni, vagy olyan dolgok után tudnak érdeklődni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Ez viszont azt eredményezi, hogy sokan nem jutnak el a sporthoz. És hát van még egy tényező, ami szintén ilyen, hát nem csak generációs, de megjelenik ilyen pszichológiai problémaként, az a kudarctűrő képesség. Azért aki sportol, azt tudja, hogy egyrészt nagyon komoly teljesítményt kell beleadni, másrészt viszont nagyon sokszor ez kudarchoz vezet. Van olyan, hogy az ember tökéletesen felkészül, mindent megtesz, mindent belead, de az ellenfele jobb nála. És ezt azért földolgozni, ezt a mai korszakban mindig minden arról szól, hogy de én vagyok a jobb, én számítok, én egyedül, ezt azért sokszor nehéz.
0: Csak nemzetközi tisztség kell ahhoz, hogy valaki sportdiplomata lehessen.
1: Hát nyilván az ennek az egésznek a csúcsa, de hát ugye minden nemzetközi sportdiplomata a hazai sport életbe kezdi, tehát ez általában úgy szokott lenni, hogy valami sportági szakszövetségben vagy egy klubnál emelkedik feljebb. A nemzetközi versenyeken, olimpiákon, VB-ken megismerkedik másokkal, nyilván kialakul róla egy kép, hogy ért ahhoz, amit csinál, és így lehet bekerülni. Azért vannak itt nagyon komoly tényezők.
0: Például a sportdiplomata tulajdonsága, a személyisége.
1: Igen, igen. Egy idő után ez már elválik attól. Természetesen az elején nagyon meghatározó, ki melyik országból érkezik, de később már ez azért kevésbé ezen múlik, hanem hogy ő hogy tudja magát elfogadtatni, mennyire ért ahhoz, mit csinál, illetve hát itt is vannak nagyon komoly lobbik, és hogy talál-e egy olyan lobbit, vagy egy lobby beáll-e mögé, tehát itt azért ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye aki a rendszerváltás óta talán a legsikeresebb sportdiplomata volt, az mindenképp Schmidt Pál, aki ugye még a Nobel-elnökségért is eséllyel pályázott, és aztán Nobel-elnök volt. Ő azért ezt nagyon komoly szintre emelte, de hát azért most is különböző sportágokban azért vannak magyar vezetők, és a sportdiplomáciának azért a szerepe, én azt gondolom, hogy minimálisan, de visszaesett, azért mostanában már kevésbé lehet befolyásolni talán a versenyek eredményeit, mint régen, bár azért épp most az amerikai foci VB kapcsán azért fölmerültek ilyen kétségek, amikor úgy az egyik amerikai játékosnak visszavonták az eltiltását, de azért olyan jellegű belenyúlások már sokkal kevésbé, akár a futballban, a videóbíró rendszerrel, aminek szintén megvannak a hátulütői, de az tény, hogy kevésbé lehet úgy belenyúlni, mint ahogy régen. Ahol viszont nagyon komoly szerepe van továbbra is a sportdiplomáciának, az a versenyek, hogy a versenyek helyszínét hogy választják ki. Ott egy irgalmatlan lobbizás van, és abból látszik, hogy azért Magyarország ezenben a szempontból is erősödött, hogy azért az elmúlt időszakban az olimpiát leszámítva minden nagy sportesemény volt Magyarországon.
0: Például júniusban ülésezett az Európai Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága Budapesten.
1: Igen, részben ezek valóban ilyen nemzetközi szervezeteknek az ideköltözéséről is szóval, vagy akár ilyen tanácskozásairól, de magáról nagy rendezvényekről is, ugye atlétikai VB, volt úszó VB, és volt futballbajnokok ligája döntő. Hát én azt gondolom, hogy még akár ezelőtt 10 évvel is, vagy 15 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy Magyarországon hogy atlétikai VB-t, vagy bajnokok ligája döntőt rendeznek, hát senki nem hitte volna el. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren nagyon komoly előrelépések történtek. Nyilván ott is érdemes azt vizsgálni, hogy ezek milyen hatást generálnak, azért ezek nagyon komoly bevételt jelentenek a turizmus területén is. Ráadásul nem csak egyszeri bevételt, mert nagyon sokszor van az, hogy valaki idejön egy versenyre, elsősorban a sport miatt, és akkor szembesül avval, hogy mondjuk Budapest egy milyen gyönyörű helyszín, és később a családjával, barátaival visszatér. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos lehetőség Magyarországnak, és ahogy látom, ahogy az első nyilatkozatok megtörténtek, az új kormány is, úgymond a sportot továbbra is próbálja ilyen kiemelt ágazatként kezelni természetesen.
0: Tehát akkor van szerepe a magyar sport állami irányításának?
1: Természetesen, ahogy a világon mindenhol, a sport az nem létezik állami támogatás nélkül. Aki azt gondolja, hogy mondjuk a nyugati országokban nem állami támogatás van az olimpiai sportágak mögött, az téved. Tehát, hogy ott is, hogy ezek nem látványsportágok, tehát nehéz eladni, tehát egyértelmű, hogy állami támogatás kell, ez korábban is meghatározó. Ugye Magyarországon van egy nagyon erős intézmény, ez a Magyar Olimpiai Bizottság, a MOB, amelyik ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy tagszervezete, de más országokhoz képest Magyarországon a MOB-nak nagyon, tehát jelentősebb a szerepe, tehát itt a lényegében összefogja az olimpiai sportágokat, leszámítva a nagy labdásportágokat, tehát én azt gondolom, hogy ez meghatározó. Az kérdés, ugye az elmúlt években ezek a labdásportágok, látványsportágok kiemelt támogatást kaptak, azt meglátjuk, hogy ez mennyire tud fennmaradni, de igazából itt az egész kulturális területen történhet egyfajta átrendeződés, vagy egy újragondolás, hiszen azért mondjuk, ha belegondolunk, hát azért ezek úgymond állami színházak is kiemelt támogatást, tehát milliárdos támogatásokat kapnak, tehát hogy a kultúra minden területén érdemes azt megvizsgálni, hogy ezek a befektetett pénzek, ezek hogy hasznosulnak. Önmagában azt, hogy Magyarországon sport fontos, az embereknek fontos, azt az állami támogatásnak tükröznie kell. Azért Magyarországon, amikor olimpia van, olyanok is, akik egyébként nem foglalkoznak a sporttal, azok odafigyelnek rá. Vannak különböző mérések, hogy Magyarországon igazából az első háromban mindenképp ott van, amikor kérdezik az embereket, hogy mire büszke a magyarságában, vagy miben érzi azt, hogy a magyarok büszkék lehetnek, ott a sport teljesítmény az egy kiemelkedő helyen van, általában első háromban, négyben, hogy ez mutatja, hogy igenis fontos az embereknek az, hogy a magyar sport az továbbra is erős legyen, nem csak a tömegsport, hanem a versenysport is. Ehhez megfelelő állami háttér, állami támogatás kell. Ennek az alapja az most már biztosított, tehát nem egy lerombolt infrastruktúrájú magyar sport helyzet van, de nyilván minden új irány vagy egy hatékonyabb működés az eredményesebb lehet.
0: Kedves hallgatóink, Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
2: A diplomácia érdekes szakma, sok gyakorlója szerint nem is szakma, inkább művészet, amelynek a jogon és a hivatalos formákon kívül számos egyéb eszköze van. Ilyen a kultúra, ilyen a gasztronómia. Sok minden dől el a fehér asztal mellett, szokták mondani, de miért is olyan fontos a diplomáciában a gasztronómia? A mai kerengőben erről a látszólag könnyed, ám semmiképpen sem komolytalan témáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, vendégünk a stúdióban pedig Tóth Ági, kulturális diplomata, a török kultúra és gasztronómia szakértője, szabadúszó séf, a Nár Gourmet márka alapítója, aki dolgozott a Külügyminisztériumnak, a Budapesti Török Kulturális Intézetben, és nemrégiben egy évet töltött az Isztambuli Magyar Kulturális Központ program szervezőjeként, ahol a magyar konyha népszerűsítésével, illetve a magyar-török gasztro kapcsolatok fejlesztésével foglalkozott. Szeretettel köszöntöm, Ági, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Én is nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Na, kicsit hosszúra sikerült bevezetőm után.
3: De nagyon köszönöm, mert tényleg mindent magában foglalt, amit én is elmondanék szívesen.
2: Hát igen, aki sok mindent csinál, annak nagyon hosszú titulusa van, és igazából nem is mondtunk még el mindent. Mielőtt jött, megkérdeztem, hogy megkínálhatom-e egy kávéval, aztán eszembe jutott, hogy amúgy se tudnám olyan kávéval kínálni, amilyet ön iszik. Török kávét iszik?
3: Nem, egyébként otthon én nem szoktam török kávét inni, de egyébként az az érdekes, hogy mindig attól függ, hogy milyen kávét iszom, hogy melyik országban vagyok. Valahogy így a hangulatom is teljesen más tőle, meg hozzá kapcsolódva, mert én itthon nagy szerelmese lettem a specialty kávéknak, viszont amikor Törökországban járok, hiába Isztambulban is elterjedtek most már ezek az új generációs kávézók, de mégis ott valahogy sokkal inkább vágyom a török kávéra, és azt iszom minden nap vagy török teát.
2: Mielőtt a gasztronómia és diplomácia kapcsolatára rátérünk, azért röviden mesélj el, hogy hogyan jött önnek ez a török kultúra szerelme.
3: Hát igazából ez egy utazással indult, még egyetemista voltam, amikor minden nyáron egy diák szervezet által szervezett táborba jártam Európa különböző országaiba, és egyik évben egy Törökországban szervezett program keltette fel az érdeklődésemet, és jelentkeztem rá úgy, hogy akkor igazából még nem sokat tudtam az országról, tehát hogy tényleg a kultúráról, meg a történelemről nagyjából annyit tudtam, amennyit a történelem órán megtanulunk, de hogy nem volt bővebb ismeretem, és nekem az a két hét, amit így a nyugati tengerparti régióban töltöttünk utazgatva, az nekem nagyon meghatározó élmény volt. Egyrészt azért, mert korábban mindig Nyugat-Európában utaztam, és ehhez képest nyilván Törökország egy 1001 éjszaka meséi, és nagyon egzotikus, de ugyanakkor nekem az is meglepő volt, hogy mennyire egyrészt hagyományőrző, de másrészt modern, tehát hogy ehhez hasonlót mondjuk Nyugat-Európában kevésbé lát az ember, azt meg pláne kevésbé látja az ember, hogy mennyire nyitottak az emberek, és mennyire szeretik a magyarokat. Na hát ez volt a végső dolog, ami elkápráztatott. És hát igazából ez indított el az úton, nagyon sokat utaztam utána ki, érdeklődésből, aztán előbb-utóbb már barátok látogatása miatt, később aztán ugye ez már átfordult munkautakká, és ahogy szépen egyre jobban megismerkedtem az országgal, az egyetem utolsó éveiben is az összes létező tantárgyat felvettem az egyetemen, ami Törökországgal, a Közel-Kelettel, az iszlámmal kapcsolatos volt, mert így mindent szerettem volna megtanulni erről a kultúrkörről.
2: Nemzetközi tanulmányokat végzett.
3: Így van, a Corvinuson. Mikor ezt befejeztem, akkor elkezdtem törökül tanulni, és aztán szépen így az élet valahogy alakította, hogy ezen a pályán maradjak.
2: Két dolog ütötte meg a fülemet. Az egyik az, hogy meglepődött, a másik pedig az, hogy amit a történelem órán tanultunk. Na most ehhez szeretnék kapcsolódni, hogy Törökországról van szó, vagy a törökökről, akkor van egy kis félsz a magyarokban, vagy egy tartózkodás talán, nem? Pont azáltal ez a 150

0: milyen értéket képviselnek, vagy nem képviselnek, de hogy az biztos, hogy betekintést engedtek a magyar embereknek abba, hogy kicsit letörjük azokat a sztereotípiákat, amik sokszor a magyarok fejében élnek, mert szerintem nagyon sokan, akik még nem jártak ott, azoknak van egy általános elképzelése a Közel-Keletről, hogy oda nem megy nő egyedül utazni, meg hogy ez biztos nagyon konzervatív, meg valószínűleg sokkal elmaradottabb, mint Európa.
1: Meg nem jó a biztonság.
0: Meg nem jó a biztonság.
1: Meg nem megy nő egyedül, és nem pántos ruciban, amilyenben.
0: Igen, és hogy amikor mondjuk belenézünk egy-két sorozatba, akkor nagyjából ezek így meg is dőlnek, ezek a sztereotípiák, mert látni fogjuk, hogy Isztambul az egy elképesztő megapolis, egy világváros, elképesztő modern negyedekkel, ahol a sorozatban szereplő emberek is ugyanúgy öltözködnek, mint ahogy mi. Tehát, hogy igazából semmi különbség nincsen köztünk azon kívül, hogy látunk mondjuk az idősebb korosztályban kendős hölgyeket is a sorozatban, de hogy szerintem ez egy nagyon gondolatformáló dolog volt, hogy ezek a sorozatok megjelentek, ez az egyik. A másik, hogy nagyon sokan kezdtek el szerintem Isztambulba utazni azok után, hogy megjelentek az olcsó repjegyek, illetve, hogy Nyugat-Európa egyre drágább lett nekünk magyaroknak, mert hogy egészen az elmúlt egy-két évig Törökország általánosságban egy fantasztikus, olcsó alternatívát jelentett. Akár Isztambulra gondolunk, akár mondjuk a tengerparti részekre, igen, Antáliára és környékére. Úgyhogy ezek biztos változtattak rajta, az is változtatott rajta, hogy bejöttek ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt a török gyorséttermek, most már ugye vannak jobb minőségű török éttermek is, ahol tényleg az autentikus török gasztronómiát meg tudjuk kóstolni, megnyílt közben a török intézet, ami szintén ad egy extra betekintést ebbe a kultúrába, és hát tényleg nagyon sokan utaznak most már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vagy hát reménykedem abban, hogy most már az emberek nagy többségének nem feltétlenül a 150 éves hódoltság jut eszébe, amikor a törökökről van szó, hanem mondjuk inkább a döner és a baklava.
1: De azért ön meglepődött, azt mondta. Tehát meglepődött, hogy mennyire kedvesek, és hogy mennyire elfogadóak. Milyen ez a török társadalom, amit megismert, és milyen képük van rólunk, magyarokról? Mert hogyha mi féltünk, vagy tartózkodtunk volna tőlük, ezek szerint visszafelé nem így éreznek irántunk.
0: Hát igen, ez egy sokrétű téma, mert hogy Törökországban ez is nagyon sokat változott az elmúlt 20 évben, de ez nyilván leginkább a nagyvárosi létnek köszönhető, idézőjelben, mert amikor én 20 évvel ezelőtt először kint voltam, akkor Isztambulban is az volt a jellemző, hogy akárkivel megálltam beszélgetni, legyen ez egy árus, vagy az utcán bárki, végtelenül kedvesen azonnal segíteni akartak, és hogy alapvetően a török kultúrában, és ez nem feltétlenül, tehát a vallás is nagyon fontos szerepet játszik benne, de maguknak a törököknek is van egy rendkívül erős vendégszerető és segítőkész kulturális adottságuk, hogyha mondhatjuk így, vagy örökségük. Tehát pláne, hogyha a vidékre elmegy az ember, akkor az nem ritka, hogy ha mellette a kávézóba ül valaki, és elkezdenek beszélgetni, akkor lehet, hogy este már nála fog vacsorázni a családjával. Ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mi Európában szerintem el se tudunk képzelni, és hogy ezek végtelenül meglepő dolgok voltak nekem. Nem beszélve arról, amit ugye említettem előbb, hogy Törökországban kicsit másképp tanulják a történelmet, mint mi, és ők abszolút arra koncentrálnak.
1: Boldog együttélés volt itt,
0: hát
1: ugye?
0: Meg igazából nekik fontosabb az, hogy ők úgy tanulják, hogy ugye mi Közép-Ázsiából együtt indultunk, közösek a gyökereink, csak ők megálltak Anatóliában, mi meg egy kicsit tovább sétáltunk.
1: És ők csak rokonlátogatóba jöttek ide 150 évre?
0: Hát jó, most tényleg nem tudom 100%-osan biztosan megmondani, hogy jelenleg mi szerepel a történelemkönyvekben, de hogy nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy sok olyan interpretáció van, amely szerint ők úgy gondolták, hogy mivel ugye mi is a könyv vallása vagyunk, ezért alapvetően ők nem téríteni jöttek, hanem ők Európába akartak tovább menni, és maximum adót szedtek volna tőlünk, és hogy nekik nem Magyarország volt a cél, hanem Bécs, aztán meg Róma, és hogy igazából, hogyha nem álltunk volna itt ellen, akkor ők csak szépen átsétáltak volna, szóval igazából, hogy mit harcoskodtunk, az a mi problémák. Szóval most nyilván ezt egy kicsit elviccelve, de hogy picit máshol vannak a hangsúlyok, és ők sokkal inkább azt tartják észbe,

hogy nekünk közös a származásunk, és emiatt testvérek vagyunk. És ők így is hívnak minket, hogy Kardes, ami törökül testvért jelent. És akkor ugye még nem beszéltünk az atatürki időszakról, amit kevesebben ismernek részleteiben Törökországban, már mint a magyarországi kapcsolatokat, de ugye a köztársaság megalapítása után az ország újjáépítésében elképesztő sok magyar segített minden területen. Szóval igazából az volt a második ilyen virágkora tulajdonképpen a török-magyar kapcsolatoknak.

0: Kedves hallgatóink, Tóth Ági kulturális diplomatával, gasztronómiai szakértővel, Törökország szakértőjével és szerelmesével beszélgetünk. Azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen tapasztalatai vannak arról, hogy a gasztronómia hogyan mozdítja elő az országok kapcsolatát, a népek barátságát. És akkor itt most rátérünk a gasztronómiára. Hogyan élte ezt meg ott Törökországban, amikor ez volt a munkája, hogy a két ország kapcsolatát kulturálisan és a gasztronómia segítségével erősítse?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert alapvetően a törökök nagyon konzervatívak gasztronómiai szempontból. Ez alatt azt értem, hogy nagyon ragaszkodnak a saját fűsztjükhöz, az anyukájuk fűsztjéhez, azokhoz az ételekhez, amiket gyerekkorukban megszoktak. Szóval ez nagyon látható akár még Isztambulban is, hogyha arányaiban összehasonlítjuk, hogy hány külföldi konyhát bemutató étterem van Isztambulban, mondjuk Budapesthez képest, akkor töredéke. Szóval amennyire nálunk jellemző, hogy olasz és ázsiai, és nem tudom milyen éttermekbe járunk.
0: Mindenki pizzázik, meg kebabozik.
1: Meg hamburgerezik, meg minden. Ők csak a saját ételeiket eszik szinte kizárólag. És van néhány nemzet, akiknek az ételeit trendinek gondolják. Most ez lehet akár a hamburger, akár egy mexikói étel, lehet mondjuk valamilyen ázsiai, de az ázsiai éttermek azok általában nem olyan kifőzdék, mint nálunk, ahol viszonylag olcsón be lehet szerezni bármilyen ázsiai levest, hanem ezek általában luxus éttermek. Illetve nyilván vannak az olasz és spanyol éttermek, amik még szintén trendik, de hogy hát én most nem akarom szépíteni a dolgokat, alapvetően azért a magyar konyha nemzetközi szinten nem olyan trendi, mint az olasz. Úgyhogy nyilván egy kicsit nehezebb helyzetből indulunk, és korábban, bár az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet nagyon régóta működik már, és kulturális szempontból, vagy tehát akár történelmi konferenciák szervezése, vagy akár koncertek szervezése szempontjából szerintem már egy nagyon jelentős helyet kivívott magának az isztambuli kulturális életben, de a gasztronómiának nem volt még ilyen jelentős szerepe, nem volt ilyen hangsúly rajta, mielőtt én kimentem. És én azt vettem észre, hogy egyrészt nyilván az embereknek a mindennapi gazdasági helyzete azért nagyon sokat vet alatba, mert ugye amikor spórolnunk kell, akkor miből veszünk vissza először? A szórakozásból, és hát azért Törökország nincs annyira fényes gazdasági helyzetben ugye az elmúlt években, ez még Isztambulban is érződött. Ugyanakkor azt láttam, hogy azok az emberek, akik áldoznak rá, és kíváncsiak, és nyitottak egy másik kultúrára, ők nagyon szívesen jöttek, és kóstoltak, és meglepődtek, és érdeklődtek. Azt viszont ki kell hangsúlyoznom, hogy én azt mindig fontosnak tartottam, hogy ne egyszerűen csak ételt adjak, hanem egy sztorit is mögé, és hogy ez egy komplexebb élmény legyen, mint simán egyszerűen egy étkezés. Úgyhogy minden egyes vacsora est, amit kint tartottunk, vagy főzős workshop, mindegyik valamilyen tematika köré épült. Ez lehetett karácsonyi menü, lehetett mártonnapi libanapok, volt még olyan is, amikor ehető virágok köré építettem fel a vacsorát.
0: Mindig ismertette ilyenkor az adott népszokást,
1: így van.
0: A libanaphoz, ami tartozik,
1: így
0: a
1: van.
0: Kulturális,
1: így van, igen.
0: Szent Márton, hogy kapcsolódik.
1: Pontosan, igen, igen. Mert természetesen az egy szuper dolog, hogyha leteszek egy ételt az emberek elé, és az ízlik nekik, de sokkal többet kapnak, és sokkal emlékezetesebb lesz nekik, és valószínűleg hónapokkal később is emlékezni fognak arra a bizonyos ételre, nem csak annyira, hogy finom volt, hanem arra is, hogy rendben, akkor ezt azért ettük, mert. És akkor, ahogy mondta, akár Szent Mártonnak az életét elmesélve, vagy az, hogy a karácsonyi ételeink milyen szokásokból állnak össze, hogy vannak olyan dolgok, amik akár még a kereszténység előttre is visszavezethetők, ami az új évet, a napfordulónak a megünneplését jelenti, mi az, amit a kereszténység hozott ebbe az időszakba, szóval, hogy igyekeztem minél több oldalról körbejárni ezeket.
0: Ilyenkor, bocsánat, esetleg akkor kaptak hozzá népzenét, vagy valamilyen...
1: Igen, mindig próbáltam magyar zenét társítani tanítani hozzá. Igen, annak nyilván egy picit kevesebb szerepe volt, de mindenképp magyar zenét játszottunk
0: általában. És kik vettek részt ezeken az esteken?
1: Hát nagyon változó volt, ugye ezek alapvetően belépőjegyes események voltak, és mindig különböző éttermekben rendeztük ezeket a pop-up eseményeket, tehát ugye mivel én már nagyon régóta követem az isztambuli, meg általában törökországi gasztronómiai élet folyását, ezért tudom, hogy mik azok az éttermek, amik ismertebbek, melyiknek milyen a profilja, kik azok, akik nyitottak lehetnek egy ilyen együttműködésre, és ugye elkezdtem végigjárni őket, felvetve a különböző tematikus vacsorák ötletét, és akkor valahol befogadó közegre találtunk, valahol kevésbé, de szerintem nagyon jó együttműködések alakultak ki, és ugye akkor egyrészt hirdettük mi is, másrészt meg az adott étterem is, mindig hívtunk újságírókat, influencereket is, tehát általában mondjuk 30-40-50 vendég volt az, akik fizető vendégek voltak, és mondjuk egy 10 VIP vendégünk volt, akik aztán még írtak utólag is magáról az élményről.
0: Ide közbeszúrom, bár nem ez a műsorunk témája, de hogy Ági körbeutazta egész Törökországot, a különböző régiók gasztronómiáját megismerendő, és gyakornokként is dolgozott nem egy étteremben,
1: így van.
0: Igazán expert. Milyen diplomáciai jelentősége van az ételeknek, a gasztronómiának? Tehát ez sokkal több annál, mint amit mi gondolunk.
1: Sokkal, így van. Alapvetően ugye a gasztronómiai diplomáciának két fajtája van. Van az, amit a legelején ön is megemlített, ugye a fehér asztal melletti döntések megszületése. Tehát tradicionális módon, vagy az ilyen nagyon konzervatív felfogásban valóban az eredeti gasztrodiplomácia az arról szólt, hogy amikor mondjuk egy fontos megbeszélés van, akkor a nagykövet vendégül látja az adott országban a fontos partnereit, leülnek egy fehér abroszos csodás asztal mellé, és magyar ételeket végig kóstolva, magyar borokat fogyasztva, egy kicsit oldottabb hangulatban tudnak beszélgetni a világpolitikai dolgokról, és így talán kicsit könnyedebben tudnak egymással tárgyalni, mint hogyha egy egyszerű tárgyalóasztal mellé ülnének le, és természetesen ezek a fogások, ezek szimbolikus jelentőséggel is bírnak. Ugyanakkor, ugye az elmúlt néhány évben nagyon sok ország felfedezte azt, hogy magának a gasztronómiának, mint területnek nagyon fontos nemzetgazdasági jelentősége van. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság mennyire trendi mondjuk kimcsit enni, ami ugye ez az ázsiai fermentált zöld vagy savanyúság. Néhány évvel ezelőtt senkinek fogalma nem volt arról, hogy mi ez a kimcsi.
0: Hát vagy gondoljunk a macsa tejára, hogy nem vagy tudnak annyit gyártani,
1: van,
0: amennyi a világ piaca fel tudna
1: így
0: venni.
1: Van, vagy akár a főlevesek, vagy egyéb ázsiai levesek, bármelyik országhoz is kapcsoljuk, vagy a rámenleves, tehát hogy ezekről mi nem tudtunk nagyon-nagyon sok ideig, és az, hogy ezek az országok, tehát legyen szó Dél-Koreáról, aki elképesztő professzionalizmussal és elképesztő pénzeket beleölve népszerűsíti a saját gasztronómiáját külföldön, tehát akár legyen szó a kulturális intézeteiknek a működéséről, vagy akár a gazdasági támogatásról azért, hogy külföldön ilyen jellegű éttermek nyíljanak. Tehát ezt nem lehet azonnali számokban kifejezni, hogy most, hogyha megnyitok egy éttermet, akkor annak milyen nemzetgazdasági haszna lesz. Viszont, hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor belegondolhatunk abba, hogy oké, lehet, hogy elkezdjük a kimcsit népszerűsíteni, de elképzelhető, hogy 5 év múlva egész Európa kimcsilázban fog égni, és mindenki ezt akarja majd importálni, vagy saját maga megcsinálni otthon, tehát hogy ez elképesztő.
0: Ez érdekes, mert ez hozza az országimás emelkedését.
1: Pontosan.
0: És akkor mindenki elkezd akarni
1: így
0: nyelvet
1: van.
0: Tanulni,
1: így
0: ahogy
1: van.
0: Itt Budapesten is látni ezt.
1: Igen.
0: De ehhez hozzájárulnak szintén a koreai sorozatok is, ahogy én is mondta,
1: pontosan.
0: A török sorozatokat, tehát hogy ez lehetne egy irány, akár Magyarország számára is. Mi lehetne az az étel, amit így népszerűsíteni lehetne, a magyar étel, a magyar kimcsi, kovászos borka.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ezt valószínűleg nem nekem kéne megmondani, mert én a török gasztronómiában vagyok igazán otthon, és nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb és nagyobb tudással rendelkező magyar gasztronómiát ismerő és képviselő séfek vannak itthon, de azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lenne a turisztikai vagy a turizmus stratégián belül egy gasztronómiai stratégiára is, ami most nincsen, annak érdekében, hogy eldöntsük azt, hogy mit szeretnénk bemutatni. Mert egyébként ez nekem sokkoló volt, amikor elkezdtem ugye kint dolgozni, és megpróbáltam felkeresni és felkutatni minden létező dokumentumot, ami ehhez kapcsolódhat, hogy tulajdonképpen nekünk mi a hivatalos állásfoglalásunk, mi a mai magyar konyha, mi az, amit ebből szeretnénk megmutatni. Mert nyilván nagyon sok séf van, aki ezt valamilyen formában interpretálja, ott vannak a nemzetközi versenyek, mint a Bocuse d'Or például, ahol szintén bemutatjuk valamilyen formában a magyar konyhát, de hogy igazából mit szeretnénk bemutatni, nem beszélve arról, hogy hol szeretnénk ezt bemutatni, mert például ugye a külügyminisztériumnak van egy együttműködése a Metro Gasztroakadémiával, ahol minden évben azoknak a séfeknek, akik egyes nagykövetségeken dolgoznak, nekik tartanak egy továbbképzést, hogy hogyan lehet még csodálatosabban bemutatni külföldön a magyar gasztronómiát. Viszont én végignéztem nagyon sok ilyen képzésnek az anyagát, és a nagy résztük teli van olyan alapanyaga, amit például én nem tudtam Törökországban használni. Tehát ugye a vallás miatt eleve kiesik a sertéshús, és mindenféle kolbász, és sertészsír, és minden egyéb.
2: Téli szalámi.
1: Tehát nagyon sok minden kiesik. Vannak olyan tejtermékek, amiket nem lehet Törökországban beszerezni, tehát például egy rögös túró, vagy egy tejföl. Vannak hozzá hasonló tejtermékek Törökországban is, van, amit bizonyos recepteknél lehet helyettesíteni, de mondjuk egy túrógombócot nem tudok kint megcsinálni, csak ha itthonról elviszem a túrót. Vagy például egy libamáj, tehát kint nem lehet libamájat kapni, nem lehet kacsamájat kapni, vagy csak csillagászati áron, és nem is olyan minőségben. Tehát ezt vagy elviszi az ember itthonról valamilyen formában, vagy pedig nem készíti. És igen, amikor így végig gondolja az ember, hogy oké, tradicionális magyar konyha, mit tudok ebből megmutatni a törököknek, akkor egyébként elgondolkodható, hogy mennyire limitált, és mi az, ami megmarad, és abból mi az, ami mondjuk a török ízlésnek is megfelelhet.
2: És akkor mi lenne az irány? Akkor nagyon kell ismerni azt a kultúrát is, ahova szeretnénk
1: adni. Így van,
2: adni.
1: Ez nagyon fontos, és mindenképpen szerintem az egy szuper irány, hogy minden magyar kulturális intézeti dolgozónak és vezetőnek ismernie kell az adott kultúrát, ahova megy, beszélnie kell a nyelvet, ez ideig is így volt, remélem, hogy így is marad, mert azt gondolom, hogy csak hogyha ismerjük, hogy hova megyünk, akkor tudjuk megfelelően az ottani embereknek átadni azt, amit mi saját kultúránkból beszeretnénk mutatni.
2: És akkor visszatérve az ön törökországi munkájára, mennyit lépett előre ez a gasztronómiai diplomácia az ön munkássága révén?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy év alatt nyilván bő egy év alatt nem lehet megváltani a világot, de elkezdtünk valamit. Nagyon-nagyon sok újságban, social media felületen jelentünk meg, nagyon sok újságíró és olvasó ismerkedett meg velünk, és borokkal is, és úgy néz ki, hogy egyébként ennek a borvonalnak most lesz továbbfejlődése is, hál' Istennek, mert a magyar borok még nem találhatóak meg a török piacon, de úgy néz ki, hogy ez hamarosan meg fog változni, aminek nagyon drukkolunk. Szóval, hogy összességében szerintem volt egy nagyon jó kezdés, az emberek elkezdtek már érdeklődni azon, amit csinálunk. Azóta az intézet több fesztiválon szervezett már gasztroprogramot, de hát nyilván ez akkor lenne jó, hogyha ez egy folytatólagos dolog lenne, és rendszeresen lennének ilyen események. Nincs erre természetesen külön költségvetés egyelőre, de remélem, hogy hosszú távon hasonlóan mondjuk Dél-Koreához, vagy Tájföldhöz, vagy Peruhoz, ugye sok ilyen ország van, akik elég nagy büdzsét különítenek el kifejezetten a gasztrodiplomáciára, remélem, hogy előbb-utóbb ez nálunk is így lesz.
2: Kedves hallgatóink, a Kerengőben Tóth Ági kulturális diplomata, gasztronómiai szakértő, szabadúszó séf, a Nár Gurme márka alapítója volt a vendégünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő, Pozsgai Nóra.

0: A délutáni kerengő ismétlését hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Világegyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Érszegi Márkkal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával. Minden templomok anyja, Lateráni Bazilika lesz a beszélgetésünk tárgya. Itt állunk egy július végi forró napon, de nyitva van a fő kapuzat bazilikába, és cserélődik a levegő itt az előtérben, nagyon jó itt megpihenni. És beszélgető társamat különös személyes dolgok is kötik ehhez a bazilikához. Mi történt itt veled ebben a bazilikában, kedves Márk?
4: Számos kedves élmény mellett a leginkább személyes az az, hogy a Szentsír lovagrend tagjává ebben a bazilikában avattak engem 2009-ben. Tudni, hogy a Szentsír lovagrend a közép-olaszországi helytartósága mindig itt Róma székesegyházában, a Lateráni Bazilikában tartja az éves lovagavatási szertartást. Ugye a Szentsír lovagrend az egy szentszéki háttérintézménynek számít. A szentföldi keresztények, különösen is a jeruzsálemi latin patriarkátus támogatására alakult, és ezt a kizárólagos célt látja el, mióta a 9. Pius pápa az 1800-as évek közepén újjá alakította és megreformálta.
3: Milyen kötelességei vannak egy Szentsír lovagnak, különösen is, hogyha a római rendtartomány tagja, mert te az vagy, vagy a közép-olasz rendtartomány tagja?
4: A szentföldi keresztények, egészen konkrétan a jeruzsálemi latin patriarkátus intézményrendszerének, iskoláinak, szemináriumának, plébániáinak az anyagi támogatása az nagy mértékben a jeruzsálemi Szentsír lovagrend világszerte jelenlevő szervezeteinek, tagjainak a feladata. Tehát ez a lovagrend azért lett létrehozva, mai magyar szóval, hogy fundraising hátteret biztosítson a patriarkátusnak, amikor azt ugye 1847-ben 9. Pius újja alakította Jeruzsálembe.
3: És akkor még a Szentföld török uralom alatt van, ugye?
4: Ráadásul, de hát a támogatás az...
3: Pont azért kell a támogatás.
4: Akkor is kellett, meg ma is ugyanúgy kell ez a támogatás, tehát nélkülünk nem tudna működni a jeruzsálemi latin patriarkátus, és hát természetesen, mint Krisztus hívők, világi Krisztus hívők társulata, a tagoknak a személyes megszentelődése ugyanúgy feladata és célja ennek a rendnek, amit természetesen itt Rómában is sajátos módon ünneplünk meg, egyrészt ugye az éves lovagavatási szertartással, de bizonyos alkalmakkor részt veszünk a római helyi egyház életében is, például az úrnapi körmeneten, amit a Szent Atya celebrál itt a Lateráni Bazilikában, vagy előtte, és utána pedig a Santa Maria Maggiore Bazilikához vezeti az úrnapi körmenetet, ha éppen Rómában tartózkodik a pápa.
3: Nem kis áldozat ez a Szentsír lovagoktól, mert hát nyár elején van úrnapja, és Rómában már akkor igen meleg van, és a Szentsír lovagoknak rétegesen kell öltözniük.
4: Bizony a fehér palást az ilyenkor nem segíti a hűsítést, de ezt büszkén viseljük, mert ez...
3: Valamit valamiért.
4: Valamit valamiért, főleg azért, mert ez egy jel, és a rajta levő ötös kereszt, az ugye Jézus öt sebb helyére utal, amire gondolva a kisebb nevű szenvedéseinket is szívesen ajánljuk.
3: Minden templomok anyja és feje. Ahogy az esztergomi minden magyar templomnak anyja és feje, hát itt a Világegyház szívébe vagyunk. Miért pont itt van ez a felirat ezen a templomon?
4: Mert ez a pápa székesegyháza. Tehát egy közkeletű tévedés, hogy a Szent Péter Bazilikáról székesegyházként beszélek, de nem, az nem székesegyház. A Róma székesegyháza, tehát a pápa széktemploma, az a Lateráni Bazilika. És valóban itt a szentély végében, ott is áll az a kőtrónus, ami egyébként a Szent Péterben nincs is. Tehát a székesegyház azért székesegyház, mert ott a püspöknek a széke. Róma püspökének ez a székhelye. Ez az a városon belüli hely, és ez nagyon fontos, hogy az ókori városfalakon belül, éppen hogy a falak mentén, de belül található hely, amit Konstantin császár az akkori pápának, Szent Szilveszter pápának adományozott. Ugye ez egy császári birtok volt, egy korábbi lovassági laktanya, meg egy császári palota, komplexumot adott át a pápának, aki itt építette fel az első nagy bazilikát. Ugye a bazilika azt jelenti, hogy királyi csarnok, hát egy császári birtoknak az épületei lettek átalakítva királyi csarnokká, de immár Krisztus királynak a tiszteletére, és valóban mi is a lateráni bazilika titulusa?
3: Ugye Két János, nem?
4: Lateráni Szent Jánosnak szoktuk nevezni, de a teljes titulusa az, hogy a legszentebb üdvözítő, keresztelő Szent János és Szent János evangélista templom.
3: Három titulusa van, két János.
4: A legszentebb üdvözítő az az elsődleges titulusa, tehát ez a legősibb része. És ez tehát a pápának a székesegyháza, sőt, egy évezreden keresztül, több mint egy évezreden keresztül a pápának a rezidenciája is itt volt.
3: A lateráni palota, ugye?
4: Hát de az a lateráni palota, ami most már nem létezik.
3: Hol volt az?
4: Úgy is hívták akkoriban, hogy patriarchium, tehát pátriárkai palota. Hát a mostani lateráni palota helyén volt részben, tehát a bazilikától jobbra, de a mostani palota az ugye 16. század végi, 5. Sixtus emeltette. Egyetlen egy kis darabja azonban túlélte az időket. És ezt is sokan ismerik, sokan meg is nézik. Csak nem biztos, hogy tudják, hogy ez a régi pápai palotának egy darabja. Nem másról van szó, mint az Scala Santa, a Szent Lépcső szentélyéről. Most ugye egy forgalmas út választja el a lateráni bazilikától ezt a szentélyt, ezt a kegyhelyet. Amikor fölmenjünk a Szent Lépcsőn, ami ugye sokak számára ismerős is, akkor egy kápolnához jutunk, ahova be lehet kukucskálni a rácsokon keresztül. Az volt a Sancta Sanctorum, a Szentek Szentje, mert ott voltak a legszentebb ereklyéi a római egyháznak. Az a pápának, a pápai palotának a magánkápolnája volt. Hát ez magyarázza a fontosságát. Ott őrizték eredetileg Veronika kendőjét, tehát azt az akeropita ikont, azaz nem emberkész festette ikont, amit aztán később átvittek a Szent Péter Bazilikában, és mind a mai napig, ugye Nagyböjtben egyik szombati napon megmutatják a híveknek ezt a Veronika kendőt, és aminek az eredetie egyébként a hagyomány, de igazából a tudományos vizsgálatok szerint is nem is a Vatikáni Bazilikában van, hanem egy kicsi nyabruzzói faluban, Manopellóban, annak a kapucinus kolostorának az oltárán őrzik, és csodálatos hasonlóságot mutat az azon látható Krisztus arc a torinói lepel Krisztus arcával, azzal a különbséggel, hogy a manopellói szent arc, a Veronika kendő nyitott szemmel ábrázolja Jézus Krisztust, de a tudósok szerint ugyanúgy lehetetlen volna mai eszközökkel reprodukálni azt a képmást, mint a torinói lepelnek a képmását is. Lehetetlen az összes mai legmodernebb tudományos eljárásokkal reprodukálni, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint amilyenekkel rendelkezik. Ez tehát szintén itt ebben a Sancta Sanctorumban volt eredetileg, de mindmáig nagyon sok fontos erekét őriznek, tartanak ott. És az a apszis, amit kívülről is lehet látni,
3: mozaikkal ellátva,
4: az pedig a régi pápai ebédlőnek, a trikliniumnak az apszisa, a maradványa. Tehát effektíve pápai palotának a beltere látszik, a megmaradt egyik tere látszik most itt ennek a épületkomplexumnak a külsején. Ennyi maradt meg a régi pápai palotából. Hát ugye, amikor a 14. században a pápák átköltöztek a pápáknak a avignoni birtokára, ami francia területen volt, de mégis pápai birtok, és hát francia befolyás alá kerültek, akkor egy 70 éven keresztül, ugye ezt hívjuk ugye avignoni fogságnak, az avignoni fogság egy hosszú egyházszakadásba, belső küzdelembe torkollott, ugye a nagy-nyugat egyházszakadás. Mire azon túl lendült a pápaság, hát itt volt egy romos, elhanyagolt pápai palota, és a pápák nem tudtak beköltözni, akkor választották rezidenciájukul a vatikáni már meglevő kisebb pápai rezidenciát, és kezdték el kiépíteni azt a palota komplexumot, amit ma apostoli palotaként ismerünk. Ugye annak az első jele volt, hogy IV. Sixtus pápa 1475-ben felépítette a Sixtus kápolnát, a palota kápolnát. Ugye a palota kápolna az a pápai palotának az egyik legfontosabb kelléke a napi szertartásoknak, hivatalos liturgikus szertartásoknak a színhelyeként.
3: Belépünk a bazilikába most.
4: A bazilikának a bronzkapuja az eredeti római kori bronzkapu. Ez a Forum Romanumon álló kúria épület, tehát a szenátus épületének a bronzkapuja, amit ide áthoztak a középkorban. Kicsit átalakították, de mind a mai napig látszik rajta, hogy ez egy római kori bronzkapu, és csodálatosan működik, annak ellenére, hogy hát több mint 10 méter magas, ki tudja hány tonna súlyú, egyetlen ember tudja nyitni és csukni. A lateráni bazilikának a főhajója az most már nem igazán, meg a mellékhajók se igazán emlékeztetnek arra, hogy ez egy ókeresztény bazilika, és a bazilika struktúrát ugyan őrzi, de a díszítése az már nem őrzi a középkori, ókori előzményeket, hanem a főhajónak az átalakítását Francesco Borromini végezte az 1640-es évek második felében. Főhajóba a 12 apostol szobrát egy-egy ilyen ovális edikulában helyezte el, felöltöztette a régi, ókori, középkori márványoszlopokat barokk struktúrákba, és ez számunkra miért releváns?
3: Hát azért, a Via Giulia palotája is Borromini művészi tehetségét dicséri, nem?
4: Pontosan, de ha megnézzük az éveket, hogy mikor dolgozott Borromini a Via Giuliai Falconieri palota kibővítésén és díszítésén, és mikor dolgozott itt a Lateráni bazilika átalakításán, akkor látszik, hogy ezt a kettőt párhuzamosan végezte.
3: Két főműve életének.
4: Mondhatjuk.
3: Öt hajós a bazilika, és hát hatalmas, szép, tágas mellékoltárok vannak még a hajók mellett.
4: A jobboldali első mellékhajóban az első emlék az tulajdonképpen 8. Bonifác pápának egyfajta síremléke, ami egyébként a vatikáni bazilikában van eltemetve, de ide helyezték át a Borromini féle felújítást követően a régi pápai, lateráni pápai palotának a lodzsáján, áldások lodzsáján található Giotto-féle freskót, ami azt ábrázolja, hogy 8. Bonifác pápa 1300-ban meghirdeti az első szentévet. Tehát itt látható képileg is, amint erről a áldások lodzsájáról Bonifác pápa felolvassa a szentévet meghirdető bulláját, Antiquorum Habet kezdetű bullát, tehát ez a szentéveknek az eredetére utal, és a híres Giotto alkotása.
3: És hogyha tovább megyünk egy oszlopköteggel, ott már otthon érezzük magunkat igazán a szószoros értelemben.
4: A római pápák többnyire a Szent Péter bazilikában temetkeztek. Ugye mindenki Szent Péter, azaz az első pápa nyughelye körül szeretett volna sírhelyet magának, de nem mindegyik pápa temetkezett oda, többen a lateráni bazilikában lettek eltemetve, különösen is ugye a középkor elejéről, akik hát ugye a lateráni palotában laktak. Az első pápa, aki itt a lateráni bazilikában van eltemetve, és magyar szempontból döntő fontosságú, az második Szilveszter pápa. Nem tartozik a szent pápák közé, azonban egy fontos pápa volt, még ha rövid ideig uralkodott is, az első ezredfordulón. Egyrészt, mert ő egy tudós ember volt, egy bencés szerzetes, franciaországi származású, természettudományos műveltsége és tudása az igen híres volt, és harmadik Ottó császárnak barátja volt, nevelője volt. És az pápa és a császár közötti jó viszony tehette lehetővé azt, hogy Szent István király erre építve a pápától kérjen koronát, tehát a pápától kéri azt a nemzetközi elismerést, ami a korabeli Európában, a korabeli nemzetközi közegben Magyarország, mint új keresztény királyságnak a függetlenségét elismerte és biztosította. Mi volt ez az elismerés? Ez volt a híres koronaküldés, hogy Szilveszter pápa koronát küldött István királyunknak. Na most ennek a gesztusnak, ennek az eseménynek a fontossága Magyarország alapítása, a magyar alkotmányos identitás szempontjából döntő fontosságú. Azt lehet mondani, hogy ez hozzá tartozik a Magyarország alkotmányos identitásához, tehát fontos minden magyar számára, tulajdonképpen vallástól függetlenül. Mert ez biztosította, hogy Magyarország létrejöjjön és megmaradjon, erre, ezekre az alapokra épül mind a mai napig a magyar alkotmányos identitás. Azt is mondhatnám, hogy éppen ezért a szentszékkel való kapcsolat az kicsit más. Kicsit másként van jelen mindannyiunknak a tudatában, más fontossággal bír mindannyiunk számára, mint sok más nagyon fontos és releváns diplomáciai kapcsolat szerte a világban, mert a szentszékkel való diplomáciai kapcsolat volt az, ami biztosította Magyarország függetlenségét, ugye Krisztus utáni ezredik évben. Azt is mondhatnánk, hogy rögtön az első magyar szentszéki követküldés, Asztrika Pát, aki koronáját jött a pápához, ez egy nagyon sikeres küldetés volt, és milyen hosszú távú kihatásai lehetnek egy ilyen diplomáciai missziónak.
3: És hát ennek állít emléket ez a művészi alkotásnak is nagyszerűen beillő emlékfal.
4: Tekintettel Szilveszter pápa és a koronaküldés fontosságára Fraknói Vilmos püspök, aki ugye 1894-ben létrehozta a Magyar Történeti Intézetet, 1895-ben megépítette a Fraknói villát, az akkori Történeti Intézet székhelyét, ami most a Szentszéki Nagykövetségünk székhelye, fontosnak tartotta, hogy másik Szilveszternek egy megfelelő sír emléket állítsanak, és ezért a pápának a középkori sír feliratát, ami egy szép nagy márvány tábla, de ábrázolások, szobrok, stb. Nélkül, belefoglaltatta egy nagy ilyen sárga márvány struktúra által keretezett nagyobb síremlékbe, aminek a felső részén elhelyezte pontosan a koronaküldésnek a jelenetét. Ugye Magyarországon legtöbbször azt ábrázolják a művészek, amint Asztrika Pát meghozza a koronát és átadja Szent István királynak. Itt Rómában meg értelemszerűen azt ábrázolja a művész, amint Asztrika Pát Szilveszter pápa elé járul, és aki átadja számára a láthatólag a Szent Koronáról mintázott koronát. A jelenet hátterében ott a pápa hát a mögött álló egyháziak sorában hagyomány szerint magát Fraknói Vilmost lehet felismerni. A jelenet fölötti félkör alakú lunettában pedig ugye a magyarok nagyasszonyát látjuk, szintén a Szent Koronával ábrázolva, két oldalán pedig Szent István és Szent László királyunkkal, amint hódolatukat fejezik ki a szűzanya előtt. Ezt a síremléket, ezt a fehér márványból készített reliefet Damkó József nevű magyar szobrász faragta, 1907-ben került itt elhelyezésre. Ugye Damkó József, ő művészeti ösztöndíjasa volt ennek a Fraknói féle intézménynek, mert hogy Fraknói a Történeti Intézet sikerén felbuzdulva, ugye aminek a célja a Vatikáni Levéltárban folytatandó magyar kutatások voltak, létrehozott egy művészházat is, hogy jöjjenek ki a magyar művészek, és alkossanak, merítsenek inspirációt, és Damkó József egyike volt ezeknek a korai magyar ösztöndíjas művészeknek, aki tehát ezt a Szilveszter pápa féle síremléket, műemléket is elkészítette, és itt elhelyezhette. Tegyük hozzá, hogy ugye a Római Magyar Akadémia immár 99 éve fogadja a magyar művészeti ösztöndíjasokat, de ezt megelőzően is jöttek.
3: Igen,
4: hát ugye a Fraknói féle intézmény, sőt még azt megelőzően is. Tehát már a 19. század második felében is vannak rá adatok, hogy magyar művészek kijöttek Rómába alkotni, tanulni, és általában ezt úgy hozzák az életrajzaik, hogy a nádor támogatásával, ilyen-olyan magyar támogatással, hát akkor még nem nevezték szervezett ösztöndíjnak, de tulajdonképpen a magyar állam akkori hatóságai támogatták a magyar művészeket, hogy kijöjjenek Rómába inspirálódni, tanuljanak, mint ahogy sok más magyar művész is kijött. És hol laktak ezek a művészek sok esetben? Az akkori Szentszéki Nagykövetségünk.
3: Tehát Fraknói villájában.
4: Hát nem az volt az akkori Szentszéki Nagykövetségünk, az akkori Szentszéki Nagykövetségünk, ugye az osztrák-magyar monarchia Szentszéki Követsége.
3: A Palazzo Venezia?
4: A Palazzo Venezia volt pontosan, tehát egy-két művésznek a életrajzából lehet olvasni, hogy ő a Palazzo Venezia toronyszobáiban lakott, és onnan járta a várost. Tehát ez egy régi intézmény, hogy ösztöndíjjal magyar művészek itt kijönnek, és hát hozzájárulnak egyrészt a magyar művészethez, másrészt az olasz-magyar kapcsolatokhoz.
5: Visszatérve ehhez a műemlékhez, hát micsoda beágyazottság kapcsolatrendszer és elismertség kellett áramoljon Fraknói felé, hogy lehetőséget, engedélyt kapjon ehhez a hatalmas és gyönyörű megemlékezéshez, második szilveszter síremléke örvén a magyar államiságnak. De most egy kis emléktábla is, egy vatikáni elhelyezés, hát, micsoda, te ismered ezt, biztosan micsoda diplomáciai munka kell, és nem, nagyon nem volt könnyű, és akkor se lehetett könnyű, de ez azt jelenti, hogy akkor nagyon komoly tényezők lehettünk.
4: Tapasztalatból tudom, hogy nem könnyű vatikáni közegben, területen elhelyezni bármilyen emléket, mert joggal korlátozzák az ilyen külső megjelenéseket, hiszen boldog-boldog talán hát szeretne igen. Egy ilyen emléket, tehát nem egyszerű, viszont való igaz, hogy Fraknói, aki hosszú éveket töltött el itt Rómában, bejáratos volt a Vatikánban, a Vatikán levéltár ürügyén, nagy elismertségnek örvendett, és 13. Leó pápával is jó kapcsolatban volt. De van itt egy másik emlék, amit viszont kevésbé ismerhetünk, ez pedig a magyar Szent Három Királyok erekjéje. A Lateráni Bazilika kincstárában található egy díszes 19. századi erekje, tartó benne Szent István, Szent Imre és Szent László erekjeivel. És hogy került ide ez az erekje tartó, ennek is van egy szép története. 1867-ben 9. Pius pápa, aki rendes szentévet nem tudott tartani, mert 1850-ben is gondok voltak, ugye 1875-ben már a római kérdés miatt nem is
5: a pápai
4: tudott,
5: állam megszűnt addigra.
4: Nem is tudta megnyitni a Vatikánt, így az ellenapok előtt. 1867-ben viszont megünnepelte Szent Péter és Pál vértanúságának az 1800. évfordulóját. Ez egy kicsi szentév volt, és a Szent Péter és Pál júniusi ünnepére összehívta a világ püspökeit, és eljött Simor János Magyarország prímása is, aki ráadásul akkor még nem is volt bíborossá kreálva. Tehát több mint esztergomi érsek és Magyarország prímása jött, és ajándékként a pápának elhozta három erekjét, a Lippert János által, az ő kedvenc ötvöse által készített erekje tartóba foglalva, és ezt a pápának átadta, erről Simor maga írja le az utazását és annak a részleteit, és ez az erekje tartó később, ezt még nem sikerült kideríteni, hogy mikor, milyen keretek között, bekerült a Lateráni Bazilika kincstárának az állományába. Könnyen lehet, hogy akkor, amikor ezt az 1980-as években ezt a kincstárat létrehozták és megnyitották a látogatók előtt, tehát azóta itt a Lateráni Bazilikában található ez az erekje tartó, ami azért érdekes, mert ugye ez az esztergomi bazilikából jött, ami a magyar egyháznak a anyatemploma, és most a Lateráni Bazilikában található, ami pedig a világ összes templomának az anyatemploma.
5: És a kincstárban megtekinthető ez a...
4: Megtekinthető, és a magyar egyház és a római egyház, sőt a világegyház közötti szimbolikus lelki kapocsnak egy kiváló tanúságtétele.
5: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Rómában jártunk Érszegi Márkkal, a Magyar Akadémia igazgatójával, a Lateráni Bazilikát, Székesegyházat tekintettük meg. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Világegyház.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 207-es köhői jegyzékszámú első B-dur hegedű versenyének első tételét hallották. Előadta Simon Standage, valamint a Régi Zene Akadémia, vezényelt Christopher Hogwood.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1953. augusztus 5-én született Ligeti András hegedűművész karmester. Hallgassanak meg részleteket Puccini Messa di Gloria című darabjából. Közreműködik Gulyás Dénes és Póka Balázs. A Magyar Rádió ének és zenekarát Ligeti András vezényli.

Puccini Messa di Gloria című darabjából hallottak részleteket. Közreműködött Gulyás Dénes és Póka Balázs. A Magyar Rádió ének és zenekarát Ligeti András vezényelte. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Urbán Péter, a hírszerkesztő Kelen Ágoston és Udvarhelyi Erzsébet, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenőtérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 6-a csütörtök van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Wolfgang Amadeus Mozart 602-es köhüljegyzékszámú négy német táncának első tételét hallották a bécsi Mozart együttes előadásában. Vezényelt Willy Boszkowski. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

ne vigy minket a kísértésbe. Ismét le akarunk hordani réteget réteg után arról az eleven egészről, amivel ott találkoztunk, hogy így a mélybe leássunk. Olyan gondolatokra fogunk bukkanni, amelyek első tekintetre talán meglepnek bennünket. De a kereszténység nem valami veszélytelen dolog, amivel ott találkoztunk, hogy így a mélybe leássunk. Olyan gondolatokra fogunk bukkanni, amelyek első tekintetre talán meglepnek bennünket. De a kereszténység nem valami veszélytelen dolog. Nem ajánlatos, hogy a nehéz és homályos pontokat takargassuk, mert egyszer mégis föltörnek, csak hogy titokban és mérgezően. Viszont ha a keresztény hit erejében szemünk elé helyezzük a nehézségeket, akkor az Isten szeretetének titka még fényesebben világol belőlük. Ne vigy minket a kísértésbe, mondja a kérés. De mit is jelent ez igazában? Elsősorban úgy érthetné az ember, hogy az Isten ne hozzon bennünket olyan helyzetbe, hogy bűnt kövessünk el. De erről itt nem lehet szó, hiszen állandóan olyan helyzetben élünk, és csoda lenne belőle kiemelődnünk. Mivel Isten a dolgokat úgy teremtette meg, hogy azok készek, erősek az önálló létre és gazdag értelműek, egyszer s mindenkorra megvan rá lehetőség, hogy önmagukért fogadjuk el őket, mintha egyedül önmagukban megokolnák létüket, és elégségesek lennének önmaguknak. És mivel az ember szellemi mi voltának szabad önállóságában arra teremtődött, hogy kilépjen a világba, ott megismerjen, ítéljen, határozzon, egyszer s mindenkorra megvan rá lehetőség, hogy magában akarjon megállni, mert megelégszik önmagával, és magát a dolgokkal egyetemben, a világ egységében egyedülállónak képzeli. Ez lenne a bűn. És a bűn meg is esett az első ember tettében, és mindig újra megesik minden rossz cselekedetünkben. Ezek után a kérés csak azt jelentheti, hogy az Isten engedje meg, hogy ez az elháríthatatlan lehetőség soha tetté ne váljék. Ez bizonyosan benne van a kérésben. De van ott még más is, és ezért tovább kell ásnunk. Így a kérés szem előtt tarthatja azt az esetet, amikor a vétkezés lehetősége, amely benne van magában a létben, szorosan az ember köré tekerődik és közvetlenül fenyeget. Amikor az ember körül a dolgok úgy alakulnak, az események úgy irányulnak, az emberi sors úgy ellene esküszik, hogy a jó és rossz választásának általános lehetősége döntést akar kicsikarni. És most már nem csak egyszerű vagy-vagyról van szó, hanem arról, hogy a rossz veszedelmesen közelbe kerül, hogy a szenvedélynek, a restségnek, a lázadásnak az emberben szúnyadó erői fölébrednek és megvalósulásra törnek. Ez a tulajdonképpeni kísértés. A kísértés pedig szörnyen tud szorongatni. A Királyok könyve elmondja Saulról, erről a kiváló, de szenvedélyes és féktelen férfiról, hogyan vezette föl seregét a filiszteusok ellen, és milyen türelmetlenül várta a pillanatot, hogy megütközhessék. De ez nem történhetett meg addig, amíg az ünnepies áldozatot be nem mutatták. Samuel próféta pedig meghagyta, hogy várjanak, amíg ő megérkezik, és azt bemutatja, és nem jött. Az ellenség nyomása egyre hevesebb lett. A nép elvesztette a kedvét, és kezdett szétszéledni, és Sámuel nem jött. Az idő egyre múlott. Akkor Saul parancsot adott az áldozat bemutatására. Még be sem fejezték, amikor megjelent a próféta, és hozta az ítéletet. A próbát nem állta meg, és ezért az Isten elvetette. Mindenkivel és mindig újra megeshetik, hogy a létnek semmiféle elővigyázatossággal le nem küzdhető kiterjedése és sokrétűsége a bűn lehetőségét fenyegető veszedelemmé érleli. És itt kéri az ima, óvj meg ettől. Megvan a jogod, hogy próbára tégy. Megvan a jogod, hogy létünket a döntés kockázatá elé állítsd. De Uram, gondolj gyöngeségünkre. Így tekintve a kérés az igazság alázatos beismerése és Isten kegyességéhez való fellebbezés. De az értelem még mindig tovább vezet lefelé. Megengedhet-e az Isten olyan erős kísértést, hogy tényleg elbukjunk?
lefokozza az Istent, aki tagadni akarja, hogy ezt megteheti, és pedig isteni módon. Soha egyetlen óra sincs önmagáért. Beleszövődik az élet egész összefüggésébe. A mai nap kísértése abból nő ki, ami tegnap volt, és azelőtt végig egész életünkön. De amit valaha is tettem, vagy elmulasztottam, az itt van, még most is. Behatolt eleven életembe, mint gyöngeség, vagy mint erő, mint oltalom, vagy mint veszedelem. Beásta magát az engem körülvevő valóságba, a dolgokba és az emberekbe, a körülményekbe és a vonatkozásokba. S a jelen pillanat és kísértése abból alakul ki, ami történt. És megeshetik, hogy sok elmúlt óra tagadása, könnyelműsége, engedetlensége, tunyassága, szenvedélye teljesedik ki és bűnhődik egy olyan kísértésben, amely meghaladja erőmet. Veszélyes lenne úgy vélekedni, hogy az nincs így. A kérés tudja, hogy így van, és hogy Isten csak akkor igazságos, ha ezt megengedi. De Istenben arra hivatkozik, ami fölülmúlja igazságosságát, könyörületességére. Így tulajdonképpen az Isten türelmének a kérése ez. Óriási az Isten türelmének gondolata. Csak a mindenható lehet egészen higgadt. Csak az örökké való várhat sietség nélkül. Csak az Úr az, akié és akinek engedelmeskedik minden, a király. Csak ő várhatja teremtményét tévelygő utainak minden kereszteződésénél, és állhat minden bolyongásának a végén. Ő újra és újra elfogadhatja a megbocsátás kérését. Őt nem zavarja, nem bontja meg igazságosságának terveit, nem teszi türelmetlenné. Csak önmaga adta alkalom, hogy szentül higgadt szabadságában véghez vigye a megbocsátás és szeretet műveit, amelyek mindenen, amit csak lehetségesnek vagy lehetetlennek, helyesnek vagy helytelennek nyilvánítana az ember, a teremtő diadalmas fönségével átlépnek, át az újba, a kegyelem és a Szentlélek újságába. Isten és Jézus Krisztus atya, aki ez az Úr imája fordul, az embert, aki magától holtpontra jutott, a zsákutcából is hívhatja, hogy kezdjen újra mindent. Megújíthatja a szíved, hogy amikor az elmúlt napok gyengeségeinek és helytelenségeinek az igazságosság szerint kísértéssé kellene sűrűsödniük, erőre kapjon azok legyőzésére.

0: Elhangzott Tommaso Albinoni opusz 7 numero 8-as D-dur kettős verseny Oboára című művének harmadik tétele. Előadta Anthony Camden és Alison Alté. Közreműködtek a londoni virtuózok. Vezényelt John Georgiadis. 0 óra 17 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. 85 éve, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály. Életének utolsó éveiben már súlyos betegség, a gégerák árnyékában élt. Ebben a történelmi és személyes helyzetben született meg a Jónás könyve, majd annak lezárásaként a Jónás imája. Egy olyan költő vallomása, aki egész életében a kimondott szó erkölcsi felelősségét hordozta. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősugja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből tellik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. A vers már az első sorban a nyelv válságát fogalmazza meg. Hozzám már hűtlen lett a szavak. Ebben a mondatban egyszerre érezhetjük a testi szenvedést, a gégerák miatti némaságot, ugyanakkor a költői lét válságát is. A szavak cserben hagyták a költőt. Azt az embert, aki egész életében a nyelv mestere volt, most azt tapasztalja, hogy a nyelv többé már nem engedelmes eszköze. Ez a kiinduló állapot tehát. Ugyanakkor rögtön a következő sorban hozzáteszi a költő a másik lehetőséget is, hogy talán nem a szavak lettek hűtlenek hozzá, hanem ő maga veszítette el azt a belső rendet, amely a szavakat mederben tartotta. Mintha ezzel azt is mondaná a versben megszólaló én, hogy nem a világ a hibás mindazért, ami történt, hanem inkább az önvizsgálat, ami itt az előtérbe kerül. Ezt a gondolatot bontja ki a vers első nagy képe, a medrét vesztett pataké. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, partalan. A folyó, a patak a bibliai hagyományban az élet jelképe. A medrét vesztett víz már nem éltet, hanem rombol. És mintha ebben a versben a költői szó is ilyen lenne. Önmagában tehát nem képez értéket, csak akkor válik teremtő erővé, ha annak rendje, iránya, célja van. A szétszóródó szavak olyanok, mint az árvíz által elsodort karók és gátak, és mintha azt is mondaná ezzel Babits, hogy az emberi szó önmagában mindig elégtelen marad. Innen érthető meg a vers legfontosabb megszólítása, ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret. a gazdaként megszólított Isten a Bibliában is nagyon fontos metafora. Ebben a megszólításban a bibliai kert képe idéződik meg, hiszen a gazda gondoz, irányít, művel, termővé teszi a kertet. A versben megszólaló én azt kéri, hogy Isten rendezze el szavai áradását, mert a rend nem belőle fakad, hanem ajándék. Ezt erősíti meg a következő sor is, Szent Bibliája lenne verstanom. Nagyon sűrű ez a metafora, hiszen a verstan a költészet mesterségét, szabályait, a technikáját jelenti. Babics azonban itt, mintha azt mondaná, hogy szeretné, ha költészetének végső törvénye a szentírás lenne. Nem bibliai témákról akar írni, hanem azt kívánja, hogy a költészet legbelső rendjét is Isten igéje alakítsa. A vers középpontjában, mint ahogyan a címéből is következik, Jónás alakja áll. De itt a versben nem csak felidéződik ez az ószövetségi próféta, hanem a lírai én azonosul is vele, ki mint Jónás rest szolgája, mondja önmagáról a lírai én. Nem hősként látja magát, hanem egy olyan vonakodó emberként, aki ugyanúgy, mint Jónás, legszívesebben kitérne a feladata elől. A bibliai Jónás sem azért válik prófétává, mert valami különleges bátorság lakozik benne, hanem azért, mert Isten újra és újra megszólítja őt. Babics számára is ugyanilyen a költői hívás. Ezután következik a cet gyomrának a metaforája. A bibliai történetben Jónás 3 napot tölt a hal belsejében. Ez az idő itt a versben végtelenné tágul. Nem 3 napra, de 3 hóra, 3 évre vagy évszázadra. A mérhető idő elvész. A cet gyomra akár jelentheti a beteg testnek a fogságát, a hallgatás kényszerét, a lelki sötétséget és természetesen a halál közelségét is. Ami izgalmas a versben, hogy nem a szabadulást nevezi meg a költő elsőként, hanem azt kéri, hogy megtaláljam a régi hangot. És ez a hang nem valami nosztalgiázás, sokkal inkább annak a belső hangnak a meghallása, amely egykor megszólította őt. Ez eredeti elhívásnak a hangja. És talán ezért is következik utána az a kép, hogy szavaim hibátlan hadsorba állván. Az első részben a szétszóródott szavakból most rendezett sereg válik. Az árvíz sodorta, céltalan szavak rendbe kerülnek. Ez a teremtés képét imitálja, ahogyan a káoszból ismét kozmosz születik. És nem véletlen, hogy a kérés is, mint ősúgja bátran szólhassak. Azért könyörög, hogy meghallja azt, amit tovább kell adnia. Mondhatjuk akár azt is, hogy Babics ezzel a gondolattal a költészet teológiáját fogalmazza meg, hiszen itt az ember nem birtokosa a szónak, hanem csak sáfára. Megrendítő, ahogy a vers végén egészen konkrétan utal saját betegségére is Babics, mint rossz gégénből telik. De ez a kérés nem az önsajnálat hangján szólal meg, hiszen nem is azt kéri, hogy gyógyuljon meg, hanem azt, hogy ameddig ereje engedi, teljesíthesse a küldetését. A zárósorban ezt olvassuk. Engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Az élet értelme így tehát maga a szolgálat lesz. Ugyanezt fogalmazza meg a Csak posta voltál című verse is Babicsnak. Engedni, hogy általa áramoljon a szó, hogy hírnök legyen az Isten hírnöke. Nemes Nagy Ágnes, a Holt próféta a hegyen című könyvében ezt írja Babicsról. Babics Mihály új tartományokat csatolt a magyar irodalomhoz. Könyvlapjai afféle vitorlaszárnyak, alig kutatott költői földrészek szelében. Nem is kell más tennünk, mint újra meg újra vele hajóznunk, hiszen hajózni szükséges. Eljutni a pataktól a tengerig. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Stanislav Bunyin szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 808-as jegyzékszámú harmadik G-moll angol szvittjének ötödik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóth Judit.
3: A Sziget Fesztivál vasárnap augusztus 9-én nyitja kapuit méghozzá egy igen sokszínű, főként a hazai közönségnek szóló mínusz egyedik nappal, melynek során mintegy fél száz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt. A Bródy dalok napján fellép többek között Szörényi Levente, Koncs Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Charlie, Földes László Hobó, Lovasi András, a Csík zenekar, Töröcsik Franciska, Betonhofi, Judló, Azaria, a Karszonkóma és még sokan mások. Felcsendülnek majd a legnagyobb slágerek. Az Illéstől és a Fonográftól kezdve az István a király dalain és Bródy szóló karrierjének szerzeményein át azokig a dalokig, melyeket más ismert előadóknak írt. Gerendai Károlyban, a Sziget alapítójában akkor fogalmazódott meg ennek a napnak az ötlete, mikor Bródy János azt nyilatkozta évelején, hogy megérlelődött benne az elhatározás, hogy miután a 80. életévét is betölti, a költészet napján április 11-én befejezetnek tekinti a zenei életben való nagyszínpados előadói közreműködését. A bejelentés után az fogalmazódott meg bennem, hogy ezt a fantasztikus életművet nem engedhetjük el csak úgy. Jó lenne méltó módon megünnepelni azokkal az előadókkal együtt, akik részesei voltak Bródy pályájának, és bevonni azokat a fiatalabb generációkat is, akik számára ma is inspirációt jelent, vagy akár példaképként szolgál, mondta el a Bródy dalok napjának sajtótájékoztatóján Gerendai Károly. Bródy a magyar kultúra egyik emblematikus alakja, a magyar nyelvű beatzene megteremtője. Zeneileg aktív pályafutásának 60 plusz évében született dalaiban, dalszövegeiben ott tükröződik az elmúlt több mint fél évszázad történelmének minden jelentős fordulata. Metaforákba burkolt gondolatai a szabadságról és a hatalom visszásságairól nemzedékek sokaságának nyitották fel a szemét. Ugyanígy meg annyi korosztály lelkében élnek dalai, amelyek az emberi kapcsolatok mélységét, örömét és

tájának jelentős előadói, mint a magyar pop-rock kultúra azóta kiemelkedő művészei, valamint a mostani fiatalok kedvelt zenekarai és énekesei. A meghívott előadók sorának természetesen limitet kellett szabni, de még így is egy 5-6 órás folyamatos műsorra lehet számítani. A felkért előadók közül páran egyéb elfoglaltságuk okán nem tudnak majd jelen lenni, ők videóüzenet formájában lesznek részesei az ünneplésnek. Az est fináléjában pedig Bródy János is elvállalta, hogy a közönség elé lép majd. A Bródy dalok napjának rendezője Novák Péter, aki elárulta, hogy nagy örömmel kértek fel jeles színészeket is erre a napra, akik a különböző előadói megközelítéseken keresztül új árnyalatokat és személyes értelmezéseket adnak ezeknek az ikonikus daloknak. Az est zenei producere Závodi Gábor a program zenei sokszínűségét emelte ki. A Bródy dalok napjával kezdődik tehát az idei Sziget Fesztivál vasárnap. A fellépő pontos névsorát és minden egyéb fontos információt a Sziget honlapján és közösségi oldalain lehet megtalálni. A hangárium hátralévő részében a tematikus nap fellépői közül Szörényi Levente, a Bagosi Brothers Company, Lovasi András, a Csíkzenekar, Paja Bea és Kohn Zsuzsa felvételeiből válogatunk. Maradjanak velünk!

Elhangzott a Hangárium, amelyben a Sziget mínusz egyedik napján zajló Bródi Dalok napjára hívta fel a figyelmüket a szerkesztő Csuti Judit.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Legalább 100 éve szól a rádió, és szól a rádióban a katolikus tartalom, az Isten hangja, az egyház hangja is a Magyar Rádió a rádiózás történetének kezdetétől. Azért mondtam így, hogy legalább 100 éve, mert ugyan a rádió születésnapja december 1-én, tavaly december 1-én volt, de azért tudjuk, hogy 1923 tavaszától elkezdték a kísérleti adás közvetítést, adásszórást, tehát már volt előtte is alkalom arra, hogy egyszer-egyszer a szerencsések, akiknek volt hozzá készüléke, hallhattak ilyen tartalmat, elcsíphették a kísérleti adásokat. Mai műsorunk vendége Sávoly Tamás történész, rádiótörténész, a Magyar Rádió egykori levéltárosa, most éppen a Posta Múzeumban képviseli a rádiótörténet ügyét. A Magyar Rádió vallási, katolikus, keresztény tartalmairól fog ma nekem beszélni. Miért, vagy hogyan jutott egyáltalán az egyháznak a tudomására az, hogy van, vagy lesz egy olyan lehetősége, a rádió adhat egy olyan lehetőséget, hogy nem csak a templomokon keresztül szólhat a hívekhez, hanem egy ilyen új találmány, ugye 100 éve új találmány segítségével nagyon messzire eljuttathatja az igét.
1: A rádiózásnak és a katolikus egyháznak az összevonódása mindjárt a rádiózás feltalálásában rejlik, ugyanis az oktatás nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az egyházak életében. És Károly Irénausz József, aki premontrei szerzetesként a nagyváradi líceumban tanított, olvasta a fizikai szaklapokat, és az volt a gondolata, hogy meg kell osztani a gyerekekkel a legújabb találmányokat. Akkor, amikor Popov Márkóné elkészítette az első rádiókészülékeket, ez a szerzetesünk is elkészítette az első rádiókészüléket, ez egy cikra távíró berendezés volt, mert hogy fontosnak tartotta, hogy az üzenet a leggyorsabban jusson el az emberek szívéhez. Ugye ez még morzekódok segítségével működött, és gondolják el, megelőztük a világot, vagy legalábbis ott voltunk az élvonalban, ezeknek a szerzeteseknek köszönhetően. Ugye korábban Jedlikányos, most pedig ugye Károly Irénausz József. Ez a nagyváradi szerzetes be is mutatta ezt a találmányát 1895-ben a Szent Széknek, és a korabeli lapok ezt meg is írták. Ő volt az első egyébként, aki röntgen találmányán felbuzdulva, olvasva ezt, elutazott röntgenhez, és megnézte a laboratóriumát, majd hazautazott Nagyváradra, és egy év alatt összeszedte a pénzt a röntgen laboratóriumra. Ez azért is volt érdekes, mert ő volt az első, aki biofizikai vizsgálatokra használta a röntgen sugarat. De a gyerekeknek az oktatásánál még fontosabb volt az, hogy az egyház kövesse a legújabb trendeket. Ha megnézzük, ugye Magyarországon 1925. december 1-én indul meg a rádiózás. Ugye a postának az volt a célja, hogy Trianont követően mindenhova eljusson a magyar szó. Az egyház követte ezt a fajta trendet, és 1924-ben a korabeli lapokat lapozva olvashatjuk, hogy a piarista szerzetesek bevezették a rádiót az egyes rendházaikban, és a rendházaikat kiszolgáló egyes épületekben. Tehát így a gyerekek mindjárt ott megtapasztalhatták, hogy milyen is ez a rádió. Az tudnivaló, hogy ugye a katolikus egyház nem igazán volt ennek az új jelenségnek a közvetlen támogatója, hiszen, mármint a Szentszékről beszélek, hiszen Amerikában már korábban a Puskás Tivadar által feltalált telefonhírmondóban használtak lelkészek hasonló prédikációiknál hasonló eszközöket. Ám ez a minőséget nem megütve ronthatta volna az ige hirdetés erejét. Ezért a Vatikán nem támogatta ezt. Banga Béla, aki egy jezsuita szerzetes volt, több levelet is írt, hogy ha megindul a Magyar Rádió, akkor hát a katolikus egyház is ott legyen. Három nagyon fontos fősodrot mondott. Először is ugye a minőségi szórakoztatás az egyház zene segítségével nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsön az új közszolgálati rádióban, ami majd meg fog indulni Magyarországon. Másodszorban nagyon fontos a hívek erősítése. Ugye ezek az igehirdetések, ezek a szentbeszédek arra irányultak, hogy ez egy tökéletes rendszer legyen, amelyik igazából, mint a katolikus egyház meghosszabbított karja él el a hívőkhöz a lakásukba. És a harmadik dolog, ami ennél sokkal fontosabb, az pedig a missziós lehetőségek, amit maga a rádió jelentett.
0: 1925. december 1-én hangzott el, tehát az első műsorszórási napon hangzott el Vas József kanonok beszéde, aki népjóléti miniszterként indította el a rádiózást, a Magyar Rádió műsorát, és ugye elmondta, hogy a magyar szó ennek segítségével a határok ellenére is eljuthat azokhoz a magyarokhoz, akik messze-messze laknak, és így a zenén, a kulturális tartalmakon keresztül csatlakozhatnak egymáshoz. Vajon a katolikus egyháznak ezek a tudós papjai, akik feltalálóként, akár fizikusként, tehát a találmány ismerőjeként is jól tudták, hogy hogyan működik a rádió. Hogy képzelték el a Magyar Rádióban a katolikus műsorokat? Tehát ők a tartalomról is gondolkodtak, vagy csak azt látták, hogy na van egy találmány, egy technikai eszköz, ami az egyház szolgálatába léphet?
1: Az egri érseki levéltárban kutattam, amikor a kezembe akadt egy brosúra, amely a Katolikus Rádió Bizottságról szól. A Magyar Katolikus Egyház felvilágosult volt ebben a kérdésben, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta, ha már egyszer megérkezik a Magyar Rádió, akkor ebben a Magyar Rádióban neki szerepe van. A Magyar Rádió feladata ugyanis a magyar kultúra szolgálata határon innen és túl, minden politika és gazdasági érdeken felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapvetése a közszolgálati rádiónak, és ezért az volt a cél, hogy az elveszített reményt, ami a határon túli magyaroknál jelentkezik, ezt valahogy segítsük, hiszen a lelki táplálás is nagyon fontos ezeken a területeken, és ezért ugye egy rádiós katolikus bizottságot szerveztek, ez a bizottság pedig szorosan együttműködött a rádió vezetésével, magában a bizottságban is bekerültek rádiós személyiségek, például Havel Béla vagy Szőcsernő, és betöltött itt tisztségeket, aminek az volt a lényege, hogy megkonstruálják azt, hogy hogyan is jelenjen meg mondjuk egy Isten tisztelet, annak is a közvetítése, hiszen hivatalosan ekkor még nem volt az Isten tisztelet elfogadható, hogy mondjuk valaki rádión keresztül hallgatva veszi magához a szentbeszéd tartalmát, és ebből fakadólag csak egyházi műsornak tekintette maga a Vatikán ezt a dolgot, aminek minőségének kellett lennie. Na most, amikor kijelölték az egyes atyákat, akik ugye a szentbeszédeket mondják, ugye minden hétre terveztek egy-egy megszólalást, általában vasárnapra. Ugye 1925-ben 6 ilyen alkalom volt, és az első ilyen személy, aki a mikrofon elé lépett, Tóth Tihamér volt, aki több könyvet is írt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is vezessük az embereket. Ugye milyen célok voltak? Nem más, mint ugye az Isten hit felé vezetés, a tiszta erkölcsre nevelés, a krisztusi szeretet éreztetése, és a szociális igazságosságnak a megmutatása. Tehát ez mind-mind ezekbe a beszédekbe belesűrített, és hát ugye a nemzetközi szolidaritás hirdetője, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, tehát hogy figyeljünk oda az elesett emberekre, próbáljunk meg segíteni, próbáljunk meg kezet nyújtani. Tehát a katolikus püspöki kar fontosnak tartotta, hogy ezt a fajta missziót ellássa a rádión keresztül.
0: Tehát már akkor is cél volt, ugye, hogyha a misét közvetítik, akkor eljussanak a beteg ágyban fekvőkhöz, vagy olyan tanyákon, településeken élő emberekhez, akik nem juthatnak el mondjuk a szent misére egy templomba, de akkor ezek szerint még nem fogadták el misének a szent mise hallgatást rádión keresztül. Vajon Sávoly Tamás tudja, hogy mikortól fogadta el az egyház?
1: Nálunk Magyarországon 31-től hivatalosan már ugye ez bevett szentmiséknek számítanak, és ezért az egyház nagyon figyel arra, hogy ezek a szövegek egyrészt lektorálásra kerüljenek, másrészt olyan hitszónokok által kerüljenek ismertetésre, akik ismertek a világban.
0: templomból közvetítették, hogy hogy történhetett a legelején a rádiózás kezdetén ez, hogy egy misét közvetít a rádió?
1: Ugye az első időszakban érdekes volt, mert ugye Tóth Tihamér bement a rádióba, ugye először a Rákóczi útra.
0: És ott misézett
1: ott,
0: a stúdióban?
1: Nem, ott szentbeszédet mondott, tehát igazából egyházi tartalmú beszédet mondott, és ezt követte mondjuk egy zene közvetítése, ami mondjuk a belvárosi templomból szólt. Egy reformátustól indul el, de mégis katolikusokhoz inkább kötődik a harang szavának a megjelenítése. Hiszen a misére hívó jel, az maga a harang. És ez a jel, ez ott kell, hogy legyen, hogy teljes értékű legyen ez az egész szertartás. Ugye maguk a püspökök is kivették a részüket, ugye a székesfehérvári püspök, akit aranyszájúnak is hívtak, ugye Prohászka Ottokáról beszélek, szerette a rádiókészüléket, és szerette ezt a fajta lehetőséget, hiszen azok a gondolatok sok emberhez jutottak el rádión keresztül, tehát nem tudjuk mérni, hogy hányan hallgatták, de mégis hallgatták ezeket a szentbeszédeket, és hány embert vezettek Jézushoz és a hithez. Ez nagyon-nagyon fontos dolog volt ekkoriban.
0: Még a papok vagy püspökök jártak be a rádióstúdióba, ott mondták el ezeket a beszédeket, és mondjuk a katolikus rádióbizottságon keresztül a magyar egyháznak a vezetői ráláttak arra, hogy milyen tartalom, milyen beszédek hangozhatnak el. Ezen túl, hogy beszédek, szentbeszédek születhettek a rádióra, hiszen ezeket odaírták ezek a papok, hogy kezdődött meg másfajta rádiós vallási tartalom. Hát mondjuk mikor beszélgettek riportszerűen akár az egyház életéről, vagy mikor hangozhattak el olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy mi történik a magyar katolikus egyházban. Ezek mikor jelentek meg először?
1: Ugye, ha megnézzük, akkor ez sokkal előbb történik, mint ahogy a rádiózás megindul. Mert hogy 1924-ben az első katolikus nagygyűlésről már van filmhíradó. A katolikus püspöki kar fontosnak tartotta, hogy a legújabb hírekről a hívek értesüljenek, ezért az MT-nek ezeket megküldte, az MT pedig közzétette. Tulajdonképpen mi megelőztük a világot avval, hogy ugye a telefonhírmondót 25 évvel előtte bevezettük, és ezek a hírek már a telefonhírmondóban megjelennek. Tehát, hogy milyen egyházi változások, mondjuk egy egyházi méltóságnak a temetéséről beszámoltak, így a hívek értesültek róla, el tudtak menni. A misehallgatás tekintetében fontos volt, hogy a legfontosabb ünnepekről értesüljenek. Ezt mind-mind ugye a korabeli lapoknak is megküldték, a Magyar Táviratirodának is megküldték, ugye a korabeli lapok az MT-ből értesültek erről, tehát a Magyar Táviratirodából, és a Magyar Rádióból is, tehát mindjárt az első hírek során ez megjelenik. Ugye a Magyar Táviratirodának az volt a feladata, hogy a legpontosabban hiteles hírszolgálatot folytasson. Ezért nagyon fontos volt a közvetlen kapcsolat a titkárságokkal, ahonnan azonnal beszerezték ezeket az információkat. Püspökváltás esetén, sőt, még a vidéki plébániák életéről is beszámoltak, tehát ez nem csak a műsorkészítés szintjén jelent meg, hanem a hírkészítés szintjén is.
0: Kik voltak azok a jelentős személyiségek, akiknek akár a rádióarchívumán keresztül a mai napig őriztük például így a hangját? Mert azért ezek a hangok, vagy az arcok egy film híradó segítségével másképp jutnak már most el hozzánk, mint akikről mondjuk csak festmény van, vagy akinek a szembeszédeit csak írott formában láthatjuk, hát, olvashatjuk.
1: Ugye például ugye az esztergomi érsekek, ugye 1931-től van a bazilikából mise közvetítés, ugye hangdokumentum tekintetében még nem értem a végére, hogy mik a konkrét megmaradt hangdokumentumok, de nagy valószínűséggel a nagy beiktatások, főleg a 45 utáni időszakból maradtak fent, így például ugye Mincentinek a pappá szentelése, tehát ami a filmhíradóban megjelenik, az megjelenik a rádióműsoraiban is, hiszen először megcsinálják a rádióműsort, és utána, vagy abban az időben a filmhíradót is, tehát az alámondást is maguk a rádió bemondói csinálják. És ezért érdekes a dolog, mert az egyház részt vesz a stúdiópalota kialakításában, a Magyar Rádió stúdiópalotájának a kialakításában. 1928-ban döntés születik, hogy a Magyar Rádió Rákóczi útról átköltözik a Bródy Sándor utcába. Mostani Bródy Sándor utca, akkor Főerceg Sándor utcának hívták, mert a Magyar Nemzeti Múzeum háta mögé akar költözni az új média, mert hogy ő akar lenni a magyar kultúra szócsöve. És amikor a stúdiókat kialakítják, akkor azzal a kórussal dolgoznak, a Palesztrina kórussal, a Kispapok növendéki kórusával dolgoznak, az egyes stúdióknak az akusztikai kialakításán. Fönt maradt egy kép, itt van a rádióságban, ahol a stúdió hangzásvilágát az udvarban mutatják be, ott áll föl a katonazenekar, a másik oldalon pedig az egyházi kórus. És azt próbálják meg, hogy milyen akusztikai körülmények vannak kint az udvarában ennek a stúdiópalotának, amit megépítettek, majd ugyanez a közösség bevonul a nagy egyes stúdióba, és ugyanezt a fajta hatást próbálja elérni. És úgy alakítják akkor a függönyözést, meg az egyéb ilyen dolgokat, hogy a legtökéletesebb hangzást tudják elérni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az egyház részt vesz ebben a folyamatban. Mint amikor 2004-ben megalakítja a Magyar Katolikus Rádiót, ugyanez vezérli szerintem, részese akart válni a hívőnek egyfajta éteri kapcsolatot létesíteni.

0: Mikor hallhattunk először harangszót a rádióból?
1: 1928. április 1-én hangzott el, ez az egyetemi templomnak a harangja volt. Az érdekesség egyébként, hogy ezt rögzítették is mindjárt. Tehát az első bemikrofonozott terem az a belvárosi templom volt, ahol az első istentisztelet hangzott el, és az első harangszó is ebből a belvárosi templomból hangzott fel. Tehát tulajdonképpen tényleg élen jár a katolikus egyház ebben a fajta rádiós fejlesztésben, hiszen nem véletlen, hogy Tutti Amir azt mondja, hogy ez az életmentő szó. Mert az az ember, aki mondjuk a tanyán él, nem biztos, hogy bejut a városba egy templomban. De azáltal, hogy hallja a harangot, lehet, hogy bekapcsolja a kis detektoros rádióját ott a tanyán, és ez az áltatosság, ez sokat segít abban, hogy a hitét meg tudja élni. Az életmentő szón kívül nagyon-nagyon fontos az az egyház zenei műveltség, ami ugye a korabeli egyházi ünnepek mellett a régmúltra mutat vissza. Bemutassuk azt a történelmi múltat, amit a magyar katolikus egyház bejárt. Ilyen volt például, amikor a Szent Benedek rend ünnepéről egy teljes műsorhetet készítettek. A Szent Imre év, amiben részt vett 1931-ben a Magyar Katolikus Egyház, hogy ezt tökéletesen tudják tükröztetni a rádió műsoraiban. Ezt követte a Szent Erzsébet év, és ilyen volt a Szent évnek a bevezetése. A Magyar Rádió egyébként közreműködött a Vatikáni Rádiónak a létrehozásában, hiszen a posta főmérnökei voltak azok, akik segítették Marconit abban, hogy tökéletes Vatikáni Rádió jöjjön létre 1931-ben. Rövid hullámok segítségével körbeérték a földet, és mindenhova eljutott az apostoli szó. Ugye maga a pápának a hangját is közvetítették, tehát tulajdonképpen a pápát hoztuk közelebb a hívőkhöz. Ugye mindenki csak Rómára figyel, de így most már az éteri hullámok tekintetében is Rómára figyelhetett. És nem véletlen az, hogy a katolikus egyház közbenjárására a 34. eukarisztikus kongresszus Budapestre kerül, hiszen a 34. eukarisztikus kongresszus egyfajta misszió volt, egyfajta hitnyilatkozat volt, lelkeket termelt. És Pacelli bíboros, aki legátusként jött ide Magyarországra, egy új templomot avatott. És ez nem volt más, mint a Bródy Sándor utcai stúdiópalota. Ugyanis a búcsú beszédét az eső miatt onnan volt kénytelen elmondani a világnak, ezt ha valaki a filmhíradóra rámegy, akkor meg is nézheti, majd amikor kijött, megáldotta az épületet, a helyet. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy azok az emberek, akik belépnek a stúdiókba, azok érezzék ezt a szakrális teret. Most például ugye a katolikus rádióban vagyunk, bizonyos értelemben ez is egy szakrális tér. Hiszen ha beszélünk, akkor odafigyelünk arra, hogy mit mondunk, és a katolikus egyház mindig akart valamit mondani. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy addig, amíg van mondani valónk, akkor fejezzük ki az összes csatornán, amit lehet.
0: Most a hallgatók is, hogyha felsétálnának ide a stúdióba, akkor a katolikus rádiónak a falain láthatnák, hogy minden pápa elküldte az áldását a Magyar Katolikus Rádióra. Ugye itt nem csak úgy jelenik meg az egyházi tartalom, hogy a rádiónak a zászlaja ott lebeg a szélben a rádió épülete előtt, hanem hogy a katolikus egyházzal a rendszeres kapcsolatunk révén tényleg minden rezdülését az egyháznak követhetik itt a hívek a rádión keresztül. Vajon a többi egyház is fontosnak tartotta a rádióban való megjelenést? Mikor, hogy jelentek meg a keresztény, és nem csak a keresztény, hanem például a zsidó egyházi közösség, az izraelita közösség műsorai a rádióban, a Magyar Rádióban?
1: Ugye itt kicsit a másik oldalt is megjeleníteném. Tehát a Magyar Rádió fontosnak tartotta, hogy a bevett vallások mindenképpen szerepet kapjanak, vagy hát, hogy megnyilatkozzanak a rádióban, és a rádió közösségéhez tartozzanak, hiszen a magyar kultúra részei voltak, a magyar kultúrközösség részei voltak. Ugye a református egyház volt az, aki ugye Ravasz László segítségével és prédikációi segítségével mindjárt a katolikus egyház mellé lépett ebben a kérdésben, és mindjárt 1925. december 24-én, 25-én egy-egy igehirdetést tartott. Ehhez később 1928-ban csatlakozott az unitárius egyház és a görög-katolikus egyház. Ezek a félórák ugye váltották egymást, ami több mint fél óra volt, hiszen vasárnaponként ezek az egyházi közösségek folyamatos rotációban voltak egymással. Csináltam egy mini statisztikát, hogy körülbelül hogyan is ez nézett ez ki. Hát képzeljék el, hogy ugye 1926-ban még csak 74 istentisztelet és igehirdetés volt, még ugye a leggyakoribb időszak az a 144, az 1936-ra mondható.
0: A háborús hát idő alatt akkor ennyi istentiszteletet közvetített a Magyar
1: van,
0: Rádió.
1: Így van, és a második világháborúban megnő ez a szám, 176-ra lép föl, 1939-ben ez a szám. Ugye a rádiónak kapcsolatot kell tartani a fronton harcolókkal és az itt élőkkel, és az egyházak ezt belátták, hogy nagy szerepe van abban, hogy a lelkeket ápolni kell, megnyugtatni kell, és hazavezetni, hogyha esetleg is sérülten hazatér valaki, akkor is megmaradjon a hite, erősödjön a hite. És ebben nagy szerepe volt, mondom, akár a 34. eukarisztikus kongresszusnak, amelyik a háború előtt tulajdonképpen Magyarországot a béke szigetének nevezi, ugye a francia újságírók így nevezik egyébként az eukarisztikus kongresszus után.
0: 1938-ban.
1: 38-ban, így van. És nem is gondolt, azt mondja a párizsi újságíró 1943-ban, nem is gondolta volna, hogy Budapest még 43-ban is ugyanazt a fajta lelkületet adta, amikor megérkezett Párizsból Budapestre. Tehát ez a lelkiség, ez több éven keresztül tartott, de ez egy fölépített rendszer volt, ahogyan fölépítette a katolikus egyház, és ehhez csatlakozott ugye a református egyház is, a református nagygyűlésekkel, és egy egyházról nem is szóltam, pedig nagyon fontos, az evangélikus egyház. Hiszen az evangélikus egyház a katolikus egyházzal közösen dolgozta ki ezeket az ige hirdetéseket, tehát volt kommunikáció két egyház irányzat között. A református és a katolikusok között volt villongás, hogy kinek hány ige hirdetése és szentbeszéde hangozhat el, de végül megegyeztek, és igazából a hívők nyertek ebben a kérdésben. De ami még nagyon fontos, amit nem mondtam el, az pedig a népművelő előadások, amik elhangzottak. Tehát amikor például Pannonhalmának évfordulója volt, amikor mondjuk a Ferenceslennek évfordulója volt, akkor erről beszámolt a rádió, sőt műsort készített az egyes templomokról, templomtörténetet tartott. Tulajdonképpen egy történelmi előadásba ágyazta bele a katolikus egyházat. Azok az üzenetek, amik például Serédi Justiniannak a karácsonyi üzenetei, azok mind-mind ugye Esztergomból hangzottak el. Ha megnézzük a korabeli rádióiságot, akkor leközli a főpásztornak az üzenetét, és mögötte ott van Esztergom története és a főszékes egyház története. Nagyon fontos az, hogy a hívők kötődjenek az épületekhez is, hiszen tudják, hogy milyen történelmi sorsfordulók vezettek oda, ahova eljutottunk.
0: Ez a fajta tartalom, ugye, hogy nem csak a történetét, nem csak az egyház történetét, nem csak a lelki beszédeket tartotta fontosnak, akár ez a katolikus rádióbizottság, hanem azt is, hogy a magyar történelemből, meg a magyar kultúrából milyen tartalom készülhet, hangozhat el, milyen minőségű az a tartalom, az abban is utolérhető, hogy amikor a műsor struktúra készült, az egyes műsorokat, a műsorrendet megállapították, akkor ott elsődleges kérdés volt az, hogy minőségi tartalom jusson el. Tehát úgy tekintették a rádiót, mint egy szűrőt, hogy a legértékesebb hang, a legértékesebb üzenet juthasson el a hallgatókhoz is. Egyébként az irodalomban is, ugye az írók, költők megszólalásaiban is, ugye ezt utolérhetjük, és most majd hamarosan meghallgatjuk Babits hangját a rádióból. Babits Mihály volt a nyugatosok közül, ugye az, aki igazából egyedül a keresztény hitet vállalva, a kereszténységét vállalva a rádió elé is lépett ezzel, és ő ugye az egyháznak is így követelett az irodalomban.
2: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretet himnuszai. Babics Mihály előadás következik.
3: Vallás és költészet között titkos, mély rokonság van. Ezt tudták már a régi idők naív barbárjai, akik között a pap és a költő egy személy és azonos fogalom volt. De tudják a mi kiművelt korunk tudós irodalmárai és pszichológiai is. Egy új francia író szerint az igazi költemény ugyanabból a lelkiállapotból születik, amiből az ima és az ihlet azonos az áhítattal. Hisz a vers is fölemelkedés, fölemelkedés és lelkiismeret vizsgálás, szembenézés az Istennel és önmagunkkal. És ahogy a nagy költészet mindig ima és Isten tisztelet, épp oly bizonyos az is, hogy az imában és Isten tiszteletben mindig volt valami nagy költészet is. Líra és dráma.

0: Amikor a Magyar Katolikus Rádióban most a házunk táján van Sávoly Tamással beszélgetünk a Magyar Katolikus Rádiózás 100 éves történetéről, akkor ugye azt úgy indítottuk el, amikor a katolikus egyház még része lehetett a műsor alkotásnak, de hát a II. Világháború után, akkor már ez nem lehetett ilyen közvetlen. Gondolom az egyháznak egy külön diplomáciai feladata volt az, hogy így megmaradhasson a rádióban az államszocializmus időszakában.
1: 1945-ben, amikor újra elindul a Magyar Rádió, akkor Ortutai Gyula, amikor átveszi a rádiót, ugyanarra a hagyományra épít, és ebből fakadólag mindjárt 1946-ban az az első, hogy elindulnak az egyházi műsorok, és az egyházi szentbeszédek is, egyházi negyed óra, egyházi fél óra, egész szentmiséket közvetítenek. Bár Söpflin Gyula a műsorigazgató, és vannak összetűzések ebben a kapcsolatban, hogy mi is hangozhat el, mégis a bekért szövegeket nem lektorálják, hanem maga a katolikus egyház kezdi el a lektorálását, Badalik Bertalan révén, és egy szuper lektorátust alakít ki, ami azt jelenti, hogy Badalik Bertalant például a Magyar Rádió alkalmazásába veszi, mint lektort. Egy szerzetes volt, és a feladata igazából az volt, hogy minden szentbeszédet át kellett olvasnia, ami beérkezett a rádióba, amit ugye ugyanaz a bizottság küldött, és ugyanaz a bizottság már láttamozott, ami korábban. És hát igazából, ha megnézzük az adott kéziratokat, amik beérkeztek, ugye ez hangban nem maradt meg, de írásban megmaradt, akkor látjuk, hogy már ekkor egyfajta belső egyházi cenzúráról beszélhetünk. 1945 és 48 között egyfajta építési időszak van, amikor is fölépül a rádió, és fölépülnek az adók. Ugye az a fajta gondolkodás az továbbra is megmarad, hogy mindenhova eljuttassuk a magyar szót és a magyar kultúrát. Nem véletlen, hogy 1948-ban az Európai Rádió Unió a magyar rádiót a legirodalmibb és legkultúrabb rádióval választja. 1948-ban. Ám 48-ban történik valami. Ugye ez a választás éve. És egyszer csak a katolikus egyház ellenségképként jelenik meg a továbbiakban, a klerikális reakcióval lehet ezt jellemezni, 1948-tól kezdve, Tiszaeszlár után, tulajdonképpen a püspökökkel szemben egy koncepciós per hálózat indul el, elsőként Mindszenty József ellen, majd utána Grüssz József ellen is indítanak egy hasonló pert 51-ben. A katolikus műsorok tulajdonképpen ugyanígy tűnnek el a rádióból. Ugye a kommunista rádió, amiről beszélünk, nem tűri el az egyházakat, ami egyébként nem teljesen igaz, mert például a református egyház is kiegyezik a hatalommal, és ebből fakadólag református istentiszteletek, vagy református negyedóra továbbra is van a Magyar Rádióban. Nem úgy az evangélikusok, akik ugyanúgy a katolikusok példájára kerülnek, ordaspüspök hasonlóképpen kirekesztetté válik, és hát ugye börtönbe kerül, és el kell, hogy hagyja hivatalát. Ugyanígy, ahogy Mindszenty Józsefnek is, vagy Grüssz Józsefnek is. Még korábban ugye a püspöki esketéseknél, ugye a Seridi Justinian, amikor három új püspököt szentelt 1944-ben, vagy a Bazilikában, amikor Mindszenty József első főpásztori miséjét közvetíti a Magyar Rádió,

0: hogy a Kossuth és a Petőfi rádiók azok a propaganda rádiójává válnak, és maga az egyház pedig a klerikális reakció címkéjét kapja.
1: De ez azt jelenti, hogy akkor mindenféle vallási tartalom megszűnik, vagy azért megmaradnak például az istentiszteletek, vagy korlátozott időben, de megmarad valamiféle ilyen akár kirakatként felmutatható vallási tartalom a rádióban?
0: Hát van egy kirakat, de ez igazából nem jelenik meg. Tehát az emberek keresik még az első időben, rengeteg levél érkezik, hogy erre vágynak. Majd egyszer csak ez a fajta igény igazából befelé fordul, mert jobban félnek attól, hogy esetleg retorzióban lesz részük. Tehát itt már ugye a személyi szabadságról van szó. Ugye a Mindszenty per élő egyenes adásban első koncepciós perként, amelyik ugye egy megkonstruált per volt, bekerül a rádió archívumába, és a hangos újságban közvetítik. A Grőszpert ugyanezt a szerepet tölti be 1951-ben. Ugye ő a kalocsai érsek volt, tehát ebből fakadólag ugye a második méltóságát veszti el a katolikus püspöki kar. Elindul egyfajta békepapi mozgalom, ami a református egyházat, az evangélikus egyházat és a katolikus egyházat is érinti, akik ugye szembe mennek Rómával, és szembe mennek azokkal az értékekkel, amit a katolikus egyház hordozott 1000 éven keresztül. És ezek a békepapok azok, akik átveszik tulajdonképpen ezeket a helyeket, és beülnek ezekbe a helyekbe. Ha megnézzük az 1956-os forradalom és szabadságharc megjelenését, október 24-e az első, amikor is Horváth Riárd a katolikus szó főszerkesztője megszólal, és azt mondja, bízzatok Nagy Imre szavaiban, akinek személye és múltja is garancia, és bízzatok új vezetőiteknek, féltő jó akaratában, és mindenütt tegyétek is le a fegyvert, vegyétek fel az alkotó munka eszközeit, mindannyiunk jólétéért és az életünkért. Hitről nincs szó. Tehát igazából azt érezzük, hogy egyfajta nyugtatás van, de igazából nem érezni benne azt a fajta erőt, ami változást jelentene a hívők körében. Nem sokkal később megszólal Grősz érsek is, aki a következőt mondja, a katolikus egyház álláspontja nyílt és világos. Mi elítéljük az öldöklést és a pusztítást, híveink tudják ezt, ezért bizton remélem, hogy híveink ilyen üzelmekben nem vesznek részt, hanem példát adnak a rend, a nyugalom megőrzésére, és békés munkával igyekeznek biztosítani a magyar jövőt. Tehát itt már lehet látni, hogy egy megtört püspökről beszélünk, mégis ott van benne a szellemiség. Béke teremtő vágy jelenik meg a szavaiban, és Hombos Endre csanádi püspök szavai október 25-én, aki ugye akkor az esztergomi főegyházban apostoli adminisztrátorának számít, felhívom főpapjaimat, hogy ezekben a mozgalmas napokban szeretettel és nyomatékkal óvják híveiket minden erőszakos lépéstől és rendzavarástól. Ne hagyjuk magunkat felizgatni, hanem hivatási munkájuk zavartalan végzésével szolgálják a hazát, bízva jogos kívánságaink békés megvalósításában. Tehát itt még mindig egy kemény vonalas békepapi mozgalmat láthatunk. 1956. október 28-án elindul egyfajta változás. Azok a papok, akik egyébként addig háttérben szorultak, továbbra is háttérben vannak, de menekítik azokat az embereket, akiket üldöznek, mert az emberi élet a legfontosabb, és az állami egyházügyi előadókat az egyház bújtatja, azok az emberek, akiket korábban ugyanezek az előadók üldöztek. Tehát, hogy egy ilyen nagyon, nagyon érdekes visszacsatolás van, és talán a megtisztulás is megtörténik, hiszen Mindszenty József kiszabadul, és miután kiszabadul, már jobb lehetőségei vannak az egyháznak. De ő is azt mondja, hogy először tájékozódom, ugye? Tehát nagyon nehéz dolog volt hirtelenjében a forradalmi, a Szabad Kossuth rádióban megszólalni. Nem tudta, hogy mifelé megy el ez a rádió, mik a céljai. És ugye Virág Ferenc pécsi püspök szavai is nagyon-nagyon fontosak, hiszen egy pásztorlevelet bocsájt ki. A béke és a megbékélésre hirdet. Ez nagyon-nagyon fontos ebben az időszakban, egy forradalom és egy szabadságharcban. És Mindszentynek a beszéde, bár a forradalom elbukik, de ott marad a magyar állam vezetőiben. 1957-ben, gondolja el, egy teljesen

0: új rendszert kell fölépíteni, és a bizalmat vissza kell szerezni, mert nem hallgatják a rádiót, ha nincs bizalom benne. Ezért mi az első között az intézkedése a kádári rendszernek? 1957. május 26-án visszajön a római katolikus istentisztelet és a szent beszéd a Magyar Rádióba. A papok, akik megszólalnak, Takács Nándor, Fehér László, Körmendi Béla, Bádi Ferenc, Vitányi György, Paskai László egy-egy szentbeszédet mondanak, de őket már az állami egyházügyi hivatal ellenőrzi. Nem a rádió és nem a katolikus rádióbizottság. Tehát a békjó ott van, az állam békjója. És tulajdonképpen a rádióban is ott van a békjó, akárhogy nézzük, hiszen azok a fajta mozgalmak, azok a fajta dolgok, amelyek korábban jellemezték, tehát 45 előtt jellemezték, hogy kapcsolatot tartunk a nyugattal, csak 1975-ben jön be újra. Amikor is megindul ugye a vatikáni rádióadás, a magyar adása, örüljetek az Úrban szüntelenül. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy 75-ben ezt elindítja a kommunista rádió, tehát hogy hozzáférést ad ehhez a lehetőséghez. Ugye köszönhetően azért Rapcsányi Lászlónak és Holakovszki Istvánnak az egyháztörténeti és az egyházi vonatkozások ebben az időszakban is azért megjelennek, és a biblia magyarázatok nagyon-nagyon fontosak lesznek. Tehát tulajdonképpen bújtatva, de megjelenik a szellemiség, a lelkiség, és megjelenik az a fajta megszólítás, ami az egyházak tekintetében van. A hírekben beszámolnak az első bítmisékről. Tehát igazából érezni, hogy folyamatosan nyílik a lehetőség, és 1991-ig kell várni arra, hogy megszülessen újra a rádión belül a vallási főszerkesztőség. 91-ig ez szép lassan épül fel, és alakul ki, és 91-ben, amikor megalakul a vallási szerkesztőség a rádión belül, akkor egyfajta föllélegzés van, hiszen egy 25 éves, több mint 25 éves pauza volt, amit ugye be kell valahogy hoznom. És ez ami nagyon nehéz, és ez az, amit a Katolikus Rádió 2004-ben megad. Hiszen azáltal, hogy létrejön a Katolikus Rádió, tulajdonképpen a közszolgálati rádiónak lesz egy mankója. És ez a mankó a minőséget visszahozza a rádió életébe azáltal, hogy műsorokat készít a Katolikus Rádió a Magyar Rádiónak, ami nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is, hiszen a minőségi műsorkészítésből nem maradhatnak ki az egyházak. A lelkiség és az a fajta gondolkodás az hozzátartozik a kultúránkhoz, és a jövőbeli gondolkodásnál ez egy meghatározó dolog.
1: Tehát egészen 1991-ig kellett várni arra, hogy az egyházak újra hivatalosan részei lehessenek a vallási tartalom készítésének a Magyar Rádióban, és ugye, amit Sávoly Tamás említett, amit nem biztos, hogy a hallgatók tudnak, hogy most a Magyar Közszolgálati Rádióban hallható katolikus félóra, az nem a Közszolgálati Rádióban készül, hanem ugye a Magyar Katolikus Rádió készíti ezt a tartalmat a Közszolgálati Rádió számára. Tehát így újra az egyházi lehetett a rádiónak a szellemisége, magáénak érezhette ezt a fajta közszolgálati tartalmat az egyház. Hogyha most visszagondolunk erre a 100 éves történetre, és a 100 éves történetben a magyar katolikus egyház szerepére, akkor mit gondol, hogy mit változtatott meg, vagy miért volt jelentős a Magyar Rádió történetében az, hogy az egyházak, a katolikus egyház is szerepet kapott ebben. Miben befolyásolta ez a rádió történetet?
0: Igazából ugye, mivel a magyar kultúrához hozzátartozik a szellem és az emberi lelkeknek a nevelése, nem elválasztható a kettő egymástól. Ha hiteles közszolgálati rádióról beszélünk, ez ugyanúgy a részét kell, hogy képezze a jövőben is, és most is. Nagyon-nagyon fontos ez, főleg ebben a digitális korban, amikor is nagyon sokan keresnek, és a keresésnek az egyik lehetősége, hogy olyan csatornákat biztosítok, ahol találhat az ember. Ez nagyon-nagyon fontos, akár a generációk összekötésénél, akár pedig az egyes gondolatok közlésénél. Azt gondolom, minél több fóruma van valakinek, annál nagyobb lehetősége van, hogy eljuttassuk azt a fajta üzenetet, amit a hit jelent, és ez a hit, ez ugye az egyházban van. Tehát az egyháznak igenis, hogy kötelessége ezekkel az eszközökkel élni.
1: A magyar katolikus egyház története a magyar történelemtől elválaszthatatlan. A magyar kultúra része az egyház, és a magyar kultúra része a vallásosság is. Tehát ilyen módon a magyar rádió története is elválaszthatatlan a katolikus vallástól, a kereszténységtől. Köszönöm szépen Sávoly Tamás történésznek, rádió történésznek, hogy eljött ide a Magyar Katolikus Rádióba, és morzsázott ebből a 100 éves történetből. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Bixel Evente és Szabó Csilla. Viszont hallás.

0: A Stúdió 11 felvételeit hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy különleges múzeumba invitáljuk Önöket, majd egy közelgő fesztiválra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Az útépítés történetét élményszerűen mutatja be a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum állandó kiállítása, amely zárt és szabadtéri környezetbe is várja a látogatókat. Az intézmény elődje vándorkiállításként működött, majd szakgyűjteményé vált, később pedig megkapta a mai múzeumi kereteket. Turán István múzeumvezetővel Tóth Zsófia beszélget, elsőként arról, miképp lett állandó helye az úttörténeti múzeumnak.
1: A kiállítás, mint magángyűjtemény, már tulajdonképpen a 60-as évek közepe óta látogatható volt. Itt Kiskörösön, egy magánháznak a melléképületében, itt helyben ezt úgy nevezik Laci konyhában. Lévárdi Imre útmester tevékenységét röviden bemutatnám, ő volt a múzeumunknak az alapítója. Ő eredetileg Vágsellyén, a mai Szlovákia területén teljesített szolgálatot, azonban 1945-ben, ugye, amikor a csehszlovák állam újjáalakul, és a Benes dekrétumokat ugye hatályba léptetik, akkor neki nyilatkoznia kellett, hogy vagy elfogadja ugye az új államnak az állampolgárságát, cserébe lemond a magyar állampolgárságról, vagy pedig költözni kényszerül. Hát ő az utóbbit választotta, és ő ekkor már javában gyűjtötte a szakmájának a relikviáit, ezeket magával is hozta, azért el lehet képzelni, hogy a feleségének a legnagyobb örömére, hiszen akkor ugye a kitelepítésnél meg volt határozva, hogy mekkora súlyú, mekkora tömegű csomagokkal érkezhetnek, de hála Istennek áthozta ide Magyarországra. Utána itt Kiskörösön kapott munkát, mint útmester, és a nyugdíjazását követően otthonában rendezte be a gyűjteményt.
2: Tehát az otthona volt ennek a múzeumnak az elődje.
1: Így van, az otthona, ide 1 kilométerre található egyébként ez az épület. Na most azt tudni kell, hogy az útmesteri telep, maga ez az útmesteri fogalom, ez az 1960-as évekig működött. A 60-as, 70-es években ugye Magyarországon lezajlik egy motorizációs forradalom, és az útfenntartás, az útüzemeltetés, mint olyan, ez a 70-es éveknek a gyermeke, ez egyébként a mai útfenntartásunknak is az alapja. Szóval ekkor megépül itt Kiskörös határában az új üzemmérnökség, ami végzi az útfenntartási feladatokat, és ez az útmesteri telep, ami a mostani múzeum helyén állt, ez üressé válik. És Lévárd Imre az egyik alkalommal, amikor a kis magángyűjteményét ugye ide-oda vitte bemutatni az országban, Kiskunhalason találkozott Csanádi György, közlekedés és postaügyi miniszterrel, és meggyőzte arról, hogy esetleg ebben az üres útmesteri telepben valamiféle kiállítás berendezhető lenne, és Csanádi rábólintott. Na most nyilván, ha a miniszter rábólint, az megvalósul, úgyhogy hála Istennek így került ide